0: kisebbekkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vorslé és planetárium is várja az érdeklődőket.
1: Időjárás.
0: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
2: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
3: Egyszer, amikor Matt Westtel lógtam, a Kentuckyben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Azaz épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt a gyűrűltség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérni. Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I'm Eric Meter. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139
2: Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Meter. Thanks for listening to my song, Faithful.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A kereszténység nem egy passzív vallás. Nem csak álmodozásról, meg reménykedésről szól. Imádkoznunk kell, megvallani az igét, és megtenni, amit Isten mond nekünk. Márk 4.35. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Menjünk át a túlsó partra. Mindannyian nagyon izgatottak leszünk, amikor Isten először mond valamit, és úgy tűnik, hogy előrelépés vár ránk, vagy amikor ígéretet, vagy egy igét kapunk tőle. És ha átugornánk az igében a Márk 5.1-re, ahol az áll, aztán megérkeztek a túlsó partra. Ó, csodálatos! Jézus azt mondta, menjünk, és megérkeztek. De ott vannak ám a 36, 37, 38, 39, 40, 41-es versek is, amelyek ránk várnak, mielőtt elérünk az 5. fejezet első verséhez. Ezt hívom a dolgok közepének. És őszintén szólva, az életünk legnagyobb részét a dolgok közepén töltjük. Mindenki izgatott lesz az új dolgoktól, és mindenki izgatott, amikor végre megérkezik, és elérte a célját. De sok ember soha nem éri el a célját, nem érkezik meg, nem látja beteljesedni az álmát, nem tapasztalja meg Isten ígéreteinek beteljesedését az életében,

0: az, amikor viharban vagy, és úgy tűnik, hogy Jézus alszik. Egy kicsit kikelünk magunkból, igaz?
1: Most mit csináljuk?
0: Aztán megpróbálunk mindent kiokoskodni, aggódni kezdünk, és minden ismerősünkhöz elmegyünk tanácsért. Mondhatok valamit ma reggel? A legtöbb ember, akitől azt várod, hogy megoldja majd a problémádat, az még a sajátját sem tudja megoldani. Ezért próbálj inkább a trónhoz futni, és ne a telefonhoz. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a vihar, és rögtön nagy csendesség és békesség lett. És akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nos, nekem van hitem. Jézus, nekem van hitem. Hiszek benned. Tudjátok, egy dolog hinni Jézusban, és más dolog megtanulni, hogy miként ültessük át azt a hitet a mindennapi életbe, hogy a viharban nyugodtak maradhassunk általa. Tud valaki áment mondani? Tudjátok, én nagyon szeretem az öröm hangját, és olyan jó volt ma látni mindenkit, ahogy dicsőített. Nagyszerű dalokat énekeltünk, és mindenki jól érezte magát, és arra gondoltam, micsoda erőteljes hangot képvisel az öröm, és milyen csodálatos. De tudjátok mit? Nem akarjuk azt, hogy csak itt örüljetek a tökéletes körülmények között. Azt akarjuk, hogy akkor is örülni tudjatok, amikor nem sok okotok lesz az örömre. Az öröm nem mindig jelent fergeteges jókedvet, és hogy úgy nevetsz, ahogy a torkodon kifér. Nagyon tetszik a békesség és öröm egyik meghatározása. Nyugodt derű. Nyugodt derű. Tudjátok, tegnap délután ledőltem egy kicsit az első és a második alkalom között. És csak feküdtem az ágyban, és pihentem. Nem igazán aludtam sokat. Volt egy gondolatom, azt mondtam, tudod, Jézus, egyszerűen szeretem az életemet. És ez egy olyan csodálatos érzés, mert sok éven keresztül nem szerettem az életemet. Sosem voltam elégedett. Nem szerettem magamat, és más emberek közül sem sokat. Semmi sem tetszett, ami történt. Nem voltam elégedett, de dicsőség az Úrnak, jártam gyülekezetbe. Valaki egy interjúban megkérdezte tőlem nemrég, hogy ellenzem-e a gyülekezetet és a vallást. Abszolút nem. Milyen nevetséges lenne ez? Van egy gyülekezetünk Szent Louisban. Akarom, hogy az emberek gyülekezetbe járjanak, és hogy ti is járjatok gyülekezetbe. Ez része mindannak, amit tennetek kell. De nem akarom, hogy ez csak formalitásból tegyétek, hogy akkor most kipipáltatok valamit a listátokon. Azt akarom, hogy azért menjetek, mert ott akartok lenni, mert növekedtek és tanultok, mert Isten dicsőítitek. És amikor besétáltok, akkor komolyan az a szándékotok, hogy ma tanulni fogok valamit, aztán kimegyek innen, és meg is cselekszem. Meg kell tanulnunk megcselekedni. És a vihar az a hely, ahol megtanulhatjuk. Itt nagyon könnyű megcsinálni. Nem kerül erőfeszítésbe. Puha széken ültök. Én tanulmányoztam az igét a számotokra. Nagyszerű a zene. Nem szedtünk tőletek belépőjegyet. Szóval... Csak... táplálj engem. De elmondhatom, hogy nem lesz ilyen könnyű, amikor kimentek innen. Dolgok. Bizonyos dolgok megtörténnek majd. Amen. Van valami, amit nagyon szeretek, miután napközben befejeztem a prédikálást, bár este nem élek vele. Ez pedig egy bögre Starbucks kávé. Nos, igen. Ahogy Tommy Barnett mondja, hál az Úrnak a Starbucksért, amíg a kenetbe nem indul.

0: És még saját bögrém is van. Vettem egy dupla falu bögrét a Starbucksnál, ami jó sokáig forron tartja a kávét. Nagyon szeretem, részszínű, tetszik nekem. Szóval valaki vett nekem egy kávét, és elhozta, hogy ott legyen, amikor visszaérek. Visszaértünk, és valaki ellopta a kávémat. A bögrémet, a tejszínt, mindent. Eltűnt. Eltűnt. Nos, tudjátok, emlékszem azokra a napokra, amikor rohamot kaptam volna ettől. Egy totális rohamot. És összezavarodtam volna. Istenem, egész reggel itt vagyok fent. A szívemet is kiteszem értük, és csak egy kis bögre kávét szeretnék. Velem mi lesz? Mi lesz velem? Miért én? Nem értem. A gonosz mindig velem szórakozik. Úgy értem, talán 5 másodpercig elég ideges voltam, de aztán csak nevettem egyet. Azt mondtam, tudjátok mit? Ez nagyon vicces. És azt mondtam, bárki is lopta el a kávémat, sajnálom az illetőt. Persze lehetséges, hogy valaki takarított ott hátul, és azt gondolta, hogy ő most rendet rak, és kidobta az egészet. Nem tudom, hogyan dobhat ki valaki egy vadonatúj bögrét kávéstól, de tudjátok, az emberek különbözőképpen gondolkoznak. Szóval 5 perc után eldöntöttem, hogy a legjobbat fogom feltételezni, hogyan a Biblia mondja. Amen? Az életben mindig van valami. Mindig akad valami vihar. És egy dolog felállni ide és prédikálni, és egy dolog itt ülni és meghallgatni. De ki kell mennünk, és meg kell élnünk. Meg kell élni. Bármiről is prédikálok, szinte mindig megpróbáltatom abban. És észrevettétek már? Hogy bármit is hallotok, a legtöbbször megpróbáltattatok abban? A Biblia elmondja, hogy valahányszor egy magot vet Isten a szívedbe, a gonosz rögtön megpróbálja ellopni azt az elvetett magot. És szerintem az egyik módszere az, hogy megpróbál abban, amiről épp hallottál. Nekünk meg kell értenünk ezt. Tanulj egy új mondatot. Ez csak egy próba. Gyakorolhatjuk együtt. Mondjátok, ez csak egy próba. Amen. Tehát a vihar. És Jézus azt mondta, miért viselkedtek így, hol a hitetek? Ha csak annyi hited van, hogy Jézus meghalt érted, azzal nem fogsz győztesen keresztül menni az életen. Többre van szükséged. És hiszem, hogy tartozunk Istennek azzal, hogy megtanulunk győztesen élni, amíg itt vagyunk. Mert mi vagyunk az a Jézus, akit az emberek láthatnak. Mi vagyunk a tanúi, az ő nagykövetei, ő rajtunk keresztül szólítja meg a világot. És ők nem kíváncsiak egy szomorú, savanyú, lerobbant, sajnálatra méltó, szánalmas vallásra. Ők olyan embereket akarnak látni, akik győztesek, örömteliek, békések, és szeretik az embereket. Nagy félelem és csodálkozás fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Aztán elmentek a tenger túlsó partjára. Nézzük meg a János 14:27-et. Szeretném, hogy mindannyian hozzatok egy döntést ma, mielőtt tovább megyünk ebben az üzenetben. Jézus örökséget hagyott ránk. Általában minden szerető személy hagy valamit az övéire, amikor meghal. És Jézus is hagyott ránk szellemi örökséget. Sok minden beletartozik. De az egyik utolsó dolog, amit ránk hagyott, az a János 14:27-ben van feljegyezve. Azt mondja, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. És most figyeljetek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne is csüggedjen. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy idegesek és zavarodottak legyetek. De én nem tehetek róla. És ne engedjétek meg magatoknak a félelmet, a bátortalanságot, gyávaságot és zavarodottságot. Tehát, mielőtt békességetek lenne, Meg kell hoznotok néhány döntést bizonyos dolgokkal kapcsolatban. A legelső döntésetek az legyen, hogy többé nem vagytok hajlandóak békesség nélkül élni. Nem fogok békesség nélkül élni. Tudjátok, az én életem túl nagy részét töltöttem zűrzavarban. Nagyjából 15 éve eldöntöttem, hogy békességem lesz, örömöm lesz, és igazságban fogok élni, mert ilyen a királyság. Az életem hátralévő részét nem fogom bűntudatban élni, valahányszor valami kis hibát követek el. Egyértelmű, hogy sajnálni fogjuk mindazt, amit rosszul teszünk. De Jézus biztosította számunkra a megbocsájtást. És azt mondja, hogy nincsen kárhoztatás azok ellen, akik Krisztusban vannak. A kárhoztatás az teljes időpocsékolás. Nem segít, hogy jobban viselkedj, csak megakaszt ott, ahol vagy. Az Isten királysága nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szent Szellem általi öröm. És eldöntöttem, hogy ahelyett, hogy dalokat énekelek a királyságról, inkább meg is próbálok benne élni. Amen. Eldöntöttem. Isten nagyszerű dolgokat biztosított számodra, de neked kell eldönteni, hogy a tiéd lesz mindez, és nem engeded, hogy bárki emberfia, vagy bármilyen pokolbéli ördög elvegye ezeket tőled. Muszáj döntést hoznod még ma. És most jön a rossz hír. A jó hír az, hogy Jézus már odaadta a békességet. A rossz hír az, hogy erőfeszítéseket kell tenned. Nézzük meg újra. Békességet hagyok nektek. Mert tudjátok, sokszor van az, hogy ó, Istenem, kérlek, adj békességet. Bárcsak békességem lenne. Nem, őszintén szólva nem is nagyon kell imádkoznod a békességért. Csak köszönd meg Istennek, hogy már a tied. Mert azt mondja, hogy már a tied. Szerintem sok olyan dolgot kérünk, ami már a miénk. Csak fel kellene ismernünk és megköszönnünk az Istennek. És akkor a hittel teli hozzáállás előhozná azt a szellemünkből a lelkünkbe. Ó Istenem, adj békességet, adj kérlek, kérlek. Nem, köszönöm Istenem, hogy békességem van. Adj kegyelmet, hogy járhassak benne. Segíts meglátni, hogy mit teszek, ami miatt folyamatosan ideges és bosszús vagyok. Mutasd meg, mit kell tennem, és adj kegyelmet megtenni, de soha ne próbálkozz egyedül, mindig őre kell támaszkodnod. Szóval végül eldöntöttem, hogy nem fogok tovább békesség nélkül élni. Nos, ha szeretnéd, hogy békességed legyen, akkor az egyik dolog, amit meg kell tanulnod, az az, hogy ne aggodalmaskodj. Ne aggódj. Aggódni olyan, mint leelőlegezni egy problémát, ami talán soha nem is lesz a tied. Az aggodalmaskodás egy totális, teljes időpocsékolás. Az aggodalmaskodás soha nem old meg semmit. Csak kínosz téged. Gyötör, és semmi köze a hithez. Nem tehetek róla, én egy aggodalmaskodó vagyok. Nem. Békességed van. Mondom, békességed van. És van erőd is. Van békességem és erőm, és ezért nem fogok aggodalmaskodásban élni. Nos, én szeretem a praktikus dolgokat, ezért tudom, hogy nem sok haszna lenne, ha hazaküldenem benneteket azzal, hogy ne aggódjatok, ha csak nem segítek megérteni nektek, hogy miért aggódtok. És szerintem azért van ez, mert van néhány oka az aggodalmaskodásunknak, és az első számú az az, hogy még mindig azt hisszük, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat. Még mindig nem értjük, hogy nem tudjuk. Isten nem fogja engedni, hogy mi oldjuk meg, mert azt akarja, hogy őre támaszkodjunk. Persze vannak dolgok, melyeket megtehetünk, és meg is kell tennünk őket. De amint túllépsz ezeken, rögtön frusztrált és ideges leszel. Amint megpróbálsz olyasmit megváltoztatni, amire képtelen vagy, például megváltoztatni az embereket. Úgy értem, közületek néhányan, beszéljünk most csak a hölgyekről egy percre, hányan idegesítitek magatokat már régóta azzal, hogy próbáljátok megváltoztatni a férjeteket? Működött? Nos, akkor nem béna dolog egy kicsit újra és újra ugyanazzal próbálkozni? Nem fogjátok megváltoztatni őt, sőt, rájöttem, hogy minél inkább próbálom megváltoztatni Dévet, annál rosszabb lett. Ő még magasabb szintre kapcsolt. Mert tudjátok, az emberek nem akarják, hogy törvény alá helyezzék őket. A törvény megnöveli a bűnt. Ezért minél inkább próbálsz rávenni valakit valamire, a testi embere annál elszántabbá válik, hogy csak azért se tegye meg azt. És még ha rá is veszed őket, hogy feladjanak valamit, amíg a szívük meg nem változik, addig valahol máshol fog kiütközni ugyanaz. Olyan ez, mint a csapdával kondott játék. Lecsapod, aztán előjön itt. Megint lecsapod, aztán itt bukkan fel. Lecsapod, aztán megint itt van. Csak Isten képes arra, hogy megváltoztassa valaki szívét. A szívet. Amen. De van számotokra egy jó hírem. Nem tudom, ti mióta vagytok házasok, de én már 43 éve. És ugyanazzal a férfival. És te jó ég, tudjátok, az utolsó, nem is tudom, talán 8-9 éve, annyira egyszerű lett minden. Úgy vagyok már vele, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Mert én megtartom a békességemet. Amen. Tudjátok, Dave-nek és nekem alig van már problémánk, mert végre megértettem. Majd meghaltam, mire megértettem. Már épp az őrület határán voltam, de végül megértettem. Csak Isten tud embereket megváltoztatni, és ha Istennek nem tetszik az, amilyen Dave, akkor majd szól neki, és megváltoztatja. És ő velem is így bánik. 4 gyermekem van, mind különböznek. Nagyon mások. Szinte arra gondolok, hogyan jöhetetek ki mind ugyanarról a helyről. Nem értem. És látom, ahogy egyik másik tesz bizonyos dolgokat, és arra gondolok, ó, ne tedd. Ó, ne! És meg akarjuk mondani nekik. Hányan vettétek észre, főleg a felnőtt gyerekek esetében, hogyha mondanál nekik valamit, akkor azt felelik, anya? Harminc éves vagyok. Szóval aggódunk a házastársunk miatt, meg a gyerekek miatt, aggódunk az unokákért, aggódunk a világ miatt, aggódunk minden miatt, amit rosszul teszünk, aggódunk, és csak annyit érünk el, hogy szerencsétlen állapotba kerülünk. Valójában meg is betegítheted magadat az aggódással. Az aggodalom gyomor problémákat okozhat, fekélyt, vastagbél problémákat, fejfájást, feszült idegeket ingerlékenyé tesz. Rengeteg stresszt okoz, és a rák kapcsolatba hozható a stresszel. Alvás hiányt okoz, fókuszvesztést, nem tudsz arra fókuszálni, amire kellene, mert annyira aggódsz mindenfelől, hogy elkezdesz elfelejteni, majd elveszíteni dolgokat. Tudjátok, van erre itt egy tanúm. Tudjátok, szerintem egy kis szent szellem rohamra van szükségetek, amikor is azt mondjátok, én többet aztán nem aggódom. Tudjátok, lehet, hogy meg kell majd harcolnotok ezt, mert amint eldöntitek, hogy nem aggódtok többet, a gonosz lehet, hogy majd 20 dolgot ad, ami miatt aggódhatnátok, ezért majd ki kell jelentenetek néhány dolgot. Nem értettél, gonosz, nem fogok aggodalomban élni, a fejed tetejére is állhatsz, akkor sem fogok aggodalmaskodni. Remélem, hogy sikerül megértetnem veletek, hogy a kereszténység nem egy passzív vallás. Nem csak álmodozásról, meg reménykedésről szól. Imádkoznunk kell, megvallani az igét, és megtenni, amit Isten mond nekünk. Gyerünk, ha néhányan közületek változtatnátok a hozzáállásotokon, az életetek 180 fokos fordulatot venne. Azt kéne mondanotok, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy megoldjam ezt. Én nem vagyok elég okos ehhez. Nem tudom, mit tegyek. És amikor mások megkérdezik, mit fogsz tenni, most mit teszel, akkor mondd, fogalmam sincs. Nem tudom, de ismerek valakit, aki tudja. És gondolom, majd elmondja nekem, amikor itt az ideje. Figyeljetek, ez az aggodalom meghatározása. Valahol találtam ezt a definíciót. Nem én találtam ki, találtam. De elfelejtettem hol, mert már régen volt. Azt jelenti, zavaró gondolatokkal kínozni magunkat. Ugye van annyi eszünk, hogy ne kínozzuk magunkat. Nos, mi a mai programod? Kínzom magamat egy kicsit. Igen, arra gondoltam, azzal töltöm a napot, hogy totál szerencsétlenné teszem magamat. Zavaró gondolatokkal kínozni magunkat, kényelmetlenül érezni magunkat, aggódással, bosszankodással, gondokkal gyötörni magunkat, torkon ragadni, megharapni, megrázni és szétmarcangolni. A Biblia szerint az aggodalom, a világ gondjai, valamint a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Azt az időt, amit aggodalmaskodással töltesz, inkább töltsd az igén való elmélkedéssel. Harcold meg a harcot. Vedd elő a Bibliádat, és olvasd fel dolgokat hangosan. Így a saját hangod fog véget vetni a rossz gondolataidnak. Inkább hiszel majd annak, amiket kimondtál, mint mindenki másnak. Döntsd el, hogy nem fogsz aggodalmak között élni. Az ember az egyetlen teremtmény, aki aggódik, pedig elvileg mi vagyunk a legintelligensebbek. Mi vagyunk a teremtés krémje. Mindenki más érti ezt. A fák nem aggódnak. A madarak nem aggódnak. A nyulak nem aggódnak. A virágok nem aggódnak. Az oroszlánok nem aggódnak. A disznók sem, és a tehenek sem. Ó, de mi? Az okosak. A bölcsek, az intelligens csoport. Mi aggódunk. Senki más nem aggódik. Máté 25. Vagyis Máté 6. Elnézést. Praktikus tanácsok aggodalom ellen. Tanulj egy kis alázatot. Tanuld meg, hogy mire vagy képes, és mire nem. Tedd meg, amit Isten mond neked, és ne próbálj meg olyan dolgokat tenni, amiket nem mondott neked. Tedd meg, amit tudsz, Isten majd megteszi, amire te képtelen vagy. Máté 6. Ezért mondom, ne aggódjatok folyton az életetekért. Amikor legközelebb aggódni kezdenél, csak beszélgess el magaddal. Rendben, elég volt, most azonnal fejezd be. Beszélj magadhoz, mondd azt, hogy ennek semmi értelme. Már végigcsináltam ezt. Nem fogok még egy napot arra pazarolni, hogy kínozzam és szerencsétlenné tegyem magamat azzal, hogy újra meg újra ezen gondolkozom. Istenem, rád vetem ezt. Neked adom. És aztán tudod, mit tegyél? Foglald el magadat valamivel, ami kitölti az időd, és az elmédet valamivel, ami boldogságot nyújt, ami segíteni fog, valamivel, ami örömteli és békés.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A hitem szerint mai vendége Győri Virág, a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet kommunikációs vezetője, és korábban 16 éven át a Family című család és párkapcsolati magazin főszerkesztője, ami nem volt kimondva keresztény magazin, de azért mégiscsak fontos abból a szempontból, a tartalmi szempontjából, hogy azért az volt. Szia Virág, köszönöm, hogy jöttél.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Az elhívásban rejlő erősorozatunkban beszélgetek veled is, magáról az elhívásról, hogy számodra mit jelent, hogy neked mit mond, hogy akár korábban a magazinban, a párkapcsolat és családi témában ez hogyan jelent meg, mert az elhívás az megjelenik egy embernél, de szerintem az pontosan úgy hat, ahogy hat egy jó kedv, vagy ahogy hat egy nevetés a körülötte lévő emberekre, akire éppen hat az a valami. Ebben az esetben ugye az elhívás, ami nem egy hétköznapi dolog. Szóval, hogy ez annyira erős, és annak olyan erős isteni rezgése van, hogy nem tud nem hatni. Szóval számodra mit jelent az elhívás? Kezdjük innen.
2: Ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy az elhívás az, amikor a helyedre kerülsz. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy ez így kihat, és az arcodra van írva, vagy áthatja az egész lényedet, és sugárzik rólad, az azt jelenti, hogy megérkeztél, és tényleg ott vagy, abban a feladatkörben, abban a pozícióban, azon a helyen, amire te rendeltettél, amire te születtél. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek csak egyetlen egy életfeladata lehet, de ez azt jelenti, hogy akkor, abban a pillanatban ott vagy, ahol lenned kell. Tehát ezt, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor így mondanám, de ennek nagyon sok árnyalata van, amit ki tudunk bontani. Azt még azért hozzátenném, hogy magában a szóban az, hogy elhívás, abban benne van egy hívás. Tehát van egy kezdeményezője ennek a folyamatnak, és ez nem én vagyok. Tehát nem lehetek úgy elhívva, hogy én találom ki, hogy mi az én feladatom. Ehhez kell valaki, aki kifejezi azt, hogy hova, mire szán engem. És az én hitem szerint, ha már ez a hitem szerint podcast, Isten az, aki ezt a folyamatot kezdeményezi, az ő szívében, fejében születik meg egy terv, még azelőtt, mielőtt én megszületnék, ő már megálmodik nekem valamit, valamiket, feladatokat, és aztán, hogyha én ebbe belesimulok, akkor elvezet oda, ahova látni szeretne.
1: Ahhoz, hogy bele tudjak simulni, ahhoz nekem erre egyrészt ébrednek kellene, másrészt pedig meg kell találnom,
2: abszolút,
1: hogy ez az én elhívásom.
2: Így van.
1: Miből érzi az ember? Honnan tudom én azt? Hogyan lehetek biztos benne? Ne csapjam be magam.
2: Igen, hát ez egy hosszú és komplex kérdés, de mondjuk kezdeném onnan, hogy Isten nem véletlenül ad vágyakat, álmokat a szívünkbe. Tehát az első dolog, amit legfőképpen használ, hogy egy elhíváshoz mindenképp kell egy érzelmi töltet. Tehát nincs olyan, hogy valami olyan az én elhívásom, amire az én szívem nem dobban rá. Ez lesz az, ami egyszerűen tűzbe hoz, amiről állandóan beszélni tudnék, ami egyszerűen betölti a gondolatomat. Tehát van ennek egy nagyon erős érzelmi oldala, egy örömfaktora, ami egy kapott ajándék. Ugyanakkor Isten használja ebben az egész csomagban minden egyes tapasztalatomat. Tehát benne van a múltam, benne vannak az én fájdalmaim, az összetörettségeim, a minden egyéb. Tehát szoktam úgy mondani, hogy Isten a nagy újrahasznosító. Tehát attól még, hogy adott esetben egy mellékvágánynak, egy kanyarnak tűnhet az életemben, van egy nagyon fájdalmas kitérőnek, lehet, hogy az ott életfeladatomban, az elhívásomban nagyon fontos szerep jut neki. Tehát egyrészt benne van az, amire rádobban a szívem, benne vannak a tapasztalataim, jók és rosszak egyaránt, és aztán ez egy formálódás során alakul ki azzá a végső céllá, vagy azzá az életfeladattá, ahova Isten helyez.
1: Az érzés, amit az ember tapasztal olyankor, amikor azt érzi, hogy oké, most a helyemen vagyok. Esetleg először csak pillanatok vannak ilyenek. Egy-egy feladatnál érzem ezt. Vagy valaki mesél valamit, és úgy érzem, hogy ezt tudnám szeretni, ez jó volna. De nagyon sokszor azonnal leállítjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy jó, hát ez nem való neked, vagy megszólal bennünk futó program, ugye, amit gyerekkorunkban belénk vertek, vagy belénk éget, uh-huh. mondjuk az iskolarendszernek, uh-huh. a régi iskolarendszernek köszönhetően, például, de ez csak egy igen. lehetőség, hogy mitől égez bele az emberbe. Szóval amikor ezek uh-huh. az önszabotás momentumok, vagy motivumok megjelennek, akkor azok le tudják lassítani, vagy állítani ezt a folyamatot, hogy találkozzak igen. az én elhívásom. És mit
2: én
1: tudom
2: az,
1: kellene
2: tenni? Azt gondolom, hogy bizony van olyan, hogy az ember kicsinyhitűségből nem jut el oda, ahova eljuthatna. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy tényleg egy valós veszély, és ez ellen küzdenünk kell. Tehát az biztos, hogy a kishitűségünk az, hogyha nincs reális énképünk, ha nincs helyén az önbecsülésünk, és inkább úgy mondanám, ha nincs helyén az identitásom, akkor nem fogok tudni eljutni adott esetben oda, ahova Isten el szeretne engem juttatni. Lehet, hogy megelégszem kisebb állomásokkal, megelégszem azzal, hogy a komfortzónámban belül mozgok, de lehet, hogy Istennek sokkal, de sokkal nagyobb álmai és tervei vannak velem kapcsolatban. Emlékszem, hogy nyáron engem nagyon szíven ütött, olvastam egy ilyen kis elmélkedést, és abban volt egy ilyen mondat, hogy Isten nagyon szereti az álmokat, és nagyon szereti az álmodozókat. És engem ez nagyon szíven ütött, mert én alapvetően nem vagyok egy álmodozó típus, én egy nagyon földhöz ragadt ember vagyok, tehát tudok rezonálni arra, amit mondasz, én vagyok az, aki folyton a földre rángatja magát az álmaiból. Ha véletlenül elkezdek álmodozni, nagyon könnyen lerángatom magam, hogy ezekkel a szólamokkal, hogy úgyse sikerült, te ez kicsi vagy, már mások megcsinálták, mit akarsz te
1: ki van, aki sokkal jobban tudja.
2: Így van, mit keresel, tehát ismerjük ezeket a szólamokat. És nagyon szíven ütött ez a gondolat, és elkezdtem magamban bátrabban dédelgetni azt, hogy miért is szereti Isten az álmokat és az álmodozókat? Azért, mert hogyha tudsz álmodni, nagyokat álmodni, akkor tudsz az ő perspektívájából látni, a világra rálátni. Ezt nagyon sokan nem annyira élik át, vagy nem merik átadni magukat, de egy más perspektívát látsz meg.
1: Tehát azt a sok-sok lehetőséget.
2: Igen. Aha. Tehát egy sokkal nagyobb, hatalmasabb, beláthatatlanul nagy Istenünk van. Mi nagyon sokszor szeretnénk beletuszakolni őt olyan kis dobozokba, amelyek csak földi dobozok, amelyek a mi gondolati sémáinkban vannak őróla.
1: Amiket mi érteni képesek
2: vagyunk. Amik mi gondolunk őróla. És olyan jó, amikor rácáfol, hogy én sokkal nagyobb vagyok. Mersz-e hinni ebben, hogy nekem nagyobb álmaim és terveim vannak veled, és hogy te sokkal, de sokkal többre vagy képes, mint amit magadtól gondolnál.
1: Milyen jó, hogy ezt a szót használtad, Virág, hogy mersz-e. Uh-huh. Mert ahhoz is merészség kell.
2: Abszolút.
1: Hogy én azt mondjam, hogy oké, itt vagyok, én el akarom hinni, és uh-huh. elmerem hinni ezt a nagyságot, rendelkezz velem.
2: Így
1: Mutasd
2: van.
1: Meg, hogy én mire vagyok képes.
2: Uh-huh. Abszolút így van, és ugye ez is egy alap...
1: És akkor ő megmutatja egyébként?
2: Én hiszem azt, hogy igen. Tehát, hogy azt is gondolom, hogy a bátorság az ugye nem a félelem hiánya. Tehát amikor én megteszek nagy dolgokat, az nem azt jelenti, hogy elmúlik a félelmem, és hogy nem látom parányinak magam. A bátorság az, hogy akkor is megteszem, ha félek. És akkor is azt mondom, hogy Uram, én elhiszem azt, hogy te ezt a vágyat, ezt az álmot nem véletlenül adtad a szívembe. Kérlek, tégy engem alkalmassá. Segíts, hogy én is lássam azt a nagyobb képet, amit te látsz. Hogy merjek hinni benne.
1: Az önbecsülés és az identitás két nagyon fontos dolog, uh-huh. amit említettél. Hogy lehet ezt Isten segítségével helyre tenni magamban? Hogy tudom az önbecsülésemet növelni, növeszteni, uh-huh. és hogy tudom megtalálni azt az identitást, uh-huh. amit Isten adott nekem, amit Isten kitalált? Tehát azt a Petrát, uh-huh. aki szerinte vagyok.
2: Szerintem két oldala van. Az egyik oldala, hogy próbáld meg minél jobban megismerni azt az Istent, aki megalkotott téged. Vágyjál a vele való élő személyes kapcsolatra. Akar tudni, hogy ki ez az, akinek álmai és tervei vannak, aki amikor megalkotott téged, akkor azt mondta, hogy ez egy gyönyörűséges valaki. És hogy én nem a hibáit, a kudarcait, a nyomorúságait, a gyengeségeit látom, hanem azt a Petrát, akivé lehetne. Akivé én megálmodtam, és akivel az én segítségem, akivé ő lehet. Ez az egyik oldala, az Isten oldala. A másik oldala pedig az igazi identitásod az, hogy te egy szeretett gyermek vagy. És ez olyan, tudod, nagyon sokszor puffogtatjuk ezeket a közhelyeket, igen, Isten szeret minket, és akkor már lapozunk is. De ezt, hogy igazán mélyen a szíved legmélyéig leengeded, hogy én nem más vagyok, én Isten végtelenül szeretett gyermeke vagyok, akiben gyönyörködik. Ezt, ha nagyon-nagyon mélyen meg tudod élni, életed bármely szakaszában, főleg akkor, ha nagyon mélyen vagy, akkor ez lesz az, ami ki fogja formálni az igazi identitásodat, mert akkor kialakul egy más képed önmagadról. Nem az, amit mások fognak mondani, nem az, amit a körülményeid sugároznak feléd, hanem azt fogod megérteni, hogy én egy szeretett ember vagyok, egy szeretett gyermek vagyok, és hogy ez egy lehetőségek tárházát nyitja ki előtted. Mert akkor nem fog lekorlátozni mindaz, ami meghatározott téged, a fájdalmaid, a sebeid, az, amit más mondott rád.
1: A külvilág.
2: A külvilág, a körülmények, és egy csomó minden más.
1: A történések.
2: A történések.
1: Mi minden van a világban.
2: Így
1: most,
2: van, hanem azt fogod megérteni, hogy én akkor biztonságban vagyok. Jó kezekben vagyok. Elkezdenek a félelmeid csökkenni, és elkezdesz bízni abban, hogy van egy valaki, akinek jó tervei vannak velem. Nem rosszak, nem félelmetesek, nem tudom én milyenek, hanem jó tervei vannak, és engem el akar juttatni A-ból B-be. Nem egyedül küszködök, nem nekem kell feltalálni a spanyol viaszt, nem nekem kell megoldani a lehetetlent, én egyszerűen csak belekapaszkodok ebbe a kézbe, és hagyom, hogy vigyen. És a nehezét ő végzi, nem én.
1: Hogyan tudom ezt napról napra növeszteni magamban? Uh-huh. Hogyan lehet? Mert hogy nagyon sok olyan uh-huh. hallgatónk van, aki uh-huh. nem feltétlen hitben jár, de mondjuk tart afelé. Uh-huh. Akkor én hiszem, hogy minden olyan eset, hogyha imádkozunk, ha Bibliát olvasunk, uh-huh. vagy ha csak beszélgetünk uh-huh. ezekről, vagy meghallgatok egy ilyen uh-huh. podcastet, akkor már tudok találkozni ezzel az érzéssel, és hogyha egyszer-kétszer találkoztam vele, hogy milyen ez a végtelen feltétel nélküli szeretet, amiben én megnyugodhatok, és biztonságban érezhetem magam, és nem azon, hogy majd elgáncsol, megnézem, hogy felesel, felállsz, milyen erős vagy, uh-huh. mert ez nem az Isten. Ezt sokszor igyekszem elmondani a hallgatóknak, mert ezt már megtanultam tőletek, hogy ez nem az Isten. Ez Isten
2: így
1: nem
2: van.
1: Akar
2: ez
1: direkt,
2: a rárakót,
1: a szivatni, hogy
2: így van.
1: Hadd nézem meg, na, hogy ütöd meg magad, azt utána sírsz-e.
2: Így van, ez a torz és büntető istenkép, és sajnos ez olyan mértékig áthat minket, hogy tehát, hogy ezzel le kell számolni. Tehát igen. Engedjük meg, hogy Isten megmutassa magát, és megmutassa az igazi valódi énjét.
1: Erre mindig az a kérdés szólal meg azonnal bennem, és szerintem a hallgatókban is, hogy hogyan?
2: Hogy a bánatba. Így van. Azt szoktam erre válaszolni, hogy vannak olyan imádságaink, amelyekre nincs válasz. Vagy nem találjuk. Itt a földön esetleg nem fog teljesülni, nem úgy, ahogy mi szerettük volna. De vannak olyan imádságaink, amikre Isten 100%-os garanciát vállal. És ha az az én imádságom, hogy Istenem, én annyira szeretnélek megismerni téged, ki vagy te? Mutasd meg magad nekem. Annyira mindent gondolok rólad, pucolt ki ezt a képet, ami bennem él. Én azt akarom megtudni, hogy te milyen vagy valójában, és én vágyom egy mély és személyes kapcsolatra veled. Ez egy olyan imádság, amire Isten 100%-os garanciát vállal. Ha én ezt a szívem mélyéről kérem, akkor erre ő válaszolni fog, és ezerféleképp elkezdi megmutatni magát. Lehet, hogy nagyon sokszor használ erre embereket is. Tehát, hogy pont úgy jön egy üzenet, ami így betalál a szíved közepébe, és megértesz valamit bele, hogy ez tényleg annyira véletlen, annyira különleges, ez valami magasabb rendű dolog lehet. Ez annyira, de annyira sci-fi, hogy nem illik bele semmilyen magyarázatba, amit én tudnék generálni. Ez az egyik tipikus módja annak, hogy Isten közbeavatkozik. Eljutott hozzánk üzeneteket, gondolatfoszlányokat, embereket, pont azt a rádióműsort fogod meghallgatni,
1: pont elég kell,
2: pont egy olyan dalszól, az a refrén úgy belekúszik a füledbe, hogy nem bírod kiverni azt a fél sort. Egy versor, egy fölugró gondolat a Facebookon, Instagramon, akárhol, egy barát, egy régi osztálytárs, akinek az élete valamiért sugároz és kíváncsivá tesz, egy ember, aki megszólít téged. Szóval, hogy számtalan módja lehet annak, Isten egyszerűen nincs korlátozva arra, hogy hogyan jusson el hozzád ez a bizonyos gondolat. És keresd olyan emberek, hiteles emberek társaságát. Biztos, hogy látsz magad körül olyat, aki ezt jól képviseli, kérdezz, keresd meg, és mondd el, hogy segíts nekem ebben. Szerintem előbb-utóbb meg lesz a válasz. A másik pedig, amit kérdezte, hogy én magamban hogyan táplálom ezt, úgy, hogy egyrészt megtanultam ezekre a jelekre odafigyelni. Tehát, hogy amikor úgy megtapasztalod azt, hogy így Isten így kijelenti magát neked, úgy, hogy nem számítasz rá, ezek olyan megrendítő találkozások, amik átformálják az életedet. És ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy naponta olvasom a Bibliát, és én azt gondolom, hogy Isten elsődleges üzenőfüzete, kommunikációs csatornája az a Biblia. Tehát, hogyha az ember megtanulja érteni, kap ehhez segéderőt, mert ez így nem megy így csípőből. Jó, kinyitom, és akkor elkezdem olvasni az első oldaltól. Tehát ez azért nem így működik. De hogyha ebben megkapod a kicsit a segítséget, kapsz hozzá támpontokat, megtaláld ez a forrásokat, akkor nagyon-nagyon sok minden elkezd világossá válni, és Isten elkezd elképesztő módon beszélni.
1: Segítséget is így nyújt. Amikor az ember kéri nem csak azt, hogy mutatkozzon meg, hanem hogy valamilyen módon próbáljon meg nekem segíteni ebben, vagy abban, vagy amabban, mindegy miatt.
2: Abszolút, abszolút. Tele vagyok ilyen történetekkel.
1: Mesélj,
2: tehát, hogy amikor én megtapasztaltam azt, hogy Isten szól hozzám, és azt tudom neked mondani, hogy én már nagyon régóta hitben járok, az a kamaszkorom óta, és hogy de leéltem 20-25 évet legalább úgy hitben, hogy inkább csak egy ilyen, hát volt egy mély hitem, egy alapom, de azért nem ismertem ezt a nagyon mély szenvedélyes Isten kapcsolatot, mint amit ma megélek. De ez engem Istennek össze kellett törnie. És el kellett mutatnia azt, hogy az az Isten kép, ami bennem él, az nem egészen az, amilyen ő. Tehát nekem is rárakódott egy csomó torz kép erre az Istenre, aki, és ez a sokkal inkább ez a büntető, kiszámíthatatlan, majd a fejemre üt, meg ez biztos azért történt, mert hogy meg akar engem regulázni, nevelni, igen, és stb. Rengeteg ilyen volt az én fejemben, és amikor elérkezett életemnek ez egyik legmélyebb pontja egy diagnózis keretében, amikor megtudtam, hogy daganatos beteg vagyok, akkor nem tudtam más csinálni, mint csak sírni, és azért könyörögni, hogy na, akkor most kezdj el beszélni hozzám, és mutasd meg, hogy ki vagy te valójában. És az első dolog, amit Isten ebben a pillanatban tett, nagyon különleges élmény volt, az történt velem, hogy pont telefonban voltam egy barátnőmmel, és azt mondta nekem, egy nagyon különleges mondatot mondott, hogy Virág, én azt gondolom, hogy már nem tudok mivel segíteni neked, neked arra lenne szükséged, hogy Isten szóljon hozzád egész konkrétan, adjon neked egy igét, amely átvisz ezen az egész helyzeten. És miközben beszéltünk, megszólalt a csengő. És otthon voltam egyedül, a postás volt. Ez, aki egyébként nem szokott nálunk a csengő szólni, mert sok baj van vele, a másik pedig az, hogyha egy sima levelet hoz, akkor nem szokott csöngetni, de most csöngetett. Kiderült, hogy ez a postás egy levelet hozott, egy levelet, ami nekem volt címezve, egy boríték volt. A borítékban egy képeslap lapult, és a képeslapon egy bibliai igevers volt, a 27. Zsoltárból. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Tehát letettem a telefont azért, hogy szóljak a barátnőmnek, hogy várj egy picit, csöngettek, mindjárt jövök, és ott volt az az ige, amit ő mondott, hogy Virág, neked arra lenne
1: egy
2: szükséged.
1: Feladó nélküli boríték.
2: Nem, a feladó volt rajta, és egy olyan valakitől jött, ez is egy nagyon érdekes eleme a történetnek, akitől abszolút nem számítottam rá. Tehát nem voltunk olyan közeli kapcsolatban.
1: Meg nem sokás, most már nagyon képes.
2: Ki a bánat küld ma már képe postára elmenni?
1: Sajnos nem,
2: de igen. Szóval érted. Tehát annyira szürreális volt, és hogy azután a mondat után hangzott el, és hogy egy ilyen üzenet, és képzeld el, hogy ez nem ért véget ez az egész. Tehát, hogy így megálltam, és mondom, Istenem, ez lehet, hogy az lehet. Az, amit pont mondtak, ez 5 perccel, hogy nekem erre lenne szükségem, hogy kapjak egy igét, ami ennyire konkrétan nekem erre az élethelyzetre szól. És ugye az volt benne, hogy légy erős és bátor, és reménykedj. Erre volt szükségem abban az élethelyzetben. Reményre, erőre és bátorságra. Annyira tele voltam félelemmel, hogy meg se tudtam szólalni. Teljesen lebénított, és képzeld el, ez is hozzátartozik Isten vezetéséhez, és az elhívásra is nagyon igaz, hogy amikor Isten valamit el akar mondani nekünk, akkor soha nem bízza a véletlenre, hanem mindig több irányból megerősíti. Tehát ezt az egy gondolatot, te nem vagy ott egyedül az, hogy lehet, hogy ez lehet a válasz arra a kérdésre. Ezt képzeld el, utána kezdtem így gondolkodni egy picit, hogy na hát, hogy reggel én kaptam egy üzenetet a nagylányomtól, aki éppen vidéken volt, és képzeld el, hogy az az üzenet ugyanebből a Zsoltárból volt, ez a 27. Zsoltár, annak az első verse volt. És eszembe jutott, hogy te jó ég, én előző nap egy online ige hirdetést hallgattam, és képzeld el, hogy nagyon nagy hatással volt rám, és a lelkész kiállt, és azt mondta, hogy én ma egy teljesen más üzenettel készültem, de úgy érzem, hogy Isten lelke arra noszogat engem, hogy a 27. Zsoltárról beszéljek. És nagyon nagy hatással volt rám az üzenet, tehát, hogy...
1: De akkor még nem tudtál...
2: És nem tudtam, csak így egymás után esett le a tantusz, hogy én 3 helyről ugyanazt az üzenetet kaptam. És akkor erre azt mondtam, tehát, hogy ez egy olyan...
1: Ez egy ilyen, nem volt.
2: Ilyen libabőrös pillanat most volt, hogy azt a mindenit, tehát, hogy én akkor ott azt tapasztaltam meg, hogy te egy nagyobb és hatalmasabb Isten vagy, Uram, mert te beszélsz. Tehát, hogy én gondolhatok akármit te rólad, de te elkezdesz beszélni, és olyan lett Isten ettől a pillanattól kezdve, hogy így, mint egy ilyen, így ömlött belőle a szó, és én bennem egy olyan szó,
1: onnantól kezdve folyamatosan jöttek az üzenetek.
2: Nagyon sok üzenetet kaptam, úgyhogy én akkor elkezdtem annyira, hogy megváltozott az egész lelkéletem, én nyitottam egy füzetet, hogy le tudjam írni ezt a sok mindent, amit én megéltem Istennel, mert hogy hanem el ne felejtsem. Tehát el fog telni egy hét, egy hónap, és én nem fogok rá emlékezni, ha nem írom le. Úgyhogy én nekem ezek le vannak írva, ki vannak rakva, a lakás tele van ezekkel az üzenetekkel, amik így kikristályosodtak, amiket Isten százfelől megerősített.
1: Mindig a Bibliával üzen? Mindig igékkel?
2: Nagyon sokszor embereket használt föl, hogy volt olyan, hogy azt tapasztaltam
1: meg. De bibliai idézeteket?
2: Igen, valahogy mindig összhangban van az igével, de nem azt jelenti, hogy csak egy igét kaphatok, és úgy szól. Olyan is előfordult, hogy például valaki úgy írt rám, mit tudom én, 100 év távlatából előbukkan egy volt óvodástárs szülő, akivel 5 éve egy kanyi szót nem beszéltem, hogy ír nekem egy üzenetet, és kihangosítja az aktuális legfélelmetesebb gondolatomat. De nem tudhatta, hogy én abba vagyok benne, csak hogy így, mint egy üzen nekem egy ilyen, hogy eszembe jutott, hogy ezt így elmondjam neked. És nem visszaírtam neki, te honnan tudod, hogy pont ez a legnagyobb gondolat, hogy ezek küszködök éppen. Én nem tudom, csak éreztem, hogy írnom kell neked. Tehát, hogy ilyen típusú történetekkel vagyok tele, és hogy én azért mondom, hogy ha szeretnénk, hogy Isten szóljon hozzánk, akkor ő elkezd ezeken a rendtentő különleges csatornákon keresztül szólni, soha nem úgy, hogy ki tudod számítani, hanem biztos, hogy valami nagyon-nagyon, tehát úgy fog érni, hogy abban a pillanatban tudod, hogy aha, ez most te voltál. Egy szemernyi kétséged nem maradt felőle. Ha kétséged van, akkor viszont meg fogja erősíteni más irányokból is.
1: Az is nagyon érdekes, hogy úgy kell megerősödnünk, akár az ő üzeneteit, vagy a hozzánk szólását illetően, mint ahogyan meg kell erősödnünk abban is, hogy megtanuljam úgy látni magam, hogy ő lát engem.
2: Így
1: mert
2: van.
1: Akkor elértem a megbecsülésnek a
2: igen.
1: legmagasabb fokát, igaz?
2: Így van. Tehát azért is
1: megvan
2: mondtam,
1: az esély, hogy a környezet eleinte azt fogja gondolni, hogy döjfös vagyok? Vagy...
2: Persze. Aha. Meg annak is, hogy el akar folyamatosan bizonytalanítani. Tehát, hogy mindig lesz egy másik hang, amit hallani fogsz. Ha máshol nem, akkor a fejedben folyamatosan megy az ellenprogram. Tehát, hogy ez egy... Én azt szoktam mondani, hogy ez egy szüntelen kapaszkodás. Egy mindennapos nekirugaszkodás, hogy kinek a hangját hangosított föl.
1: Oh.
2: Tehát, mint a hangot kizáró fülhallgató a fejeden, hogy meg kell tanulnod kizárni azokat a hangokat, amelyek nem az Isten hangjai.
1: Hogyan, Virág, hogyan?
2: Hát egyrészt az, hogy megtanulod, ezért mondtam azt, hogy mindenek az alfa és az omegája, az, hogy meg akarom ismerni őt. Azt, hogy ő kicsoda valójában. Tehát, hogy leszed, lehántani róla a téves rétegeket. Meg akarom ismerni, az igéjéből tudom a leginkább, és legkézenfekvő módon megismerni. Olyan tanítások, tanítók által, olyan igehirdetések által, amelyek tiszták, amelyek leginkább őrem mutatnak. Minél kevesebb emberit tartalmaznak. A dicsőítő dalok is nagyon sokat tudnak segíteni. Az, hogy olvasok olyan építő lelki könyveket, az, hogy nem akármivel etetem a lelkemet. Ez egy kulcskérdés. Mit engedek be a gondolataim
1: közé? Filmkönyv. Külvilág, hírek, internet.
2: Social media. Elképesztő módon. Tehát tele vagyunk zajjal.
1: Meg szeméttel.
2: Szeméttel. És én csak azt vettem észre, hogy a gondolataim tele vannak olyasmivel, amik nem közelebb húznak, Istenhez nem eltávolítanak, elbizonytalanítanak az identitásomban.
1: Gondolod, hogy ez egyébként, bocsáss meg, hogy a szabad vágok, hogy ez a másik oldal ereje? Tehát, hogy abszolút. Ő ugyanúgy próbál küzdeni ért, hogy mint ne? Hogy mi akarunk küzdeni Istenért, vagy mi akarunk közeledni Istenhez, Isten pedig akar bennünket.
2: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát van egy valaki, akinek az a célja, hogy eltávolítson minden eszközzel. A legtipikusabb módszere az, hogy amit Isten mond, amögé tesz egy kérdőjelet. Biztos ezt mondta Isten?
1: Biztos jól érted?
2: Jól értetted? Nem, az nem úgy van. És akkor egy halvány kis bizonytalanodással kezdődik, és aztán ez így szépen felnő. Tehát azért mondom azt, hogy...
1: De a kétség mindig rossz? Tehát, hogyha
2: nem feltétlenül. Tehát, és Isten nem fél a kétségeinktől. Tehát, hogy az a nagy tévút, amiben sokszor belefutunk, hogy jaj, ha kétségeim vannak, akkor azt úgy palástolnom kell Isten előtt. Nem, a legjobb helyen őnála vannak a kétségeim. Tehát bármit érzek, akkor oda tudom vinni, hogy Istenem, én most megint ilyennek, olyannak, amolyannak érzem magam. Én annyira nulla vagyok, egy senki. Egy látod, már megint mindent elrontottam. Építs föl.
1: Megint rosszul döntöttem.
2: Megint rosszul döntöttem.
1: Megint hülyeséget.
2: Igen. De tudod, mi a csodálatosabban, hogyha ezt oda viszem, akkor nem az van, hogy na, megmondtam, ne erre menj, hanem mindig van egy kitárt kar, egy ölelés, és de jó, hogy hazajöttél, itt vagy jó helyen.
1: Semmi baj, gyere segíteni.
2: Semmi baj, sírd ki magad, kezdjük újra.
1: Ahogyan újra. A gyerekekkel bánni kéne, mindig így ezt van. Mondom, amikor a programigazgatónk a Balimónival beszélgetek, mindig ezt mondom, hogy ez a fantasztikus Istenben, ez a két dolog. Az egyik az, hogy soha nem ecsetelné a fuldoklónak a vízmélységét, sose mondaná, hogy én megmondtam, és mindig az van, hogy nézd, válasz. És ha még rosszul is választasz, annak ellenére, hogy megmutatta, hogy mi lesz a következménye. Igen. A két útnak, ha te mégis a kacskaringósat választod, ahol jó eséllyel, sőt, biztosan felbuksz, bevered magad, összetöröd magad, fájni fog, leállítanak jó időre, stb., akkor is azt mondja, oké, semmi baj, gyere.
2: Kezdjük újra. Tehát a következményeket viselem, tehát nem arról van szó, hogyha hülyeséget csinálok, akkor mindentől megment, és akkor eltűnnek a következményei.
1: Nem, de nem ítél
2: de, meg. De nem az van, ami miatt sokszor nem megyünk Istenhez, mert azt gondoljuk, aha, jó fejbe fog vágni, most aztán jó, ki fog kapni. Azért mondom, hogy ez a büntető, torz istenkép eszmetlen sok kárt okoz a kapcsolatunkban. Ha tudjuk, azért is ezzel kezdtem, hogyha tudom, hogy végtelenül szeretve vagyok, és van egy végtelen szerető Isten, akihez mindig visszamehetek, akkor mindig újra tudom kezdeni. És aztán ebben tudok fejlődni, tehát nem fogom mindig újra ugyanazokat a hibákat elkövetni, mert igenis rájövök arra, hogy arra nem megyünk. Lehet, hogy igen, aztán megint elkövetek, megint más vagy más fronton, de azért csak fejlődünk, tehát nem toporgunk egy helyben, hanem növekszünk a hitünkben.
1: Lehetséges azért az, hogy a következmények elsimításánál, megoldásánál, helyrehozásánál mondjuk azért ott van és segít nekünk?
2: Igen. Nagyon sokszor kipótolja a gyengességeinket is, és pont az elhíváshoz visszakanyarodva használja sokszor még a tévutakat is. Tehát abból is tanulsz valamit. Arról is tudsz másoknak mesélni, hogy gyerekek, én ezt elrontottam, így csináltam, így gondoltam, de megértettem, hogy ez tök rossz. Szeretnék ebből

0: És ez néha nehéz ezzel szembesülni, hogy igen, ilyen is vagyok. Meglátod jobban a gyengeségeidet, a gyarlóságaidat. De ez is része a felkészülésnek, mert te le kell hántódnia egy csomó mindennek rólad ahhoz, hogy igazán be tud tölteni a küldetésedet. Tehát egy része a felkészülésünk, a jelen próba, a jelen formálás, és a másik része az, ami a háttérbe zajlik, amit nem látunk, hogy Isten előkészíti a terepet, ahová majd helyezni fog, ahol esetleg embereket készít majd melléd, akik majd segíteni fognak neked, mert nagyon sokszor úgy ad elhívást, tervet, álmokat, életfeladatot, hogy ezt egyedül nem tudjuk majd megcsinálni. Mellénk fog adni embereket, akik pont ki fognak egészíteni, vagy csiszolni fognak, vagy formálni fognak, vagy akármi, tehát valamilyen szempontból szerepük lesz ebben. Egyébként az is egy fontos dolog nekünk, annak idején még ezt így tanították a teológián, hogy az elhívásnak két része van. Van egy külső elhívás, és egy belső elhívás. A belső elhívás az, ami a szívedben megszületik, amire úgy érzed, hogy na, engem Isten erre hív. A külső elhívás pedig az, amit a környezeted is megerősít. Tehát, hogy az igazi elhívás az, amikor ez a kettő összetalálkozik. Amikor mások is meg fogják erősíteni, nem biztos, hogy mindenki, de a számodra mérvadó, hiteles emberek meg fognak erősíteni abban, hogy igen, Petra, te a helyeden vagy. Ez az a feladat, amit Isten neked szánt. Tehát ez a kettő együtt, ez az igazi, amikor együtt van. Ha csak én gondolom azt, hogy erre a feladatra alkalmas vagyok, az lehet, hogy tévútra visz. Kell egy külső megerősítés is.
1: Ezeket a szituációkat, amikor ez megvan, tehát feláll ez a rendszer, hogy ott vannak a segítők, ott van Isten, ott vagyok
0: én. A terep előkészítve.
1: A terep előkészítve, és ez a háromszög bezáródik szépen, és a háromszög között, a háromszögek között, ott van az elhívás maga, mint feladat, ami nyilván szoktuk mondani hivatást, tehát ami egy életen keresztül húzza és viszi az embert. Oké, ez feláll ez a helyzet, akkor ezt meg is segíti az Isten, gondolom.
0: Persze. Tehát nem egyedül küzdök. Nem az van, hogy tehát, akkor
1: innen, na tessék egyedül. Örömtelivé teszi, gyümölcsözővé teszi.
0: Újra meg újra megerősít benetet, lesznek nehézségek, de a nehézségek is részei lesznek ennek a formálódásnak.
1: És miért kell a nehézség egyébként? Most nem azt mondom, hogy minden legyen csillámpor, csak
0: igen.
1: Ha az odavezető út is tele volt nehézséggel, tételeztük.
0: Persze. Az az igazság, hogy egy olyan világban élünk, hogy ha...
1: Azt nem Isten teszi oda a nehézséget.
0: Nem, de használja. Én azt gondolom. Tehát, hogy nagyon sokszor meg kell tapasztalnunk azt, hogy kevesek vagyunk nélküle. És hogy mert különben nagyon azt fogom hinni, hogy én fújom a passzát szelet. Én vagyok olyan ügyes, jaj, de jól megy ez nekem. És aztán innen nagyon magasat lehet onnan esni. De amikor azt tapasztalod meg, hogy én egyedül kevés vagyok, de köszönöm, hogy te mellettem vagy, és kipótolod, és megerősítesz, és amikor én nekem nincs erőm tovább menni, akkor mindig van még egy lépés, amint te átlöksz, és tovább viszel. És amikor annyira elfáradok, és elbizonytalanodom esetleg akár az elhívásom, hogy tényleg ez az én feladatom? Tényleg jó vagyok én erre? Tényleg ide szántál? Akkor mindig jön egy megfelelő megerősítés, ami tovább fog vinni. Tehát ugye én azt gondolom, hogy ez szükségszerű velejárója az életnek, de ez az, ami alázatban is tart az embert. Uh-huh. És az nem baj. Nem baj, hogyha ha tudom, hogy meddig tartok én, és honnan jön Isten. Tudod, ahogy a vízbe is van, amikor a kisegér meg a nagy elefánt együtt mennek a hídon, és hallod, Dumbo, hogy dübörgünk, és Isten engedi, együtt dübörögjünk vele. De azért hát nem...
1: Ez a legédesebb, amit valaha hallottam. Igen, tényleg.
0: De nem mi vagyunk, mint ahogy egy gyerek.
1: Igen, ez nem baj, tehát a gyereknek is hagyom, hogy hadd higgye,
0: persze,
1: hogy ő lép olyan nagyot.
0: Így van.
1: Hogy remeg a korlát, igaz?
0: Igen. Tehát ő örömét leli abban, hogy mi a helyünkön vagyunk.
1: Meg, hogy mi örülünk.
0: Így van. Nem? Így van.
1: Hogyha megtaláltuk a helyünket, ha megvan ez a háromszög, és azt szeretnénk, hogy ez siker legyen, akkor baj az, hogyha az ember azt kéri, kívánja, vagy vágyja, hogy az anyagi világban is sikeres legyen?
0: Én szerintem szabad azt kérni, hogy áldjon meg Isten sokféleképpen, akár anyagilag is.
1: Tehát, hogy ne legyen szűkösség.
0: Így van, én is azt gondolom, hogy szabad ezt kérni, hogy
1: mert ez is egy téves, bocsássak meg.
0: Igen, hogy
1: jaj, nem, akkor én szegény leszek,
0: igen.
1: És majd ingyen csinálok mindent.
0: Tehát, hogy... Igen, tehát azért nem erről van szó. Viszont én úgy vagyok ezzel, hogy megadom Istennek a jogot arra, hogy ő jobban tudja, hogy

0: mi a jó nekem. Tehát, hogyha jobban látja, jobban tudja azt, hogy én adott esetben mivé torzulnék, milyenné válnék, hogyha minden úgy adódna, ahogy én szeretném, akár anyagilag is. Milyenné tenne engem az, hogyha adott esetben minden kívánságom teljesülhetne anyagilag, vagy egy olyan sokkal biztosabb alapzaton állnék. Azt tudom neked mondani, hogy mi a férjemmel misszionáriusokként élünk néhány éve. Ez a totális Istentől függést jelent minden hónapban. És azt kell, hogy mondjam neked, hogy olyan mélységeit ismerem meg ezáltal Istennek, viszont azt jelenti, a misszionáris lét azt jelenti, hogy támogatásokból élsz. Tehát van nyilván nekünk is egy családi vállalkozásunk, amit így úgy próbálunk üzemeltetni, de...
1: Meg életben tartani.
0: Életben tartani, de hogy az egzisztenciánk egy része támogatásokból jön össze. Aha. És ez a totális Istentől függ is az, hogy megélem, az, hogy gondoskodik rólam. És ez nem azt jelenti, hogy olyan szinten kiszolgáltatom magam, ezért is van egy családi vállalkozásunk is, hogy akkor én bolondul várom azt, hogy majd a sült galambot Isten megoldja, és én semmit nem teszek hozzá, nem? Tehát, hogy ez itt több részből áll, de ugyanakkor azt látom, hogy minden hónapban be kell látnom, és meg kell vallanom, hogy Uram, te tudod, hogy miért adod így, miért adod a küszködést sokszor a nehézségeket ebben a kérdésben, és te tudod azt, hogy miért zársz be bizonyos csatornákat adott esetben, és miért engeded azt, hogy megtapasztaljam azt, hogy mindenről te fogsz gondoskodni. De ez egy olyan mély és bensőséges Isten kapcsolatot eredményez, minél jobban megtapasztaljuk azt, hogy mennyire függünk Istentől, annál jobban megmutatja az erejét, és az olyan arcait mutatja meg, amit másképp nem tudnál megtapasztalni.
1: Hogyan döntöttetek, minek köszönhetően, vagy milyen oknál fogva, vagy minek a következményeképp amellett, hogy ilyen életet fogtok élni? Misszionárius életet, ilyen mély Isten re vagy hezdőlésben, amikor tényleg mögött, el kell hinned, hogy elkap.
0: Igen, tehát ez tényleg így van, hogy minden nap el kell mondanom magamnak.
1: Sőt, tudnod kell, hogy nem is elhisszük, hanem kétségem nincs felőle, hogy ugorhatok bármit.
0: Kétségem van rendszeresen, és akkor mindig el kell mondanom.
1: Vagy csak félsz.
0: És el kell mondanom magamnak, hogy Uram, gondoskodj rólam. Te azt ígérted, ez olyan, mint amikor oda megyek, a gyerek oda megy az apjához, és azt mondja, te azt ígérted, hogy nem hagyod cserben azokat, akik téged szeretnek. És hogy ez az, amit mindig és Isten szereti, hogyha az ígéreteire emlékeztetjük őt. Tehát, hogy egy olyan
1: Nem fog haragudni
0: azért, sőt, erre bátorít minket, hogy azért adok ennyi ígéretet, és annyiféleképpen, hogy kapaszkodj bele, és hozd elém nap, mint nap. Tehát ő erre kifejezetten bátorít minket. Ettől nem kell félni. Tehát, hogy mire alapoztuk ezt? Arra, hát ez a bizonyos elhívás, amit Isten ezerszer megerősített innen, onnan, amonnan, amiről azt éreztük, hogy erre dobban rá szívünk. Most jelen esetben, hogy keresztény könyveket készítsünk, hogy készítsünk olyan ajándéktárgyakat, amelyeken ott megjelenik egy bátorító üzenet, ami az emberek kirakhassák az asztalán ott lehessen, hogy fölvessen egy olyan pólót, ami rajta van egy olyan üzenet, ami esetleg betöltheti a szívét. Szóval, hogy egy csomó ilyen dolgot csinálunk egyébként, amire pont azért éreztük, hogy hát ehhez adtál talentumot, ebben adtál örömöt, fejlesztünk, most van egy kis közösség, amit építünk, működtetünk egy közösségi teret, ott szórhatjuk azokat az üzeneteket, amivel Isten megszólított minket. Tehát, hogy ezek így összeadódtak, és használja ebben a múltunkat, használja a férjemet, aki lelkis családba született, és az anyateljel szívta magába a teológiai tudást, használja a tanulmányainkat, mindent, amit különféle egyetemeken tanultunk, használja a mögöttünk lévő 20-akárhány év munkatapasztalatokat, világi munkahelyeket és keresztény közösségeket. Tehát, hogy ez egy csodálatos, olyan, mint egy puzzle, aminek időnként látod, hogy azt, ha most összeállt egy darabka, de nem látom a jövőt, tehát ez nem azt jelenti, hogy én most meg vagyok érkezve, és itt maradok ezentúl nyugdíjas koromig, vagy kit, hogy most itt vagyok. Hogy meddig szól ez a megbízatás, azt nem tudom. Lehet, hogy egy évig, két évig, tíz évig, lehet, hogy a nyugdíjas koromig, de hogy folyamatos formálódás és vezettetés van abban is, hogy lehet, hogy majd másképp lesz. És hogy Istennek vannak nagyobb tervei adott esetben, még különlegesebb, vagy olyan kanyarok, amelyekre nem számítottam.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy lehetséges az, Virág, hogy az elhívás is fejlődik velünk együtt.
0: Igen, hát én azt gondolom,
1: hogy... Úgy vagyunk hogy ez egyre virágzik, van. És egyre több levele is virágzik, és ága
0: nő. Meg ugye sokféle elhívásod lehet. Tehát például az is lehet egy elhívás, hogy családanya leszel, hogy feleség leszel, hogy mit tudom én, egy közösségben, egy adott közösségben neked van valami speciális szereped, de lehet, hogy van mellett egy hivatásod is. Aha. Tehát, hogy sokféle elhívásunk lehet, és lehet, hogy vannak időszakok, amikor az egyik hangosabbá válik, de én azt gondolom például, hogy egy családanyai hivatás adott esetben hangosabb minden másnál. Uh-huh. Mert megette a fene, hogyha én a családomat kinyírom azáltal, hogy valami fennkölt dolgot végzek, de közben nem tudok odafigyelni rájuk, és lehetnek nekem nagyon magasztos céljaim, szolgálataim, misszióim, akármilyeim, hogyha gyerekeimre nem tudok odafigyelni. Vagy a férjemet elhanyagolom. Tehát, hogy azért ezek itt egyensúlyba kell, hogy legyenek. De lehet olyan életszakasz, hogy a gyerekeim kirepültek, nincs rám olyan nagy szükség, vagy kisebb mértékben van rám szükség, és akkor sokkal inkább tudok más dolgokra koncentrálni.
1: Hogyan látod ezt a környezetedben, az elhívás alakulását? Láttál-e olyat, hogy valakinél ez úgy kiragyogott, hogy kétség nem fért hozzá, hogy ez az, és akkor mondjuk te voltál az a személy, akit Isten küldött hozzá, hogy erősítse meg abban, hogy igen, valóban ez az, hogyha mondjuk kérdés született ezzel kapcsolatban, abban az illetőben volt ilyen? Amikor te voltál a megerősítés?
0: Hát nem nagyon tudok róla, tehát lehet, hogy nem mondták el. Jó lenne, ha lenne. Vagy ez egy álmom, és szeretnék segíteni. Most nagyon sok fiatal van körülöttünk, és nagyon szeretném őket bátorítani ebben. Tehát, hogy örülnék, hogyha tudnék egy kicsit így mentor lenni számukra, és egy kicsit bátorítani őket abban, hogy megtalálják majd a hivatásukat, és így a helyükre kerüljenek. Tehát én örülnék neki. És azt is el kell, hogy mondjam neked, hogy láttam ellenpéldát is. Tehát láttam olyat is, hogy valaki sokkal többre lett volna képes, de mindig annyira kicsinek gondolta magát, és mindig elnyomta magában ezeket a nagyobb álmokra hívó hangokat, mindig lerángatta magát a földre, és mindig a komfortzónán belül akart maradni, hogy egyszerűen olyan rossz látni, hogy sokkal többre lenne képes, és nem lesz az soha.
1: Kényelemből maradott?
0: Én azt gondolom, hogy inkább félelem.
1: És nem lehet kényelmetlen az, amit az Isten ad, nem?
0: Azért az, amikor a komfortzónádból kibillent, az kényelmetlen. Most erre egy egész konkrét példát tudok neked mondani. Én nyáron jutottam el hosszas, több éves vívódás után, hogy feladtam a munkámat, am 16 éven át voltam a Family magazin főszerkesztője, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez volt az álom munka számomra. Tehát, hogy itt minden kirakó a helyén volt, az összes darabka.
1: Minden részét szerettem.
0: Minden részét szerettem, mindig erről beszéltem, és az volt, amit észrevettem magamon, hogy egyé váltam ezzel a feladattal. És ahogy elkezdtem ezen gondolkodni, annyira az identitásom részévé vált, hogy én vagyok a Family magazin főszerkesztője, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy nem vagyok-e akadálya annak, hogy Isten engem többre vigyen, máshova vigyen, másra is használjon. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy aha, valójában én már néhány éve a komfortzónámon belül mozgok, és ez nagyon kényelmes, mert tudom, kiszámítható, megcsinálok egy lapszámot, már nem okoz akkora feladatot, már jól működik, már nem igényel akkora erőfeszítést. És ez így elkezdett bennem dolgozni, hogy aha, Isten.
1: Lelkiismeret furdalásod le?
0: Nem, csak elkezdett bennem dolgozni az, hogy itt vagyok ennyi idősen, és lehet, hogy Isten még többet szán nekem. És hogy vannak olyan rejtett talentumai.
1: De honnan jött ez a gondolat? Ez csak beférkőzött a fejembe?
0: Igen, elkezdte ez bennem így táplálgatni, hogy azért neki vannak még tervei, vannak még kiaknázatlan talentumaim, képességeim.
1: Meg olyan helyek vagy helyzetek, ahol rád van szükség.
0: Így van, és hogy biztos, hogy azt csinálom-e, ahol látni akar, és hogy van-e bátorságom egy hatalmasat ugrani, és elengedni a biztosat, amit szeretek, és hinni abban, hogy ad nekem valamit. És képzeld el, hogy ebben az egész vívódásomban, ez sok-sok évi imádság, hogy Uram, jól látom, mennem kell, maradnom kell, mennem kell,
1: ez
0: maradnom.
1: Ez évekig ment?
0: Igen, és hogy ez nagyon érdekes volt, hogy és ebben a helyzetben is kaptam egy csodálatos megerősítést. Tehát, hogy Isten
1: mondod,
0: akkor
1: mi
0: is...
1: volt az?
0: Igen. egy munkai megbeszélésünk volt, és megkértek rá, hogy én akkor, ez ugye egy keresztény könyvkiadó volt, megkértek rá, hogy lesz egy kis megbeszélés, és hogy én vállalnám-e, hogy majd úgy imádságban hordozom ezt az alkalmat, és többiek előtt imádkozom érte, és mondták is, hogy aznapra milyen üzenet alapján szeretné. Tehát, hogy mondta az egy kolléganőm, hogy én föl fogom olvasni majd ezt az üzenetet egyébként, csak hogy tud.
1: Mármint milyen üzenetet?
0: Ez az egyik könyvünkből volt, egy napjáhítatos könyvből.
1: Okay.
0: Egy üzenet. Uh-huh. És képzeld el, mondom, kíváncsiak mégis mi ez az üzenet, hogy elültette a bogarat a fülemben. Kinyitottam, és az volt az üzenet, hogy lép tovább. És az volt az üzenet, hogy eleget voltatok már emellett, a hegy mellett, induljatok útnak. És egyszerűen, ahogy így kinyitottam, és így mondom, megjött a válasz. Tehát, hogy egyszerűen olyan volt, mint amikor leugrik a lapról a mondat. Tehát, hogy egyszerűen azt mondom, ezért erre a mondatra, vagy bármiféle jelre vártam, nem tudom én miután, és minden kétséget kizárólag megszületett ez a gond. Tehát, hogy akkor ott éreztem, hogy aha, én vagyok a címzet, nem a többieknek szól ez a mondat, ez nekem szólt. És akkor, ahogy én ezt a munkatársaim elé is tártam, ezt, hogy úgy érzem, hogy engem Isten erre vezet, és hogy ezt az üzenet kaptam, nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy az ajtók nyíltak ki, tehát, hogy megértették, elengedtek, elfogadták a döntésemet, és aztán, hogy mentem tovább, elindultam tapogatózva a sötétbe, mindig láttam a következő lépést.
1: Tudod, milyen nagyon érdekes, Virág, hogy azonnal az jutott eszem, amikor elkezdted ezt mesélni, amit a külvilág úgy lát, hogy te jó Istened, föláll a tutiból, mit csinál ez, megőrült? Most nem rád mondom,
0: így
1: hogy megőrült.
0: Van, nem, ez, figyelj, ez
1: de a... hogy az óriási sztorik, most csak mondok egy teljesen egyszerű példát. A Spektrum TV-n ment a River Cottage sorozat. Uh-huh. Az a pasas valami hiper reklámszakember volt az Egyesült Királyságban, és egyszer csak azt mondta, hogy neki elege van.
0: Uh-huh.
1: Vagy hát jó, most így magyaráz, hogy elege van, de ki tudja, hogy egyébként, hogy
0: van életközepi válság, van karrieröngyilkosság, meg egy csomó minden van.
1: De hogy azt mondta, hogy ő mást akar csinálni. Tehát, hogy ő akkor innen feláll, és ő elmegy vidékre. És ő az emberek között, kisfaluban, a természetben, az állatok között egy teljesen természetközeli életet szeretne élni, ami mihez közeli? Uh-huh. Istenhez közeli, bár erről nincs szó, de hogy ki tudja, hogy hány ilyen váltás, ami a külvilág szemében megőrültél, ott hagyod ezt a pozíciót, ezt a pénzt, a többi, és közben az ember, hogyha elég erős önmagában, mert mondjuk lefutott benne ez az x hónap, x év beszélgetés Istennel a váltás, amit csak úgy dédelgesz belül, mert még magadnak sem mered kimondani hangosan, akkor, amikor ez lefut, akkor már teljesen mindegy, hogy mit mondanak. Mert megyek és csinálom.
0: Így van. Tehát, hogy akkor már úgy nem maradt kétség benned. És hogy,
1: veled
0: és
1: akkor hogy történt ez?
0: Tehát, hogy akkor amikor ez a mondat, vagy elolvastam ezt az üzenetet, képzeld, hogy nem csak ez az egy mondat, hanem maga az egész gondolatsor teljesen kihangosítva a vívódásom. Tehát, hogy annyira, tudod, amikor így, de hát le van írva, pont ezt érzem, ezzel vívódom, ezzel küszködöm, és itt a válasz rá. Tehát, hogy ez annyira megerősítő volt, elmondtam mindenkinek, kiléptem.
1: Mennyi idő alatt zajlott ez le?
0: Hát gyakorlatilag
1: onnantól, hogy megláttad az üzenetet.
0: Pár hét lefolyása alatt, meg igen, azt kell, hogy mondjam. Azonnal mentem a főnökömhöz, elmondtam neki, és hogy azt is látom, hogy amikor Isten kinyit egy kaput, vagy bezár egy ajtót, akkor mindig nyílik egy másik. Tehát, hogy akkor látod a következő lépést, mész, nem látod a teljes távlatot, de ez olyan, mint amikor sötétben vezetni kell, és akkor csak azt az egy kis csíkot látod, ami előtted van.
1: Vagy ködben.
0: Na, így van, tehát csak egy egész picit tudsz látni. És nagyon sokszor így van, hogy csak a következő
1: lépés. De mégis tudom, hogy van egy pont, ahová eljutok.
0: Igen, de az van bennem, hogy ha van egy hatalmas Isten, aki így szól, ennyire konkrétan tud szólni, ha akarjuk, ha kérjük, ha vágyunk erre, hogy vezeti, azt akarjuk, hogy vezessen.
1: De kérem, ő szólni fog.
0: Így van. Tehát olyan nincs, hogy ő cserben hagy azt, aki segítséget kér tőle.
1: Na hát akkor én arra biztatok mindenkit, hogy kérjen, kérdezzen, és figyeljen arra, hogy a helyén van-e, és Győri Virágnak pedig nagyon-nagyon köszönöm. Úgy elrepült ez az 50 perc, hogy csak pislogok. Virág a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet kommunikációs vezetője, és ugye korábban a Mára beszélgetésben is emlegetett Family című keresztény család és párkapcsolati magazin főszerkesztője volt 16 éven keresztül. Köszönöm szépen, hogy
0: én köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon élveztem a beszélgetést veled.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyoncukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vorslé és planetárium is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
2: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolotkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain, de ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlért két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ráncfelvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Bár a rám szakad ég és a holdvilág árok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járató és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útbeejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva a tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy, 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendréig kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Csak

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Újjáépítik a Gubacsi hidat, 2029-re készülhet el. Mobil cella adatok alapján hangolták át a 4-es metró menetrendjét. 6 hétig torlódásokra kell készülni a Rákóczi hídnál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődhet a hosszú ideje rendkívül rossz állapotban lévő Gubacsi vasúti híd újjáépítése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy aláírta az új hídszerkezet és a hozzá kapcsolódó vágányhálózat kivitelezési szerződését. A Pest-Erzsébetet Csepellel összekötő vasúti híd kiemelkedően fontos szerepet játszik a hazai teherszállításban. A műszaki állapota ugyanakkor már több mint egy évtizede annyira leromlott, hogy 2014 óta mindössze 5 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak rajta a vonatok. Mindez különösen jelentős probléma, mert becslések szerint Magyarország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a ezen a kapcsolaton keresztül halad. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg, és a Csepeli Szabad kikötő, valamint a Csepeli konténerterminál vasúti kiszolgálását is javítja. A kivitelezési szerződést a közbeszerzése nyertes Hedo Kft.-vel kötötték meg. A nyertes ajánlat nettó 21 milliárd forintról szól. A munkálatok a tervek szerint még az idén megkezdődhetnek, 2029 végére pedig már az új hídon közlekedhetnek a tehervonatok Pest-Erzsébet és Csepel között. Ezzel párhuzamosan a Gubacsi híd közúti részének, valamint a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is megkezdik, illetve folytatják. Mobil cella adatok segítségével vizsgálta meg a BKK, hogy hogyan változik a 4-es metró utasforgalma a nap különböző időszakaiban. A több mint 200 nap adatait feldolgozó elemzés szerint a jelenlegi menetrend alapvetően

következő irányban a keleti pályaudvar felé később alakul ki az utazási csúcs. A közlekedési központ szerint a mobilcella technológiával a korábbinál részletesebb képet lehet kapni arról, mikor és milyen irányban utaznak nagyobb számban az emberek. A mostani tapasztalatokat ezért más járatoknál is felhasználhatják, és a jövőben további adatvezérelt menetrendi változások jöhetnek a budapesti közösségi közlekedésben. Megjelent a nyugat-nílusi láz. Magyarországon egy budapesti férfi fertőződött meg. Regisztrálták az idei első nyugat-nílusi lázas megbetegedést itthon. A fertőzést egy 66 éves budapesti férfinál mutatták ki, aki a megbetegedése előtt nem járt külföldön, ezért a járványügyi vizsgálat szerint hazai eredetű fertőzésről van szó. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 33. heti jelentése szerint az esetet a beteget kezelő kórház jelentette, majd a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették a nyugat-nílusi vírus jelenlétét. A betegséget fertőzött szúnyogok terjesztik, természetes körforgása elsősorban a madarak és a szúnyogok között zajlik. Emberről emberre közvetlenül nem terjed. A fertőzöttek mintegy 80%-ánál egyáltalán nem jelentkeznek tünetek, körülbelül ötödüknél pedig influenza-szerű panaszok, például láz, fejfájás, izom és ízületi fájdalom, fáradtság vagy kiütések alakulhatnak ki. Súlyos idegrendszeri szövődménye az esetek kevesebb, mint 1%-ában fordul elő. Ennek kockázata elsősorban az időseknél és a legyengült immunrendszerű embereknél magasabb. Ilyenkor akár agyhártya vagy agyvelő gyulladás is kialakulhat. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A hétfőn kezdődött várhatóan 6 hétig tartó munkálatok a Buda felől érkező autósokat érintik, a szakaszos sávlezárások miatt pedig főként a reggeli és délutáni csúcsidőben alakulhatnak ki torlódások. A munkavégzés a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódik. A szakemberek a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításán dolgoznak, ezért a lehajtó egyes részeit a kivitelezés ütemének megfelelően szakaszosan zárják le. A teljes lehajtó tehát egyszerre nem zárják le a forgalom elől. A munkálatokat az eredeti tervekhez képest egy héttel előre hozták. Ennek célja, hogy a közlekedés szempontjából legkritikusabb munkafázisok lehetőség szerint még az iskolakezdés előtt elkészüljenek, és szeptembertől már kisebb fennakadást okozzon a beruházás. A közlekedőknek ugyanakkor a következő hetekben érdemes hosszabb menetidővel tervezniük, különösen a legforgalmasabb időszakokban. A Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják. Drónnal ellenőriztek egy forgalmas vasúti átjárót a rendőrök Veresegyház térségében, ahol több szabálytalankodó közlekedővel szemben is intézkedtek. Egy autós számára azonban különösen kellemetlenül végződött az ellenőrzés, a mostani szabályszegéssel annyi büntető pontja gyűlt össze, hogy kezdeményezték a vezetői engedélyének bevonását. A férfi egy Suzuki Wagonerrel a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott át a vasúti síneken. A szabálytalanságot a levegőből figyelő rendőrségi drón rögzítette, a gödöllői rendőrök pedig röviddel később megállították az autóst. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrnek korábbi közlekedési szabályszegések miatt már több büntető pontja is volt. A mostani eset után elérte azt a határt, amely miatt kezdeményezték jogosítványának visszavonását. Magyarországon egyébként 18 büntetőpont elérése vagy meghaladása esetén visszavonják a vezetői engedélyt. A sofőr állítólag azzal magyarázta a történteket, hogy a jelzőlámpa éppen előtte váltott pirosra. A rendőrség ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy vasúti átjáróban nincs helye a kockáztatásnak. Egy több száz tonnás szerelvény fékútja rendkívül hosszú, ezért a mozdonyvezető sok esetben akkor sem tudja elkerülni az ütközést, ha időben észleli a veszélyt. A rendőrség ezért továbbra is fokozottan ellenőrzi a vasúti átjárókat, egyre több helyen drónokat is bevetve. A cél elsősorban azok kiszűrése, akik a tilos jelzés ellenére hajtanak vagy haladnak át a síneken, hiszen egyetlen rossz döntés is súlyos, akár tragikus következményekkel járhat. Különleges látványban lehet részük szombaton a budapestieknek, augusztus 29-én rendezik meg ugyanis a generáli OVT Duna átúszást, amelyen 1000 ember kelhet át a folyón Pestről Budára. A néhány éves szünet után visszatérő esemény idejére a Duna érintett belvárosi szakaszán teljes hajózási zárlatot rendelnek el. A résztvevők a Corvinus Egyetem közeléből indulnak, és mintegy 500 méter megtétele után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem előtt érnek célba. Az úszók egyesével rajtolnak majd a mobil pontokról délelőtt,
fél 11 és délután fél 2.

kettő között. A szervezők szerint a viszonylag rövid táv miatt nem csak profi sportolók, hanem megfelelő úszástudással rendelkező amatőrök és hobbi úszók számára is teljesíthető a kihívás. A Duna jelenlegi alacsony vízállása a szakemberek szerint nem veszélyezteti a rendezvény lebonyolítását, sőt az átlagosnál kiszámíthatóbb körülményeket teremthet. Sekély víztől vagy a meder érintésétől sem kell tartani, mert ezen a belvárosi szakaszon mély a folyómeder. A szervezők emellett kedvező vízminőségre és kellemes vízhőmérsékletre számítanak. A biztonságra különösen nagy hangsúlyt fektetnek. A hajózási zárlat mellett a vízirendészet 3 kísérőhajóval felügyeli az eseményt, az úszó folyosó mentén pedig 9 mentő csónak áll majd készenlétben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: FM. Manna FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idege

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütésre számíthatunk, pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, tovább csökkent a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést, amely megfelel az elemzői várakozásoknak, a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatokkal indokolták. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre.
1: Időjárás.
2: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, északkeleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hajnali 15-20 fokot követően napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, I'm Josh Wilson, and my new song, Revolutionary, is all about kindness.
1: Ez a dalom a kedvességről szól. Úgy hiszem, hogy a kedvesség nagyon sokat számít, hiszen annyira könnyen fogadjuk be a világban és a hírekben látott összes negatív hírt. Ez a dal arra emlékeztet, hogy többre vagyunk hivatva, mégpedig arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan Krisztus szeret minket. Annyira bátorító volt azt a sok kedves cselekedetet látni egy világméretű járvány kellős közepén. A küzdelmeink valóban összehoztak minket. Megtanultuk, hogy sokkal több közös van bennünk, mint gondoltuk, és gyönyörű látni, ahogy az emberek egymást szolgálják. Ennek a dalnak a szövege egy imádság, ami egy forradalom elindításáról szól, a kedvesség forradalmának az elindításáról.
0: I'm Josh Wilson, and this is Revolutionary.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlért két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja, így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyészprogram keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta a közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője, hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akció célja, hogy megkönnyítse az iskola kezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezési idejéről és a mentési esetek számáról. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
4: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
9: Sok napsütésre számíthatunk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője, hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akció célja, hogy megkönnyítse az iskola kezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezési idejéről és a mentési esetek számáról. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komáron felé tartott, amikor megfenek lett. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt.
0: Időjárás.
9: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
10: Jó reggelt kívánok mindenkinek, pont a hét közepe van. A mikrofonnál István Dániel, ez pedig a Budapest Update augusztus 26-án. Mindjárt nyílik is a kalendárium, hogy augusztus mostani utolsó egyik napja, mi mindenről híres, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Sok mindent gyűjtöttem, olvasgattam. Például teljesen új híd válthatja fel Budapest egyik leglassabb átkelőjét, többek között erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten, a Városháza Parkban. Hogy hol és mikor, nem sokára mondom.
0: 98.6

0: István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Augusztus 26-a van. Nézzük már is, hogy mi mindenről híres a mai nap. 822 éve Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor 5 éves Lászlót éppen a mai napon. A gyermek helyett apja tette le az esküt. Imre egész uralkodás alatt öccsével, a későbbi második Andrással vívott küzdelmet a hatalomért. 1203-ban öccse ismét lázadást robbantott ki ellene, akit Imre elfogadtatott és börtönbe záratott. A király közben súlyosan megbetegedett, így a pápa beleegyezésével koronáztatta királlyá Lászlót. Andrást kiengedte a börtönből, és fia gyámjává, halála esetén az ország kormányzójává tette. Imre novemberben meghalt, így András herceg vette át a kormányzást, azonban a pápa intése ellenére a gyermek király jogait semmibe vette. Az özvegy királyné 6. Lipót osztrák herceghez menekült fiával és a koronázási ékszerek egy részével együtt. Nem sokkal ezután 3. László váratlanul elhunyt. Péter győri püspök hozatta haza a holttestet, és a székesfehérvári bazilikában temette el. A Szent Korona is visszakerült Magyarországra, a királyné pedig visszatért Aragóniába. 177 éve Hajnaú Tábor szernagy közölte Görgei Artúrral, hogy az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. Az 1848-49-es szabadságharc végén, a fegyverletétel után Görgeinek így sikerült elkerülnie az aradi 13-ak sorsát, de számüzetésre ítélték, és Klagenfurtban tartották házi őrizetben családjával együtt. Csak 1867-ben a kiegyezés után engedték szabadon, hazatérve haláláig Visegrádon élt, visszavonulta. 113 éve született a mai napon Bulla Elma, Kossuth-díja színművésznő, érdemes és kiváló művész. Bulla a Színművészeti Akadémia elvégzése után éveken át Max Reinhardt társulat szerepelt, Berlin, München és Bécs ünnepelt művésze volt. Magyar színpadon első kiugró sikerét GB Show Szent Johanna című drámájában aratta. 2 évtizeddel később a Víg Színházban ismételten eljátszotta a szerepet. Elmélyült alakítást nyújtott a Kosztolányi regényéből írt Édes Anna színpadi változatában, és számos Miller, Ibsen, Dürrenmatt adaptációban is. Drámai ereje, kitűnő jellemábrázoló készsége jól érvényesült a rádióban, a televízióban és a filmen is. 106 éve született Bod László festő, Elek Fienő tanársegédje volt az akvarell szakon, később az Állami Pápszínház igazgatója volt. A Medgyenszky Társaság és a Dunapart Művészeti Egyesület alapító tagja és első elnöke, Budapesten élt és dolgozott. Szintén a mai napon 95 éve született Gróf Markovics Kálmán, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, edző, felesége Szőke Kató, kétszeres olimpiai bajnok, úszó, majd Balog Márta világbajnok kézilabdázó, fia Markovics László teniszbajnok. 79 éve Zalaegerszegen látott napvilágot Vajda József, Liszt Ferenc díjas fagotművész, aki a TV Maci zenéjét is eljátszotta. Pécsi József Dörmögő Dömötör Istó gazda udvarán című művének részleteit játszott egyébként a TV Maciban. Pécsett és Budapesten tanult, 70-től 98-ig volt a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának első fagottosa. Oktatott a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában, zenei táborokban, valamint adjunktusként a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola kamara zenei tanszakán. Tagja volt még a rádiózenekar fúvós ötösének, a Liszt Ferenc kamara zenekarnak és az osztrák-magyar Haydn zenekarnak is. Liszt Ferenc díjat és Lehel György díjat is kapott. 101 éve hunyt el a mai napon Petrik Géza, bibliográfus, könyvkereskedő. Petrik egy soproni könyvkereskedőtől sajátította el a könyvszakmát. 1864-ben Pest egyik legtekintélyesebb könyvárusához, Laufer Vilmoshoz, 4 év múlva Osterlam Károlyhoz szerződött, és mikor főnökét kinevezték az Athenaeum ügyvezető igazgatójának, megvásárolt a boltját. 3 évvel később azonban egy szerencsétlen váltóügy lett, és az 1872-es gazdasági válság miatt csődöt kellett jelentenie, és ekkor keletkezett adósságait 25 évig törlesztette. 1895-től 1905-ig szerkesztője volt a Könyvkereskedők heti lapjának, a Korvinának. Maradandó alkotásai magyar könyvművészeti munkája, a magyar könyvészet vagy a magyarországi bibliográfiája. A mai napon is nagyon szép nyári időre számíthatunk, csapadékra nem kell készülni, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó majd a Budapest Update-ben, hogy teljesen új híd válthatja fel Budapest egyik leglassabb átkelőjét, illetőleg a hétvégén a fővárosban rendezik meg az évente visszatérő Sólet Fesztivált is.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, már is mondom, hogy mik ezek. Például teljesen új híd váltatja fel Budapest egyik leglassabb átkelőjét. Pitézi Dávid aláírta ugyanis a Gubacsi híd újjáépítéséről szóló kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a beruházás. Mint a közösségi oldalán írta, nagyon régi adósság ez a munka, amelyet most végre elvégeznek. A kormány néhány hete július végén döntött arról, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén megkezdődik a Gubacsi híd újjáépítése, valamint az országos logisztikai rendszerben is jelentős szerepet játszó Csepeli szabad kikötő és a Csepeli konténerterminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése. Vitézi emlékeztetett, a hídon 2014 óta mindössze 5 km per órás sebességkorlátozás van érvényben, noha ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, amelyen az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A Baross Gábor terv egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a teherforgalmat a közutakról minél inkább a vasútra terelje, fenntarthatóbbá téve a szállítmányozást és csökkentve a közutak terhelését. Az elvi döntést követően most a megvalósítás szakasza elkezdődik. Vitézi aláírta az új híd szerkezet és a csatlakozó vágányhálózat megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést a közbeszerzése nyertes, a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó magyar céggel. Tizedik alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten, a Városháza Parkban augusztus 30-án. A rendezvény a zsinagógák hetének nyitó eseménye, tájékoztatta a rendezvény szervező EMIH Magyar Zsidó Szövetség a távirati irodát. A szervezők elmondása szerint a 11 órakor kezdődő, ingyenesen látogatható fesztiválon négyféle sólet változatot mutatnak be. A programon, amely idén is a zsinagógák hetének nyitó eseménye lesz, a látogatók a zsidó konyha hagyományos ételeit, kortárs gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A szervezők tájékoztatása szerint a látogatók az eseményen megkóstolhatják a sólet magyar, izraeli hegyaljai és street food változatát. A magyar sólet füstölt marha és libahússal, gerslivel, tarkababbal, fokhagymával és fűszerpaprikával készül, főtt tojással és csalamádéval tálalva. Az izraeli változat marahúst, burgonyát és zöldségeket tartalmaz, enyén paradicsomos római köményes alapon, pikáns amba öntetes csalamádéval. A hegyaljai sólet libazsíros alapon készülő bab, gersli marha szegy és füstölt húsok együttese. A street food változatban a klasszikus sólet krémjét meleg pitába töltik, ropogos savanyú káposztával és enyhén csípős zuggal, részletezték a szervezők. A fesztivál gasztronómiai programjához Csonka András színművész, Lantos Lidi gasztroinfluencer, Cserháti Tamara és Mayer Szivia Rebeken is kapcsolódik. Csonka András a magyar Lantos Lidi a hegyaljai izraeli sóletházigazdája lesz. A programban Megyeri Jonatán rabbi is részt vesz. A rendezvény kulturális programját az Izraelből érkező DJ Lior elektronikus zenéje is kiegészíti, a gasztronómiai kínálatban pedig a Brooklyn Bagel italai is megjelennek, olvasható a sajtóanyagban. Nemrégiben újabb KAF villamossal gyarapodott a budapesti járműflotta. Forgalomba állt a 40. szerelvény, azaz lassan 500 ilyen jármű szállítja az utasokat. A KAF villamos forgalomba állása tovább bővíti Budapest korszerű és alacsony padlós villamosflottáját. Az új jármű a fővárosi közösségi közlekedés folyamatos fejlesztésének része. Jelentősen növeli az utazási komfortot, támogatja az esélyegyenlőség érvényesülését, valamint hozzájárul a környezetbarát és energiahatékony városi közösségi közlekedés erősítéséhez. A villamos a korábban megrendelt összesen 51 darabos KAF flotta része, amelynek további elemei folyamatosan érkeznek Budapestre, és készülnek a forgalombaállásra. A következő járművek már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak, így a fővárosban közlekedők hamarosan újabb korszerű villamosokkal találkozhatnak. Az új KAF villamosok forgalombaállását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg. Ennek része a gyártást követő tesztelés, a gyártói műszaki ellenőrzések, a megrendelői szemlék, az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás teljesítése, valamint az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatok elvégzése. Az új szerelvények csak valamennyi vizsgálat és az engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állhatnak utasforgalomba. A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padló szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a villamosok száma, sőt a 100. január végi forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak kalfok közlekednek. Az összesen 51 darab új jármű forgalomba állításával a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsony padlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezen kívül a BKK és a BKB vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastruktúrális feltételeit. Közben a változásra és az újrakezdésre fókuszál az idei Plac Fesztivál. A politikai, társadalmi és ökológiai átmenetek bizonytalanságát állítja középpontba az idei Plac, amely augusztus 30 és szeptember 8 között várja a közönséget Budapesten. A politikai és társadalmi átmenetek, valamint az ökológiai krízisek bizonytalanságát állítják középpontba a köztéri művészeti projektekkel, kortárs táncelőadásokkal, sétákkal és részvételi programokkal Budapesten. A szervezők közleménye szerint az esemény témájának fókuszába azt a köztes állapotot állítja, amikor egy korábbi rendszer már megrendült, de az új még nem alakult ki. A fesztivál elsősorban azt vizsgálja, hogyan lehet együtt élni a változással, és arra ösztönzi a közönséget, hogy ne csupán szemlélője, hanem alakítója is legyen a körülötte zajló társadalmi és környezeti átalakulásoknak. Készül a kormányzat előterjesztése a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölték a Facebookon. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a Tudományos Technológiai Minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést tisztázni kell. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás lenne, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez esetben a beruházás 2-3 évig tarthatna. A miniszter a harmadik nagyobb léptékűnek tervezett elképzeléssel kapcsolatban azt írta, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jönne létre, űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Sok napsütésre számíthatunk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője, hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akció célja, hogy megkönnyítse az iskola kezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezés idejéről és a mentési esetek számáról. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komáron felé tartott, amikor megfenek lett. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt.
0: Időjárás.
1: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-32 fok valószínű.

0: a Manna FM Budapest Update.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Héb, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig budai, erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Velhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne, egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A Te Fest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy

Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófari szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain, de ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egy. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyészprogram keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentés tartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk, egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be igazoltan, más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piris-Szentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjükbe azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pirisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így Remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is.

0: Budapestet.
1: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
2: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.

0: felállni.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
12: Sok napsütésre számíthatunk, már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénzt került vissza a költségvetésbe. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
1: Időjárás.
12: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, Késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Augusztus 26-a van, jó reggelt kívánok. Indul egy újabb Manna délelőtt. Isten éltesse az Izsó, a Margit, a Natália és a Cseke nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki augusztus 26-án született. A mai Manna délelőtt egy cukros Manna délelőtt lesz. Hogy mit jelent ez pontosan? Minden, amit érdemes tudni a cukorról, a cukormentességről, illetve a cukorbetegségről és az inzulin rezisztenciáról, arról ma szó lesz. Sőt, itt lesz a történelem nagy sorozatunkban, ha már cukor, Adolf Cukor is, de a vendégem lesz majd 9 óra után Ipsics Anita, táplálkozási szakértő, akivel a cukorbetegségről és az inzulin rezisztenciáról, valamint a kettővel együttes táplálkozásról fogunk beszélni. Indul a Manna délelőtt a szokásos életöröm zenékkel. Jó reggelt!
3: Életöröm zene, ez a Manna. Oh, love you, it kills my courage.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Ha valaki áldást kap, ha valamire áldást mondunk, ha valamire áldásunkat adjuk, az biztos, hogy pozitív és áldott energiával tölti föl azt a valamit, vagy a valakit. Ezért is nagyon-nagyon fontos az asztali áldás, amiről kapcsolatban érdekes tudni azt is, vagy fontos tudni azt is, hogy bizony ennek gyógyító hatása van. A hiten kívül ezek a testi és lelki előnyei az asztali áldásnak. Ugye minden vallás arra tanít, hogy adjunk hálát, imádkozzunk evés előtt. Nem csak a keresztények, de például a muszlimok is imádkoznak evés előtt, a hinduk pedig énekelnek előtte. A hitbéli okokon kívül vajon van-e más oka, illetve előnye az áldásnak? Ugye szoktuk volt mondani, az vagy, amit megeszel, és akkor itt most megragadnám a pillanatot, hogy elmondjam, hogy érdemes végig gondolni, hogy a magyar szólások és közmondások igazságtartama milyen mélyről és régről fakad. Szóval az vagy, amit megeszel, és ez nem csak arra vonatkozik, hogy effektíve mit teszünk meg, sok húst, vagy sok édességet, vagy sok szénhidrátot, de nem csak szó szerint értendők ezek, természetesen nem mindegy, hogy milyen minőségű táplálékot veszünk magunkhoz, de az sem mindegy, hogy miközben elfogyasztjuk az ételünket, mi történik körülöttünk, miről beszélgetünk, ha beszélgetünk, tévét nézünk-e, filmet nézünk-e, netán veszekszünk, ingerülten beszélünk, vagy menet közben eszünk, vagy talán nem is eszünk, hanem csak nassolunk, vagy falunk egész nap. Nagyon nem mindegy ez sem, nem mindegy az sem, hogy miről és hogyan beszélünk evés közben, ha beszélünk. Aztán például ott van a víz. A vízzel kapcsolatban a Masaru Emoto fotói világhírűek lettek. A víz azzá válik, ami éppen hat rá, szokták volt mondani. Tehát ugyanígy igaz az is, hogyha ingerülten ülünk le enni, az hat az ételre, és még több negatív dolgot viszünk be a testünkbe. Ám hogyha evés előtt egy nyugodt állapotba hozzuk magunkat imával, asztali áldással, akkor a dolgok harmonikusabban jutnak a szervezetünkbe. Például a továbbiakban még ezzel kapcsolatban. Itt van például ugye az evés zavar, vagy a táplálkozási zavarok, mint például az anorexia. Nagyon sokáig ugye a többségnek akár halálos kimenetelű lelki betegsége is volt ez. Nagyon sok mindenkinél vetődött fel a kérdés, hogy miért nem volt régen ilyen sok anorexiás beteg. A válasz pedig egészen egyszerű, az étkezés előtti ima, az imádság, az étel tisztelete, a köszönet, amit elmondtak az ételért, amit gyerekként megtanítottak mindenkinek, nem ebbe az irányba, nem ennek a betegségnek a medrébe terelte a lelki problémákat. Az étel nem csupán a léthez szükséges eszköz volt annak idején, hanem egy olyan dolog, amiért hálásnak kellett lenni. Gyakorlatilag a napnak egy kiemelkedő pontja volt az, amikor leülhetett együtt a család, és egy tál meleg ételt elfogyaszthatott, és hálásak voltak, nem csak azért, hogy esznek, hanem hogy együtt esznek, hogy meleget ehetnek, hogy valami tartalmasat fogyaszthatnak, tehát fel sem merült az étellel való manipulációnak az alternatívája senkiben, tehát nyilván ez is a modern kornak a hozadéka. Aztán persze ott van az egészséges étkezés is, mert hogy ugye fontos nem csak a táplálék minősége, hanem a környezet is, amiben elfogyasztjuk az ételt. Ahogy a nagymama szokta mondani, ne egyél menet közben, mint a lovak. Ne legyen bekapcsolva a televízió egyrészt, mert elvonja a családi étkezésről a figyelmet, másrészt pedig a műsorok tele vannak erőszakkal, gyűlölettel, tragédiákkal, amik aztán észrevétlenül emelik az ember stressz szintjét. Tehát erre lehetne egyébként egy gasztropszichológiai tanulmányt is felépíteni. Az étkezés bensőséges dolog, és aként kell kezelni. Úgyhogy tessék inkább hallgatni halkan komoly zenét, egyéb olyan zenét, ami tetszik, ami nyugis, de leginkább és legfontosabb szempontból pedig az ételre figyeljünk. Ugye szokták mondani, arra figyelj, amit csinálsz. Hányszor hallottuk gyerekkorunkban, hát felnőtt korunkban sem szabad ezt elfelejteni. Ne együnk lábosból, terítsünk meg akkor is, ha egyedül leszünk, és szépen adjunk keretet az étkezésnek, azaz adjunk hálát étkezés előtt és étkezés után. Ezzel megáldjuk az ételt, és egy áldott táplálék kerül be a szervezetünkbe. Egészen másképp fogjátok érezni magatokat. Ezt én megígérem nektek, hogyha egy jó ideig, egy-két hétig gyakoroljátok, már érezni fogjátok hatását.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A cukorfogyasztással kapcsolatban nagyon sokszor hallunk sok mindent, és a legtöbbször negatív előjellel. Vagy vajon hogyan fordíthatók vissza azok a károk, amiket a fehér cukor fogyasztása okozott a szervezetben? Most erről lesz szó, mert bizony beszélhetünk konkrétan, és használhatunk ilyen szavakat, hogy kár, mert károkat tud okozni, és okoz is. Vannak, akik érzékenyebbek rá, és esetükben erőteljesebb függőség alakulhat ki, míg mások könnyebben kontrollálják a cukorfogyasztásokat. Ahogy Szabó Eszter is írja, az tény, hogy az utóbbi képes az agyat és a szervezetet is oly mértékben összezavarni, hogy a cukor bevitelének csökkentése esetén akár rendes valódi elvonási tünetek is kialakulhatnak, vagy legalábbis valami ahhoz hasonló kellemetlenség. Megvonási tünet lehet, ha cukorfogyasztás nélkül úgy érzi az ember, hogy nem tud koncentrálni, hogy álmos, hogy fáj a feje, hogy folyamatosan és egyfolytában édességek járnak az eszébe, és azután sóvárog. Rosszabb esetben akár remegés, szédülés is jelentkezhet, ami persze az alacsony vércukor szint jele is lehet, úgyhogy észnél kell lenni, hogyha meg akarjuk állapítani, hogy éppen melyik történik velünk. Jellemző tünete a cukorfüggőségnek az édességek iránti nagyobb sóvárgás, tehát sokkal inkább kívánjuk a nagy étkezések után az édességet, pedig már jól laktunk, alig bírunk enni, előbbiből azonban ilyenkor nagyobb mennyiséget is el tudunk fogyasztani. Fennáll a lehetősége a függőségnek akkor is, hogyha nem elégíti ki az embert az, hogy egy keveset nasson, hanem mértéktelenül be kell falni azt, ami a keze ügyében van, amit megtalál a hűtőben, vagy a polcon. Gyanús lehet az is, hogyha az édes íz iránti sóvárgás felülírja azt, hogy éhes-e az ember vagy sem, és az érzés erőteljesebb akkor, amikor az ember szorong, ideges, vagy ha éppen rossz napja van. Tehát, hogyha vigasz a cukor, vigaszként működik az életünkben. Na hát természetesen a legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan lehet visszafordítani a cukorfüggőség okozta károkat. A függőséget okozó szerre jellemző, hogy kellemes érzéseket kelt, hosszú távú agyi változások idéz elő, fizikai függőséget és sóvárgást vált ki. A tudósok pedig vitatják, hogy a cukor fizikailag függőséget okoz-e. Egyesek szerint ez lehetetlen. A cukros ételekkel való hosszú távú közeli viszony azonban tartós következményekkel járhat az egészségünkre nézve, és bármennyire is tagadja az, aki tagadja, az egészen biztos, hogyha valami rendszeresen nagy mennyiségben és nagy mértékben van jelen az életünkben, hogyha azt kiiktatjuk, abból hiányérzet és egy valamilyen fajta függőségi hiány kialakulhat. Hogyan hat a cukor az agyra? Mert ez nagyon fontos. Nem is okozhat fizikai függőséget, ha a cukor, de növeli a dopamin szintjét az agyban, ez egészen biztos. Sue Grigson, a Penn State College of Medicine ideg és viselkedés tudományok docense szerint, ő, ahogyan kimutatta ezt egy tanulmányban, a dopamin szabályozza az örömérzetet, és kulcsfontosságú vegyi anyag a függőség kialakulásában. És még a tudósok nem értenek egyet azzal kapcsolatban, hogy ez a reakció elég erőse ahhoz, hogy függőséget okozó anyagnak minősítsék, de az biztos, hogy ez a dopamin reakció elég erős lehet ahhoz, hogy néhányan nem érlegeljenek sokat, és újra egyenek cukrot tartalmazó ételt, hogy ez a löket meglegyen, ahogy egyébként minden függőségnél, mármint a hatásmechanizmus ugyanígy működik. A túl sok cukorfogyasztása fizikai hatásait tekintve rövid és hosszú távú következményekkel jár az egészségünkre nézve, szerintem ezt tudjuk. A túl sok cukorfogyasztása súlygyarapodáshoz, kettes típusú cukorbetegség kialakulásának a kockázatához vezet, fokozott kockázatához, és a magas cukortartalmú étrend növelheti a szívbetegségek és a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát is, közvetve és közvetlenül az elhízással is. Ezen kívül egy klinikai szaklap 2007-es tanulmánya szerint a túl sok cukorfogyasztása az ösztrogén és a tesztoszteron egyensúlyának felborulását is okozhatja, ami aknét, meddőséget okoz és növeli a méhrák kockázatát is. Létezik-e egészséges mennyiségű cukor? Adódik a jogos kérdés, mert hogy szükség van szénhidrátokra az étrendben, a szükséges cukor mennyisége azonban nem túl magas. Melissa Olson dietetikus tanulmánya szerint a nőknek 6, a férfiaknak pedig 9 teáskanál cukorra van szükségük naponta az optimális agy- és anyagcsere funkciók fenntartásához. Ezt a cukrot azonban csak nem teljes mennyiségben megkapjuk zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, gabonák teljes kérlésű tápanyagok fogyasztásával. A károk visszafordításával kapcsolatban pedig az immunrendszert kell erősíteni, csökkenteni kell a szervezetben a túlzott cukorfogyasztás által okozott károkat, egészséges táplálkozással és elegendő testmozgással tudjuk ezt megtenni.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Egy érdekes része Budapestnek, ahova érdemes elzarándokolni, és egy jó nagy sétát tenni, hogy körülnézzünk, hogy Wolf Géza írja, Budapestnek ezen a részén, mintha 50 éve megállt volna az élet. Csepel, gyártelep. Ez a szocialista nagyipar fellegvára, és egykor élettel teli csodája volt, tényleg csodaszámba ment, de ez mára már az egykori önmagának kiüresedett szellemeként látható. Csak hogyha az ember elmegy Budapest 21. kerületének ebbe a szegletébe, úgy érzi konkrétan, mint hogyha visszacsöppenne az időben nagyjából fél évszázadot. A Csepel-sziget északi részén Budapest legdélebbi hídjától alig 3 kilométerre a Duna bal partján terül el egy olyan gigantikus gyárkomplexum, amely egykor a legkorszerűbb magyar ipar szimbólumának számított. A városrész, amit ma már inkább raktárak, autószerelő műhelyek, elhagyott üzemépületek tarkítanak, valaha a szocialista ipar fellegvára volt, ahol egy pillanatra sem állt meg sem az élet, sem a munka. Weiss Manfred és bátyja Bertold 1880

acélművel egészítették ki az üzemet, aminek a fő megrendelője a hadsereg volt. Az első világháború után is szükség volt a termékeikre, ekkor a szovjet Oroszországgal hadba keveredett Lengyelországnak szállítottak lőszereket hadisegélyként, amit aztán a trianoni békediktátum miatt csak fű alatt tudtak célbe juttatni később. Aztán utána a román megszállók elhurcolták a berendezéseket, így a 30 ezresre duzzadt munkássereg munkanélkül maradt. A történelem viharai viszont természetesen ezt a helyet sem hagyták érintetlenül, mivel nem engedélyezték Magyarországnak a hadipari fejlesztéseket. A nulláról újraépülő gyár szerszámgépek, varrógépek, tűzhelyek és kerékpárok építésére állt át, aztán utána autó- és repülőgép gyártásba is belekezdtek. A 30-as évek közepére már ismét 15 ezer embert foglalkoztattak, az üzem fokozatosan az ország legnagyobb ipari komplexumává, igazi vasvárossá nőtte ki magát, ahogy a régen nevezték. A második világháború pedig visszahozta a haditermelést, harckocsik, sőt terepjárók is készültek ott. Magyarország 44-es német megszállásakor a nácik a zsidó tulajdonosokat letartóztatták, és a gyár vezetését az SS vette át. Sokáig nem örülhettek azonban a szerzeményüknek, mivel a szövetségesek bombázásai a földszínével tették egyenlővé az egész környéket. A kommunista ére beköszöntével aztán az üzemet államosították természetesen, mint annyi minden mást, és innentől kezdve csepelművek lett. Ami aztán nem csak a hazai szükségleteket kellett, hogy kielégítse, hanem háborús jóvátételre is gépeket kellett termelnie, sőt, a megszálló szovjet hadsereget is el kellett látnia. Úgyhogy, ha valaki kíváncsi erre a területre, és valaki szeret ilyen módon is nosztalgiázni, akkor érdemes elzarándokolni Csepelre és körülnézni. A hatalmas komplexum a Rákosi, majd a Kádár rendszer kulcsfontosságú ipari bázisa lett. A gyártósoroknak a zúgása és az acél szikrázása hallatszott, látszott, bármerre fordult is az ember. Miközben az ég felé nyújtóztak az akkoriban extra hosszúnak és magasnak számító kémények, mint gigászi jegenyék, ahogyan ezt írják, amelynek a füst és a gőz voltak a lombjai, mint ahogyan a gyerekek ezt rajzolják. Olajos gépizetek, kemikáliák keveredő, illetve folyamatosan ott terjengett a levegőben ezen a környéken. Aztán az üzem területén, az úgynevezett gyártelepen, természetesen ott élt maga a munkásosztály, tehát nekik nem kellett nagyon mozdulni. A kétkezi dolgozók, a technikusok, mérnökök és az összesüknek családjai, egész generációk nőttek ott fel. A lakótelep, amelyet a gyár biztosított számukra, saját világot alakított ki a légoltalmi bunkerekkel, amelyek tucat szám nőttek ki a földből annak idején a hidegháborúban. Aztán ott vannak már a lecsengő évtizedek, mert hogy a rendszerváltás körüli évtizedekben azonban a csepelművek, akár csak a magyar ipar egész rendszere olyan átalakuláson ment keresztül, ami teljes egészében megváltoztatta a látképet, a külsőt és az egész területet a piacgazdaság felé vezető úton. Ez az egykori fényes vállalat egyre kevésbé volt képes versenyezni a nemzetközi piacon, úgyhogy fokozatosan leépült a termelés, a munkahelyek száma nyilvánvalóan ennek következményeképpen csökkent, és a gyár óriás egyre inkább zsugorodott és lepusztult, és a lepusztult ipari övezetek sorába került. A falak repedései, az üresen kongó gyártósorok olyanok, mintha azt várnák, hogy valami visszahozza őket az életbe, de nincsenek munkások, nincs pörgő termelés, és a hangos gépek sem zúgnak már a régi ritmusban, ami abszolút hozzátartozott annak idején Csepelhez. Az egykori dolgozók pedig, akiknek egy-egy szerszám az egész világot jelentette, már rég nyugdíjba mentek, a gyerekeik pedig elhagyták a városrészt, hogy máshogy kezdjenek új életet. És ma már a terület sokkal inkább a múlt emlékeinek, mint sem a jelen ipari dinamizmusnak a helyszíne. A grandiózus gyártócsarnokok üresen állnak, a rozsdásoló gépek és épületek pedig csendben figyelik, ahogy az idő és a történelem elhalad mellettük, ahogyan ezt szépen írják a díványon. A régi épületeket lassan benövi a gaz, a szél pedig felkapja a múló idők porát. Gyönyörűen írja ezt meg Wolf Géza egy csepeli gyártelepről, de magunk is megnézhetjük ezt a részét Budapestnek, hogyha van kedvünk egy ilyen érdekes történelmi ipari kirándulásra, ahol egyébként gyönyörű szép épületeket láthatunk, fantasztikus kazettás gyárablakokkal, és igazán jól lehet fotózni ezeken a helyszíneken, hogyha sikerül körülnéznünk, és olyan időben úgy bejutnunk erre a helyre. Szóval Magyarországon belül Budapesten nagyon sok olyan helyszín van, amit érdemes megnézni még azelőtt, mielőtt vagy az idő rombolja le teljesen, vagy pedig egyszer csak valami mást. Irodaházat, bevásárlóközpontot, vagy valami, egyáltalán csak valami modern épületet építenek a helyére, úgyhogy érdemes fotókon és vagy a szívünkben megőrizni ezeket a régi épületeket.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma a filmgyártást ünnepeljük, egészen pontosan ezen belül is a Paramount Pictures, mert hogy ennek a filmvállalatnak az alapítója bizonyos Adolf Zukor, vagyis Zukor Adolf, az a magyar származású zseniális ember, akinek gyakorlatilag a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozójaként kell, hogy említsük a nevét. Zukor készítette ugyanis Amerika egyik első nagy játékfilmjét, a The Prisoner of Zenda címűt 1913-ban. Falusi zsidó családba született, édesapja Zukor Jákob, akinek szatócsboltja volt, meghalt, amikor a kisfiú 1 éves volt, édesanyja Lieberman Hanna 7 éves korában halt meg. Adolf és testvére Artúr nagybátyjukhoz, Lieberman Kálmánhoz költözött Mátészalkára, ahol végezték a 4 polgárit. Lieberman, aki rabbi volt, azt remélte, hogy unokaöccsei is rabbik lesznek majd, de ehelyett Adolf a család barátja Blau Hermann száraz áru üzletébe ment dolgozni, Abaújszántóra. És mondom, még mindig a Paramount Pictures egyik alapítójáról beszélünk. 16 éves volt Adolf Zukor, vagyis Zukor Adolf, amikor eldöntötte, hogy kivándorol az Egyesült Államokba. 1891. március 1-én hajózott ki Hamburgból, és március 16-án érkezett meg New Yorkba. Adolf Zukeri néven. 1891-ben ő is, mint a legtöbb bevándorló, egészen szerényen kezdte az életét, miután partra szállt New Yorkban, egy kárpitos műhelyben kezdett el dolgozni. Egy barátja aztán egy szörmekereskedő szerzett neki gyakornoki állást. 2 év múlva 20 évesen már elismert szőrmeruha tervező volt. 1893-ban az 1893-as chicagói Columbus kiállítás Közép-Nyugatra vonzotta, ott aztán pedig önálló saját szőrmeüzlete lett. A működésének a második szezonjában a Zukers Novelty Fur Company 25 fősre bővült, és saját kirendeltséget nyitott. 30 éves korára már egészen jó módú fiatalembernek számított, kitűnő jövedelemmel és nagyon kényelmes lakással a 111. utca és a 7. sugárút sarkán, New York egészen előkelő, ismert német zsidó negyedében. 1893-ban Zukor látott egy filmet, és már akkor megérezte a benne rejlő nagy üzleti lehetőséget. 1903-ban aztán az unokatestvére Max Goldstein megkereste, hogy adjon neki kölcsön egy moziba faló befektetéshez. Goldstein sikerrel járt, Zukor 1904-ben betársult egy olyan cégbe, amely 3 perces mozi alkotásokat kínált, 1 penny bedobása fejében. Marcus Lowell a későbbi mozi mogullal szövetkezve hálózatot építettek ki, és arra törekedett, hogy az új találmány iránti érdeklődést maximálisan kielégítse. A piacon azonban a korai nagy társaságokból alakult tröszt diktált, Zukornak tehát robbantania kellett. Megvásárolta így Sara Bernhardt főszereplésével készült Les Amours de la Reine Elisabeth című francia film forgalmazási jogát, és ezzel 1912-ben hatalmas nyereségre tett szert. Egyre magabiztosabb lett az egykori szűcs, és még ugyanebben az évben megalapította a Famous Players in Famous Place Company-t, és büszke cégtáblának megfelelően kiváló erőket szerződtetett igényes regények és színdarabok vászonra viteléhez. Többek között Edwin S. Portert, a tehetséges pionírok egyike rendezett számára, csillagai között pedig ott volt Mary Pickford, és ő volt az egyébként az első igazi sztár, aki tündökölt a mozi világban, és hát ezt is Zukornál tette először. 1913-ban megszerezte a Frohman testvérek a befolyásos New York-i színházi impresszárió pénzügyi támogatását, az elsődleges cél pedig az volt, hogy neves színpadi színészeket vigyen filmvászonra. Ebben az évben készítette el Zukor a The Prisoner of Zenda című filmet, amelyet a filmtörténet egyik első nagy játékfilmjeként tartanak számon. A készítéséhez megvásárolt egy fegyverraktárat a 26. utcában Manhattanben, és átalakította a Chelsea stúdióvá, egy filmstúdióvá, amelyet a mai napig használnak. 1914-ben Zukor már évi 30 film készítésére képes csapatot verbuvált, megnyílt a Broadway-n 3500 személyes mozipalotája, a Standard. Los Angeles külvárosában, Hollywoodban pedig kibérelte egy narancsfarm gazdasági épületét, és ott rendezte be az első stúdiót. Hamarosan csapatostól kéreckedtek hozzá a népszerű szerepjátszók. Az ő istálójából mondjuk így került ki akkor, illetve a fölemelkedés esztendeiben Douglas Fairbanks, John Barrymore, Lola Negri, Gloria Swanson, Clara Bow, Adolf Menzsú, Rudolf Valentino és Gary Cooper is, sőt, a többi ismert legendás színész bevezette a kizárólagosságot, egyébként a film és a művész világban ez is neki köszönhető. Az ő színészei más cégek számára nem dolgozhattak. Cukor cége 1916-ban egyesült Jesse L. Lasky Feature Film Company nevű cégével, az egyesülésből jött létre a Famous Players Lasky filmgyár, és a fúziót követően az óriási tekintéllyel rendelkező ex-magyart választották elnökké. A birodalom megkoronázását a forgalmazási jogok többségének elnyerése jelentette volna, erre is született stratégia. William Hodkinson rendelkezett a legtöbb mozifilm vetítési jogával, így aztán Cukor először felajánlotta neki a fúziót, de az elutasítástól sem jött zavarba, annak rendje és módja szerint megbuktatta a vetélytársát, és megvalósította ilyen módon az elképzelését. Így kezdődött 1916-ban a Paramount Pictures krónikája és története. Hát ez a mai történelem nagy sorozatunk főszereplőjének, Adolf Cukornak a története.

0: legyek a tiéd.
1: 98 pontat Manna FM életörömzene, és természetesen, ahogyan ígértem, hamarosan Ipsics Anita táplálkozási szakértő, akivel a cukorbetegségről, az inzulin rezisztenciáról és az ehhez kapcsolódó táplálkozásról fogunk beszélgetni a friss hírek után.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demiindash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
4: Reklám hangzott el.
9: Sok napsütésre számíthatunk. Átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnök helyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán ütött ki, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Szalvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárás jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
2: Időjárás.
9: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
1: A mai Manna délelőtt vendége Ipsics Anita táplálkozási szakértő, akivel az inzulin rezisztenciáról, a cukorbetegségről és az ehhez kapcsolódó táplálkozásról fogunk beszélgetni. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
0: Sis! Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége ma Ipcsics Anita táplálkozási szakértő, akivel a cukorbetegségről és az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk. Szia Anita, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Miért ennyire aktuális ma a cukorbetegség témája?
2: Ugye összességében most már több mint 1 millió cukorbeteg van Magyarországon, tehát hogyha ezt úgy számoljuk, akkor szinte majdnem minden család érintett, és szerintem nagyon fontos erről beszélni, mert van, akinél lesz felismert, van, akinél még nem felismert, és ugye az 1-es, 2-es típusú cukorbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség például megelőzhető is táplálkozása, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos téma.
1: Nyilván arról is beszélnünk kell, hogy mit jelent pontosan a cukorbetegség 1-es, 2-es, és hogy mit jelent pontosan az inzulin rezisztencia, illetve hogyan kapcsolódik ez a 2-es típusú cukorbetegséghez.
2: Így van, ugye az inzulin rezisztenciát azt úgy szokták hívni, hogy ez a cukorbetegségnek az előszobája. Ugye amikor valaki inzulin rezisztens, akkor a szervezete még ugyan termel inzulint, de viszont a sejtek már nem reagálnak rá megfelelően, viszont ez még visszafordítható, hogyha ugye itt elkezdünk megfelelően táplálkozni, ha nem figyelünk rá, akkor ugye így fog kialakulni a 2-es típusú cukorbetegség, de még az is jó hír, hogy még az is visszafordítható, szemben ugye az 1-es típusú cukorbetegséggel, ami ugye egy autoimmun eredetű, és ott mindenféleképpen szükséges ugye az orvosi kezelés. Ott is tud segíteni a táplálkozás, de alapvetően az mindenféleképpen az egy élethosszig tartó kezelést igényel.
1: Érdemes a tünetekről is beszélni, azt hiszem, bár az aztán egy óriási merítés, de akkor kezdjük azzal, hogy milyen tünetekre érdemes odafigyelni, mi az, ami először szembe jön, vagy szembe ötlő.
2: Így van, ugye itt lehet például fáradékonyság, fogyás, esetenként mondjuk hányinger, van ez az acetonos lehelet, erős szomjúság, vagy ha nagyon gyakran kell mondjuk pisilni menni. Ezek mind-mind olyan tünetek lehetnek, amiknél érdemes elmenni orvoshoz, és azonnal laborvizsgálatot készítetni. Ugye ott is különböző vizsgálatok vannak attól függően, hogy 1-es, 2-es, vagy megnézzük akár az inzulin rezisztenciát. Itt például ugye egy terheléses vércukor és inzulin vizsgálattal történik a diagnózis. Itt szerintem nagyon sokan ismerhetik, vagy hallottak már róla, amikor 3 vérvétel történik egy éggyomorra, majd 60 és 120 perccel később, és ugye itt mérik ugye a vércukrot és az inzulin szinteket is, és itt, hogyha ugye nem reagál jól a cukorterhelésre ugye a szervezetünk, akkor mondják ki az orvosok, hogy inzulin rezisztencia áll fent.
1: Hogyha az inzulin rezisztenciát megállapítják, az már nem egy visszafordítható állapotban lévő helyzet?
2: Az inzulin rezisztencia az visszafordítható, tehát ott, hogyha elkezdünk erre figyelni, tehát is itt tényleg arra gondolok, hogy rostot fogyasztunk, fehérjét fogyasztunk, lassú felszívódású szénhidrátot fogyasztunk, elkezdünk mondjuk sportolni. Nyilván az alvás meg a stressz az mindig egy olyan dolog, amit mindenki javasol, de mondjuk azt kevésbé tudjuk befolyásolni, hogy mennyire stresszes az életünk, mint mondjuk a táplálkozásban azért több beleszólásunk van, de az inzulin rezisztencia az még visszafordítható.
1: Ipcsics Anita táplálkozási szakértő a műsor mai vendége, akivel nem csak a cukorbetegségről, mint 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, hanem az inzulin rezisztenciáról és az ehhez kapcsolódó fontos táplálkozási változtatásokról kell beszéljünk, és fogunk is beszélni. Nyilván arról is beszélgetni fogunk, hogy megelőzésképpen hogyan tudjuk irányítani az életünket, a táplálkozásunkat, az életmódunkat, min érdemes és min kell változtatni. Erről mindről beszélgetni fogunk még a következőkben. A műsor vendége tehát Ipcsics Anita, táplálkozási szakértő. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A cukorbetegségről, az inzulin rezisztenciáról és az ehhez kötődő kapcsolódó táplálkozásról beszélgetünk, életmódról és életmódváltásról is. Ipsi tanít a táplálkozási szakértővel, hogyha cukorbetegség, hogyha inzulin rezisztencia, akkor nagyon sok olyan termék rendelkezésre áll, amire rá van írva, hogy cukormentes, vagy szénhidrát csökkentett, vagy hozzáadott cukrot nem tartalmaz, de ennek is van hátulütője, sőt mondhatjuk azt, hogy ez nagyon gyakran csapda.
3: Így van, ugye itt a cukorbetegségnél a kettes típusú cukorbetegség, ami egyébként az eseteknek a 90-95%-át teszi ki, és ez azért is nagyon fontos, mert még ott is az visszafordítható. Ugye nyilván itt a cukormentes felirat az, ami mindenkit próbál a csőbe húzni, de attól, hogy valamire ráírják, hogy cukormentes, érdemes mindig azért megnézni a hátsó címkét. Egyrészt ez egy dolog, van a hozzáadott cukrot nem tartalmaz, meg van a cukormentes. A cukormentes egy jóval szigorúbb állítás, ott például természetesen előforduló cukrokat sem tartalmazhat, csak nagyon minimális jogszabályban meghatározott mennyiségben, illetve ugye vigyázni kell az édesítőszerekkel is, mert ott sem feltétlen jó az, hogy mindent édesítőszerre cserélünk, főleg ugye, ha mesterséges édesítőszerre cseréljük nagy mennyiségben. Tehát itt is valahol én azt gondolom, hogy a mérték a lényeg, illetve rengeteg olyan üres kalóriát viszünk be, amit a cukros italok, a péksütemények, ezek a feldolgozott ételek adnak, és mondjuk amikor azt gondoljuk, hogy iszunk egy gyümölcslevet, abban is nagyon sok esetben ott vannak a rejtett cukrok, és itt nem a gyümölcs cukorra gondolok elsősorban, hanem nagyon sok gyümölcslébe, még pluszban ugye cukrot is adnak hozzá, nyilván, hogy még finomabb legyen, de hogy azért ez egy elég nagy csapda.
2: Akkor milyen étrendet érdemes követni, hogyha az ember cukorbeteg vagy inzulinrezisztens? Vagy egyáltalán nem is kell, azt gondolom, még, vagy nem kell ahhoz feltétlenül, inkább így fogalmazok, inzulinrezisztensnek lenni, hogy az ember áttérjen egy egészséges táplálkozásra, egy egészséges életmódra, vagy egészségesebbre megelőzés szempontjából.
3: Így van, én azt is szoktam mindig mondani, tudatos táplálkozás az ugye ne csak azoknak legyen fontos, akik már betegek, hanem nyilván azoknak is, akik nem akarják, hogy azok legyenek. Tehát, hogy ez egy megelőzésre is most nagyon, nagyon fontos, ha cukorbetegség, ha inzulinrezisztencia, vagy akár más betegségről beszélünk. Ami mindig nagyon fontos, az a rost, a fehérje és a jó minőségű szénhidrát. Ugye ez az, amiben azért itt Magyarországon egy picikét talán még elmaradottabbak vagyunk, mert ugye buzalisztet eszünk, cukros pékárukat eszünk, és eléggé kevés zöldséget fogyasztunk, pedig ugye a sok zöldség az ugye a napi rostbevitelt azt meg tudná alapozni, illetve ugye a hüvelyesek, tehát akár a bab, a lencse, vörös lencse, akár csicseri, tehát hogy tényleg annyira jó zöldségeket lehetne ugye hüvelyeseket is beépíteni az életünkben. Valamint ugye gabonákból sok esetben a buzalisztet ismerjük, és nem feltétlen kell ahhoz gluténérzékeinek lenni, hogy mondjuk egy kölest, egy hajdinát, egy kinoát elkezdjünk beépíteni az életünkbe. De összefoglalva én azt mondom, hogy a három kulcsa van, a jó minőségű, lassú felszívódású szénhidrát, a rost és a megfelelő fehérje, és ennek a háromnak a kombinációja az nagyon sokat tud segíteni, akár itt a szóban forgó betegség esetén, akár csak egy sima egészséges életmódban.
2: Mi a hátulütője a feldolgozott és az ultrafeldolgozott élelmiszereknek?
3: Ugye ezek folyamatos vércukoringadozást okoznak, sok esetben a cukor, a zsír, illetve a sónak a kombinációja pedig egy olyan függőséget alakít ki az emberben, hogy folyamatosan megkívánjuk, újra hozzá fogunk nyúlni, és ugye ezek a többszörösen ultrafeldolgozott ételek azok azért így készülnek. És itt nem arra kell gondolni, mert egy krumplit is feldolgozunk, hogyha mondjuk megpucoljuk és megfőzzük, hanem ami például már mondjuk nem ismerhető fel az adott alapanyag, mire az asztalunkra kerül, annyira sok feldolgozáson megy keresztül, nagyon sok adalékanyaggal, színezékkel, aromával, tartósítószerrel ugye megspékelik, és mire mi már megesszük, ott már semmiféle alap élelmiszert nem ismerünk, nem vélünk felfedezni benne, hogy ennek ez igazából a kockázata, és eteti magát, nem tudjuk abba hagyni, tehát nem tudunk egy mértéket tartani, míg sok esetben itt tényleg a mérték lenne a titok, tehát hogyha ha az ember nem is tud minden étkezését 100%-osra lehozni ezzel a fehérje jó szénhidrát rost arányjal, de hogyha ha mértékkel tudjuk beépíteni ezeket a nem feltétlen jó tápanyaggal rendelkező ételeket az életünkben, még akkor sem lenne egyébként baj vele, csak mindig a mértéket nagyon nehéz megtalálni.
2: Ipsi Zsanit, a táplálkozási szakértő, a műsor mai vendége, cukorbetegség, inzulinrezisztencia. Erről is ehhez kapcsolódóan beszélgetünk, azzal folytatjuk majd, hogy milyen gyakorlati lépésekkel érdemes elkezdeni a változást.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ipsics Anita, a táplálkozási szakértő, a műsor mai vendége. Cukorbetegség 1-es és 2-es típusú, inzulinrezisztencia és minden, amit a gyógyulás, illetve a megelőzés érdekében az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal megtehetünk. Milyen gyakorlati lépések vannak, amivel érdemes elkezdeni a változást, Anita?
2: Igen, ugye így beszéltük a műsor elején, hogy nagyon sok család érintett már ebbe, de ugye nehezen kezdik meg ezt a változást, és főleg gyerekeknél nagyon fontos mindig a jó szülői példa. És nem azt mondom, hogy egyszerre kell mindent megváltoztatni, mert ez egy nagyon hirtelen dolog, de kezdjük apró kis lépésekkel. Például, hogyha az első 2-3 hétben csak az italokat, a cukros italokat lecseréljük, akár vízre, vagy cukormentes teára, limonádéra, esetleg tényleg egy picike narancssal, citrommal ízesített vízre, az már egy nagyon jó első lépés. Akkor amit még szerintem nagyon egyszerű beépíteni, hogy legyen fehérje minden egyes tányérunkon. Ez lehet hús, hal, tojás. Itt említettem a hüvelyeseket, tehát tényleg azokban is nagyon, nagyon jó a fehérje tartalom. Ez ugye tudja stabilizálni a vércukorszintet, és tartósan

0: Amit én nem tartok jónak, az a tiltó lista, mert ha valami tiltó listás, akkor szerintem mindig arra szeretnénk vágyni, és sokkal könnyebb letérni erről a jó útról. Tehát, hogy nem tiltani kell, hanem okosan helyettesíteni, és okosan kialakítani egy olyan étrendet, amit mindenki szeret a családban, és nem okoz plusz munkát, vagy plusz időt mondjuk 2-3 félét főzni, mert szerintem ez is fontos, hogy beilleszthető legyen egy normál családi működésbe.
1: Ha már ezt felhoztad, akkor hogyan segíthet a környezet abban, hogy ez a változás könnyű és tartós legyen?
0: Igen, a környezetnek is szerepe van, akár egy munkahelyen, akár egy iskolában, de tényleg akár a közvetlen családban is, hogy ilyenkor, ha valaki, azt látjuk a rokoni kapcsolatban, hogy elkezd máshogy étkezni, akkor legyünk vele tényleg megértőek, nem mondjuk azt, hogy ez milyen butasság, ezt megint majd készítik.
1: Ugyancsak egy falatot nyugodtan egyébben.
0: Igen, ez úgyse számít, tehát hogy nagyon fontos szerintem az, hogyha ha a család vagy a baráti kör nem is mindig mindenki ennyire elfogadó és segítőkész, legalább legyen a tarsolyunkban egy-két olyan személy, akit ilyenkor föl lehet hívni, vagy tényleg így kiventilálni magunkat, mert itt van nagyon nagy szerepe a közvetlen környezetnek, hogy segít-e az úton tartani minket, vagy kibillent, és ugye itt az a baj, hogy ez nem csak egy fogyókúráról szól sok esetben, hanem itt, amiről beszéltünk, ennek komoly egészségügyi hatása van, tehát tényleg azért az, hogy egy cukorbetegséget utána mondjuk gyógyszerrel, vagy inzulinnal kell kezelni, vagy tényleg idézőjelben táplálkozással megoldható, nagyon nem mindegy, és itt nagyon jó, hogyha van egy olyan környezet, aki ebbe tud minket segíteni.
1: Anita, zárásként, hogyha egyetlen gondolatot vihetnének haza a hallgatók, mi legyen az?
0: Szerintem az, hogy próbáljunk mindig tudatosan táplálkozni, ne csak akkor, amikor már megvan a baj, amikor betegek vagyunk, hanem tényleg ezzel mindent meg tudunk előzni, és pici lépésekben kell haladni, és akkor sokkal könnyebb lesz az életmódváltás.
1: Anita, köszönjük szépen az idődet, remélem, hogy sok mindenkinek tudtunk most támpontokat és segítséget nyújtani egy újfajta életmódhoz és újfajta táplálkozáshoz. A műsor vendége volt Ipsics Anita, táplálkozási szakértő. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen, viszont hálásra. Sziasztok!

0: 98 pontot Manna FM, életöröm zene, és hamarosan a Manna közé, amiben ma szó lesz arról, hogy mit tegyünk akkor, ha féltékeny a kutya vagy a cica a másik kutyára vagy a másik cicára, esetleg a másik gazdira. Aztán szó lesz arról is, ha már cukros vagy cukrozott a mai Manna délelőtt, hogy a datója az egyik legjobb cukorhelyettesítő, ráadásul egészséges is, de a cukorbetegeknek természetesen ezzel csínyán kell bánni. Elkészítünk egy nagyon egyszerű, de nagyon finom joghurtortát, ami remegős is, finom is, és mindössze három összetevős, és tök könnyű elkészíteni, és el fogom mondani elsőként a mannapköziben, a rovatok között a beauty rovatban, hogy hogyan hat a bőrünkre, milyen elképesztő zseniálisan hat a bőrünkre, ha 60 napig cukor, glutén és tejtermék nélkül élünk, vagyis így táplálkozunk. Ez a mai mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
2: Reklám hangzott el.
8: Sok napsütésre számíthatunk. Átláthatóbbá tenné a kormány a közbeszerzéseket. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, csecsemők haltak meg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő kettőtől érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán dróntámadások. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán dróntámadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán dróncsapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros Iszlamabad egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán keletkezett, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni.
1: Időjárás.
8: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna közben szó lesz arról, hogy mit tegyünk, hogyha féltékeny a kutya vagy a cica, a másik kutyára, a másik cicára, esetleg a másik gazdira. Nem mondom majd, hogy hogyan tudja a cukrot helyettesíteni a datoja, hogyan készül a három összetevős, nagyon finom, remegős joghurtorta, és hogyan hat a bőrünkre, hogyha 60 napig cukor, glutén és tejtermék nélkül élünk és étkezünk. Ez a mai Manna közi, kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Mi történik vajon a bőrünkkel? Mi történik a szervezetünkkel, hogyha 60 napig, azaz 2 hónapig nem fogyasztunk cukrot, tejterméket és glutént? Van egy srác az interneten, egy youtuber fiú, aki ezt meg is mutatta, végigcsinálta a 60 napot, és végig is követte kis videókkal, érdemes őt megnézni, majd mindjárt mondom a nevét, hogy hogy hívják. A lényeg az az, hogy ő eldöntötte, hogy az aknés bőre miatt nem fog fogyasztani 60 napig cukrot, tejterméket és glutént, és így aztán szépen az egész folyamatot bemutatta, hogy hogyan változott meg a problémás bőre a diétától, ami természetesen nem csak az egyetlen eredmény, amit ez a diéta hozott. Brandon Williamsnek hívják őt, W és két L, Brandon Williams, hogyha rákeresünk a YouTube-on vagy a Google-ben, akkor megtaláljuk a videót. Ő volt az, aki arra volt kíváncsi, hogy esetleg a gyógyszereken és az egyéb kezelési formákon kívül, ami tulajdonképpen csak egy sebb tapaszt volt a problémára, van-e valami, ami valóban segíteni tud a bőrén, például az, hogyha 60 napon keresztül nem eszik se cukrot, se tejterméket, sem glutént. A történetét és a végeredményt, ahogy már mondtam, a YouTube-on is megosztotta, a videóját pedig már több mint 3 millióan látták, elképesztően látványos változáson ment keresztül, és nagyon őszintén beszél arról, hogy mennyire nagyon nehéz volt. Az elején azt is elárult, hogy azért vágott neki a diétának, mert az elmúlt 4 évben folyamatosan bőr problémákkal küzdött, az arcán nagyon sok volt az akné, a pattanás, amikre az antibiotikumok csak ideglenes megoldást jelentettek, és aztán végül rájött, hogy biztos, hogy az okozza a problémát, amit eszik. Tehát, hogy nagyban befolyásolja a teljes bőr felületének, de főleg az arcbőrének az állapotát, mert amikor nagyobb mennyiségű édességet, tejterméket vagy glutént evett, akkor még inkább fokozottan jelen volt a gyulladás az arcbőrén, és akkor elkezdett kutakodni, ásni, számos cikket elolvasott a témában, és mivel az interneten is úgy találta, a tudományos cikkekben is, hogy valóban okozhatnak problémákat az említett ételek, így aztán úgy döntött, hogy belevág ebbe a 60 napos kihívásba, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült neki, és hát szerencsére minek utána youtuberes srác részletesen dokumentálta az egészet, az éttermi rendeléseit, mindent. Bevallotta, ahogy én ezt már mondtam, hogy az étrendi, a hirtelen étrendi változás miatt nagyon sokszor gyötörte fejfájás, nehezen állt ellen a finomságoknak, és ahhoz is hozzá kellett szokni, hogy a cukros üdítők helyett csak vizet iszik. Azt mondta, hogy ez volt az egyik legnehezebb, de az sem volt egyszerű, hogy kitalálja, hogy melyik nap mit tegyen, mert hogy csak olyan ételeket választhatott, amik nem feldolgozott élelmiszerek, nincs benne mesterséges cukor, nincs benne tej, nincs benne glutén, és hát az éttermek kínálata sem könnyítette meg a dolgát, de ezt is nagyon szépen dokumentálta, és meséli el, hogy azért most már nagyon sok helyen lehet kapni, és amit nem költött úgynevezett junk foodra, az elköltötte viszont a kicsit drágább élelmiszerekre. Reggelire legtöbbször gluténmentes kenyeret evett, avokádóval, főtt tojással vagy lágy tojással, 10 óraira uzsonnára gyümölcsöt evett, almát például, ebédre salátát, csirkehússal vagy sztékkel, vacsorára pedig nagyon sokszor gluténmentes kenyérből készült pulykás szendvics, nagyon sok salátával, igazán magas szendvicsről beszélünk, és aztán a videóban azt is megmutatta, hogy hogyan vásárol a diéta alatt, hogy mi mindenből áll az étkezés, hogy miből áll össze bizonyos étkezéseknek a rendszere, és aztán 2 hét után már azt mondta, hogy észrevette az első pozitív változást, tehát mire rászokunk, tehát nagyjából ez a 14-20 nap, ami alatt a szervezet által, ugye szokták mondani, hogy bármire rászokni vagy leszokni 21 napra van szükség, mire az megtörténik, addigra el is indul a változás, tehát addigra beindul ez a pozitív változás. Elkezdett tisztulni a bőre, lejjebb ment az arcáról a gyulladás, kevesebb piros folt volt, ami volt, az sem volt olyan belobbant vörös gyulladt, és aztán később el is végzett egy mikrobiom tesztet, tehát hogy áll a bélrendszer és a gyomor, és aztán ez meg is mutatta, hogy milyen állapotban van a bélrendszer, és milyen probiotikumokra van szüksége. Aztán a 24. nap környékén kezdte észlelni, hogy jobban alszik, több az energiája, közben pedig már fogyott is, és bár lebetegedett, nem hagyta, hogy a vírus megzavarja a diétáját, influenzás lent, és aztán szépen, ugye, ahogy mondtam már többször, youtuberként muszáj volt neki hosszasan mesélni a 2 hónap történetét, hogy így tudja inspirálni az embereket, mondja is, hogy neki ez a dolga, ezért kezdett el figyelni ő is magára, és a végén pedig megmutatta a változásokat, az arca sokkal tisztább lett, gyakorlatilag teljesen kitisztult, élénkebb a szeme, nem nem karikás a szeme, és a videó végén aztán azt is elmondja, hogy nem azt akarja elérni, hogy senki ne egyen se cukrot, se tejterméket, se glutént, hanem arra akart rámutatni, hogy az étkezés milyen hatással van a bőrre, és kipróbálni, hogy diétával javítható-e például a problémás bőr állapota. És emellett persze a pozitív mellékhatásként fogalmazunk, így megjelenik a fogyás, az energikusság, a mikrobiom kiegyensúlyozottsága, és egy csomó minden más olyan gyulladásos folyamatnak a csökkenés és eltűnés, amit nem látunk, ami belül szöveti vagy szerv szinten zajlik, úgyhogy mindenképpen érdemes kipróbálni, és időnként negyed évente csinálni egy-egy ilyen, vagy fél évente csinálni egy-egy ilyen kúrát. Tehát a srácot úgy hívják, hogy Brandon Williams, tessék rákeresni, elképesztő érdekes.

0: aznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Egy isteni finom, nagyon egyszerű, cukor és lisztmentes, mindössze három hozzávalóból készülő remegős joghurtos sütit fogunk készíteni. Könnyű is, egyszerű is, pillanatok alatt elkészül, a lisztmentesen étkezők, a diétázók, életmódváltók ugyanúgy fogyaszthatják, úgyhogy szuper lesz mindenkinek. Cukor nélkül készítve is elképesztően finom, lehet bele cukrot is tenni, de hát most a cukormentes receptről beszélünk. A liszt helyett pedig kukorica keményítő kerül a tésztájába, úgyhogy gluténmentes is egyben. Érdemes utána nézni egyébként, hogyha valaki gluténmentesen táplálkozik, vagy szeretné hasznosítani a kukorica keményítőt, hogy milyen sok mindenre használhatjuk még, de most nem erről fogunk beszélni, hanem arról a bizonyos joghurt tortáról, amit mondtam. Kell hozzá, ez egy 8 szeletes torta lesz, 40 deka görög joghurt, 4 tojás és 4 deka kukorica keményítő. Ennyi az egész. Elköpesztően hangzik, de tényleg működik, és tényleg nagyon-nagyon finom. Az előkészítési idő 5 perc, az elkészítési idő 20 perc, egy szempillantás alatt kész van, tök jó lehet, hogyha gyorsan össze kell ütnünk valamit otthon, vagy elmegyünk vendégségbe, vagy most már hamarosan, hogyha az ember úgy érzi, hogy kimozdulna, vagy vendégségbe menne, vendégeket hívna, kiülne a teraszra, még akkor is, hogyha hűvösebb van, akkor elkészítünk egy ilyet, és ezt elrágcsáljuk odakint. A joghurtot egy tálba kanalazzuk, kézi habverővel simára keverjük, hozzá üttünk egyenként 2 tojást, aztán még 2-t, ezeket is jól elkeverjük, és végül beleszitáljuk a kukorica keményítőt, ezt óvatosan összeforgatjuk. Egy tortaformát kibélelünk sütőpapírral, elegyengetjük benne a masszát, betoljuk a 180 fokos sütőbe, és nagyjából 20 perc alatt készre is sütjük, akkor készült el, hogyha a teteje olyan szépen megpirult, mint a régi hamburger buci, ilyen fényes, barnás lesz, vöröses, barnás. No, hogyha nem cukormentes változatot készítünk, akkor viszont érdemes egy kicsi vanília aromát, egy kicsi vaníliás cukrot beletenni, plusz legalább 2 doboz cukrozott narancshéjat. Elképesztően finom így is. Üresen is tök jó, természetesen. Emellett pedig bele lehet keverni az egyszerű sima macskakakaót, ahogyan ezt egy korábbi receptből már megismertük, ami a sima cicás, ugye aranykakaó, azt hiszem talán az a neve, tehát ez rendes keserű kakaó, és nagyon-nagyon jól működik mindenféle egyéb ízesítéssel is. A lényeg az az, hogy gluténmentes, és hogyha cukor nélkül készítjük, tényleg nagyon-nagyon finom. Emellett ez nagyon jól működik fagylaltal, nagyon jól működik sodóval, és nagyon jól működik egy sűrűbbre készített gyümölcsszósszal is. Tehát, hogyha például mondjuk az ember ebédre készít egy főtt húsos, klasszikus főtt krumplis, vagy kapros főtt krumplis, mint ahogyan a svédek, finnek készítik azt a bizonyos kapros főtt krumplit, egy ilyen gyümölcsszószos ebéd, akkor a desszerthez ugyanabból a gyümölcsszószból tudunk egy jó kis öntetet készíteni, vagy hát hozzátenni a süteményhez. A kukorica keményítő egyébként nagyon sok ételben nagyon jól működik, emellett a háztartásban is természetesen használhatjuk, de miben működik nagyon jól, mármint a kukorica keményítő? Például isteni finom kis gömböcöket, édes gömböcöket lehet készíteni belőle, cukor és liszt nélkül ugyanígy, sűrített tejjel, ezzel a rendes, igazi, régi konzerv, nem a tubusos, hanem a nagy adagos konzerv sűrített tej, és kukorica keményítő keverékével csodafinom desszertet készítünk, jól ki kell keverni, lesz belőle egy nyúlós, szahagyni kell, hogy egy kicsit megígye a kukorica keményítőt a sűrített tej, és utána el tudunk készíteni belőle pici gömböcsöket, és ezeket a gömböcsöket bele lehet hempergetni a kókuszreszelékbe, és tulajdonképpen készen van egy ajándéknak is adható, nagyon kis csinos, akár kis bombon papírkapszlikba elhelyezhető kis gömböcökkel egy isteni finom desszert. Könnyen formázható is, és egyébként akkor mondom még egyszer, hogy a kukorica keményítő nagyon-nagyon sokféle módon használható a konyhában, érdemes ennek utána menni, majd mi is beszélni fogunk még róla, de hogyha a recepteket úgy keresi az ember célzott kereséssel, hogy kukorica keményítős receptek, nagyon jó kis recepteket találunk egészségünkre.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Schiller Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Sokszor hallani különböző alternatív édesítőanyagokról, mint az agavé szirup, vagy például a datolya szirup, de önmagában a datolya is képes egy nagyon jó kis cukorpótló lenni, akár süteményekben is, de hogyan tudunk édesíteni datoljával, hogyan tudja ezt a cukorpótlást elvégezni? Egészségesen egyébként ez a nagyszerű kis dolog, amit datoljának hívunk. Na, hogy miért jobb használni datolyát a fehér cukor helyett, és hogyan tudjuk alkalmazni a leghatékonyabban? Igazából teljesen egyszerű. Ugye a legfinomabb és legédesebb gyümölcsöt termő datolya pálmák a föld sivatagos régióiban őshonosak, úgyhogy a vásárláskor mindenképpen érdemes megnézni a származási országot. Így például az arab térségből, Észak-Afrikából vagy Izraelből importált datolya a legjobb választás, és mindig olvassuk el a címkét is, hogy ne legyen rajta glükózszirup, fruktózszirup vagy invert cukor, az összetevők között csak az szerepeljen, hogy datolya. Sokkal egészségesebb és hozzáadott cukormentes. Tehát a datolya egy természetes, kemikáliáktól mentes édesítő, ami a fehér cukorral ellentétben bővelkedik tápanyagokban. Tehát azon túl, hogy édes és finom, vannak benne rostok, vannak benne ásványi anyagok, magas a kálium szintje, a magnézium és a kalcium szintje is, van benne vasréz és B-vitamin is, ráadásul a B6 vitamin, úgyhogy tulajdonképpen egy egységnyi adag több káliummal látja el a szervezetet, mint a banán, amelyről köztudott, hogy rengeteg tartalmaz ebből a létfontosságú ásványi anyagból, és az is igaz, hogy nagyon magas a szénhidrát tartalma, de mindezt értékes rostokba csomagolva fogyasztjuk, vagyis nem üres kalóriákat juttatunk a szervezetbe, ahogy azt a fehér feldolgozott cukorral tennénk, plusz lassítja is a felszívódását a rost tartalma. A datoljának nagyon erős antioxidáns hatása van, ezt is érdemes figyelembe venni, és a rendszeres fogyasztása a rák bizonyos fajtáit, a szív problémákat és az Alzheimer kor kialakulása ellen is hatásos tud lenni, tehát nem állítja meg nyilván ezeket, de hatásosan megelőzheti őket. Ugyanakkor a már említett magas rost tartalom, tehát ez azt jelenti, hogy 4 szem datójában 7 g rost van, az nagyon jó arány, ez hozzásegítheti az embert a kiegyensúlyozott emésztéshez és az optimális vércukorszinthez is. Na de hogyan használjuk? Hát önmagában is alkalmazhatjuk gyors energiaforrásként, például, hogyha magunkkal visszük egy kis dobozban, és hogyha éhesek vagyunk nagyon, is úgy érezzük, hogy már fogytán az energiánk, akkor elrágcsálunk 1-2 szem datóját, de isteni csemegéknek lehet az alapanyaga. Sütikbe, pudingokba, kásákba, kávés vagy növényitalokban nagyon finom és nagyon egyszerű édesítő módszer. A datoljával való édesítés legjobb módja, hogy a frissen használjuk magát a gyümölcsöt, pürésítve is használhatjuk. Magyarországon talán ez a legszélesebb körben elérhető opció, ebben az esetben 2 választásunk van. Veszünk készen pürésített datolyát, vagy pedig elkészítjük otthon a datoljapürét, az is egészen egyszerű tud lenni. Ebben az esetben semmi másra nincsen szükségünk, mint egy késes aprítóra, néhány kanálnyi vízre, és a természetesen a kimagozott aszalt datoljára, de az sem a világ vége, hogyha nem rendelkezünk ilyen géppel, hiszen legalább 1 órán keresztül forró vízben áztatott gyümölcsöt villával is könnyedén szét tudjuk pürésíteni, és szét tudjuk nyomkodni. Szirupként is hozzáférhetünk, mert hogy létezik egy sziruposan folyékony változata, és amit nem véletlenül neveznek datolya méznek is. Ez az alapanyag egy viszonylag tisztított változata a datoljának, és inkább azokhoz az

98 pontot Manna FM, benne pedig az állatbarát rovat, és a kérdés, hogy lehet-e féltékeny a kutya? Nyilván mindenki, akinek életében volt kutyuskája, az pontosan jól tudja, hogy naná, hogy lehet, hát hiszen csak gondoljunk arra, amikor egyke egy kutyus, és egyszer csak érkezik egy cica, vagy egy másik kutya. Hát nyilván a féltékenység az egy olyan érzelem, amit az ember akkor él át, amikor valaki, akitől vágyunk valamire jellemzően figyelemre, szeretetre, gyengétségre, érintésre, egy másik személynek, egy harmadik személynek nyújtja ezt a valamit. Kialakulhat ez nem csak személyek, de tárgyak, játékok, ételek vonatkozásában is, hogyha a kutyust nézzük. És az, hogy a kutyák milyen érzelmekre képesek, bár megmondani nehéz, de azt gondolom, hogy tapasztalati úton azért mi állatbarátok és kutya gazdik rájöttünk már, hogy ez hogyan működik. Mi okozza vajon a kutyák féltékenységét? A kutyák esetében a féltékenység általában a családhoz, a barátokhoz, a játékhoz, a fekvőhelyükhöz, a személyes terükhöz, az ételükhöz, a tálkájukhoz kapcsolódik. 2014-ben például San Diego-ban zajlott egy kutatás, amelynek során a kutyákat megfigyelték, hogy hogyan reagálnak és miként viselkednek, ha a gazdájuk különféle tárgyakkal lép interakcióba. No hát a vizsgálat során felhasznált tárgyak között volt lámpa, volt könyv és egy plüss kutya is, és a kísérletbe bevont kutyák harmada a vizsgálat során megpróbált a gazdi és a plüss állat közé beférkőzni, vagy valamilyen módon visszairányítani magára a gazdi figyelmét, míg a kísérletben résztvevő kutyák negyede kicsit agresszívabb, dühös módon reagált a játék kutyára. Azt is megállapították, hogy a féltékenység kiváltó oka minden kutyánál más és más, hiszen hasonló reakciók figyelhetők meg minden esetben, amikor egy másik állat, kisbaba vagy egyéb ok miatt a kutya kevesebb figyelmet kap, mint korábban. Ahhoz pedig, hogy a féltékenység elkerülhető, vagy legalábbis minimalizálható legyen, ki kell deríteni, hogy pontosan mi váltja ki, azaz, hogy milyen személy vagy esetleg tárgy, vagy másik élőlény az oka ennek. Amint ez megvan, akkor tudunk tovább lépni. Na hát, hogy hogyan lehet minimalizálni, vagy megszüntetni ezt? A napi rutin nagyon fontos a kutyák életében, úgyhogy próbáljuk meg a sétákkal töltött időt egy kicsit megnyújtani, mert ez az az időszak, amikor általában kettesben vagyunk, ugye? Ilyenkor csak az állatra fordítjuk a figyelmünket, ne is vigyünk magunkkal mobiltelefont, és játszunk a kutyával sokat. Ez az időszak kiváló akár a gyakorlásokra is. Amennyiben a féltékenység alanya valamilyen személy, akkor alakítson ki vele szorosabb kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy ez a személy sétáltassa meg a kutyát, elvigye magával autózni, ő adjon neki enni, legyen közös program, hogy a kutya is megszeresse azt az illetőt. Ha a féltékenység oka, kiváltó oka egy másik állat, akkor a megoldás az, ha minden állat megkapja a neki járó személyes figyelmet. Ez azt jelenti, hogy mindegyikre külön időt kell szánni, amikor a gazdi csak vele játszik. Neki ad enni, vele megy sétálni. Hogyha egy kutyusnak meg kell küzdenie a gazdájával a figyelemért, akkor az féltékenységet szül, és akár súlyosbodhat is most az idézőjelben a már kialakult féltékenység, úgyhogy ugyanúgy, mint ahogyan a kis testvér érkezik a gyerek mellé, érdemes odafigyelni arra is, hogy akkor külön figyelmet kell fordítani a korábban a házhoz került, vagy korábban született gyereknek, korábban a házhoz került kutyának, ugye, hogy ő pontosan tisztában legyen vele, hogy nincs veszélyben az ő pozíciója. Nagyon fontos, hogy minden állatnak legyen saját ideje a gazdival, ahogy ezt az imént mondtam, ami csak a kettőjüké, és ezen túlmenően természetesen a saját tér, külön alvóhely, saját doboz, külön etetőtál is tud segíteni mindenben, hiszen az állat el tud vonulni egy olyan helyre, ahol nyugodtan lehet és biztonságban tudhatja a saját tárgyait. Hogyha egy cicás történetre vetítjük ezt ki, a cica ugyanúgy tud féltékeny lenni, csak a cica sértődik és elvonul, meg hát, hogy nyilván nem hordjuk sétálni. Úgyhogy arra is külön oda kell figyelni, hogy akkor többször vegyük kézbe a cicát, aki korábban a háznál volt. Külön ővele is töltsünk együtt időt, simogassuk, fésülgessük, ki mit szokott, játszunk vele, beszéljünk hozzá, külön adjunk neki enni egy külön helyen, különlegesebb falatot, hogy lássa, hogy ő is ugyanúgy megkapja azt a kiemelt figyelmet, amit az új jövevény megkap, hiszen egy kis állatnál mindig ugye egy kicsit több figyelemre van szükség. Szóval ez egy létező dolog, varázslatosak az állatok, és ugyanúgy tudnak reagálni, ugyanúgy tudnak félni, vagy ugyanúgy tudnak féltékenyek lenni, mint ahogy mi is akkor, amikor úgy érezzük, hogy a nekünk szánt figyelem, vagy a korábban nekünk érkező teljes adag figyelem, az esetleg elkezd osztódni, úgyhogy erre nekünk szülőknek, vagy gazdiknak kell odafigyelni, hogy ez megsokszorozódjon csak, és ne pedig eldarabolódjon, vagy feldarabolódjon, úgyhogy erre tessék nagyon figyelni, hogyha esetleg több kutya, vagy több cica van otthon nálatok.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven. A friss híreket követően indul a zenei finomságok órája. Ez az egyedülálló és különleges zenei óra, amit sehol máshol nem találni. Csak itt nálunk a Manna FM-en, a friss hírek után kezdünk is.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Ne vesz személyesen a General United Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General United Budapesten.
6: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Reklám hangzott el.
7: Sok napsütésre számíthatunk. Estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. A webes nyugtadatszolgáltatásról készített oktató videót az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán dróntámadások. Az észak-ukrajnai Csernyihívben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán dróntámadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán drón csapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le. A helyszíni vizsgálat még tart.
1: Időjárás.
7: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már most érdemes hangosítani a rádiót, vagy akár jegyezni a dalcímeket. Indul a zenei finomságok órája. Ma is isteni finom muzsikákkal, hogy átlendüljünk a hét közepén, és hogy felvértezzük magunkat már a szeptemberi iskola kezdésre. Bocs, srácok, újra, hogy szóba hoztam. Szóval indul ez a különleges és egyedülálló zenei óra. A zenei finomságok órája most a Mannán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most a betétdalokat, de leginkább az animációs filmeket ünnepeljük, és ezen belül is minden idők legsikeresebb magyar produkcióját, a Macskafogót az animációs produkciók között, amit szerintem mindannyian tudunk idézni, számtalan sort belőle, és aminek az ikonikus dala a négy gengszter, amit a négy patkány énekel, ezt fogjuk most meghallgatni itt a zenei finomságok között. A Budapest Orchestra projekt és a Jazz Station közös előadásában. No, de hogy mi is a története akár magának a Macskafogónak, meg ennek a dalnak is, hát ez időben is és térben is el kell, hogy utazzunk. Amiről szó van, az a Manhattan Transfer Four Brothers című dala, vagyis a Négy Fivér című dala, ami is tulajdonképpen Nepp Józsefet arra késztette, hogy elkészítse a Macskafogót. 1986. október 2-án mutatták be Magyarországon az azóta már kultikussá vált rajzfilmet, amit bárhányszor, bárhol, bármikor meg tud nézni az ember, imádjuk a betétdalokat belőle, különösen ezt a Négy Gangster címűt, amit most meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, és a természetesen imádjuk a szöveget is, minden mondatát és a karaktereket is, bár Nick Grabowski, ugye a főszereplő, az X bolygón élő egerek utolsó megmentőjének a kalandjait elkészíteni, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem volt fáklyás menet, viszont a forgalomba hozatala óta generációk nőttek fel rajta, és most már sok-sok-sok éve idézik a szállóigé vált mondatokat. Úgyhogy nézzük akkor most meg, hogy tulajdonképpen hogyan kötődik össze a Manhattan Transfer és a Four Brothers című daluk Nepp Józseffel és a Macskafogóval. Még tervben sem volt ez a kémfilm animációs paródia, sem az ötlete, amikor Nepp József szembe találkozott ezzel a bizonyos Four Brothers című dallal a Manhattan Transfertől, és a későbbi forgatókönyvíró 2017-es utolsó interjújában mondta azt el, hogy utánozhatatlan csodának tartotta, hogyan a négy énekes a szaxofon tempójához igazodva éneket, és annyira megtetszett neki a Four Brothers, hogy mindenképpen szeretett volna egy olyan filmet készíteni, amiben ez a dal valamilyen formában valahogyan szerepelhet, úgyhogy ez lett a Négy Gangster, a bérgyilkos patkányok dala, amit ott elő is adnak, ugye, mint egy ilyen revű produkció. A nóta eredeti változatóért amúgy $10,000 kellett kifizetni, ami majdnem több volt, mint a Macskafogó teljes költségvetése, de ennek ellenére a későbbi amerikai forgalmazó kiszedette egyébként a filmből ezt a részt. Zseniális maga a rajz, zseniális a dallam, zseniálisak a figurák, tehát gyakorlatilag egy molerúzs és a valahogy a 20-as évek Amerikájának a füstös bárhangulata keveredik össze benne, és akkor vissza még Nepp József, ezt nagyon kedvelte a 80-as évek akciófilmjeit Nepp József, és az ez irányú szeretetét nem kicsit tudta aztán később szerencsére integrálni a forgatókönyvébe a Macskafogónak. Többek között James Bond, Indiana Jones és Superman voltak rá leginkább hatással, a legnagyobb hatással, és a főhősét azért is nevezte el Grabowskinak, mert az akkoriban divatos volt Amerikában kicsi lengyel cseh hangzású névvel ellátni a főszereplőt, sőt a gangstereknek, illetve hát az igazságtevőknek is mindig volt valami érdekes kelet-európai vonala. Ternovszky Béla rendező is látott fantáziát nyilván a készülő film ötletben, és majdnem biztosak voltak abban, hogy a kultúrpolitika első embereit nem fogják meggyőzni vele, nem is sikerült. Akkoriban a filmet készítő Pannonia filmstúdió, hanem megrendelésre gyártott produkciókat, akkor pályázat útján kapott támogatást az állami vezetéstől. Erre a film ötletre a döntnökök egy forintot sem adtak. És ahogyan Edlington kapitány a filmben, ugye készítők is bíztak a maguk 1%-ában, a financiális problémákat egy kanadai és egy német producer közreműködése oldotta meg, az előbbinek azonban komoly elvárásai is voltak. No de a lényeg mégiscsak az, hogy a Macskafogó megszületett, hogy ez a dal is itt van a betétdalok közül. A zenei finomságok között most szól a Macskafogóval a Négy Gangster.

0: 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most egy zseniális magyar formáció, ez az Infusion Trio. Egészen egyéni hangzás, rendhagyó hangszerelés, és tényleg a világon egyedülálló technikai megvalósítás, ez jellemzi őket. 2011 óta él az Infusion Trio. Komoly zenészek a tagok, akik a komoly és a könnyű zenében egyformán jártasak, és gyönyörű crossovereket és házasításokat csinálnak. Elektromos hegedű, elektromos cselló, basszusgitár, szintetizátor, elektromos dob és effektpedálok, és ezen keresztül vezetve egy rendkívül különleges hangzásképet alkotnak a klasszikus dalok, de most tőlük az a dal, ami a szívemnek különösen kedves, a Szelídecske című, erről egy kicsit Weiss Nándi is mesél most.
1: Az volt a koncepciónk, hogy az előző lemezen a legnagyobb magyar zeneszerzők dalaihoz notájhoz jutunk hozzá, és most pedig külföldi legismertebb zeneszerzők műveit gondoltuk újra. Barokkor, a klasszikus korból volt Mozart, Beethoven, aztán hozzányúltunk Prokofjev zenéhez is, Sostakovics zenéhez is, és természetesen nem maradhat el a szokásos minimum egy darab népdal, magyar népdal átdolgozása a lemezről, úgyhogy eszerint haladtunk előre a zenével.
0: Ez egy csodaszép népdal, és olyan szép benne a szóhasználat, és én ilyenkor mindig annyira örülök, amikor ilyen zenekarokkal beszélgethetek, mint az Infusion Trio például, tehát az a muzsika, amit ti csináltok, az egyrészt szerintem hiánypótló, és ez mindenféle udvarlás nélkül hangzik most el tőlem, másrészt pedig szerintem nagyon fontos, hogy az a hangulat, az a mély igazság, azok az érzelmek, amik ezekben a klasszikusokban benne vannak, fogyaszthatóvá váljanak a fiatalok számára, tehát hogy ne vesszen el sem a hagyomány, sem pedig ez a régi bölcs mondani való, amik ezekben a dalokban benne vannak. Így fogadják a srácok? Mit tapasztaltok?
1: Pontosan egyébként nagyon jól összefoglaltad, hogy mi a lényeg az Infusion Trio-nak, és mi miért is alakultunk, és mi az, amire törekszünk. Én ugye Nemzeti Filharmonikus Zenekarban játszom, és kénytelen vagyok, és nem tudom nem észrevenni a közönségen, hogy egyre idősebbek lesznek sajnos, és a fiatalok azok már nem nagyon járnak klasszikus zenei koncertekre, már pedig óriási érték, főleg a magyaroknak egyébként a klasszikus zene, úgyhogy mi igyekszünk tényleg egy olyan vonalon haladni, egy ilyen határmesdje vagyunk szerintem a komoly és a könnyű zene között, hogy próbáljuk megszólítani a fiatalokat. Volt már arra precedens egyébként, pont az egyik Beethoven átiratunkat játszottuk el egy koncerten, és koncert után odajött egy ilyen 22 éves körüli fiatalember, és megkérdezte, hogy ez, álljuk már, hogy ez mi volt. És akkor elmondtuk neki, hogy ez Beethoven 7. szimfoniájának második tétele volt, és feltétlen menjen el, hallgassa meg eredetibe, mert hát az tulajdonképpen azért az az eredeti. És ránk írt utána a Facebookon, hogy köszöni az élményt, elment és meghallgatta egy külföldi zenekar előadásában, és hogy soha nem gondolta volna, hogy ilyen katartikus élményben lesz része. Úgyhogy elértük a célunkat.
0: Igen, de hogy a Szelídecske is ilyen. Aztán közben ott van Ed Sheeran és Calvin Harris, és közben Prokofjev, és közben a magyar népzene, hogy ezekben mind olyan csodaszép, fájdalmas mélység van, ami szerintem hozzátartozik az emberi élethez, és az a nagyon modern zene, amit most mindenféle ítélkezés és előjel nélkül, amit most annyira pörgetnek olyan sokan, az a maga könnyedségével, vagy fogalmazunk úgy, hogy könnyen emészthetőségével szerintem abszolút elmarad ezek mögött, és szükség lenne pontosan a kiegészítés miatt arra is, hogy ez minél több emberhez eljusson, mert a nagy igazságok ezekben a klasszikusokban vannak benne. Mi alapján válogatjátok össze, hogy melyik klasszikushoz nyúltok hozzá?
1: Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy az előző lemezünknél összeírtuk, hogy nem volt nehéz a legnagyobb magyar zeneszerzőket. Ugye mind a hárman aktív klasszikus zenészek vagyunk, tehát folyamatosan játsszuk ezeket a műveket, úgyhogy nem volt nehéz összeírni a zeneszerzőket. Utána egész egyszerűen elkezdünk gondolkodni, hogy nekünk mi az első dallamfoszlány, ami bármelyik zeneszerzőre, hogyha gondolunk, eszünkbe jut. Ezeket így összegyűjtögetjük, és akkor utána a legnagyobb munka az, hogy tudjuk ezt egy műbe belenyúrni, egy ilyen könnyű zenei műbe, hogy a legismertebb részek legyenek bennem. És akkor általában nálunk teljesen teljesen jól működik a szavazás, ugye hárman vagyunk, tehát legrosszabb esetben is el tudjuk dönteni, hogy akkor mi legyen, és de nem szokott erre példa lenni, tehát általában abszolút egyetértésben történnek a dolgok. A Szelídecskével kapcsolatosan az volt az érdekes, hogy a másik két tag, Izsák és Miska nem is ismerték ezt a dalt, én csak azért ismertem ezt a dalt, mert édesanyám többször elénekelte nekem még gyerekkoromban, mert ez neki nagyon fontos, és ez egy kedvenc népdala volt, és akkor ezt, amikor arra beszélgettünk, hogy akkor most milyen népdal dolgozunk, hát akkor én felvetettem, és így kerültünk ide.
0: Tehát az Infusion Trio és a Szelídecske itt a Mannán, a zenei finomságok között most.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Mindenképpen játszódik, konkrétan egy nap kezdődik, február 25-én, ott van Cassius Clay, még épp azelőtt járunk időben, hogy átnevezte volna magát Muhammad Alivá. Na, ő elnyeri a világbajnoki címet azzal, hogy győzelmet arat Sonny Liston ellen. És akkor rendez egy ünneplést, és ünneplés gyanánt elhívja a barátait, Cookot, Exet és Brown-t, hogy kirúgjanak a hámból, helyszínő pedig a Hampton House Hotelt választják a partin, idézőjelben csak ők vesznek részt, nincsen senki más, hogy mi történt azon a győzelmi estén, hogy miről beszélgetett ez a négy férfi. A forgatókönyvíró zseniális pasas Ken Powers szerint olyanok voltak, mint a fekete bosszúállók, ugye, a filmben, a bosszúállós filmben. Na hát ezt nem tudhatjuk, hogy ott valójában mi történt. Épp olyan rejtély ez, mint az, amikor tulajdonképpen ugye a pápa választásnál is sok mindennel kapcsolatban ugye felhozzák, hogy rejtélyek vannak, mi az igaz, mi nem, balladai homály az egész, és nagyjából ilyen balladisztikus homályba is próbálja veszélyteni a forgatókönyvíró ezt. Mindig van benne egy bizonyos erősségű, hol jobban, hol pedig kevésbé előtűnő melankólia, ami ez a dal nagyon szépen példáz egyébként. No, szóval itt van ez a bizonyos balladai homály, és mint olyan nyilván az írókat, filmrendezőkkel ez okkal foglalkoztatja, mert hogy valóban ugye valódi történetek alapján készült ez, és tényleg nem tudjuk, hogy mi történt ott akkor, mert hogy mindkét találkozást olyan események követték, ugye a papa választásos példát hozta ezt párhuzamnak Ken Powers, és aztán ezen az estén is olyan dolgok következtek be utána, és olyanok előzték meg, amik mellett nem mehetünk el szó nélkül, és nem is mentek el szó nélkül a filmkészítők sem. Aliék találkozóját Ken Powers vitte egyrészt színpadra, aztán pedig filmre is, és aztán így lett belőle a forgatókönyvből, a színpadból átrendezett forgatókönyvből egy Oscar jelölt film. És tulajdonképpen ez egy óvatos találgatás arra vonatkozólag, hogy mégis miről beszélhetett ez a négy legenda. A színpadi művek filmre adaptálásánál mindig fennáll annak a veszély, hogy a végeredmény túlontúl színpadias lesz és művű, viszont ha jó színészek vannak ott, akik a színészi játékkal ezt meg tudják ugrani, ezt az akadályt, onnantól kezdve nincs is ebből igazából sem kérdés, sem probléma. Mitől működik olyan jól a One Night in Miami? Hát nyilván első körben azért, mert a film, amiről beszélni szeretné, és ez egyébként ez az idei Oscar-díj átadónak a fő témája volt, ugye a rasszizmus, amiről beszél, legyen az intézményesült vagy sem, tudatos vagy tudatalatti, rengetegen készítettek, írtak, forgattak erről filmet, de tulajdonképpen Powersnek a forgatókönyve, ez négy karakteren beszél a feketék sorsáról, és az önmaguk társadalomban való elhelyezkedéséről. Ezért is ennyire érzelmes ez a dal, hiszen Leslie Odom Jr. maga is ugye fekete bőrű, színész és énekes, gyönyörűen passzol ahhoz az estéhez és ehhez a társadalmi jelenséghez ez a dal, úgyhogy valami egészen mesés lesz majd, tessék figyelni nagyon. A One Night in Miami című Oscarra jelölt filmnek a betétdala következik most Leslie Odom Jr.-tól. Ez a Speak Now, itt a Mondán.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most jön Marcella Detroit és Sayoba Fahey duója, a Shakespeare Sisters, és az a dal, ami meghozta nekik az ismertséget, a sikert, és elhelyezte őket a popzene világában egy olyan platformon, ahol szerintem, persze ez csak az én véleményem, senki más nincsen, egy egészen furcsa, utópisztikus, nagyon nőies, de mégis nagyon ijesztően erőteljes szerepben és attitűdben, ami nem csak a zenéjükben, a zenéjük tartalmában, és például a mostani dalukban, amit most meg fogunk hallgatni, a Stay-ben is megmutatkozott, hanem például a hajviseletükben, a sminkjükben. Ez a rövid haj például, ami akkoriban az egyiküknek volt, ez egészen elképesztően modernnek, már-már átütőnek számított, legalább annyira, mint annak idején Demi Moore a Ghost című filmben. Szóval egy egészen érdekes történetről beszélünk, aminek egy nagyon érdekes ihletője volt. Ez az ihlető pedig egy 1953-as sci-fi film, a Catwoman of the Moon, vagyis Catwoman of the Moon, a Hold macska női című film, ami egy űrhajós csapatról szól, űrhajósok egy csoportjáról, inkább így mondom, akik holdra szállást hajtanak végre, és egy rossz szándékkal ott élő, és feléjük rossz szándékkal közeledő női csoportot fedeznek fel, nőknek a csoportja, akik megpróbálják őket elcsábítani, de csak az egyik űrhajós szeret bele az egyik macskanőbe. Na de hát ugye nekik vissza kell térniük a földre, az űrhajósoknak, úgyhogy erről szól a film maga. Fahey és Detroit azt tervezték, hogy megvásárolják a film jogait, és hát ugye igazából ez sejtetni engedni azt, hogy nem került volna ez túl sokba, de valamiért mégsem sikerült nekik ez, ez a terv soha nem valósult meg, pedig ebből szerettek volna egy videóalbumot készíteni, erre használták volna föl. Pontosan erről szól a dal, és ezért fontos az is, hogy mennyire különböző a két hölgynek a hangja, és mennyire másképp érzékeljük azt a hangulatot, ahogyan az egyik csábít, a másik vigasztal. Az egyik megpróbál szépen édesen énekelni, így is indul a Stay című daluk, és nagyon érdekes, hogy hogyan csap oda a másik, hogy jobb, ha vigyázol magadra, jobb, ha imádkozol, és megpróbálsz fohászkodni, hogy ne vigyelek el ezt. Nagyon érdekes az egész, aztán maga a klip, ami készült végül a Stay című dalhoz, ez ugyanolyan érdekes és izgalmas lett. Fontos különben ebben a dalban is, mint ahogy a Shakespeare Sisters egyéb dalaiban, hogy a két énekesnőnek nagyon eltérő hangja van. A feltűnő kontraszt viszont ebben a dalban kifejezetten ki lett élezve, pontosan azért, hogy feltűnő legyen az az elraboltság, a csábítás, a bűbáj, amit a nő tud egy férfin okozni, eszközölni, alkalmazni, kinek melyik tetszik, lehet választani a kifejezések között. Marcella Detroit Marcy Levy néven is ismert volt egy ideig, mert ő Eric Clapton háttérénekese volt még a 70-es években, társszerzője volt Eric Claptonnal a Lay Down Sally című slágernek. Sayoba Fahey pedig a már korábban említett Bananarama volt tagja. 88-ban lépett ki a csapatból, nem sokkal azután, hogy feleségül ment Dave Stewarthoz, a Eurythmics férfi tagjához. Őt is ismerjük. Egyébként Dave Stewart volt az, aki segítve a hölgyeknek kitalálta ennek a dalnak, a Stay-nek az ötletét, a hangulatát, a történetét, hogy milyen legyen majd a klip, hogy hogyan énekeljenek, hogyan hangsúlyozzák a két hölgy ellentétes és teljesen más stílusú és más képpen érzékelhető hangját. Úgyhogy társszerzőként ő számon is van tartva a Stay-jel kapcsolatban, és amikor elmesélte Marcella Detroit a Songwriting magazinnak a dal történetét, azt is elmondta, hogy nagyon szokatlan, hogy olyan egymásnak ellentmondó szövegek vannak, ahogyan felépül a dal, kifejezetten emiatt, hogy meg tudják mutatni ezt az ellentétet, és bár a dal a 80-as évek végén és a 90-es évek legelején lett ismert és elismert, és nagyon sokáig a listák élén volt, nem csak Nagy-Britanniában, hanem Írországban is, ahová egyébként valószínűleg a Fahey, emellett valahogy egy örökbecsű maradt, mert ez a hangulat, ez a kételkedés, ez a folytonos dilemma a férfi és nő között, ez mindig megvan. Shakespeare Sisters és a Stay itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset és hasznosat. Érdemes kipróbálni ezt a 3 összetevős remegős joghurtortát, amit természetesen lehet ízesíteni ki, hogyan szeretné elkészíteni, akár cukrozni is, hogyha nem diétázunk. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék. Holnap találkozunk, és addig is jó utat hazafelé. Ha valaki szezon után megy, például most indul nyaralni, akkor a lehető legszebb nyaralást kívánom. Vigyen magával mindenki uzsonnát, az legyen nálunk. Jó kis szendvics, meg innivaló, az a legizgalmasabb része talán az utazásnak, mármint hogy hát az egyik legizgalmasabb, amikor elindulunk, és azt teszünk meg, amit csak akarunk. Vigyázzon magára mindenki, és most is, ahogy máskor is, ami a legfontosabb, ahogyan ezt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük!
4: Reklám hangzott el.
6: Sok napsütésre számíthatunk. Estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Tragédia történt Szegeden, egy kisgyerek kiesett az ablakon, már nem lehetett rajta segíteni. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. A végleges forgalmi rend augusztus 28-án lép életbe. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le. A helyszíni vizsgálat még tart.
1: Időjárás.
6: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna
1: FM-en. Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Egy olyan hölgy vendégem van, akit én már régóta szerettem volna becserkészni. Természetesen a szónak csak is a nemesebb értelmében. Itt ül Major Vanda, Stand Up Budapest. Hát egyik, hogy mondjam, törzs előadója vagy. Az nem mondom, hogy régi arca, mert hát hamvasan fiatal
2: régi
1: vagy.
2: Régi motorosa.
1: Régi motorosa, de hát és itt mosolyog nagyon fiatalon. De hát 6 éve foglalkozol stand-up-pal, és hogy ez alatt a 6 év alatt hova jutottál, és hol vagy most, erről beszélgetünk. Mielőtt azonban Vanda Banda megszólal, bocsánat, én néha levandabandázom, elnézést kérek tőled most is, de hallgassunk bele egy a közelmúlt a felvett fellépésből, hogy tudjuk is, hogy kiről és miről beszélgetünk. Íme.
3: Na, a lényeg, hogy direkt a végére hagyjuk általában a legjobbat, de ezt nem szeretem mondani, akkor nagy az elvárás. Major Vanda, nagyon-nagyon régi legenda, nem tudom, körülbelül 6 éves a klubból, 5 évet nálunk töltött. Nagyon-nagyon szeretem, a workshopokat végigjárta, ő fogja befejezni és a koronát föltenni a fejünkre a színpadon. Major Vanda!
4: Mi voltam kozmetikusnál, és egy ilyen arckezelést csináltam a kozmetikus, és ilyen fun fact-ként elmondta, hogy képzeld el, hogy ezzel a géppel szoktuk csinálni a lézeres szőrtelenítést is, de ne aggódj, ezen a beállításon nem csinál semmit az arcszőrzeteddel. És azon gondolkoztam, hogy erre milyen választ lehet adni, hogy mondjam, köszönöm szépen, hogy megtanultam a bajszomat, vagy nem tudom. Szeretnék én is beszélni egy kicsit így a magánéletemről, szóval én egyedülálló vagyok, és emiatt is sokan szokták kérdezni, hogy, hogy nem rossz egyedülállónak lenni, vagy hogy nem szeretnél a kapcsolatot, de az a helyzet, hogy vannak emberek, akik jól érzik magukat egyedül, tehát hogy szeretnek magukat időt tölteni, fejleszteni magukat, koncentrálni magukra. Én nem ilyen vagyok, tehát hogy nekem csak szintén nem jön össze. És a másik, amit így szoktak mondani, hogy akkor lejjebb kéne adni az elvárásokból. De az a helyzet, hogyha én lejjebb adnék az elvárásaimból, közben nem ismerkedés lenne, hanem egy ilyen társadalmi felzárkóztató program. És egy kicsit olyan, hogy egy ilyen közmunkaprogram, hogy így nagyon felemeltem emberekkel csinálunk nagyon kínos dolgokat, de nem fizetnek érte, szóval...
1: Stand Up Budapest egyik felvételét hallgattuk, ugye te 6 évvel 5 évet itt töltöttél. Nagyon fiatal lehetél, amikor elkezdted a stand-upot. Akkor mi hajtott téged a színpad felé? A közölni akarás, a szerepelni vágyás? Mi az, ami oda küldött téged?
2: Hát én amikor elkezdtem, akkor 17 éves voltam, szóval leginkább úgy nagyon kifejezett céljaim nem voltak, csak szerettem volna valamit kezdeni magammal így a gimnázium éppen közepén. Nyilván azért volt bennem egy ilyen közölni vágyás, meg egy ilyen szereplésre való vágy. Az mindig is egy fontos része volt az életemnek, hogy szerettem megnevetetni az embereket, és amikor először szembesültem, én nagyon sokáig nem tudtam így a stand-up műfajnak a létezéséről, aha, vagy legalábbis így nem nagyon vettem róla tudomást, és amikor először elmentem nézőként, akkor annyira így azt éreztem, hogy megtaláltam azt a műfajt, amiben így ki tudnék teljesedni, úgyhogy...
1: Egy központi figura voltál mondjuk a középiskolában? Tehát, hogy volt, akik figyelt, nem? Pont az ellenkezője?
2: Abszolút az ellenkezője. Viszont kisebb társaságokban, amikor már kényelmesen éreztem magam egy társaságban, akkor ott már ki tudtam teljesedni, viszont ilyen osztályszinten mindig ilyen nagyon csendes és visszahúzódó voltam, úgyhogy biztos, hogy nagyobb volt. Osztálytársaim meglepődtek rajta, hogy...
1: Emlékszel-e még arra, hogy mi volt az első téma, amit színpadra vittél, vagy miről beszélgettél akkoriban, és hogy mennyire izgultál? Most 2 kérdést elrejtettem egyben.
2: Hát akkor még a 18. születésnapom előtt voltunk, és arról beszéltem, hogy nyilván akkor ez a téma foglalkoztatott, hogy mennyire furcsa, hogy egyik nap még egy csomó joggal kevesebb van, és utána hirtelen felnősz, és akkor egyik napról a másikra te már felnőtt vagy, de ez nyilván, ez papíron történik, ezt te nem így éled meg, hogy akkor most betöltöttem a 18-at, és akkor én innentől teljes értékű felnőtt vagyok, és erről a témáról beszéltem, ami azért nyilván egy eléggé szűk rétegnek a, tehát hogy ez kifejezett a 17-18 évesek problémája, viszont szerintem így, aki idősebb volt, ők is ezért így tudtak vele azonosulni, mert hogy nyilván ez az időszak mindenkinek az életében megvolt, csak nem biztos, hogy éppen aktuálisan akkor, viszont utána elkezdtem olyan témákról beszélni, amik mondjuk így ilyen általánosabbak, amikor mondjuk jogosítványt csináltam, akkor a jogosítványomról, a vezetésemről, beszéltem a családomról, beszéltem ilyen általános, nem tudom, a hobbiaimról, ilyen témákról, azok pedig már azért nyilván egy tágabb közönséghez szóltak.
1: No, kedves hallgatók, innen folytatjuk, ugye részletet hallhattunk a fellépésből, aztán kifejtjük, mert a kislányból aztán komoly lány lett, lassan politológus lett, erre is rátérünk amúgy, meg hogy mostanság miről beszélő a színpadon. A vendégem Major Vanda, a Stand Up Budapest, és hát mondjuk el, hát a Duma Színház fellépője is. Vele folytatjuk a zenék után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Folytatjuk a beszélgetést a Duma Színház és a Stand Up Budapest fellépőjével. Hogy mondtad, a régi motorosával, ezt mondtad régi magad. Hát, ez ajj, bejön, már itt is poénk, a régi motorosával, Major Vandával. Azt mondta egyszer a kolléganő, hogy Jancsik Uli abban a székben, hogy az emberek, illetve ő, amikor beül a stand-up előadásra, arra kíváncsi, hogy mi történt azzal az emberrel, és igazából te ennek tökre megfelelsz, mert magadról beszélsz. Könnyű megnyílni a színpadon? Tehát mennyire a valóságot mondod, és mennyire, ugye a stand-uposok picikét kiszokták színezni, poentírozni a valóságot, de te magadról beszélsz általában mindig, nem? Legyen szó pasizásról, autóvezetésről, jogsiról, suliról, stb. Államvizsgáról.
2: Szerintem sokkal könnyebb a valóságot mondani, mint kiszínezni. A kiszínezéssel szerintem egyébként semmi probléma nincs, tehát hogy addig, amíg van valóság alapja, addig nyilván el lehet túlozni, és érdemes is egyébként eltúlozni, mert annál nagyobb a kontraszt, annál nagyobb a tűt, de az, hogyha valaki olyan témákról beszél, ami mondjuk akár nem valós alapokon nyugszik, akkor azzal azt... Tehát akkor olyankor az történik, hogy nem feltétlenül lesz önazonos.
1: Így van, ez nagyon fontos. Én régi motorosként, ugye többször újrakezdőként figyelem, tegnap úgy voltam lent ugye a fellépésen, hogy nem léptem fel, csak figyeltem, mert rengeteg új jött, majd erről is beszélgetünk, de azt vettem észre, hogy te nem az a típus vagy, aki szóról szóra megírja, még a levegővételt is beteszi. Tévedek, vagy ez így van?
2: Hát ezért én eléggé szeretem megírni, és nem szeretek eltérni tőle, mert nagyon izgulós vagyok. Uh-huh. Úgyhogy nekem az a félelmem, hogyha akár csak nem tudom, két sort összecserélek, akkor onnantól borul az egész, mert nem fogom tudni, hogy mi utáljon, el fogom felejteni, össze fogok zavarodni. Úgyhogy nálam így az improvizáció sem túl gyakori pont emiatt, mert félek, hogy kilibbenek abból a szerepből, és utána nem tudok visszatérni a szövegbe.
1: Akkor neked egy adott fellépéshez, aminek van mondjuk az időintervallum, van egy komplet szöveged, nem az van, hogy téma gombócok vannak a fejedben, és ha mondjuk ez nem vagy, akkor gyorsan előveszek egy másikat. Tehát te minden fellépésre ától cettig kvázi megírod az egészet.
2: Hát van egy kész szett. Nyilván, hogyha azt érzem, hogy nagyon nem működik, és nagyon újra kell tervezni a dolgot, mert mondjuk már belekezdtem egy témába, például a rétsági fellépés, ez egy nagyon jó példa volt erre, hogy ott éreztem, hogy ezek a témák abszolút nem működnek, akkor így a régi anyagaimból megpróbáltam előrángatni olyan komplett blokkokat, amiket így önmagában is el tudok mondani, valamennyire működőképesek, még így önmagukban is, és esetleg így általánosabbak. Ott éreztem, hogy az a korosztály nem feltétlenül az én államvizsgámra, vagy akár az én tinderes történeteimre kíváncsi, és akkor ott próbáltam olyan témákról beszélni, amik ilyen ennél általánosabbak, vagy amiket akár az idősebbek is jobban fogadnak.
1: Ez a fajta fellépés az, amitől a stand-uposok nem az, hogy félnek, hanem legendák születnek. Ugye ez egy falunap volt, egy augusztus 20-ai családi rendezvény, ugye ott együtt léptünk fel, ott szólt is a rendező nekem, hogy kisgyerekek lesznek, nagymamák lesznek, úgyhogy ilyen, hogy valakit nem is tudtam vinni, akartam például vinni az Igort a klubból, de hát nyilván nem vittem, mert más lett volna majd. Ilyenkor van valami módszer, amikor ott ülnek a nagyik, és azt mondom, hogy szinte mindegy, hogy mi van a színpadon, de ők ott ülnek. Akkor van valami interakció a közönség és közted, vagy ott elmondod, és akkor szevasz lefelé a színpadról.
2: Hát szerintem ilyenkor az történik, hogy nem találkozik a kereslet és a kínálat.
1: Tehát, de ebből lehet tanulni azért?
2: Lehet tanulni belőle, csak hogyha a legközelebb ugyanaz megtörténik, akkor az ugyanúgy kellemetlen lesz, szóval lehet belőle tanulni természetesen, viszont vannak olyan helyzetek, amik nem feltétlenül kompatibilisek ezzel a műfajjal, tehát például a falunap abszolút nem.
1: Igen, a stand-up, én azt a fajtát szeretem, amikor valakire elmennek, valahol beülnek, és ott vannak, és ránk figyelnek, nem? Vagy rád figyelnek. Különben nem tudom, tudod, ez zárva és megjegyzés, a szervezők utánunk üzentek, hogy köszönjük szépen, és nagyon tetszett mindenki. Úgyhogy végül is a win-win szituációk.
2: Legalább a szervezőknek.
1: De a szervezők azért összegyűjtötték a véleményeket, így volt. Ugye a workshopon is részt vettél. A workshopokon nagyon röviden mi zajlik? Tehát elemezgetés, hogy milyen poén sűrűségnek kell lenni, hova kell betenni poént, hogy mondjad, mi az, ami elmondható és átadható így a hallgatóknak.
2: Van ilyen része is, tehát van egy ilyen technikai része, amikor erről beszélünk, erről hallgatunk meg akár előadásokat. Én voltam már két Duma Színházas workshopon is, nem tudom hány évvel ezelőtt, és a mostanin is, vagy a két évvel ezelőtti, mindegy. És hát ez általában ezzel szokott kezdődni, hogy van egy ilyen, amikor így megismerjük tulajdonképpen így a humornak az alapját, vagy hogy hogyan kell viccet írni, ez nagyon fontos, hogy nyilván egy viccnek is van egy felépítése, hogy nem tudom, olyan, mint egy dráma, hogy van csúcspontja, akkor csattanója, akkor annak utána egy ilyen lecsengése.
1: Ez komoly munka azért, nem? A poén megvan az élete, a te életedből vett példa a poén. És akkor ezt kell neked otthon, a te magányodba szépen felépíteni úgy, ahogy a workshopon hallottad?
2: Hát alapvetően szerintem az embernek ez valamennyire természetesen jön, hogy ezt így be tudja határolni, hogy ez hogyan lesz vicces, de érdekes látni azt, hogy egyébként ennek van egy kicsit tudományosabb. Tehát ezt meg lehet fogalmazni, amit mondjuk nem tudom, hogyha valaki nem vesz részt egy ilyen workshopon, akkor is tud viccet írni, csak amikor mondjuk részt vesz rajta, akkor így rájön, hogy ó, tényleg, tehát, hogy ezt csináltam eddig is, csak most már tudom, hogy ezt csináltam. És egyébként nagyon hasznosak ezek a workshopok, illetve szokott lenni ilyen kis csoportos munka, amikor tulajdonképpen egymás anyagairól beszélünk el, mondjuk, hogy nem tudom, most én kitaláltam valamit, de még úgy nem lett rá meg a csattanó, és hogy bedobjuk a közösbe, hogy esetleg valakinek van-e rá valami jó ötlete, vagy csak valami gondolat, amit így hozzáfűzne, és akkor ebből egy ilyen beszélgetés kerekedik, és akkor mindenki el tudja vinni, amit szeretne belőle.
1: Klasszikus teamwork tulajdonképpen. Innen folytatjuk majd, azért kíváncsi leszek arra, hogy mennyiben változtál te saját magad szerint egy ilyen workshop után. Most zenélnünk kell, aztán folytatjuk. A vendégem Major Vanda, a Duma Színház és a Stand Up Budapest fellépője, vagy ahogy ő mondta, régi motorosan.

zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. A vendégem még mindig Major Vanda, a Stand Up Budapest és a Duma Színház fellépője. Ugye ott tartottunk, egy picikét be pillantást engedtél egy ilyen workshop mikéntjébe. Éreztél magadon valami változást egy-két ilyen workshop után a színpadon? Egyáltalán te elemzed magad a felvételek után, hogy na most hogy volt, hol bakisztam, hol volt lassú a poén?
2: Mindig, természetesen mindig szoktam elemezni magam, és én az első workshop után már hatalmas változást láttam, főleg nekem az ilyen kis csoportos munka volt nagyon hasznos, meg az egyik ilyen nagyon effektív workshop az volt, amikor kaptunk házi feladatot, és nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire így majd be fogja indítani így az agytekervényeimet.
1: Egy témát kaptatok? Mit kaptatok?
2: Az volt a feladat, hogy másnap, hát nem tudom, meg volt adva egy dátum, hogy az aznapi híreknél, hogy a reggeli hírekből kellett valamilyen poént írni, vagy valamilyen anyagot, és akkor ugye hát meg volt, hogy nem tudom, mondjuk lehetett 10 hír közül választani, szóval nem volt behatárolva, hogy mondjuk kifejezetten erről a témáról, hanem nagyon sokféle téma volt, vagy lehetőség, és onnan kellett egyet választani, és arra kellett tulajdonképpen egy poént írni, és én akkor ott utána írtam egy olyan anyagot róla, amit utána tudtam használni színpadon, és nagyon érdekes volt, hogy úgymond így rá voltunk kényszerítve arra, hogy dátumra írjunk, mert hogy pontosan meg volt mondva, hogy mikorra kell ennek elkészülnie.
1: A legjobb múzsa határidő van, ez a mondás.
2: Igen.
1: Az és ez könnyen megy. Te eleve folyamatosan stand-upos, utazzal a villamoson, a buszon, akkor is stand-upos, hogy te valami eszedbe jut, akkor előkapod a telefon, nyilván már koronál fogva nem fogsz jegyzetfüzetet elővenni és fölírni. Fölírsz valamit, léteznek ilyen dolgok, ilyen kis ötletgombócok a fejedbe, kipattanak, rögtön rögzíted?
2: Van jegyzetfüzetem egyébként is.
1: akkor elnézést kérek.
2: Nem oda szoktam jegyzetelni, oda inkább akkor szoktam beleírni az ötleteimet, amikor már készek, és szeretném, hogy ahogyan leírom, úgy jobban rögzül, vagy legalábbis van egy ilyen gondolat a fejemben, hogyha valamit papírra vetek, akkor az már a fejemben is benne van. De hát ez egy kicsit naív gondolat. Viszont az ilyen ötleteket, azokat tényleg a telefonomba szoktam leírni, és rengeteg ilyen random szavak egymás mellett teljesen értetetlen felírom, utána két nappal később már fogalmam sincs, hogy mit írtam fel, szóval most már törekszek arra, hogyha valami eszembe jut, akkor megpróbálom valamilyen érthető módon leírni, vagy hogy miről jutott eszembe, akkor arról majd megint eszembe ismerős fog jutni.
1: Ismerős érzés. Ha 6 évet vesszük, amióta stand-up-a foglalkozom, most valaki azt mondja, hogy most van mondjuk így augusztus vége, szeptember eleje, hogy mondjuk október 31-re hozz össze egy önállót, akkor hány percet mernél bevállalni? Ami egy ilyen szépen felépített, fölhúzott, a végére ott van minden. Tehát hány percet tudnál megcsinálni így? Vagy mernél? Mert tudni biztos tudnál.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem gondolom egyelőre azt, hogy még egy önálló estet képes lennék megcsinálni, mert az normál esetben ilyen 90 perc egy önálló. Egy ilyen 40-50 percet bemernék vállalni, mondjuk valakivel egy közös estet, az szerintem abszolút megvalósítható. Én azért nem mernék még önállót bevállalni, mert azt érzem, hogyha most hogyha elkezdenék olyan mérték, tehát olyan mennyiségben írni, akkor annak az nem feltétlenül lenne még, tehát az, annak lehet, hogy kicsit izzadságszaga lenne, hogy
1: de
2: akkor...
1: még a te generációdnak se, ugye azért generációnként más-más a stand-up felvevő közössége. Nagyon fiatal vagy, mondtad, hogy tehát ami neked szól, nem? Hát ezek így jönnek belőled, ezeket összepakolni, tehát még akkor bátorságod nincs, vagy tapasztalat, vagy egy ilyen nagyon megfontolt csajszé, vagy aki hátrébb az agarakkal még ráérek erre.
2: Szerintem igen, inkább kicsit a megfontoltság, hogy én azt szeretem, hogyha egy set az nagyon feszes, szóval, hogy mondjuk minden második vagy harmadik mondatban van valami vicces, van valami poén, hogyha feltölteném az anyagomat olyan történetekkel, amiket mondjuk így jobban kifejtek, vagy ilyen sztorizgatósabb részekkel, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt akkor így jobban ki lehetne húzni, viszont nekem általában, nekem mindig ez volt a problémám, hogy nagyon nehéz volt hosszú anyagokat írnom pont emiatt, mert hogy én mire mire elkészül egy poén nálam, addigra minden olyan felesleges részletet kivettem belőle, ami nem járó hozzá ahhoz, hogy az a poén működjön. Tehát nagyon szeretem így leegyszerűsíteni, hogy rövid legyen, érthető
1: meghúzni.
2: Legyen.
1: Uh-huh.
2: Igen, és nem szeretem ilyen feleslegesen barokkos körmondatokba kifejteni.
1: Jó, ez a rádió még 7 évig van, kaptunk frekvenciát, hogyha az alatt megvalósul, akkor azt már szeretnénk itt bejelenteni. No, jó, erről is beszélgetünk még, de még jövünk vissza, most elmegyünk megint zenére. A vendégem Major Vanda, aki még nem mert neki menne egy önállunk, de hamarosan ott lesz, viszont már előzenekar funkcióban szerepel, hogy pontosan mit jelent, és a kik előtt, erről is beszélgetünk vendégemmel hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Már várjátok azt a mondatot nyilván, hogy remek zenék után vagyunk, ez most is így volt, és remek a vendégem is, Major Vanda, a Duma Színház és a Stand Up Budapest fellépője, vagy hát amint megszerettünk jelző, és tőle hallottuk régi motorosa. No, beszélgettünk ugye már falunapról, de most beszélgessünk egy olyanról, amikor egy olyan közönség előtt lépsz fel, aki valakire kíváncsi. Te legyed a Duma Színház, vagy bárhol, ott van nem tudom hány ember, és van ugye már egy bejáratott arc, legyen ez Ráskó Eszter, vagy Kap Kovács Anás Péter, és téged előzenekar funkcióba szóltam meg be, azt mondtad, hogy picikét izgulsz. Akkor először volt előzenekar, akkor egy százas skálán mennyire izgultál?
2: Hát egy olyan 110 szerintem, nem volt annyira para.
1: Hány ember van ott ilyenkor? Hány ember van egy ilyen kap vagy Ráskó Eszter fellépésem?
2: Hát ez helyszín függő, de nekem a legnagyobb közönség, ahol voltam, az 1400 fő volt, ez egy arénában volt.
1: Előzenekar szintén?
2: Igen.
1: Uhuhu.
2: És egyébként ilyen 300 a minimum, tehát a között bármennyi lehet, 400, 500, 600.
1: És másképp tész a színpadon, hogyha teszem, az csak 50-en, 60-an vannak egy kis klubban, vagy mondjuk 1400 vagy 1000-en? Más az izgalmi faktor?
2: Az 1400-nál szerintem mesterségesen generáltam magamnak az izgulást. Alapvetően azért egy bizonyos létszám fölött az ember nem feltétlenül tudja szemre megállapítani, hogy ez most hány ember, tehát mondjuk 800 embert és 1400-at a színpadról nagyjából ugyanannyinak lát az ember, viszont hogyha előtte szólnak, hogy az 1400, akkor valamiért jobban elkezdek izgulni, hogy most akkor ne teljesen ilyen szempontból egyébként jelentéktelen, tehát hogy most 800 ember előtt égsz be, vagy 1400 ember előtt égsz be, ennek tulajdonképpen már nincs.
1: 800 ember nevet, vagy 1400 ember
2: így
1: nevet.
2: Így van, csak hogy nyilván, amikor az ember izgul előtte, akkor a legrosszabb szenáriót futtatja a fejébe, hogy most akkor itt, hogyha, tehát nyilván arra számít, hogy itt valami most rossz fog történni, különben nem izgulna, szerintem.
1: Izgulós, hogy ezt láttam egy-két vidéki fellépésen, ahol voltunk a Szentendre, de még a Fakocsma előtt, én Fakocsmának hívom ezt vagy Fakockának a Volt 51-et, de egy picit izgulós, de nagyművész mondta, hogy amikor ez az érzés elmúlik, na akkor hagyd abba ezt a szakmát. Tehát
2: igen,
1: ezt meg a színész abba kell hagyni. Tehát azért mindig van, tehát a Gálvegyi Jánosban, aki aztán tényleg egy nagy színész, a mai napig benne van a drukk, mikor kilép az első mondatával a színpadra. Az előzenekar szerintem egy picikét nehéz dolog, hiszen beül a közönség valakire. Őt vár, és akkor jössz te, nyilván nem kapcsolsz az ő témájához, nem? Tehát te a saját magad világát hozod.
2: Abszolút, igen.
1: No, mi volt a legkellemesebb élményed? Ha beszélgessünk akkor, amikor előzenekar voltál, hogy akkor nagyon bejött, akkor hogy mész le a színpadról?
2: A legkellemesebb már, mint hogy konkrét fellépés.
1: Igen. Tehát egy előzenekaros fellépés, ami nehéz feladat, nehéz dió, de megugrottad, és röhögtek, és fölhúztad a közönséget, tehát működött az előzenekari funkció.
2: Igen, erre egyébként egy nagyon konkrét fellépés van, amire így emlékszek, ez Kiskörösön volt, és akkor már pont egy olyan időszak volt, amikor már többször is volt olyan közönség előtte, vagy többször volt olyan fellépés, ahol annyira nem éreztem azt, hogy most itt sikerült áttörni azt a gátat így a közönséggel szemben, tehát úgy valahogy úgy nem tudtam kapcsolódni hozzájuk, vagy nem tudtam így megjönni, tehát akkor már 2-3 ilyen kicsit rosszabb, tehát pont egy rosszabb ilyen loopba voltam benne, és akkor elmentünk Kiskörösre, és ott fogalmam sincs, hogy mi történt, de egy ilyen hatalmas nagy, egy ilyen nem is tudom, hogy fogalmazzam, de az egy ilyen nagyon jó élmény volt, nagyon jött velem a közönség, tényleg szerintem ott kaptam életemben a legnagyobb nevetéseket, tapsolt, majdnem minden második mondatot megtapsoltak.
1: Ez jó.
2: És ott pont úgy volt kialakítva, hogy nekünk nem volt külön mosdónk, hanem ugyanazt a mosdót használtuk, amit ugye
1: a nézők,
2: és ott akkor, amikor elmentem mosdóba, akkor találkoztam a nézőkkel, és ott is odajöttek hozzám, és megdicsértek, és nagyon jól esett, mert alapvetően azért, hogyha egy fellépés nem sikerül jól, akkor én nem szeretek találkozni azokkal, akik ezt végignézték. Tehát akkor bennem van egy ilyen szégyenérzet, hogy jó, az is kellemetlen volt, de akkor, hogyha nem kell a szemükbe nézni, akkor az olyan, mintha meg sem történt volna tulajdonképpen. Viszont ilyenkor, amikor nagyon jó egy közönség, nagyon jól sikerül egy fellépés, és utána még oda jönnek és egy-két jó szót mondanak, akkor az nagyon jól tud esni. Úgyhogy én mindenképpen Kiskörös mondanám,

0: utána még nagyon sokáig emlegettük, mert egyébként Rásko Esztivel voltam, és neki is nagyon-nagyon jól sikerült, tehát neki minden fellépése jól sikerült, de ez is kifejezetten jól sikerült, tehát ott éreztük, hogy volt valami a levegőben, hogy ott az egy nagyon, nagyon jó nap volt, és még nagyon sokáig emlegettük, hogy mindenhova olyan közönséget szeretnénk, vagy mindenhol olyan fellépést szeretnénk, mint Kiskörösön volt, mert az
1: na nézzük a konkrétumokat, ha nem is a mosdóban lehet vele találkozni, de hol lehet legközelebb vele találkozni? Úgy van egy ilyen szeptember 15-i dátum, amikor is megint előzenekar leszel.
0: Igen, van szeptember 7 Rásko Eszti előtt, szeptember 8 Kap előtt, és még szeptember 15 szintén Kap előtt, illetve azért így aztán a Budapesten is szervezkedünk. Azt hiszem, hogy megyünk nem sokára szeptember 18-án Komáromba, és majd, hogyha úgy alakul, akkor, hogyha lesz valamilyen valakivel közös estem, akkor azt mindenképpen meg fogom osztani.
1: És alakul úgy, vagy van ilyen? Nem kell konkrétan, de van ilyen, már kinézted azt a szemét, akivel szeretnél?
0: Igen, már megvan.
1: Férfi vagy nő?
0: Egy férfi és egy nő.
1: Ó, hárman szeretnétek valami önállót. Na.
0: Igen, és az abszolút az én korosztályom, tehát egy abszolút az én generáció, úgyhogy valami olyasmi tematikát szeretnénk belevinni ebbe az egészbe, hogy így a felnőtté válás, a fiatal felnőttség, így az életnek, így az önálló életnek a megkezdése.
1: Na, remek téma. Nézd meg, hány mikrofon van itt? 1, 2, 3. Ígérd meg, hogyha ez a premier meg lesz, akkor előtte bejöttök mind a hárman, és akkor megágyazunk ennek a sikernek, jó? Meg ígéred?
0: Jó, szuper, persze, megígérem.
1: Na, akkor itt lesztek, akkor itt is ülnek majd. Kedvesek, a teljesség igénye nélkül beszélgettünk Major Vandával. Rengeteg kérdés bennem maradt, de hát egy, de például mit szólt ahhoz, hogy legutóbb nagyon sok hölgy lépett fel a Volt 51-ben? Mit szól ahhoz, hogy egyre több hölgy próbálkozik meg, hogy egyre többen próbálkoznak pasik is, de szerintem még fogunk vele találkozni, ha meg ti szeretnétek, de nehéz szó, ez így hirtelen kimondom, ti szeretnétek vele találkozni, akkor szeptember 7, 8, 15 és a többi, ugye?
0: Így van.
1: No, köszönöm szépen, hogy befeleltem a stúdióba. Én Major szóval. Vandát hallottátok, a Stand Up Budapest és a Duma Színház régi motorosát.
0: Köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetésről, az uniós források hazahozataláról is tárgyal mai ülésén a kormány. Estére újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. A kormányülés várhatóan este 8 után ér véget. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojs Zoltán a Mi Hazánk, Marti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. Végül mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Bár én kertesházban lakom, de imádom a közösségi kerteket, és Zuglóban kerékpároztam, ahol lakom, nem messze a rádiótól, és egyszer csak észrevettem, hogy egy addig, leszem számomra, addig üres telken egyszer csak megjelentek a magas ágyások, és hát közösségi kert alakult ki. Nosza írtam, és megkerestem a szervezőt, vagy hát a kertvezetőt, Kinorányi Évát, aki itt is van velem, vele randevúzok most. Hogyan került ide ez a nagyon fantasztikus dolog, mert ez nagyon emeli nem csak a kerületet, hanem hogy mindennek jó ránézni, ami itt történik.
2: Igen, köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez egy hosszú történet, régen kezdődött még 2023-ban, illetve talán még előbb a 2022-es fővárosi közösségi költségvetés ötletében került be a nyertesek közé, hogy legyenek a városban, a fővárosban közösségi kertek. És a főváros kollégái kiírtak egy pályázatot, 16 fővárosi tulajdonban lévő területet választottak ki hosszas kutatómunka alapján, és interneten lehetett szavazni, hogy hol szeretnének kertet a budapesti lakosok, és a három legtöbb szavazatot kapó területen megvalósításra került.
1: Akkor győzött Zugló, hajrá!
2: Igen, igen. Zugló, Gazdagrét, és ha jól emlékszem, a 8. kerületben lesz majd még egy kert, a Gazdagrét is elkészült, de amilyen készült el most legelőször, 2023 őszén kezdtünk el, vagy hát már az inkább tele volt, amikor elkezdtünk közösen gondolkodni, hogy hogy is legyen, mit is szeretnénk. Ez a terület, ahol most vagyunk, ez egy közös fővárosi és kerületi tulajdonú terület, azért került ez kiválasztásra, és közösen a főkert munkatársaival együtt terveztük meg a kertet, hogy alakuljanak az ágyások, és milyen egyéb berendezéseket szeretnénk. Nagyon nagy volt az érdeklődés, több mint 100, sőt, majdnem 150 jelentkező volt első körben, ez akkor is már látszott, hogy irreálisan sok, ennyi kertész biztos, hogy nem fog tudni ágyáshoz jutni. Végül a hosszas-hosszas tervezgetős munka során lecsökkent a majdnem végsőkig kitartók száma 80-90 körülire, és mire megnyitotta, ezért lett 83 ágyás végül a tervben, és aztán végül, ahogy alakultunk, és megnyitott a kert, az eredeti csapatból 69-en maradtunk, úgyhogy a ZUG Egyesület várólistájáról még további kerttagokat is befogadtunk, mert ugye a fővárosi önkormányzat a ZUG Egyesületet bízta meg a kert üzemeltetésével. A ZUG Egyesület már 10 éve tart fent Zuglóban közösségi kerteket, ugye a Zsálya kertet a Zsálya utcában és a Padlizsán kertet, és örömmel vettek a szárnyuk alá minket is.
1: Hogy lehet ide bekerülni? Tehát, oké, most megvan, mik a feltételei, van-e valami havidíj, használhatnak korlátlan mennyiségű vizet, vannak-e szabályok, amiket be kell tartani?
2: Persze, természetesen vannak szabályok. Az anyagiakról most jelen pillanatban havi 2000 forintot fizetünk tagdíjként, amit az egyesületi működésre, a vízdíjra, apróbb beszerzésekre fordítunk. Ez nyilván az idő múlásával az egyesület is arra a döntésre jutott, hogy muszáj lesz emelni, úgyhogy jövőre egy ezressel több lesz. Hát fedezni kell a költségeket. Ebből, ahogy említettem, a vízdíj is fizetésre kerül, úgyhogy azt külön nem kell a kerttagoknak fizetni. Néhány alapvető eszközünk is van, amit használhatnak a kerttagok, locsolókannák, slagok, metszőollók, kislapátok, kapák, de sokan a saját eszközüket használják.
1: Minden folytatjuk, most zenélünk egyet. Bocsánat, beléd folytattam a szót, nem mondtam, hogy közben zenére. Sőt, amíg zene után látom, egy úr bejött, hogyha megengeded, akkor elkapjuk a következő részben, és megbeszéljük vele, hogy pontosan mit is locsol ő itt, mert nagyon bőszen locsol. Zene, aztán hamarosan folytatjuk Kinurányi Évával is, meg az úriember is, aki éppen locsol. Ez a kanapé.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk akkor a kanapit. Amíg Évával beszélgettem, megérkezett egy kertész úri ember, akinek hát hány méter is van? 2x2, ugye?
2: 2x2 méter.
1: Na, önnek akkor nincs otthon kertje?
2: Nincs, erkélyen van.
1: Na, nézzük akkor itt az önkertjébe, és akkor mondja le, amit megismerünk, a borsó, a rozmarin, törpeparadicsom, de mondja ön.
2: Hát még van itt cukini, ott van paradicsom, bazsalikom, menta, ott ez most nem látszik, ott még virágok vannak. Igazából ez a feleségemnek a kertje, csak ő most külföldön van, és én locsolom helyette. Meg borsó itt, ebben az egész sor itt borsó. Nagyjából ezek vannak.
1: Mit ad önöknek ez a kert? Egy kicsi kikapcsolódás, kiszakadás a városi létből? Mi az, ami itt van tulajdonképpen?
2: Hát igazából ezt próbáltuk, hogy van az erkélyünk, ahol csak szobanövények, vagy ilyen kerti, vagy erkély növények vannak, és szerettünk volna egy kis parcellát, és amikor láttuk, hogy megkérdették ezt a dolgot, akkor gondoltuk, hogy megpróbáljuk. Cukkinit már tudtunk, ugye június közepén kaptuk meg ezeket a helyeket, cukkinit azt már le tudtunk.
1: Hát elég szép példány van most is, igen, ott, ha jól megnézem, az már mehet vagy rántani, vagy tölteni, bármire jó.
2: Vasárnap leszedjük. Úgyhogy meg paradicsomot már tudtunk vinni. De élvezzük egy kicsit, hogy kertészkedünk.
1: Többfajta paradicsom, ugye van a klasszikus koktélparadicsom, és hogy látom itt fölfelé terjed, az is koktélparadicsom, nem? Vagy kicsikét talán nagyobb, fürtös talán?
2: Nem, az nagyobb paradicsom, az fürtös. Rajta vannak a papírok, mondom, hogy őszintén én nem vagyok egy zöldség és növény szakértő.
1: Nem csak a kertet, hanem a riportot is megnyerte akkor. És a bazsalikom az gyönyörű, az lehet szedni, hogy azt mondják, hogy mielőtt jön a virág, akkor le kell majd szedni, mert magba megy, hogy azt itt már érdemes leszedni és salátába tenni. Petrezselyem, nehéz idebe kerülni, mert ahogy látom, teltház van.
2: Igazából amikor meghirdették, akkor azt hittük, hogy nehéz lesz. Itt volt kb. 2 éve volt az első ilyen megbeszélés, itt akkor elég sok ember volt, de akkor még úgy volt, ez a 2 telek lesz együtt. Aztán utána szóltak, hogy csak az 1 telek lesz, mert abban valami tulajdonosi problémák vannak, és akkor izgultunk, hogy esetleg nem kerülünk be, de végül is én úgy tudom, hogy mindenki, aki pályázott, az mind kapott itt telket, úgyhogy...
1: Milyen gyakran kell kijárni? Ez egy naponta azért locsolni, hát azt most éppen a felesége helyett locsol, de holnap is ki kell jönni locsolni.
2: Hát most holnap nem fogunk jönni, vasárnap jövünk ki locsolni, azért most megpróbáltam bő vizet engedni, meg ezt ennyit ki is bírnak, de igen, 1-2 naponta most nyáron jövünk ki mindig.
1: Alakulnak ki közösségek? Tehát, hogy itt van mondjuk másik gazda, most nevezzük őket így, akkor beszélgetnek, hogy megnézik egymás kertjét, ki hogy van, vagy kaptak egymásról palánt. Tehát ez egy tök jó közösségépítő dolog is tulajdonképpen.
2: Igen, kezdődik. Igazából a szomszéddal találkoztunk egyszer itt, amikor kezdtük az egészet ültetni, ő már rutinos versenyző, akkor itt találkoztunk gyerekes szülőkkel, akik a gyerekekkel együtt csinálják. Még ilyen nagy össze buli vagy ilyesmi nem volt, de szerintem utóbb az is ki fog alakulni, meg van közösségi munka, amit el kell végezni, amit írni is kell, hogy ki mennyit vesz részt, úgyhogy mondom, csak 2 hónapja, nem egészen 2 hónapja van, úgyhogy még nem indult be, de biztos vagyok benne, hogy ebből lesz valami.
1: De mennyire szeretik ezt a felesége, akkor most a felesége mennyire szeret, neki is akkor kell ez, nem?
2: Ő nagyon, ő imádja.
1: Hát, hogy nyilván közel vagyunk a bosnyák-téri piachoz, nem tudom, hol merre lakik, de hát ugye mindig az van egyfajta különlegesség a saját magad által termett gyümölcsnek, zöldségnek, még akkor is, ha mindig az a legdrágább. Itt nem szabad számolni, hogy mi mennyibe kerül.
2: Nem, ez hobbiból van, imádja, és hát ugye szakértés minden csoportba belépett, ahol ezekkel foglalkoznak, ha bármi probléma van, vagy én, akkor utána néz, úgyhogy nagyon-nagyon szereti. Én meg őt támogató, nekem is, én is szeretek időnként küldni, de az az ő szív, ugye azért ezt lássuk be, ezt neki van.
1: Innen üdvözlök a kedves feleségét, akkor legyen kedves, hogy megmutatni neki itt a Manna FM-en ezt a beszélgetést. A borsal nézve már hüvelyesedik a dolog. Én annyi, hogy én most is ültetem borsót, de meg nem várom, míg virágzik, hanem mert csiraként használom fel, és magát a zöldjét, tehát a levelét eszem. Meddig lesz ez nyitva? Tehát október, november, december?
2: Hát nyitva ez folyamatosan van, amíg jövünk. Hát azt, hogy meddig tudjuk művelni, meg milyen olyan zöldségek vannak. Ugye csomó van, amit ki kell szedni, aztán jövőre újat kell ültetni. Nem tudom még igazából.
1: Hát sok sikert önnek és a kedves feleségének. Örülök, hogy akkor a felesége helyett is tudtam önnel beszélni. Mit kell kívánni? Gazdag születet!
2: Köszönöm szépen!

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, most már tudjuk, hogy az úriember a felesége helyett locsol, de az legelső szegmensben Évába belefojtottam a szót, még a szabályokról volt szó. Tehát ugye van egy 2000 forint, jövőre 3000 forint, amit fizetni kell egy mekkora ez? Kétszer mennyi
2: kétszer
1: méter?
2: Két méter jut egy kertésznek, amit művelhet, és a szabályokra igazából a fő szabály az az összes zuglói kertben, de a közösségi kertek nagy részében, hogy az ökológiai gazdálkodás alapelvei szerint igyekszünk gazdálkodni, tehát vegyszert, főleg nagyon erős vegyszereket nem egyáltalán nem engedünk használni a kertben. Olyan szereket lehet használni, házi praktikákat, környezetkímélő szereket, amiket maga az ökológiai gazdálkodás szabályrendszere is megenged.
1: Ugye te magad is kertgazda vagy, hiszen nyilván nem lennél közben kertvezető. Mi van a te kerted, hogyha közelebb lépünk oda? Mert nézzük meg aztán, hogyha a felső vezeték nagyon besípol, akkor lehet, hogy picit távolról nézzük meg, de ott én látok például gyönyörű, hát vagy fekete, nem tudom milyen paradicsom lesz az.
2: Hát egy lilás, feketés paradicsom, de van kis sárga koktélparadicsomom, szánmárcánó jellegű paradicsom, csak nem akar elég nagyra megnőni, hatalmas cukkini.
1: A büdöske okkal van a paradicsom mellett?
2: Na hát
1: tudom én, azt csak meg kíváncsi voltam, hogy tényleg ott van-e, vagy csak odafújta a szél a magot, mert ugye ez nagyon jó. Ugye nekem a poloska is rámegyni a paradicsomra, a büdöske pedig?
2: A büdöske a levéltetve kerren jó, ez is egy példa például az ökológiai mezőgazdasági alapelvekre, hogy kihasználjuk azokat a szinergiákat a természetből, amikkel az növények egymást segítik, növénytársításokat.
1: Igazából, hogyha kijön a paradicsom, akkor még lehet ültetni valamit, ami lesétlet csak csiraformátumban jön ki, vagy egy hagymát, szóval egész évben pörgethetik a tulajdonosok a kertet?
2: Természetesen a kert éjjel-nappal nyitva van januártól decemberig, van mindenkinek saját kulcsa, erre figyelünk, hogy folyton zárva legyen a kapu, ne legyen ebből probléma, mindenki akkor jön, amikor akar. Ha van érdeklődő vendég, volt már olyan, hogy egy család elsétált a kapu előtt, és nagyon nézelődtek befele egy kis gyerekkel, és akkor beinvitáltam őket, megmutattam, körbemutattam nekik a kertet, megkérdezték, hogy működik ez az egész, hogy lehet ide bejutni, hogy lehet ágyást szerezni, úgyhogy...
1: Most van egyébként várólista?
2: Persze, úgy van, hogy a három zuglói kertre van egy közös várólista, és pont múlt hét beszélgettem az egyesület alelnökével, hogy hát ilyen százas nagyságrendben vannak a kertre vágyók, úgyhogy nem egyszerű bejutni.
1: Mit ad ez az embereknek, hogy picikét kiszakadhatnak a tényleg négy fal közel, nincs mindenkinek kertes háza otthon, kertes, és mégis van egy darab föld, egy talpalatnyi föld, ami aztán az övé, és azt csinál, amit szeretné, illetve amit a szabályok megengednek.
2: Abszolút, abszolút, egy kis kapcsolódást a természethez, az anyaföldhöz, annak az érzését, hogy a saját munkánk gyümölcsét fogyaszthassuk el. Nem feltétlenül jön ki pozitívra az anyagi...
1: Nem matekozzunk itt, mert amit magadnak termelsz, mindig az legnagyobb, de az örömfaktor.
2: De más az íze, tehát az itt leszedett paradicsom, amit akár még mosatlanul itt rögtön meg is eszel az ágyás mellett, annak utánozhatatlan íze van, és egy bolti paradicsom sose fogja elérni. Meg emellett közösséget, tehát a városlakók sajnos elvesztették azokat a lehetőségeket, ahol könnyen kapcsolódhatnak egymástól. Sokszor már a saját szomszédainkat sem ismerjük. Ez viszont lehetőséget ad arra, hogy különböző közös programokon keresztül, vagy csak egy probléma megoldásán keresztül kapcsolódjunk egymáshoz. Elmesélek egy történetet. Rögtön a második nap sajnos bemászott valaki a kerítésen, és feltörte a kis házat, lepatintotta róla a lakatot, de a ügyeskezű férfi emberek pikpak kicserélték a zárat, új lakatot hoztak, új pántot szereltek fel, került föl egy kamera is, Úgyhogy nagyon gyorsan és pillanatok alatt megoldottuk ezt a problémát, de így készültek el az ágyásjelölő számok, hogy az egyik kertársunk kitalálta, megtervezte és saját kezűleg megcsinálta a kis lapocskákat, úgyhogy most folyamatosan kerülnek föl a kis azonosítók.
1: Ha innen folytatjuk az utolsó részben, Évával megyünk egy kört és szétnézünk az ágyások között. Gondolom, te magad is szét szoktál nézni, vagy kerülőúton mész kifelé, erről beszélgetünk az utolsó részben. Ez egy gyönyörű dolog, hogyha erre sétáltok, pontosan, hogy az Erzsébet királyné és a patak sarkán vagyunk, már messziről látszik. Érdemes kívülről is megnézni, zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét innen az Zugló. Mi a pontos neve a helynek? Azt nem is mondtam.
2: Zöldelő Zugló közösségi kert. Egyébként térképileg ez talán a Pécsi Eszter Park, nem tudom hivatalosan.
1: Igen, azt láttam azt a nevet.
2: Igen, de a Zöldelő Zugló nevet választotta a közösség magának.
1: Na induljunk el, hogy kinek mi van, ugye meg hát, hogy péntek délután forog ez a beszélgetés, és jönnek a kert tulajdonosok, ugye mennek a slag felé. Ez is megengedett, hogy valaki például így védekezzen a rovarok ellen, ugye egy hálót húzott a tök meg a paradicsom fölé, meg
2: minden fölé. Igen, a madarak, ugye a varjak azok azért rendszeres vendégeink, illetve a nap ellen, mert pont ezek az ágyások itt a kerítés mellett. Uh-huh. Most már árnyékban vannak, de a nap nagy részén nagyon-nagyon ide tűz a nap, és az ellen védekezik az ágyás használója ezzel a hálóval.
1: Egyszer megnézted, hogy hányféle dolog van ebben a kertben? Mehetünk tovább. Hát büdöske mindenhol ott van.
2: Igen, igen. Paradicsom az nagy. Ugye az igazság az, hogy június 15-én adtuk át a kertet, utána körülbelül 1-2 héttel kezdődött meg a tényleges munka, akkor már elég kevés mindent lehetett ugye elültetni, a tavaszi növények már kifutottak, úgyhogy nagyon sok paradicsom és cukkini van, szerintem zömében az viszel mindent.
1: Igen, azok uralják a terepet, és ugye valaki ilyen, hát furmányosan fölfelé tudnak terjeszkedni, ugye?
2: Persze.
1: Futó paradicsom, vagy nem csak törpe paradicsom van, itt a nagyon finom, hát kalifornia paprika lesz a vége, amit én mondjuk zölden szeretek, és mindig ősszel lehet a legjobbakat a piacon kikapni, mert az nekem nincs. Nagyon jó dolog.

0: helyen, de...
1: Ez magról ültetett hagyma, nem gondolom?
0: Igen. Egy kis paprikával.
1: Jó, de hát vigasztalásul nekik jön az őszakon, megint lehet ültetni.
0: Persze, másodvetésben, úgyhogy én amikor kezdtünk, akkor is mindenkit bíztattam, hogy a másodvetés lehetőségét használják ki, mert nagyon sok növény van, amiről nem is tudjuk, hogy simán augusztusban is mondjuk egy spenótot lehet még vetni, és majd tél előtt szépen betakarítani.
1: Hát a fordotunk közben többféle paradicsom van, ugye a lukullusztól kezdve a nagy saláta paradicsom, és ha kiebb megyünk, akkor valaki babbal próbálkozik. Bab, hát ez meg már ugye ez egyfajta múlcsolás itt már, ugye az van, ugye a letölt paradicsomhajtás van letéve.
0: Igen, kreatívak a kertészek, hogy mivel borítják a talajt ugye a kiszáradás ellen. Nagyon sok fűszernövény is van, itt borágó van pont előttünk egy közös ágyásban, sok bazsalikom, rozmaring, úgyhogy gazdag az agrobiodiverzitás ebben a kicsiny kis kertben is.
1: Csak közösség, tehát van, hogy összejöttök bográcshoz, vannak megrendezett események, amikor teszem a szombat délután, akinek van kedve, jöjjön, hozunk egy grillt, oda tesszük, vannak ilyenek?
0: A nyitó eseményünk volt az, ami egy nagy közös esemény volt, akkor polgármester úr is megtisztelt minket a jelenlétével, akkor nagyon jót sütiztünk, mindenki hozott mindenféle finomságot, készül a tűzrakóhely, hogy tudjunk majd sütögetni, most ugye a nyáron mindenki ezer fele van, ilyenkor nehéz közösségi eseményt összehozni, de őszre tervezünk nyitott kert programot is, amikor bárki bejöhet, megnézheti a kertet, illetve volt már egy komposztos előadásunk, amikor egy komposzt szakértő jött el és tartott nekünk felkészítést, hogy hogyan is tudunk szakszerűen jól komposztálni, illetve lesz majd még kertészeti workshopunk is, ahol a következő szezonra tudunk majd felkészülni.
1: No, amikor lesznek a nyitott kertek, akkor szeretnénk bejelentkezni újra, akkor sok gazda itt lesz. Most Évával beszélgetünk, a kert vezető, ezt a titulust határoztuk meg. Én még picit így gyönyörködök, kifelé menet is majd labirintusosan megyünk ki, mert gyönyör a dolog, és hát mit kell kívánni, hogy ez a kert maradjon fenn, amíg ez a telek rendelkezésre áll. Nem beszéltünk itt kukoricáról, meg miről másról. Hát mit kell kívánni? Valami ilyet, nem?
0: Igen, köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatók, ha erre jártok, lessetek be.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmát. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Meghalt Nádas Péter, a modern magyar irodalom meghatározó alkotója. Több mint 40 témáról tárgyal ma ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelmi rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Kiesett az ablakon és meghalt egy kisgyermek Szegeden, közölte a rendőrség. A 7 éves kisfiú egy 10 emeletes panelház legfelső emeletéről zuhant le. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. A híradó úgy tudja, hogy a gyermek szüleivel és nővérével élt, és folyamatosan gondozásra szorult. Retro napot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönbözőbb bűnügyeit. KGST piac néven pedig retro garázsvásárt szerveznek. Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki még záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Holnap délután 23-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Manna délután pont a hét közepén. A mikrofonnál István Dániel, jó kis időutazással startolunk, 2007 és 17 már is terítéken belevárunk a sűrűjébe, ja, majd Mika, Michael Bublé, de itt lesz a Honey Beast és Axwell és Ingrosso közös slágere, aztán majd az óra sztárjai érkeznek, 3-3 dallal szokás szerint Nora Jones és a hazai Irie Mafia, a délután végére pedig jó kis szívhez szóló slágerek érkeznek, a szív mint olyan középpontban, nem szerv, hanem inkább mint érzelem központ, itt lesz majd a Yes, Radics Gigi, illetőleg a Purple Disco Machine passzoló témája, de egyelőre induljunk el, az a biztos, Adam Foyer érkezik elsőként. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, közelít a tanév, de egyébként rövidebb lesz, mint valaha, úgyhogy ha van jó hír, akkor az ez, illetőleg októberben már ott lesz az őszi szünet, ráadásul tök jó időben lehet eltölteni a vakáció utolsó napjait, most már fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet, nagyjából ilyen 31 fokban kezdik a gyerekek a sulit a jövő héten. Na de egyelőre még fókuszáljunk a jó dolgokra, bár van, akinek a suli is jó dolog. SMS számunk működik, 0677098-at ide lehet nekem írni, hogyha valaki szeretne, Viber üzenetet is tudok fogadni, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, vagy ha azt mondom, hogy 2007 és van egy életre szóló élmény, nosztalgikus hangulat, akkor azt is várom SMS-ben, hiszen már is onnét indul az időutazás, aztán majd jön 2017 is. Szokás szerint mindkét évből 3-3 sláger érkezik. De most fókuszáljunk 2007-re, mindjárt Mikával, Michael Bublé-val, illetőleg a Good Charlotte formációval. Hát akkor június 29-én kezdődött meg az első iPhone-ok értékesítése, és ezzel be is indult az okos eszközök forradalma. Az életünk teljes mértékben megváltozott, ugye egy komplett komputert viszünk a zsebünkben, ami MP3 lejátszó, kapu az internetre, kapcsolatot tartunk vele, úgyhogy már jóval több a telefon, mint annak idején volt a 90-es évek végén, amikor beindult a mobil szekció. Július 20-án Magyarországon megdőlt a hőségrekord, a Kiskunhalason mért 41,9 Celsiusok volt a valaha mért legmagasabb érték az ország területén. Október 5 és 7 között pedig Budapesten negyedik alkalommal rendezték meg a Rubik kocka világbajnokságot, melyen a magyar csapat tök jól szerepelt. 2007-ben Mika abszolút aktív volt, egyébként a mai napig az, új albummal is jelentkezett, csak az nem hozott olyan átütő slágereket, mint amilyen a Grace Kelly volt 2007-ben. Egyébként azon kívül, hogy előadó Mika énekes, többször megfordult különböző országok tehetségkutatóiban, például a Voice-ban is mentorkodott. Egyébként egy éves volt, amikor családja a háború miatt Libanonból Párizsba költözött, és itt is kezdett el zongorázni, tanulni. Nem volt könnyű gyerekkora, főleg a tanárokkal állt összetűzésben nagyon sokszor, hiszen meg nem állapított diszlexiája volt, és nagyon sokan azt gondolták, hogy buta, holott olvasási problémái voltak. Semmi másról nem volt szó. Aztán majd Michael Bublé érkezik hozzánk, és az egyik nagy-nagy sikere az Everything. Hát ő érkezik, ezt mindig elmondom, a swingnek, jazznek köszönhetően mindig olyan jó kis karácsonyi köntösbe öltözhet a lelkünk, ami egy pici képzavar, így a 30 fokban, de hát az is elérkezik majd. Szerencsére Michael Bublé az év bármelyik pontjában tudja hozni ezt a bizonyos hangulatot. Köszönhető mindez egyébként a nagypapájának, nagyon sokat sertepert ért vele gyerekkorában. A nagypapa vezette be a Bakerit lemezek, így hát a swing és a jazz világába, és tulajdonképpen ez hozta meg későbbi stílusát. Sőt, a nagypapa még benevezte egy amerikai tehetségkutatóba is, kanadaiba egészen pontosan, amit fölényesen meg is nyert a kis Michael Bublé, csak tényleg kicsi volt, még 17, úgyhogy a főnyereményt azt nem tudta elhozni. Egy évvel később viszont arra is sort kerített, hiszen 18 évesen újból elindult, és újból győzött. A végére pedig majd a Good Charlotte érkezik, Amerika egyik legismertebb új generációs bandája, Benji, Joel, Madden hozza majd tulajdonképpen a csapat gerincét, ők azok, akik nem változtak az idők során, de természetesen mellettük jöttek, mentek az emberek. A Good Charlotte is nagy népszerűségnek örvend és örvendett Magyarországon, így hát a Sziget Fesztiválon is sokszor felléptek. 2007-ben az I Just Wanna Live érkezik tőlük, de egyelőre Mikával indulunk, ez a Grace Kelly, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jövő héten új hónap indul, az lesz majd a szeptember. Kedden egészen pontosan lesz szeptember 1-e, úgyhogy akkor mennek majd a gyerekek a suliba. Hát gondolom, hogy jövő hét az lityilőti, az első hét az mindig az ilyen egyeztetésekkel zajlik, kinek mire lesz szüksége a különböző tanórákon. Viszont ami érdekes, hogy addig is bomba időnk lesz, és tulajdonképpen a jövő hétre is egészen csütörtökig nyári meleg lesz, 30 fok körüli hőmérséklettel, és aztán majd talán csütörtökön frissül némi nemüleg a levegő egy 23 fokkal. Na, de miközben egyébként ideutazunk, 2007-et már is 17 váltja, onnét is 3 dal érkezik, már egy hazai is. Itt lesz majd a Honey Beast és az Így játszom, meg még 2, de nézzük, hogy mi minden történt 2017-ben, hát akkor lett először az Egyesült Államok elnöke, 45. elnökként Donald Trump. Május 13-án a Salvador Sobral által képviselt Portugália nyerte a 62. Euróvíziós dalfesztivált, tőlünk Pápa Jóci képviselte az országot, elég jót ment egyébként, a 8. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjébe. 2017 egyébként a globális mérések kezdete óta a Föld második legmelegebb éve volt, az átlag hőmérséklet 14,7 Celsiusok volt, ami 1,2-del magasabb az iparosodás előtti átlagnál, és ha ez még nem lenne elég, akkor elég nagyot mentünk a filmvilágban is. Február 18-án Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című nagyjátékfilmje nyert el az Aranymedve-díjat Berlinben, sőt, február 26-án a 89. Oscar gálán a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában Oscar-díjat nyert Deák Kristóf kisjátékfilmje Mindenki, mivel rövidfilm alig 10 perces, ha még valaki nem látta, érdemes megnézni. Nagyon jó kis tanúságos történet, fantasztikus rendezéssel, színészi munkával. Na de már is érkeznek a sztárok, Axwell és Ingrosso jönnek most duettben a Thinking About You-val. Ők egyébként hármasban korábban a Swedish House Mafiát is alkották, akik egyébként bejelentették ugyan 2013-ban, hogy a formáció feloszlott, és ez a dal ugye utána érkezett, de mindenkit meglepte, 2 éve ismét összeállt a csapat, és Weekenddel közösen elkészítették a Motu a Flame-et, úgyhogy szerintem most megint léteznek. Aztán majd a Honey Beast érkezik, egy platina és háromszoros aranylemezes magyar együttes, mely elektronikus pop-rock zenét játszik. Hát országos ismertségre 2014-ben tettek szert, amikor elindultak az Euróvíziós Dalfesztivál hazai válogatóján. Ott egyébként bekerültek a döntőbe, de aztán Magyarországot nem ők képviselték, viszont ez egy baromi jó ugródeszka volt arra, hogy megismerjük a nevüket. Utána pedig ontották a slágereket, ugye Tarján Zsófi különös megjelenéses stílusa, hangja hozta a garanciát a sikerre. Ő egyébként nyilatkozgat, itt ott elmondta, hogy nagyon régóta, talán 8 éve nincs is párkapcsolata. Ábel Anitának nyilatkozott erről, és elmondta azt is, hogy igazából semmi hiányérzete nincs ezzel kapcsolatban. A végére pedig majd érkezik Harry Stansfield Alessóval, itt lesz a Let Me Go. Hát Alessó egy svéd DJ és producer, az olasz felmenőkkel rendelkező Stockholmban született zenész, 2011-ben már a Beatporton elsöprő népszerűségre tett szert. Sebastian Ingrossoval is többször együtt dolgozott, de egyébként közreműködött 2003 egyik nagy durranásában, a Calvin Harris és Hurst-féle Under Control-al is nagyot ment, de most Harry Stansfieldet hozza, aki egyébként ezzel felkerült a könnyű zenei térképre. Mindjárt jön a Let Me Go. Úgyhogy ez 2017 eszenciája. Thinking About You, Így játszom és Let Me Go. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, annak ellenére, hogy a nyár utolsó hétvégéje van, vagy lesz, most is egy csomó programmal készülnek a fővárosban és környékén, és aztán szeptemberrel indul majd egy újabb szakasz, ami elhozza például a múzeumok éjszakáját újból, vagy itt lesz majd a borfesztivál, majd mindjárt programajánlatok is érkeznek, és aztán Gerendás folytatja, egy megállás nélküli zenei blokk startol el a senkiével.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Szeptember elején háromnapos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a Zentai Jazz and Roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncáza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmas estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Már is indul az újabb óra itt a 98.6 Manna FM-en. Friss információk, hasznos hírekkel az időjárásról, és aztán újabb 60 percnyi zene szól majd. Az óra sztárjai hozzák a jó hangulatot. Nora Jones neve mindig garancia jó szórakozásra. A Sunrise, Chasing Pirates és a Carry On érkezik majd tőle, de itt lesz a hazai fesztiválok egyik húzó ereje. Az Irie Mafia is például a bónuszjátékkal. Alex Lerpedig nyitja az órát, már is szól a Too Close.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Új évszak, új lendület. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
5: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
8: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
3: Reklám hangzott el.
9: Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojsz Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, három fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat csöpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: És akkor indulunk tovább. Jó munkát kívánok, abból jut, de mindenkinek globálisan jó szórakozást. Jól fogunk egyébként szórakozni, hiszen jönnek az óra sztárjai. Ők mindig 3-3 dallal rukkolnak elő, miközben egyébként próbálom röviden összefoglalni az ő sikertörténetüket. Nora Jonesról mesélek majd, aztán jön az ő 3 slágere, többek között a Carry On, és aztán itt lesz majd a hazai fesztiválok egyik húzó neve, az Airi Mafia. Tőlük is 3 dal érkezik majd a bajnok, vagy itt lesz a bónuszjáték nagy-nagy kedvenceink. De egyelőre indulunk, már is jön az Alex Clarke-féle Too Close, én pedig István Dániel vagyok.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, gondolom már a füzetek. Csomagolva a könyveket, nem tudom mostanában, hogy kapják meg a gyerekek. Emlékszem, az én gyerekkoromban annak idején be kellett menni nagyjából ezen a héten, az utolsó héten a suliba is átvenni az aktuális csomagokat, aztán utána lehetett őket bekötni, ha egyáltalán még kötnek könyveket. Sajnos nincsen ilyen korú gyerek a családban, úgyhogy ha valaki erről szeretne nyilatkozni, megteheti SMS-ben a 0677-1098-on. Egyébként jó szünidőt kívánok még mindenkinek, hát már mennek a mémek a különböző közösségi oldalakon, hogy a szülők ugye pezsgőt bontanak, miközben a gyerek a hátán a zsákkal, a táskával sírdogálva belép az iskola kapun, hát kinek mi ugye több élő fegyver ez. 0677-1986, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide jöhetnek akár a közlekedési információk is. Miközben az óra sztárjai szórakoztatnak minket, már is jön három dallal az andalító hangú Norah Jones, aki egyébként Gisli Norah Jones Shankar néven látott napvilágot New Yorkban. A furcsa név annak köszönhető, hogy a hölgy indiai származású, különben többszörös Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző, a szóban forgó hölgy, ráadásul színésznő is, Ravi Shankar és Sue Jones gyermeke. Jones karriere 2002-es debütáló albumával, a Come Away With Me-vel vette kezdetét, mely egy kortárs poplemez, soul, folk és country elemekkel színesítve. Az album világszerte több mint 20 millió példányban fogyott, és 5 Grammy-díjat is nyert. Norah elnyerte a Grammy-díj a legjobb új előadónak járó díját is. Második albuma, Feels Like Home, 2004-ben jelent meg, és több mint 1 millió kelt el belőle az Egyesült Államokban egyetlen hét alatt. 2007-ben került a polcokra Norah Jones harmadik albuma, amely a Not Too Late címet viselte, és első helyen nyitotta megjelenés hetében. Norah egyébként az évtized egyik legjobb énekes nőjévé vált, több mint 16 millió eladott lemezzel az Egyesült Államokban, és 39 millióval világszerte. Féltestvére Anushka Shankar is szitáron játszik. 2007-ben főszerepet játszott egyébként Norah Jones többek között Jude Law, Natalie Portman és Rachel Weisz oldalán Wong Kar-wai első angol nyelvű filmjében, a My Blueberry Nights-ban, ami az írtett dalt Jones is. A film a 2007-es Cannes filmfesztivál nyitó filmje volt. Kulti-kulti hölgy, a szóban forgó énekes színésznő, tényleg mindenben jó egyébként, amihez nyúl, és meglepően rengeteg slágere futott be, nem csak a Come Away With Me, mi is egy csomót játszunk, mert szeretjük ezt a fajta hangulatot. Szerintem tök jó munka közben is, hogyha meghallgatjátok meg, hogyha már hazafelé mentek, akkor egy picit letekeritek az ablakot az autóban, akkor olyan ilyen free-nek, szabadnak érzi magát az ember. Na de hogy mik jönnek Norah Jones-tól? Hát elsőként már is itt van a Chasing Pirates, aztán majd hozok egy boldogsághormont pirulák formájában, az lesz majd a Happy Pills, és van neki egyébként nyári témája is, ez pedig a Sunrise, úgyhogy én azt gondolom, hogy engedjétek el magatokat, legalább egy ilyen bő 10 perc erejéig. Norah Jones énekel ugyanis. Már is a Sunrise, a Chasing Pirates és a Carry On érkezik. Norah Jones hármasában, ha ő jön, akkor mindig olyan különleges hangulat uralkodhat el rajtunk így nyár végére, szerintem. Ez pont jól eshet. Számtalan sorozatban és filmben hallattuk egyébként ezeket a dalokat is aláfestő zenének, hiszen még hitelesebbé, még hangulatosabbá lehet varázsolni egy-egy érzelmet, pillanatot. Az ő hármasa érkezik tehát most a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Mannel FM életöröm zenékkel, már én nézem SMS számunkat, nyugodtan használható, akár a közlekedési információkkal, 0677098-at, Viberre is be van kötve, úgyhogy ott is tudok információkat fogadni, hogy továbbatassam a többieknek. Kezdünk már is a Magyarországi egyik legmenő fesztiválzenekarral, az Airi Mafiával, akik 2005-ben alakultak, és elég rövid idő alatt bevésték magukat a magyar könnyű zenei világba, koncertzenekarán nőtték ki magukat, tulajdonképpen már a fesztiválok nagy színpadainak és a legnagyobb kluboknak részvevői, de játszottak már egyébként Robbie Williams, Wiz Khalifa, Snoop Dogg előtt is. Nem csoda, hiszen a reggae, hip-hop, rock és funk határait egymásba mosó banda igazi szupergrup. Nem csak a négy frontember, Senna, Calambo, Camon és Busha, de a mögöttük álló zenekar is jócskán letett már a hazai és a nemzetközi zenei élet színpadára. Egyébként a Mafia első kiadványa Geller EP címmel 2006-ban jelent meg, melyet az egyik legnevesebb európai reggae dancehall kiadó, a német Germaic Records is gondozásába vett. A rákövetkezendő évben a zenekar 120 európai előadó közül közönségszavazással lehetőséget kapott, hogy részt vegyen az olasz Rototom Soundflash Fesztivál tehetségkutatóján, melyen a házigazdák mögött második helyen végeztek. Majd decemberben, még ebben az évben megjelent a zenekar első albuma Fel a kezekkel címmel szerzői kiadásban. A magyar MTV 2008 tavaszán mutatta be első klipjüket, amit a Hands in the Air című számra készítettek, és még ugyanebben az évben az A38 hajó csapatának feltérésére felléptek az amsterdami My City Budapest kulturális napon Melkvekben. Továbbá a zenekar képviselte Magyarországot az olaszországi Roveretóban is, az első világháború végének 90. évfordulója alkalmából, európai közszolgálati rádiók által megrendezett fesztiválon. Aztán jött a második korong, a What's My Name 2009-ben, 2013-ban a Nagyon jó lesz, 15-ben egy újabb album 10 címmel, és ontották aztán később a slágereket. Egyébként Senna egy egészen új szerepben is megmutatkozott, ugye a Manna FM a TV2-vel közös koprodukcióban készítette el Húsvétkor a Passió című előadást, ami egyébként több országban is sikerrel zajlott, és nálunk is sikerrel vetítette a TV2, és ott például Szűz Mária szerepében mutatta be egy egészen másik oldalát Senna. Már is három dallal érkezik a formáció, jön a Bajnok, aztán a Fever in Her Eyes, és a végére pedig a Pont olyan, mint rég. Egyébként ez utóbbi dalban az elmúlt nyarak hangulatát idézi meg a csapat. A Pont olyan, mint rég a Balaton dala volt, amelyben vendégként szerepel Flor Tomi is. A Pont olyan, mint rég készült talán a zenekar életében a leghosszabb ideig, ugyanis az alapötlet már körülbelül 3 éve megszületett, és szép lassan formálódott. Miután kirakult a jellegzetes Airi hangzás, mindenképpen szerettek volna ez a dalhoz is vendéget hívni, ugyanis ez a 15. jubileum lemezük egyik alapkoncepciója volt. A dal Balaton élményeket idéz, a laza nyári hangzás miatt egyértelmű volt számukra, hogy Flor Tomi passzolna hozzá leginkább, aki pont annyira kötődik a tóhoz, mint ők, mondta MC Calambo, az Airi Mafia egyik frontembere. Úgyhogy jó szórakozást az ő ármasukhoz, már is jön a Bajnok, a Fever in Her Eyes, és a végére a bónuszjáték. Az Airi Mafia hármasában itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: 98.6 Manna FM-en mindjárt egy megállás nélküli zenei blokk indul Lorddal és az első nagy sikerével, a Royals-szel, ami egyébként több reklámbetét dala is volt, és ezzel berobbant a köztudatba. Az énekes elmondása szerint egyébként szófétisiszta, ami annyit tesz, hogyha meglát egy szót, addig-addig töpreng rajta, amíg muszáj valamit írnia róla. Hát például egy futballjátékosról írta ezt a bizonyos dalt, az ő képét egy ilyen természeti magazinban látta a nevével együtt, és tudta, hogy erről valamit írnia kell. Hát ez lett belőle.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM, életöröm zenékkel mindjárt az érzelmi húrokon pengetünk, a szív dalai érkeznek, majd szív, szerelem, klasszikus téma a könnyű zenében, meg is ihlette az előadókat. Jó, nagy lesz egyébként az olló, össze-vissza hozok minden korból szíves szóló dalokat, Joel Curry és MNEK közös slágere érkezik az újabbak közül, a Head and Heart, de itt lesz majd a klasszikus Yes féle, Honor of a Lonely Heart és jó, majd Purple Disco Machine is, de egyelőre indulunk Rick Astley-vel, az ő slágere, a Giants.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
6: Nevezz személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
3: Reklám hangzott el.
9: Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Az uniós források hazahozataláról is ma tárgyal a kormány. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojsz Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, 3 fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat csöpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. A Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső, később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor indul az újabb óra, eló mindenkinek. Én István Dániel vagyok, szívhez szólós lágerek érkeznek, bár ez így picit költői, tehát kétségkívül egyébként a szív, a szerelem, az érzelem mindig megiklette az előadókat. Jó kis stílusokban közelítjük meg a témát, lesz elektronikus megközelítés, jön egy igazi rockballada, de egyébként majd klubslágerként is megjelenik a szív, mint olyan, angolul heart, de egyébként a hazai előadókat majd Radics Gigi is képviseli a szív dalával. Majd jön a Yes, itt lesz Elton John és Dua Lipa, de egyelőre indulunk Rick Astley-vel. Az ő dala még az óriásokról szól.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Most már azért többen vannak az utakon, nagyon sokan az augusztus 20-i hosszú hétvége után visszatértek a fővárosba, és most éppen mennek haza. Ennek köszönhetően alakulnak a dugók. Hogy hol pontosan, arról én is informálom majd a Manna FM-eseket, de hát egyébként várom a segítséget, hiszen én fix helyen ülök. A hallgatóink mindig többet látnak, hallanak. A 0677-1986-os SMS és Viber számon lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne közlekedési infót tolni nekünk. Miközben egyébként a szív dalai érkeznek majd mindenféle stílus megközelítéssel. Hozok popdalt, lesz átdolgozás, igazi rock klasszikus, friss újdonság is a témakörben, de ebben az órában 6 ilyen dal érkezik majd. A Head and Heart, az Honor of a Lonely Heart és a szív dala első három slágerünként mindjárt felcsendül. Hát az első dal Joel Corey hozza, aki egyébként Emenikével közösen hozza ezt a bizonyos slágert, ez lesz a Head and Heart, ami óriásit menetel. A nemzetközi listák mellett még mindig a hazai rádiós csártokat is sorra hódítja, úgyhogy abszolút kitart az a rakéta, amit a két menő zenész dobott a piacra, amikor megjelentették ezt a dalt. Aztán majd egy klasszikus érkezik, az Honor of a Lonely Heart, a Yes legnagyobb slágere. Sok albumuk volt egyébként, de kétségkívül ezzel írták be magukat az örökzöldek közé. Maga a csapat egy angol progresszív rock együttes, nagyon korán 68-ban megalakultak Londonban, akkor John Anderson és Chris Squire alapították meg a formációt. A világ legelismertebb progresszív zenekarai között tartják őket számon, a Pink Floyd, az Emerson, Lake and Palmer, a Genesis, valamint a King Crimson mellett. Az együttes a 70-es években érte el fénykorát, akkor jött ki a Yes album, a Fragile, a Close to the Edge, vagy a Tales from Topographic Oceans. Ezek közül egyébként bármi meglepő, eladtak 13,5 millió albumot, ebből a bizonyos 5 korongból mégis igazából ez az egy slágerük maradt fenn, de hát azt mondják, hogy az is nagy dolog, ha már egy volt. Az Honor of a Lonely Heart érkezik majd tőlük, és aztán Radics Gigi zárja ebben a körben a szív dalával a szíves muzsikákat. Ő egyébként a 2012-es Megasztár győztese volt, tehát nagyon talán nem kell bemutatni, nagyon sokat próbálkozott már kislányként, hogy bejusson ebbe a bizonyos tehetségkutatóba. Mindig egy picit tovább jutott, de aztán végül is a döntőben, 2012-ben, ahol egyébként ő is lett a győztes, emlékszem, hogy a végén Florida érkezett Magyarországra sztár vendégként, koncertet is adott, meg megkérték, hogy ugorjon már be Megasztárba, és akkor Radics Gigi és Szakos Andi a két döntős énekelt Floridának, és annyira tetszett a csajok hangja a rappernek, hogy mondta, hogy menjenek vele tovább a következő koncertre, és szóltak a szerkesztők, hogy ez talán annyira nem fog menni, hiszen valakinek azért itt még meg kéne nyernie ezt a bizonyos tehetségkutatót. Hát ő lett Radics Gigi, egyébként nemrégiben újból férhez ment Gigi, erről egyébként lehetett is olvasni, van egy gyönyörű kislánya is, Bella, úgyhogy abszolút boldogságban él. Gigi többször járt kint Amerikában, amíg élt Quincy Jones, ő is patronálta, elég jól beszél Gigi angolul, jól is énekel, de most szerencsére egy ritka pillanat érkezik, magyarul adja elő nekünk a témába vágó szívdalát. Szóval Joel Corey és Emenike Head and Heart, aztán Yes, Honor of a Lonely Heart, és aztán Radics Gigi, közben pedig a következő körre felkészül Sam Fender, Pompeo Disco Machine és Elton John Dua Lipával. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, jó kis szíves szóló dallamokkal vagyunk, de hát, hogyha valaki azt gondolná, hogy igazából ilyen szentimentális, idézőres, nyálas dalok jönnek, az nagyot téved, hiszen ezt a témakört egyébként nagyon sok stílusban közelítették meg az előadók, majd erejékes tanúbizonyság, Rosalind és Sam Fender közösen mindjárt, de jó, majd Purple Disco Machine, illetőleg Elton John is Dua Lipával. Közben egyébként, ha valaki szeretne már akár holnapra vagy a hétvégére felkészülni időjárás tekintetében, akkor csak jókat tudok mondani. Szombaton is 28 fok lesz, vasárnap 30, úgyhogy még meg lehet tolni így az utolsó augusztusi hétvégét, akár egy jó kis strandolással. Közben jó utat hazafelé, működik SMS számunk, lehet használni, várom a közlekedési információkat. Viberre is be van kötve szokás szerint, azt is nézem, 0677098-at. No, de akkor jöjjenek most a szíves szólós lágerek. Már is Sam Fender érkezik, aki eredeti nevén Sam Boothow Renders néven látott napvilágot, ő egy holland DJ. Tulajdonképpen 2015-ben írta be magát a köztudatba, amikor Robin Somilab című dalából készített egy feldolgozást. Nagy sikereket ért fel vele egyébként a brit kislemez listán. Aztán Ausztráliában még nagyobbat ment, ott a 6. volt, sőt a Billboard Dance Electric Songs listáján az első helyet is elérte. Tulajdonképpen ez csak egy dobbantó volt ahhoz, hogy aztán beinduljon a klasszikus karrierje. Többször is lemondott egyébként budapesti fellépéseket, a Szigetre is jött volna, azt hiszem tavaly, csak az utolsó pillanatban betegségre hivatkozva mégsem érkezett meg, de azt hiszem azóta már egyébként pótolta a fellépését, ha nem is a Szigeten, hanem egy másik rendezvényen. Aztán majd Purple Disco Machine érkezik, a név azt sejtetné, hogy egy formációról van szó, pedig egyébként egy DJ-t takar, ő egy NDK-ban született úr, úgy hívják, hogy Tino Piontek, és persze ahogy kell, kamionos bajuszt visel, és úgy is néz ki, mint a Digó lánya diszkóból című Derik epizód, akit újja köré csavar Yellow He, a csábos bohém diszkó királynő, miközben Dr. Rabs a kereskedő merénylet áldozata lesz, hát hozza abszolút az NDK formát, ha már ott látott napvilágot, akkor viszi tovább ezt a stílust. Rengeteg mindenkivel együtt dolgozott egyébként az idők során, főleg Sophie-bal, Sophie and the Giants-ből. Most mindjárt egyébként a Beat of Your Heart érkezik tőle nekünk ez vág témában, és aztán majd egy örök klasszikus feldolgozása érkezik, ami több Elton John dalból lett összeollózva. Dua Lipával közösen érkezik majd a Cold Heart. Elton John egyébként próbál úgy fiatal maradni, hogy különböző előadókkal kollaborál egyébként igazán pontos módon, hiszen Elton John fantasztikusan ért ehhez. Britney Spears-et is próbált egyébként visszarajzolni a zenei térképre, de hát tudjuk, hogy Britneyvel azért mostanában nincsen minden teljesen rendben, pedig olyan kis gusztusosan bemutatta az új dalukat még 2-3 éve egy olasz kis vendéglő teraszán egy DJ-vel, de végül is aztán abból nem lett semmi, viszont Dua Lipával óriásit mentek ezzel a bizonyos Cold Heart-tal, amit én pillanatokon belül hozok. Egyébként Dua Lipát mondjuk nem nehéz jól patronálni, hiszen létezik első számú sztár éppen most a világban, azt szerintem ő nem véletlenül látjuk egy csomó ruhamárka harcaként, parfümmárkákat is vele reklámoznak, tehát amit lehetett szerintem a karrierében Dua Lipa kimaxolt. Ők érkeznek, tehát már is itt lesz a Sam Fender Rosalindnel, aztán Purple Disco Machine is a végére, Elton John is Dua Lipa, és a Cold Heart itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Van még bőven a szerda délutánból egy megállás nélküli zenefutam indul már is Caro Emeralddal, aki egyébként nagyon ügyesen alakította a karrierjét. Gyerekkora óta kórustag volt, mindig érezte magában az X-faktort, úgyhogy jelentkezett egy lemezkiadóba, ahol eredetileg recepciós volt, aztán addig-addig sündörgött a producerek körül, amíg adtak neki egy dalt, hát több se kellett neki, rögtön világslágert csinált belőle. Ez már a sokadik slágere, a Quicksand, amit bekészítettem.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
3: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonal tervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Velhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátsszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne, egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fesz augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshop, workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófal is szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes Lindy Hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, bomba délutánunk volt. Remélem, hogy mások is olyan jól érezték magukat, mint én. Holnap találkozunk legközelebb, majd 2-től várok mindenkit már a kispénteken. Nagy nagy szeretettel, addig is jó szórakozást a műsorainkhoz, maradnak az életöröm zenék, csak én búcsúzom. De holnap jövök, István Dániel volt itt.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
4: Reklám hangzott el. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Több száz turista tűnt el egy nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és 2 bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök minden résztvevőnek megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkát. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak, csaknem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
2: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, örömmel a lelkemben, jövővel és reménnyel az életben ébredek, Jézusnak és annak köszönhetően, amit értem tett. És csak azokhoz szeretnék szólni, akik azt gondolják, nem tudom, hogy a mennyország az otthonom-e. Az írás azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Azt mondja, ha a száddal vallást teszel Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát most kiálthatsz Jézushoz, és tudhatod, hogy meg vagy mentve, és tudhatod, hogy a mennyország az otthonod, és tudhatod, hogy megbocsátást nyertél. Ő az út, az igazság, az élet. Alig várom, hogy szemtől szembe lássam őt. Honvágyam van a mennyország után.
1: Hey, it's Phil Wickham, and you're listening to my new song, Homesick for Heaven.

0: Manna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a Paksi atomerőmű. Több száz turista tűnt el egy nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hamarosan eléri ismét a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök minden résztvevőnek megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkát. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a négy napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak, csaknem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: És az élet összejön nekem.
1: Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Paul McClure and you're listening to I Belong to Jesus. My wife Hannah and I started writing this song in 2020.
3: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.

0: nyugtathat.
1: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Villámárvíz söpört el több falut Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. 3 dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén, legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a magyar külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterség és intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódban újra vendégünk Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében, akivel a facility management és a biztonságtechnika kapcsolatáról összefonódásáról fogunk beszélgetni. Szia Feri, köszi, hogy velünk vagy.
1: Szia Feri.
2: Szervusztok. Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Honnan kell egyáltalán elindulni ebben a témában?
2: A facility management ugye egy elég fontos gazdasági iparággá nőtte ki magát, mióta már irodaházakba tömörülve dolgoznak sokan, és egyéb olyan épületeket is felügyelni kell, amelyekben sok ember együtt tartózkodik. Ennek mindig is volt biztonságtechnikai vetülete. Nagyon fontos az, hogy egy biztonságos, nyugodt környezetben tudjanak dolgozni azok, akik oda betérnek, idegenek ne tudjanak bemenni, illetve egy olyan új humán erőforrást is érintő kezdeményezés is megjelent egy pár éve, amikor már szeretnék mindezt a feladatot kevesebb emberrel, kevesebb humán erőforrással, fordítással elvégezni, és ezért vált szükségessé az, hogy különböző olyan biztonságtechnikai elemeket egybe vonjanak, vagy egybe kezeljenek, amelyek eddig külön-külön voltak, és ezeket, hogyha összemondjuk, akkor ezeknek a felügyeletére már kevesebb ember is elegendő, és így humán erőforrást lehet optimalizálni.
1: Uh-huh. Feri, ez jelenthet az, hogy mondjuk én bemegyek egy bevásárlóközpontba, vagy egy irodaházba, és sokkal kevesebb ilyen személyzetet látok, és akkor azt gondolnám, hogy itt most minden szabad, mert úgyse vesznek észre, mondjuk a felhasználó szempontjából, a látogató szempontjából, mit tudsz mondani?
2: Igen, van egy ilyen vetülete is, ugye van az a típusú ember, aki, hogyha biztonsági őrökkel találkozik, akkor egyből ideges lesz, egyből. Nem feltétlenül azért, mert ő rosszban sántikál, vagy olyan tevékenységet szeretne folytatni, amit esetleg föltűnne a biztonsági őröknek, hanem egész egyszerűen feszélyezik. Ezeknek az embereknek egy megnyugvás lehet az, hogy nem figyelik már őket emberi szemek, hanem csak a kamerák. Ez természetesen ugye GDPR is előírja, hogy mindenféle felirattal közölni kell az oda betérőkkel, de a másik fele meg az, hogy nagyon hamar elterjed az, hogyha esetleg valaki úgy gondolkozik, hogy most szabad a vásár, és szabadon tehetek azt, amit szeretnék, és magához vesz bizonyos dolgokat, amik nem az övé, magyarul lopásra szánja el magát, akkor is lebukik természetesen ugye a mesterséges intelligencia, vagy más egyéb kamerarendszer felvétele alapján, akkor utána az nagyon hamar elterjed ez a bűnözői körökben, és akkor már egy egészen másfajta megközelítésben fognak, vagy nem fognak oda visszatérni. Beszéltünk korábbi adásban az ősi mesterséget űző hölgyekről, akik eltűntek a placokról, uh-huh. amikor elterjedt, hogy ott kamerarendszer van.
0: Igen, meséltek a történeteket, igen.
2: Igen, pont ugyanez az igazság azzal kapcsolatban is, amikor egy boltból a biztonsági őrök egy picit visszahúzódnak, kevesebben vannak, viszont ott vannak a kamerák, amik tulajdonképpen olyan számban vannak már jelen, hogy mindent látnak.
0: Az is nagyon érdekes egyébként, hogyha ezt ipari szinten, vagy cég szinten, vagy nagy épületek szintjén nézzük, akkor ott van egy sokkal bonyolultabb működési folyamat, akár a GDPR szempontjából, akár pedig a felhasználhatóság, tehát a streameknek a felhasználhatósága szempontjából. Mennyi ideig tárolják ezeket a felvételeket? Kinek adhatják ki ezeket a felvételeket? Kinek van jogosultsága, és miért pont azoknak ezeket megnézni? Például egy belső vizsgálat miatt lehet-e ilyen felvételeket megnézni? Hova lehet elhelyezni ilyen megfigyelő kamerákat? Például a biztonságtechnikai szempontból egy menedzsmenti vonalom.
2: Köszönöm szépen, itt a komplet jogi hátterét felvázoltad annak, hogy hogyan és hol kell elhelyezni ezeket a bizonyos kamerákat. Ugye a GDPR rendeletei nagyon pontosan meghatározzák azt, hogy milyen fajta dokumentációval, milyen jogosultságkezeléssel, kik, mikor és mihez férhetnek hozzá. Ugye ez alapvetően be kell tartani, mert az Európai Unió részei vagyunk mi is. Az, hogy mennyi ideig tárolható egy felvétel, erre létrejött egy ökölszabály, ami a 3 napot és a 30 napot jelöli meg, indokolt esetben azonban ennél hosszabb is lehet. Elsősorban ipari olyan környezetekben fordul ez elő, amikor egyes tevékenységek csak 30 napon túl derülnek ki, hogy ott valami történt, és azt vissza is kell nézni. Ebben az esetben ez természetesen a hatóság engedélyezi, mert hogy egy olyan megfelelő indokot kapott, ami mérlegelve kiadják az engedélyt. De alapvetően ezek azért tárhely szükségesek, tehát ugye nagyon fontos az, hogy ezek a felvételek, hogyha el vannak tárolva, akkor egy bizonyos napnál tovább már igen nagy tárhelyet is követelnek maguknak. Ez infrastruktúrális beruházási szempontból sem mindegy, hogy teszem azt egy 10 terabájt elegendő egy ilyen adatmennyiségnek a rögzítésére, vagy esetleg 70-100 vagy ennél több terabájtnyi tároló kapacitásra van szükség. Ugye itt a beruházás szempontjából sem mindegy az, hogy miben határozzuk meg ezt, de a törvény az előírja, tehát segít nekünk, hogy nagyon-nagyon messzire nem menjünk ebben a dologban.
0: Most mindkettőtöktől kérdezek. A GDPR-ral kapcsolatban ugye mindig beszélünk néhány mondatot, és feltételezzük azt, hogy nagyjából azért az emberek tisztában vannak azzal, hogy ez mi is. Ez nyilván a személyiség jogokat védik, nyilván adatvédelemről van szó, ezt mindannyian tudjuk, de bennem mindig felmerül, amikor szóba kerül bármilyen szinten is, hogy miért csak Európában ilyen fontos ez?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, Petra, ismét. Mi vagyunk ennyire píszik?
0: Aha.
2: Tehát ugye mi figyelünk oda annyira a különböző jogokra és különböző sérelmekre, illetve
0: vagy a lehetséges kimenetelekre, igen, aha.
2: Uh-huh. Így van. Tehát ugye azok a forgatókönyvek, amiket itt kivédeni próbál a GDPR, teszem hozzá, hogy én picit túlzónak tartom, illetve nagyon-nagyon leszabályozottnak, és nem megfelelő szabad kezet adva azoknak a szerveknek, akiknek mondjuk pont az lenne a feladat, hogy lássanak és észleljenek. Itt gondolok azokra a körözött bűnözők elfogására irányuló kísérletekre, vagy egyéb olyan bűncselekmény felderítésére, amiben nagyon sokat segítene az, hogyha például egy arcfelismerés megmondaná, hogy ki volt az elkövető, és akkor ugye a körözést már egyből könnyebb kiadni. De ugye ez nem lehetséges, mert hogy nem mindenhol lehet ez. A GDPR egy kicsit szarkasztikusan azt szoktam mondani, hogy egy olyan dokumentációs teher, amit meg kell tenni azért, hogy törvényesen rendelethez híven tudjunk működni. Ugye előírja azt, hogy kik, előírják azt, hogy mikor, előírják azt, hogy milyen mélységben férhetnek hozzá, és mindezt le is kell írni. Tehát ugye egy nagyon fontos dokumentációs kötelezettsége van mindenkinek, aki a GDPR-ba ütköző bármilyen tevékenységet folytat, legyen az egy biztonsági személyzet, legyen az egy üzemeltető, bárki, aki hozzáfér, vagy lát ilyen jellegű felvételeket. Ezek nagyon jól le vannak szabályozva, nagyon jól le vannak írva. Ha ezeket betartjuk, a megfelelő dokumentációkat elkészítjük, odafigyelünk a jogosultságkezelésre, illetve arra, hogy kinek milyen jogot osztunk ki, akkor nagyon nagy probléma nem lehet. Ugyanakkor van egy olyan negatívuma is az egész dolognak, hogy ugye a GDPR rendelet megszegéséért nem fix összegű például az a bizonyos büntetés, amit kirónak, hanem százalék, tehát bevétel százaléka, ami a nagyobb, gigantikus, például egy óriási pláza komplexumnak az éves bevétele, az egy picit meghaladja a Kispiriti Palkó Kft. Üzlethelyiségét, ahol 3 darab kiflit lehet venni, meg 2 zsömlét. Tehát ugye van egy olyan elrettentő ereje is ennek a százalékban meghatározott büntetésnek, ami elrettenti és megállítja azokat a jogi oldalon megállítja azokat a törekvéseket, amik esetleg segítenének mondjuk biztonságosabbá tenni egy olyan plázát, ahol éppen nem lehet az arcfelismeréssel operálni.
1: Igen, én beszélgettem, most jöttem vissza Amerikából kinti üzletemberekkel, és ők szoktak mondani, hogy az amerikaiak persze árgus szemekkel figyelnek, hogy a Európában milyen szabályozások vannak, és azok mennyire hoznak eredményeket, mennyire hasznosak, és akkor utána át tudják venni, úgyhogy valamilyen szinten így kis kísérleti a Hodeon, mihez előkészítjük más országoknak. Ahogy mondta Feri, vannak olyan országok, ahol pedig teljesen a kormány eldönti, hogy mi legyen a szabályozás, és akkor ez hogy működjön, és ahhoz az embereknek kell hozzáidomulni. Itt például a Kínára gondolok, ahol mondjuk tudsz a boltba úgy vásárolni, hogy az arcanalitika alapján az arcoddal össze van kötve a bankszámla, meg egyebek, akkor lehúzak a terméket, lehúzak a kártyádról, és akkor értelemszerűen ott van egy score rendszer, vagyis olyan rendszer, amely az embernek a társadalmi viselkedése alapján kap különböző pontokat, és azok alapján van eldöntve, hogy mit csinálhat és mit nem. Igen, az pedig a másik véglet.
2: Igen, pont mint elrettentő példa szokták Kínát emlegetni, és erre föl nagyon sokan fölbozdultak, és a GDPR-nak tulajdonképpen ez is az egyik lényege, hogy ne lehessen ilyenekbe használni. Én mindig azt mondtam, hogy nem a technológia felelős az ilyen jellegű visszaélésekért, hanem az emberek, akik ezeket az adatokat kezelik.
0: Igen, arról szoktunk beszélgetni, hogy ugye mindig az emberen, az egyénen múlik. Tehát, hogy hogyan használja az AI-t, a ChatGPT-t, tehát, hogy ez a személy, hogy is szoktam mondani, hogy az, hogy ki hogyan tud bánni a ráruházott szabadsággal, az mindig az ő felelőssége. Tehát mindent lehet használni nagyon jól, és mindent lehet használni pokoli rosszan. Visszatérve kicsit még a GDPR részre. Melyik az az ország, ahol, ugye most már Kínát emlegettük, de ahol nincsen, ezt nem használják, illetve milyen esetekben íródik felül ez? Tehát mondjuk akár egy bűnügyi helyzet, vagy milyen szituáció az, amikor ez felülírható a GDPR rendelkezése?
1: Hát ugye tudod, Petra, hogy amikor készülnek ezek a felvételek, lehet úgy is elkészíteni, hogy bizonyos dolgok maszkolva vannak, azért, hogy mondjuk a felügyelő személyzet ne is lássa, hogy kik voltak ezek a személyek, viszont az a megoldás szállító, hogyha tudja, akkor ezeket le tudja venni, és gondolom Feri, azért a te minden napjaidról beszélve biztos vannak olyan helyzetek, amelyeknél a felügyeleti szervekét, akár a rendőrségre gondolva, ők hozzá tudnának férni úgy a felvételhez, hogy akkor ténylegesen fogják látni az elkövetőt.
2: Igen, hát kire vonatkozik a GDPR, ugye benne van a nevében is, hogy az Európára vonatkozik csak is kizárólag. Tehát senki, semmelyik más földrészen ez nem hatályos. Se az amerikai földrészen, se Ausztráliában, se Afrikában, tehát az Ázsiáról nem is beszélve. Tehát ugye ez egy Európai Uniós szabályozás, ami azt jelenti, hogy azon kívül ez nem kötelező érvényű. Európán belül igen, vannak olyan esetek, vannak olyan részek, amikor kikerülhető vagy felülírható, inkább úgy mondom, a GDPR rendelet, amikor valamilyen olyan cselekvények a felderítésére van szükség, amit esetleg a GDPR-ba ütközve nem láthatunk. Csak egy gyakorlati példát ad mondjak, hogyha egy büfé területén vannak olyan értéktárgyak, amiknek az eltulajdonítását szeretnénk felderíteni, akkor egy monitorozó személy nem lát semmit értelemszerűen az étkező a büfé közönségéből, illetve az asztalokból, de hogyha szükséges, akkor egy megfelelő jogosultsággal rendelkező személy ezt a fajta blúrolást vagy elhomályosítást le tudja venni, és a mesterséges intelligencia meg egyébként is a blúrolás mellett is lát. Tehát, hogyha egy területet kijelölök, hogy az oda történő behatolásoknál adjon riasztást, akkor hiába nem látom, hogy ki volt az, akkor is tudni fogok arról a tényről, hogy arra a területre valaki behatolt. Tehát ilyen módokon lehet a rendeletnek megfelelően, de mégis azért hatékonyan működve és dolgozva. Az exportált felvételeknél, amikor hatóság például kikér egy felvételt egy bizonyos cselekményről, akár bizonyítéként, akár a nyomozat részeként, akkor ugye kutya kötelessége minden egyes szolgáltatónak úgy kiszolgáltatni ezt a fajta felvételt, hogy csak az érintett személy legyen felismerhető rajta, magyarul mindenki más, minden más rendszám, arc egyéb ki legyen takarva, ki legyen blúrolva. Ezt most már egyébként eléggé alap a biztonságtechnikai szoftverek területén, és ezt így is vezették be most már elég sok helyen.
0: Feri, figyelmeztető táblát kell-e kitenni, kihelyezni, és hogyha igen, mikor, milyen területeken, milyen helyzetekben, hogy itt kép és hangfelvétel készül arról, aki ide belép, aki itt vásárol, aki itt dolgozik, stb.
2: Minden esetben kötelező érvényű, amikor tól elindul a kamerás megfigyelő.
0: De az utcán nem? Az utcán is
2: nem,
0: kell?
2: Nem, ott
0: vagy ott
2: nem.
0: Csak tudnunk kell, hogy van egy ilyen? Mert ugye a törvény nem, tudása, nem, vagy nem ismerete nem mentesít, de ettől még tisztában kell lennünk vele, hogy a köztéri megfigyelésben is látszódhatunk.
2: Igen, és nem. Tehát ugye az, hogy a törvény ismerete nem mentesít, ezt nagyon jól mondod, ezt én rendőrkoromban nagyon sokszor elmondtam, meg utána, előtte, meg utána, meg nekem mondták sokan. Nem, természetesen nem azért, mert törvényben ütköző cselekedetet folytattam, hanem egyéb olyan vicces eseteknél, amikor ez jól jött.
0: Vissza lehetett dobni azt, rád.
2: Igen, amikor visszajöttek azzal, hogy tudták, hogy mi volt a múltamban. De az, hogy a plázákon, vagy a közterületi megfigyeléseknél nincs figyelmeztetés, az pusztán azért van, mert hogy ez egy közbiztonságot szolgáló olyan közszolgáltatás, aminek egyébként a másik oldala, tehát a monitorozó szobában ülő személyeknek nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni, és illetve a GDPR az rájuk vonatkozik elsősorban, de nem kell minden egyes járók előtt figyelmeztetni arra, hogy itt megfigyelés történik. Ez valahol egy talán már intézményesnek mondható és általános dolog, ami tulajdonképpen azzal, hogy kilépünk az utcára, azzal elfogadjuk tulajdonképpen ezt a felhasználási feltételt.
1: Igen, és most már ezek a táblák eléggé részletesek, pont nem rég ugye néztem egy ilyet, akkor ott van egy ilyen rövid összefoglaló leírás, utána egy QR kódot beolvasva az adott személy, aki szeretne megnézni most, hogy is vannak pontosan a kamerák elhelyezve, mire használják, milyen okból gondolják ezt így használni, hogy elemzik a felvételeket, és akkor azok a felvételek, amit történik, és ha jól tudom, ott azon a linken rengeteg dokumentum van elhelyezve, amelyet az adott cégre, az adott objektumra szabva le van írva, hogy pontosan mi történik. Értelemszerűen persze azzal, hogy bemegyünk egy objektumba, azt jelenti, hogy el is fogadjuk ezeket a feltételeket, viszont azok, akik szeretnének ennek utána nézni, akkor tessék az épület bejáratánál, ott van az a tábla, az a QR-kód, mert ugye manapság a GDPR meg az EECT szabályozás ezt követeli, és akkor meg tudjátok nézni, hogy pontosan mi történik.
2: Így van. Ez minden egyes olyan olyan retail, tehát kereskedelmi épületnek a bejáratánál föl kell, hogy legyen tüntetve, ahova közönség bemegy, és nekem egy nagyon fontos, egy nagyon nagy retailnek az egyik képviselője mondta azt, hogy ezek nem közterületek. Tehát amikor te bemész az XY áruházba, akkor te nem egy közterületre lépsz be, hanem annak az áruháznak a tulajdonát képező területre, ahova ő a belépést egyébként megtagadhatja. Tehát, hogyha ő valamilyen oknál fogva nem szeretné, hogy te oda bemenj, akkor megteheti azt, hogy a megfelelő személyzettel megkér téged arra, hogy ne lépjél be oda. Tehát ugye ezek nem közterületek, ez fontos.
1: Igen, mert ez az ő objektuma, és ha jól tudom, Feri, akkor a rendszerek már képesek mindent is megcsinálni, csak gondolom a megrendelőknek a GDPR és az EECT szabályozások miatt még nem teljesen használják. A technológia sokkal előrébb tart, ugyebár? Mert most már lassan le kell zárjuk a beszélgetést.
2: Igen. Magáról a facility managementről csak annyit, hogy nem csak biztonságtechnikai dolgokra használják már az AI-t, hanem az üzemeltetés egyéb területein is, a klímavezérléstől kezdve az ajtónyitás, egyéb olyan dolgok is, amik már abba az irányba mutatnak, hogy egy olyan szenáriót, egy forgatókönyvet összerak az AI magának, hogy még a legfőbb felhasználási időpontok például egy büfében vagy egy közösségi térben, de akkor fölveszi a fűtést, amikor kevésbé, akkor leveszi a fűtést, és így tovább, tehát ez meg nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot tartogat a jövő számára.
0: Amiről természetesen mi is beszélgetni fogunk itt a Digitális Hétköznapjaink podcastban. A jövő héten is Nagy Ferenc lesz a vendégünk, Ferivel arról beszélgetünk majd, hogy milyenek és mik ezek az AI által generált videótartalmak, miért veszélyesek, hogyan lehet őket jól használni, és hogyan lehet rosszul használni, hogyan kapcsolódik mindez ez a bizonyos deepfake, és hová tart ennek a fejlődése, ami gyakorlatilag olyan tempóban zajlik, hogy az ember csak kapkodja a fejét. A mai epizódunk vendége is Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő volt az Axonsoft képviseletében. Köszönjük az idődet.
1: Köszönjük szépen, Feri.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
4: Élet öröm zene.
3: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáció

Lehet, ha rám gondolsz éppen, én is elidőzöm egy képen, hogy miért.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
4: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük.
5: Reklám hangzott el. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepű, Kaján és Csabrendek térségében. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy erdő aljnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
7: Anna FM. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai beszélgető partnerem a Magyar Animáció, egy különleges és kimagasló alakja, aki egyedülálló kézügyességével és vizualitásával különleges technikákat hívott életre. Az előttünk álló egy órában majd a páratlanul gazdag életművének fontosabb momentumáiról igyekszem kérdezni, de hogy ki is ő, következzen röviden. Vendégem budapesti születésű. A képző és iparművészeti szakközépiskola grafikai szakának elvégzése után azonnal felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti Főiskola alkalmazott grafika szakára, ahol 1973-ban szerzett diplomát. Tehetsége már ekkor egyértelmű, mert a főiskolai éve alatt az országos amatőr filmfesztiválon sorra nyeri a díjakat, így nem meglepő, hogy 1973-ban tett diplomázását követően a Pannonia Filmstúdióba hívják, ahol 1991-ig dolgozott, mint tervező, animátor és rendező. Ekkori alkotásai a klasszikus háromdimenziós animáció műfajában készültek, és máig nagyon-nagyon sikeresek. A nemzetközi figyelem akkor irányult rá, amikor 1988-ban, Cannes-ban és Annecy-ban is a legjobb rövid filmnek választják Ab Ovo című produkcióját. A képzőművészeti formavilág állandó kísérletezője, folyamatosan új utakat keresve önállóan írja, tervezi, rendezi és kivitelezi a filmjeit, amelyek további nemzetközi fesztiválokon aratnak hatalmas sikereket. A Hamu című munkája Berlinben érdemelt aranymedvét. Az Adreme című alkotását San Franciscóban és Oberhausenben is nagy díjjal jutalmazták. A Homok dala Cannes-ban, a Vízió és a Kövek munkái Berlinben, a Levelek pedig Velencében szerepelt sikerrel. A Golden Globe és az Oscar kivételével gyakorlatilag mindent megnyert a filmjeivel, amit animációs rendező elérhet. A számos siker és az önálló útkeresés okán 1995-ben létrehozta saját alkotói stúdióját, melynek neve a vezeték nevének betűi pontokkal elválasztva. A megkérdőjelezhetetlen világhírt az 1996-os év hozta meg számára, amikor egy olyan különleges technikát vitt a nézők elé, amit egyediségét tekintve bátran rakhatunk oda a Rubik kocka mellé. Amint ezt a technikát említem, biztos mindenki azonnal tudja, kiről is beszélek. Következzen hát! Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál a Sebaj Tóbiás, a Zénó Gyurma filmek, valamint az élő homok animáció feltaláló mesterét, az érdemes és kiváló művész Czakó Ferencet. Sok szeretettel köszöntelek, tanár úr! Köszönöm, hogy ezen a forró, meleg nyári napon rendelkezésünkre álltál. Pihenésből jössz, nyaralásba mész.
8: Először is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát én gyakorlatilag egy szőlőben vagyok a Balaton fölött, ott Szentgyörgyhegyen, és Szigligeti vár fölött, úgyhogy, de hát ez már egy 23 éves történet, még a gyerekeim, mert még kicsik voltak, akkor vettük meg ezt a hát tulajdonképpen présháznak nevezhető, kicsit át lett alakítva, és hát itt elég sok időt eltöltök.
7: És az ott egy ilyen alkotó műhely, alkotó tábor elvonulása világtól?
8: Alkotó táborból alakult, mert a gyerekeimmel a Szigligeti Alkotóházban voltunk elég sokat. Pontosabban két évenként lehet egy gyerekekkel menni, ez még a művészeti alapnak meg az írószövetségnek az épülete volt, egy gyönyörű ősfás terület, Szigliget alatt, és hát ott kaptunk szagot erre, hogy hát itt mindenképpen kéne valamit, és akkor adódott el az én nagypapámnak a háza, az unokatestvérek osztoztak azon a kis pénzen, és akkor hát így sikerült megvenni ezt a, ami hát ugye ház révén mindenki tudja, akinek háza van, hogy állandóan reparálni kell valamit, tehát megállás nélkül ez megy, de ez nagyon kellemes időtöltés.
7: Feltételezem, hogy neked az ilyen kézügyesség, hogy valamit meg kell szerelni, vagy meg kell javítani, az nem egy ilyen óriási kihívás, hanem az inkább egy ilyen kreatív feladat.
8: Hát az a helyzet, hogy én már gyerekkorom óta imádok bütykölni, tehát nem azt mondom, hogy nagy villanyszerelő vagyok, de mindent megcsinálok a ház körül, amit kell, tehát nyilván nem a óriási fizikai munkát igénylő kőműves munkákat, de mindent szeretek, ami kézműves munka, tehát ezt én imádom, és oda vagyok, ha elmegyek Olaszországba a kőfaragásokért, és egyáltalán minden olyan kézműves munka, ami akár több száz évre visszamenő. Egyébként az én családom is művészekből, ötvösökből áll, tehát ez is egy vezető festő el volt, és hát az én festőművész édesapám meg mindig azt mondta, hogy egy képzőművésznek ugyanúgy kell tudni rajzolni, festeni, mintázni, amit én aztán később nagyon jól használtam a filmjeimben, mert nyilván nem lehetett szobrászt hívni, hát erre nem volt költség, és akkor magam mintázta meg, amit kellett. Most nem feltétlenül a Sebai Tóbiás az én uram, hanem a Bó, ami hát egy komoly díjat nyert, ott szobrot kellett, mozgatható szobrot kellett kivitelezni.
7: Majd ezeknek a mozgatható szobroknak, meg egyáltalán a mindenféle szobroknak a hátterére kérdeznék még, de visszakanyarodva a birtokra, hogy mi az, amit nem szívesen csinálsz, amit már inkább odaengedsz másnak?
8: Mindent szívesen csinálok, de most már inkább a fizikai erő határolja be a dolgokat, tehát mondjuk egy komoly kerti munka, vagy ilyesmi, amit szeretek csinálni, de hát mondjuk 73 évesen. De úgy vagyok vele, és idősekkel is beszéltem, hogy igenis az időseknek sokat kell mozogni. Tehát sportnak veszem, és hát én kardioedzésnek tulajdonképpen minden ilyet, de hát nyilván már nincs annyi fizikai erőm, egyébként az animációhoz sem, mint mondjuk 40-50 évesen. De hozzá kell tennem, hogy ez a fajta animáció, amit én művelek, és hát majd kitérünk rá, tehát ez a klasszikus báb animáció, ami most mindegy, hogy gyurmafilm, vagy homok animáció, vagy bábfilm, ezt állva kell. Tehát én 50 éve állva csinálok mindent. Tehát ezt nem lehet ülve csinálni, és hát ez meglehetősen fárasztó. Tehát ezt nem lehet napi 8 órába. Tehát az, hogy oda nyúlok, mozdítom, két kocka, oda nyúlok, mozdítom, két plusz a lámpák melegbe. Tehát ezt lehet csinálni 2 órát, 3 órát, pihenni megint 2 órát, tehát ez körülbelül így működik, ez a fajta animáció.
7: Jó, de azért szeretném a hallgatók kételjeit eloszlatni, hogy te itt most az életkorodra úgy hivatkoztál, mint hogyha valami matuzsálemi kor lenne, ami évszám szerint lehet, hogy egy magas számnak tűnik, de hát így most elnézve rajtad, megismerve téged, azért ez a 70 plusz, ez egyáltalán nem 70
8: plusz. Nem, hát én biciklizek, síjelek, úszom, tehát én ezeket üssze, csak már nincs, nem olyan mennyiségben. Tehát,
7: inkább lehet azt mondani, hogy inkább nem motivál annyira ez a...
8: Hát, igen, hamarabb elfáradok, mondjuk így, de hát azért ez a szellemi tevékenység, tehát az alkotó munka meg a fizikai, ez együtt jár. Tehát ez nem úgy működik, hogy könyökölök és húrajzolgatok, és akkor semmit nem csinálok. Szóval igenis erős fizikai munkát is kell csinálni, meg az alkotó munkát is. Tehát az így ölelkezik ez a kettő.
7: Mindenki lelkesen ünnepelte a közelmúltban Buda Flóra Anna 27 című filmjét, ugye, ami Cannes-ban és Annecy-ban is nyert, most nyilván gratulálunk neki, de hogy a híradások többsége úgy tálalja ezt a hírt, hogy ez az első ilyen kettős győzelem a magyar animáció történetében, holott hát ugye már a felvezetőben is én is kitértem rá, és aki ismeri az életművedet, azt tudja nagyon jól, hogy ez a bravúr neked már 1988-ban sikerült, és gyakorlatilag te voltál az első, de te voltál az első, aki Berlinben aranymedvét is nyert. Te hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre?
8: Hát nekem most, hogy a Buda Flóra Anna nyert, hát ez egy nosztalgikus dolog, de hát nyilván a közönségnek, hát a újszülöttnek minden vicc új, tehát ezt frappánsabb úgy tálalni, hogy ez az első. Nekem annyiban, hogy én ugye megnyertem a Cannes-ba az aranypálmát, egyébként a Claudia Cardinale meg a Nastassja Kinski adta át a díjat, és ugye a franciák eléggé respektálják egymás díjait, és ez az Annecy Fesztivál, ugye a hallgatóknak mondom, ez a világ legnagyobb animációs fórum, a legnagyobb animációs, 5000 szakmai meghívottal, egy csodálatos helyen, tényleg egy középkori
7: hát ez az lagunák. Animáció Cannes-ja gyakorlatilag.
8: Ez, igen, tehát ez egy fantasztikus hely már látványában is, tehát egy tóparton is, és csodálatos, hogy óriási kultúrháza. Na, és akkor itt nyertem én ezt a bizonyos kristálydíjat az Abovo című filmben, 88-ban. Ami az érdekessége a dolognak, hogy ezt a kristálydíjat a Anna előtt már megnyerte az Álmok című film is tavaly vagy tavaly előtt, és akkor nézem a neten egy kétsoros hírt, hogy megnyerte a Kristálydíjat, és ez a fesztivál 67 éves történetében ez egyedül Czakó Ferencnek sikerült eddig ezt a Kristálydíjat, és akkor leesett a tantusz, ugye hát akkor örültünk, hogy kijutottunk vízum egyebek, hát senki nem magyarázta el, hogy figyelj, hát ez a Kristálydíj, ennek a fesztiválnak a legnagyobb díja. Úgyhogy 30 év után csak megtudtam, hogy mit kaptam, és tényleg ott van a polcon azóta is, egy ilyen üveg kristályszerű kétöklömnyi díj, és de hát elég sok más díj is sorakozik, ez a film is több díjat nyert, és ez volt az első, ahol én alkalmaztam ezt a homok animációt. Most ebben az a érdekes, hogy mások is csináltak porral, meg különböző ilyen szemcsés anyagokkal. Az én újításom ebbe az, hogy én mai napig is egy egyszer-két méteres óriási üveglapon, tehát ebbe dobni lehet a homokot, szinte festeni lehet vele, és ki is használom ezeket az improvizálási lehetőségeket. Tehát ez egy hihetetlen gazdag dolog. Tudni kell azt, hogyha van egy rajzfilm, akkor azt, és pláne ha több kollega rajzolja, akkor egy nagyon precíz forgatókönyvet kell csinálni, mert ugye az idő pénz, tehát nem rajzolgathatja túl magát, hanem ő csak annyit másodpercet rajzol, amennyi feltétlen muszáj. Én meg mivel minden ilyen jellegű filmemet, kivéve a sorozat filmeket magam csináltam, úgy tudok improvizálni, tehát látok egy olyan képi, vagy egy olyan nagyon szép, talán absztrakt motivumot, amiből lehet egy figurálisat továbbfejleszteni, akkor abba az irányba viszem el, persze hát elég sokat ki kell dobni a szemétbe, de ettől nagyon friss lesz, nagyon nagyon különleges lesz ez a homok animációs film.
7: Ne menjünk még vele a homokba most az elején, mert annak egy nagyobb részt szentelnék a beszélgetésbe. Inkább azt kérdezném meg, hogy amikor Cannes-ban nyert a Zabovo, akkor az hány éves megfeszített munkát, vagy örömteli munkát, vagy rajzolást vitt a csúcsra? Te hány évesen kezdtél el tudatosan rajzolni, hogy én ebből szeretnék megélni, vagy ez lenne az én hivatásom?
8: Hát mondjuk úgy, hogy az animációt mióta szeretem. Volt régen, hát velem korúak emlékeznek, volt a Bemozi meg a Híradó mozi, ahol egyórás blokkokat vetítettek. Ebben volt kisjátékfilm, dokumentumfilm, animáció, Gusztávok, egyebek, tehát ilyenek mentek. Akkor én voltam ilyen 12-13 éves, és közben a Foki Ottónak volt egy kiállítása, és én nagyon szerettem, akkor csinálták a Szent Gáleni kalandot, és nagyon szerettem ezeket a nagyon stilizált, szinte iparművészeti odaadással készült figurákat, tehát ami részsisak volt, az ötös részből csinálta, ami bőr-bőr, de a kard az tényleg fémből, tehát hogy minden mindig a, ugye az nagyban van kivetítve, tehát hogy lehetett látni, hogy nem minden papírból van, meg mitten posztóból, hanem hát, az eredeti anyagoknak a visszatükröződése a filmvásznon, tehát és akkor bejárogattam a képzőgimi alatt is, meg még előtte is, hát ilyen röviden drágos kamaszként, és akkor a főiskola végén voltak ezek, amit említettél, animációs, meg egyetlen fórum volt az a Békés-Javai Amatőr Filmfesztivál, és a Petőfi 150 év, ugye most a 200 van, a 150 éves évfordulóra csináltam egy festményfilmet, és megnyerte a fődíjat. De rengeteg film került oda be, egyébként a Tímár Péter is például ott kezdett, mint amatőrfilmes, és akkor vittem be a Fokinak, hát ugye szeretnék animációs dolgokat csinálni, és mondta, hogy oké, de hát ő a háromdimenziós filmeket csinálja, hát csináljunk egy három, és akkor megcsináltuk az Okularia című filmet. Az Okuláriában az volt az érdekes, hogy rengeteg szemüveget összegyűjtettünk nagymamáktól mindenkit, és a szemüvegek a szárukon lépegettek, és majd mindenféle optikai eszköz, tehát távcső mindenféle. Na, ezzel megint megnyertük 74-ben a fődíjat, és akkor így kerültem a Pannoniába, és 19 évig ott voltam, mint tervező, rendező, animátor.
7: Hát sokak álma volt a Pannoniába kerülés, és ugye sokan mindent megtettek azért, hogy oda kerülhessenek. Téged meg gyakorlatilag a főiskola után, ha jól tudom, hívtak, tehát hogy neked nem is volt gondod ezzel, hogy hova kell menned, mert hogy gyakorlatilag tárt kapukkal várt a Pannonia, hogy ez jelentett számodra valami fajta, hát nem tudom, hogy hogy jó szó-e az, hogy nyomást, de hogy azért ez egy komoly elvárás is volt talán?
8: Hát igen, egy komoly nyomás volt, ugye ott már jól összeszokott, egyébként nagyon aranyos kollégák voltak, hát oda kerültem, a főiskola baromira nem számított senkinek, mert a létre a legalsó fokától végig kellett tanulnom, tehát tudni kell, hogy a BÁF-film, mint olyan, nagyon nagy anyagismerettel jár, tehát megköveteli az anyagismeretet. Tehát nekem is még az a legeslegelején főiskola ide vagy oda, díszletet kellett festenem, megcsinálnom azt a bábot, amivel gyakorló felvételeket készítek, és akkor indult a Mirmur sorozat, és egy fél év múlva bedobtak a mély vízbe, tehát az igazi 35-ös kamerával kezd animáltam a Mirmurt, és hát ez tudni kell, tényleg nagyon fárasztó munka, tehát odahajolni, mozdítani rajta, és ami nagyon lényeges a rajzfilmmel szemben, hogy ugye a rajzfilmesek pörgetik a celleket, látják az előző fázisokat. Itt amint kimozdítottam, már nincs ott az előző fázis, tehát fejbe kell végig követni azt a mozdulatsort, amit végig kell animálni, és aztán így jöttek sorba aztán divat, amerikai divatból indult el a Gyurma film, mint nagyon képlékeny játékos anyag, szemben a BÁF filmnek egy kicsit merevségével, és akkor készült ez az én Sabaj Tóbiás sorozatom, Zénó sorozat, tehát minden, ami ilyen gyurmás jellegű film volt. De visszatérve a kérdésre, igen, meg kellett felelni azoknak a kollégáknak, akik már, mit tudom én, 10-15 éve ott dolgoztak.
7: Hogyan engedtek ott téged saját lábra állni?
8: Hát aranyosak voltak, hát végülis az utóbb így elgondolkoztam rajta, hogy én ugye bejártam ebbe a Gyarmat utcai műterembe, ide közel hozzátok, és vittem a kis bábjaimat, meg egyebek, tudom én 14-15 évesen, és akkor furcsa módon egy több mint 10 év múlva a főnökük lettem ugyanezeknek a kollégáknak, hát valamilyen szinten főnökük, ugye rendező lettem, és tervező rendező, de kicsitlenül nagyon-nagyon komolyan kellett előadni nekik a dolgokat, tehát tudnom kellett, hogy mit milyen anyagból, hogy kell megcsinálni, és így működött. Tehát egy BÁF-filmnél, ami még nagyon lényeges, hogy amíg egy akár rajz vagy komputer animációt otthon lehet csinálni, vagy itt tudom én több asztalt berakva egy lakásba, vagy egy bármilyen bérelt helységbe, a báb filmezéshez mindig műhely háttér kell. Hát anélkül nem lehet csinálni. Eldőlhet a báb, tehát gépek kellenek, festékek kellenek, anyagok kellenek, tehát ez máshogy nem működte. És nagyon sajnálom, hogy igazán Magyarországon tönkrement. Én próbáltam még majd 10 évig fenntartani, és csináltam bábfilmeket is, amit itt említettél, díjazott bábfilmeket, de ehhez kellett volna egy olyan állami háttér, mondjuk én se verekedtem azért nagyon, meg nem voltak olyan kapcsolataim se, de ahogy mondjuk a keletnémetek, vagy a csehek, különösen a csehek, fent tudták tartani a bábos világokat, nálunk ez nem igazán sikerült. Tehát vannak bábfilmes próbálkozások, csinálgatják, de az, hogy egy komoly műhely háttérrel működő, betanult és beszoktatott kollégákkal, ez sajnos nem működik nálunk.
7: Lehet mondani, hogy ennek a magyar báb művészetnek az a know-how-ja, ami mondjuk a bábok elkészítésében, az anyaghasználatban, meg a technológiának a használatában felgyűlem lett, az így elfolyik, mint a homok?
8: Hát igen, tehát én 8 évig ezzel próbálkoztam, és a régi kollégám imat egy párat magammal vittem, és egy elég jó kollégális mag volt, akikkel tudtunk dolgozni, de hát tudni kell, hogy vannak a egyedi filmek, tehát ezek a fesztiválfilmek, ezek nagyon jók arra, hogy valaki kitűnjön, díjakat kap, tehát de megélni a sorozatfilmekből lehet. Tehát ezekből a kisfilmekből nem lehet megélni. Nem is véletlen, hogy nagyon sok nyugati stúdiónál ilyenekre nem adnak pénzt. Az, hogy most valaki fél évig csinálgasson egy 5 perces filmet, tehát erre nincs lehetőség. Természetesen nyilván van a brit meg amerikai stúdiók. Egyébként érdemes rámenni a neten, újra kezdi reneszánszát érni a bálfilm, mert amíg a komputer egy virtuális világ, addig ez a, különösen a gyerekek számára egy megfogható. Tehát látják, hogy a szőr, bőr igazi víz esetleg, vagy tehát igazi vakolat, igazi kis gyümölcsszerű valamik, tehát minden térben jelenik meg, és egy például az Amerikáknál van ez a Leica stúdió, hát fölülről fotózva úgy néz ki, mint egy hatalmas autógyár, 500 munkatársal, és nyilvánvaló, hogy még komputerrel is beledolgoznak a filmekbe. Tehát ez volt a Kubo és a Varázshúrok, és most sorolhatnám ezeket.
7: Igen, most ugye volt a két Pinocchio feldolgozás is.
8: Ja, igen, hát az különösen egy fantasztikus, igen. Igen. Tehát él ez a bábfilm, csak hát sajnos nálunk nem tud. Egyébként most Kecskeméten nyert is egy bábfilm, amiben egy magyar animátor is volt, tehát vagy az első, ez a Nightmare Before Christmas, ez a karácsonyi Lidiec nyomás volt. Igen. A magyar címe, és ez volt az első olyan igazi bábfilm, ahol táncoltak benne, és baromi jó
7: mozgatva. Az egyik kedvencem Martin Burtonnek az alkotása.
8: Igen, komputerrel nyúlva, tehát hihetetlenül meg volt csinálva, de hát olyan hatalmas költségvetéssel megy, hogy nálunk ez szóba se jöhet.
7: Te az animációs műfajnak melyik ágát kedveled a legjobban?
8: Hát most haza beszélnék, mondhatnám, hogy a bábfilmet, vagy az ehhez hasonló. Nagyon szeretem tényleg a kézművessége miatt a térbeli megjelenésüket. Azért el lehet képzelni, hogy mondjuk nekem is, én egy volt közértet béreltem, mikor ezt csináltam, tehát 7 méter magas volt, körbe lehetett a 2x2 méteres praktitát, ezt az asztalt, amire ráhelyezzük a díszleteket, bábokat, körbe lehetett rakni lámpákkal, tehát hihetetlen klassz dolog az, hogy van nekem mondjuk egy figurám, vagy egy jelenetem ezekkel a figurákkal, és ezt körbe tudom táncolni kamerával, fényekkel. Uh-huh. Tehát amíg tehát engem nem izgat, mindenki kérdezte, hogy hát grafikus, tehát nagyon sok grafikus került be ugye a Pannoniába, hát mi nem rajzfilmet csinálsz, de nekem a rajzfilmvel a két dimenziójával unalmas volt, tehát az húzzák el hátteret alatta, meg szóval hihetetlen sikereket érnek el nyilván a rajzfilmekkel is, csak engem annyira nem izgatott.
7: Nagyon gyorsan és nagyon aprólékosan is tudsz rajzolni, mert láttam a kezedet, miközben rajzolsz. Ez egy veled született képesség, vagy ez a gyakorlásnak a következmény?
8: Hát ez talán ilyen generációs, most mondhatnám azt, hogy ilyen francia-olasz ősei voltak, de hát nyilván nem ez számít, hanem az édesapám festőművész volt, hát van, aki örökli a szülőtől, van, aki nem örökli színészeknél is. Vagy énekeseknél. Én ezt hál' Istennek örököltem, és a gyerekeim is. Tehát a lányom, ő tavaly ő volt az év divattervezője, a fiam meg szinte ugyanazokban a képzőgimis és főiskolai termekben szobrászként végzett. Tehát ezek valamilyen szinten nyilván öröklődhetnek, de hát erre nincs semmilyen recept. Könyv.
7: A rajzolás az, ha mondjuk kimarad néhány nap, az neked tud hiányozni? Hogyha nem alkotsz, vagy nem fogsz a kezedbe ceruzát?
8: Hát kimarad a több hét is, tehát ez nem, sőt, akkor töltődik az ember. Inkább arra kell ügyelni, hogy nem mindig ugyanazt rajzolja, vagy hát nyilván a rajzolókat, festőket onnan lehet megismerni, hogy az ő kézjegyük az a képi világ, vagy az a grafikai világ, de nem árt ebből kilépni. Én most, amit nagyon szeretek, mert az nem izgat, hogy mondjuk egy csendéletet festek, vagy ilyesmi, gyönyörűen lehet persze azt is, hanem most az izgat, hogy fölteszek egy ilyen absztrakt formát, festékekkel, csorog, fröcsög, mindenféle, és ebbe bele fantáziálok, bele álmodok figurálisat. Uh-huh. Tehát úgy képzeld el, hogy rengeteg figurával fölgazdagodik ez a terület. Uh-huh. Ez a mit tudom, ilyen 50x50-es vagy 1x2 méteres vászon terület, és hihetetlen izgalmas, hogy mit lehet kifantáziálni azokból a színfoltokból. Nagyon-nagyon jó, nagyon élvezem.
7: Ez olyan, mintha a felhőket nézegetnénk, és abból találnánk ki, hogy...
8: Igen, csak hát ugye el kell tenni azt a festéket, és akkor ez egy hihetetlen játékos dolog.
7: Az animációs alkotókra többször és több különböző módon fogalmazzák meg tulajdonképpen ugyanazt, hogy ők ilyen örök gyermekek. Hogy mindig szárnyal a képzeletük, és hogy mindig mindenben valami új dolgot látnak. Ezt te aláírod?
8: Hát az animáció az egy végtelen fantáziavilág. Tehát nekem az is tetszett, mikor gyerek voltam, hogy mozog, látványos, hang van alatta, tetejében egy sötét térbe, egy misztikus térbe zajlódik az egész, az sem emlékes, és tényleg különösen most a komputer által hát csak a fantázia szab határt, hogy meddig lehet elmenni. Ez tényleg így van, és hát a mai fiatalok is remek dolgokat csinálnak. Nekem egyedül az fáj, hogy oda vannak kötve a komputerhez. Uh-huh. Tehát most, hogy zsűribe kaptam lehetőséget a Mikulás Ferenc fesztivál igazgatótól.
7: Ez a Kecskeméti Animációs Kecskeméti, Film.
8: Igen, ez a KAF, ez a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. Ez most zajlódott ugye egy hete, és szomorú volt, kicsit szomorú volt látni, hogy csak komputer animáció van, és én már külföldi zsűrikbe is felhoztam, hogy néhol, sőt, hát sok helyen azt látni, hogy ugyanabból a spájzból merítenek. Tehát uh-huh. ugyanolyan a víz, ugyanolyan a kő, mert azt adja ki a komputer. A tisztelet a kivételnek, aki egy saját látványprogramot tud létrehozni, látni ilyet amerikai, francia vagy angol alkotásokon, de alapvetően sokszor visszaköszön az a komputer adta lehetőség, ami nem biztos, hogy mindig jó.
7: Ez mivel lehet magyarázható, hogy a fiatalok nem annyira kreatívak, vagy esetleg nem ismerik annyira a program adta lehetőségeket?
8: Ismerik, és kreatívak is, meg tehetségesek is. Én inkább azt mondom, hogy nincs elég idő. Uh-huh. Tehát az animációhoz, hát most mondhatnánk azt, hogy pénz, de idő, tehát rengeteg idő kell.
7: Idő, pénz.
8: Előkészíteni, főleg mondjuk egy bábfilm, az én műfajomban előkészíteni a bábokat, a kellékeket, a díszleteket, tervezővel, és utána jönnek a világosítók, operatőr, a különböző kamerabeállítások, tehát egy nagyon sokrétű munka. Most már hát vannak ugye a komputerben is ezek a 3D animációk, amik hihetetlen jók, csak mindig sík, tehát valahogy a 3D-ben se érzem, nyilván van egy pár, ami hihetetlenül szuperül van megcsinálva, óriási pénzekkel, és 20 jó gyerekek kalapálják a komputer, uh-huh. tehát ez is benne van a pakliba, csak hát lehetne, ahogy én csináltam mondjuk a homok animációt, tehát lehetne kicsit térbe is elindulni, vagy kísérletezni olyan tárgyanimációval, meg olyan más jellegű anyagokkal, hogy nem mindig a komputer legyen. Tehát ez nekem csak ez a bajom, hogy sőt, most már vannak ilyen kis turpisságok, hogy van ez a üveglapokon mozgatott papír kivágós animáció, ami úgy kell elképzelni, hogy ki van vágva a figurának a keze, lába, minden, és akkor úgy tologatják, és most már úgy csinálják meg komputeren, mintha ez lenne, sőt, még árnyékot is vet a papír mesterségesen. Tehát ilyen cifra ügyek vannak mostanság.
7: Egy bábnak, ami aztán ugye főszereplője lesz egy báb animációs filmnek, annak azért sokkal több háttérfunkciója van anyagminőségben, összeállításban, hogy az bábként tudjon egy egész felvételen végig menni. Mennyire komoly műalkotás egy ilyen bábnak az elkészítése?
8: Hát az én Vízió című filmemben volt egy ilyen, hogy külön öltöztetője volt, külön a hajat, mindent. Tudnik, mondjuk különösen egy fesztiválon óriás vászon ki van vetítve. És a tetejében a bábfilm még olyanra is vigyázni kell, hogy nem szabad, mondjuk a talajon vagy egyéb helyeken nem szabad, hogy nyoma legyen az animátornak. Tehát nagyon sokszor látni, hogy mondjuk egy fűszerű valami van, hogy ott mozog valami. Uh-huh. Tehát nem szabad látni, hogy azt valaki
7: hozzányúl.
8: Valaki hozzányúl és nyüzsögött a környezetben. Tehát ezekre nagyon figyelni kell. Én ebben a Vízió című filmben próbáltam azt, hogy megmintáztam a fejeket, azokból gumifejeket csináltunk, üvegszemet raktunk bele, a száját lehetett mozgatni, a kezeket lehetett ugyanígy gumiból. Nagyon alaposan ki volt találva az egész, tehát meg hát még egyéb álfilmekben is próbáltam ezt hozni. De hát egy ilyen pici csapattal azért ez elég nehéz, és hát a legnagyobb sírálmom az volt, hogy végül el kellett döntenem, és vagy művész vagyok, vagy producer vagyok, de a kettő együtt nem. Tehát már fizikailag sem. És aztán végül föladtam ezt. Tehát maga így a stúdió megvan nekem egy szobában, de hát ez hogy báb stúdió, ezt már nem tudtam üzemeltetni.
7: Mennyire kreatív folyamat egy ilyen szobornak, vagy egy ilyen bábnak a megalkotása? Tehát az, hogy a száját hogy lehessen mozgatni, hogy az, ha most megmozdítja az ember, akkor az úgy is maradjon, ahogy én szeretném. Tehát ne csak mozgatni lehessen, hanem ugye álljon meg annak a képkockának megfelelően. Tehát milyen technikák kellenek ehhez?
8: Hát mi az alapvető figurákat ólomkarúakkal csináltunk, ez egy fa maga test, abban van befúrva a keze lába, a fejek egy ilyen dupla gömbcsuklóval mozgathatók, mint mondjuk az autóban a visszapillantó tükör. Uh-huh. Az a lényege, hogy nem, tehát ólomdrót van benne, mert hogy mondjuk réz vagy alumínium nem rúghat vissza. Tehát ahova mozdítom, ott marad. Oda mozdítom, megint ott marad. Tehát nem lehet az, hogy visszamegy, mert akkor össze-vissza mozgás lesz belőle. Tetejébe én elmentem egy furgonnal a operatőrön, mert egy hétig jártuk Németországot, kameráért, akkor a speciális kameratartó állványért, mert ezt jelenti, hogy föl, le, oldalt, minden irányba tudja a kamerát mozgatni, de milliméterenként, tehát nem kottyan vissza, ott marad a kamera, ez egy 10 kilós kamerát kell elképzelni. Tehát akkor lámpák, egyebek, tehát mindennek nagyon, hogy mondjam, nagyon kitaláltnak és nagyon precíznek kell lennie ahhoz, hogy egy ilyen bábfilm elkészülhessen, és hát ez nagyon jó kérdés volt, hogy hogy áll meg. Most mi ezt úgy csináljuk, hogy parafa a talaj, parafa a lába, a lábfeje, és ezt gombos tűvel összeszúrjuk, de van, akik alulról csavarozzák. Az amerikaiak meg egy ilyen skeletont, egy ilyen fém csontvázat csinálnak őrült pénzekből, ezek ilyen 30 centis figurák, mondjuk pont a karácsonyi lidésznyomásnál, hihetetlen jól lehet mozgatni, ilyen bújtatott kis csavar meghúzások, tehát mindig anyaggal kell küzdeni, talán így mondanám el a leglényegesebb kifejezés erre az egész műfajra, de a homokra is, hogy mindig anyaggal kell küzdködni. Tehát egy virtuális világban nem, mert egymáson átmehet minden, tehát keresztbe kasul, ez nem számít. De még egy homok animációnál is, ugye, hogy szórom, egyre vastag, a végül már centi vastag, akkor most középen hol van, nem tudom kiszedni, akkor kell egy porszívót eszkábálnom, hogy a mondjuk egy középen lévő, nem tudom kilapátolni, nem tudom kiszedni, tehát ki kell porszívóznom, és egy ilyen hegyes kis csutorát kell ráépítenem a porszívózást. Tehát egy csomó ilyen kitalált.
7: A többi elemét például a homoknak azt ne bántsa a porszívó, csak azt, amit te szeretnél.
8: Hát csak amit most középen marad egy kupac, ugye az animálás során, és akkor azt ki kell onnan kapni valahogy, hát úgy, hogy ne sérüljön a rajz. Tehát most ugyanezen a bábfilmnél is, és fölhoztam ugye ezt a Lajka stúdiót, ott például meg lehet nézni a neten, van egy domboldal, gyönyörű házak, és egy kisrác bringázik föl az utcába. És kiderült, hogy úgy csinálják, hogy egy kis zöldszínű szerkezet van, amire rá van erősítve a kisrác a bringával, minden irányba lehet mozgatni, és utána kockánként kitörlik ezt a szerkezetet. Uh-huh. Csak a kisrác maradott. Na most ez micsoda apparátus kell, meg anyagiak, meg egyebek, tehát hogy ez így működhessen.
7: Te jártál ott egyébként? Náluk voltál úgymond gyárlátogatáson?
8: Voltam, de a Lukás stúdióban voltunk, igen, még annak idején. Még a Mocskási Katival egy fesztivál kapcsán, és akkor ott megmutogattak mindent, de hát ott éppen ott középen valami űrhajó volt, vagy nem tudom mi, hihetetlen, de hát tényleg mondjuk ilyen méteres űrhajó a Csillagok háborújában, de az olajfolyások megfesve, és a figuráknak az 5 centis kis feje teljesen hasonlított az igazi szereplőkhöz. Uh-huh. Tehát ennyire alapos, lehet, hogy nem is látni egyébként abba a gyors mozgásba, hogy most, és nem lehet észrevenni, tehát olyan hihetetlen jók a vágások, pont ezek a nagyon erős naturalizmus, nagyon precíz maketvilág, hogy nem lehet érezni, hát pláne most már aztán abszolút nem tudni, hogy mi a valóság, mi a nem valóság a mai filmekben.
7: Szokták mondani ránk magyarokra, hogy milyen különleges, kreatív népség vagyunk, hogy ez az animációs bábkészítés és technikakészítés terén is megnyilvánult?
8: Azt is szokták mondani, hogy a nyelv, a mi nagyon speciális nyelvi sajátosságunk, tehát ez a nagyon dús jelzőrendszer is belejátszik ebbe a mi fantázia világunkba. De tény, hogy itt elég gazdag az animációs világ, a fiataloknál is látom, hogy tényleg azt mondanám, hogy egyfolytában dolgoztatni kéne őket, mert ez megy egy pár évtizedig, de aztán úgy kezd kifáradni az ember. Tehát amíg lehet hajtani őket, addig kellene kihozni belőlük, amit csak lehet.
7: Kanyarodjunk rá gyermekkorom egyik nagy kedvencére, de szerintem nem csak én vagyok így ezzel, se baj, Tóbiás és Zénó is, Krisztoforó például, hogy hogyan jött létre se baj, Tóbiás?
8: Hát a Csukás István, a Mirmur, meg a legkisebb ugri Füles kapcsán állandóan bejárt a bábműterembe. És ugye akkor jött divatba ez a gyurma világ, és hát mondtam, hogy kéne egy ilyen olyan kis figurát kitalálni, ami állandóan átalakul, és a problémákat ezekkel az átalakulásokkal oldja meg. És aztán megírta a Pista ezeket a történeteket, most ott egy kicsit kiszúrtam magammal, hogy úgymond a jobb eladás miatt, nem mintha egy fillért is kaptam volna a jobb eladásból, ahogy a többiek sem, hogy ne legyen dialóg meg párbeszéd, hanem le legyenek úgymond balettozva a történetek. De ez azt jelentette, hogy ugyan a Pista megírta jó ezeket, sokat át kellett írni, mert végtelenség nem lehet lebalettozni egy történetet, tehát olyan fordulat van benne, és jobb lett volna, hogyha egy dialóggal csináljuk, mert akkor már a dialóg mondása közben beindul a gyerekeknek a fantáziája, tehát már túl értelmezi úgymond a történetet, nem kell mindent lemozogva elmagyarázni egy ilyen történet során. Egyébként ezt kevesen tudják, hogy például Sebaj Tóbiás szintén ezzel az egyszer-két méteres üvegen készült. Fölül volt a kamera, ami már öregesen látott három üveget fölülről. A legfelső üvegen voltak a figurák, alatta a házak, az alatta a dombok. És ezt így egybe látta. Ugyanígy működik a papírkivágásos, hogy gyakorlatilag így egymás alatti üvegeken, és akkor mint egy mozgó illusztráció látja a kamera. És akkor ilyen fényutcákkal kellett bevilágítani. És mivel a üvegen a gyurma kenődik, és ez látható, ezért úgy találtam ki, hogy egyrészt, hogy félfigurák, tehát ha mozog a feje, akkor minden fázis meg kellett csinálni, ahogy elfordul mondjuk a feje, és minden kifőzős gyurmából volt megcsinálva, hogy ne kenődjön. Tehát csak ott volt gyurma, ahol feltétlen muszáj volt, vagy megkövetelte a történet.
7: És a gyurmával hogy lehetett dolgozni? Tehát azért a gyurma a hőre is lágyul. Tehát mondjuk addig, míg mondjuk egy báb figurán nem feltétlenül látszik az embernek például az új lenyomata, ha hozzáér. Azért a gyurmán, hogyha most megnyomja az ember a gyurmát, hogy egy picit mozduljon arrébb, akkor óhatatlanul az új lenyomat is rákerül. Ott milyen kihívásokkal kellett megküzdeni?
8: Hát igen, ezt nagyon jól látod, mert egyrészt nehéz a gyurma. Most körbe vagyunk ővel a lámpákkal, persze meg is lágyul. Egyébként speciális gyurma, de ettől függetlenül. Tehát az Zénó, ami bábként működik, nem véletlen olyan, mint egy körte, és csak ilyen papucs lábai vannak, mert ugyan a néző azt látja, hogy megy, vagy azt akarja látni, hogy megy, amikor megy, de igazán nem a lábain jár, csak úgy gyorsan arrébb megy. És az Zénónál például azt találtam ki, hogy mivel ott tele van átalakulása, gyurmás átalakulása, ne legyen semmi díszlet, csak ellékek. Tehát, hogy erre menjen a figyelem a figurára. És csak hogy mennyi munka ez, 3 percesek voltak az Zénók, és 1 hónap előkészítés, és 1 hónap animációt. 1 hónapig animáltuk azt a 3 percet. ami jó pofa, meg nagyon aranyos, meg alatt a Szombati Gyuszinak a nagyon klassz alámondásai. Ja, és ami érdekes, hogy én sose csináltam úgy animációt, hogy előszövegre. Tehát minden rámondott szövegre készült. Ez is sokkal frissebbé teszi, és zenét is mindig utólag raktam.
7: Tehát amikor már kész volt maga a mozdulatsor, igen, ami előzetesen ugye a Csukás István művéből elkészült, vázlatok alapján, amikor készen volt a báb mozdulatsor, arra jött rá a Szombati Gyula a hangjával, meg a
8: igen,
7: zene.
8: Igen, de a mesélés is, bármilyen mesélés úgy alakult, mindig a végén volt, hogyha tehát néha volt, akkor ugye az ki volt mérve, hogy ez a mondat ennyi, az a mondat annyi, és akkor arra lett mozgatva, de én ezt nem szerettem, tehát én különösen a homokfilmeknél is, hogy a vágás után raktuk rá a zenékezőrejeket, tehát az sokkal frissebb, monumentálisabb lett az egész, de hát visszatérve a Gyurmára, tényleg egy nagyon vacakolós, el kellett mindig egy kicsit simítani, hogy ne legyenek benne az új lenyomatok, de volt olyan animátor, ami kimondottan erre játszott, hogy benne volt az új lenyomata, meg minden, tehát hogy minél durvábban, minél életszerűbben legyen mozgatva.
7: És mind a Csabaj Tóbiás, mind pedig a Zénó esetében engem lenyűgözött a kreativitás, hogy mennyi minden dolgot lehet előhívni a Gyurmából. Tudjuk, hogy a Gyurma ez egy ilyen könnyen használható anyag, de hogy az mégis olyan legyen, és hogy ugye szokták mondani, a szobrász is ránéz a kőre, és hogy látja benne a szobrot. Hogy te hogyan láttál bele ennyi minden dolgot a Gyurmába?
8: Hát eleve mindegyiknek az alapja az, hogy meg kell rajzolni, vagy meg kell írni egy történetet, és ez meg kell tervezni a figurákat, most Báfélnél mindegyiknél. Még nem is a Zénó, meg a Tóbiás féle Gyurma figurák voltak a kihívás, hanem amikor szobrot kellett mozgatni, tehát például az Abóvóba, ami a Cannes-i díjas volt, tehát vagy a későbbiekben, ahol felmerült egy ilyen szobor, akkor nekem azt meg kellett mintázni, abból csináltak egy negatívot, a negatívból csináltak egy olyan gumifigurát, amiben drót volt a kezében, meg a szájában, meg egyebek, és így lehetett animálni. Tehát, csodák nincsenek, tehát ahhoz, hogy valami mozogjon, azt igenis kockánként végig kell mozgatni, habáb, ha rajz, tehát az már csak a tehetség kérdése, hogy az mennyire úgy mozog, hogy hihető.
7: Olvastam valahol, ha esetleg rossz az adat, akkor majd te nyilván kijavítasz, hogy az egész életműved, amit animációval töltöttél, az körülbelül 12 óra csupán.

0: Igen, tehát ezeket percenként, másodpercenként át kell élni ezeket a filmeket, ez a lényeges, akkor lesz igazán ütős, tehát de megint csak vissza tudok kanyarodni erre, hogy ez ebben a műfajban nagyon sok a improvizálási lehetőség, és ez nagyon frissé teszi.
1: Az improvizálás alatt mit kell érteni? Tehát mondjuk, hogyha megy éppen a folyamat, és mondjuk mozgattad a Zénót például, és ott helyben mondjuk valamit úgy adott ki a gyúrva, akkor esetleg elindultál abba az irányba, vagy ezt még az improvizációt is meg kellett előre tervezni?
0: Van, ahol megvan tervezve az improvizáció, de van egy olyan, hogy mondjuk az a tárgy tőle messze van, és akkor kitalálom, hogy jó, hát akkor kinyúlik oda a karja, vagy az egész teste oda nyúlik, vagy tehát ezek adják vagy a báb figura, hogy messze van valamitől, de akkor kitalálom, hogy oda bukfencezik, vagy oda gurul. Tehát ezek adják azokat a frissességeket, ami nem feltétlenül kell mindent meg. Nekem a homokfilmeim is úgy készülnek, hogy van ugyan egy gondolati szál, de nem erőlködöm, hogy most akkor minden, amit én leírtam a forgatókönyvben, hát azt most nagyon pontosan be kell tartani, hanem pont ezzel az improvizálási lehetőséggel gazdagítom, hogy úgy mondjam.
1: Például a Hőskorban, amikor még ugye filmre készült, és ugye kockánként ment a készítés folyamata, akkor mondjuk milyen gyakran néztétek vissza a musztereket, hogy most az, amit megmozgattunk, az most akkor tulajdonképpen jó-e vagy nem?
0: Hát ezek gyakorlatilag ilyen 2-3 perces picikis gurigák voltak, egy hét múlva jött meg a laborba, hát ezért jó most, hogy a komputerre, mert rögtön láttam, hogy mit csináltam, hogy mit rontottam el, és akkor ott lehetett látni, általában jók voltak, tehát azért körültekintően voltak elkészülve, de hát voltak olyan kis furcsaságok, hogy például az egyik Mirmur díszletbe beraktunk egy ilyen kis kertből szedett kis száraz fát. Hát igen, ám csak a nagy melegben ez úgy működött, mikor látni azt, hogy lassítva nyílik ki a virág. És szépen jobban mozgott hátul a fa, ahogy zsugorodott össze a melegtől, mint maga a figura. Tehát még erre is figyelni kellett, hogy mit rakunk be, vagy hogy működik a díszlet. De volt olyan is, hogy csináltuk az animációt, és közben eldőlt a díszlet. Életben nem lehet ugyanoda visszarakni, tehát újra kell csinálni. De volt olyan, hogy például a laborba besült a hívógépbe az anyagunk. Akkor 3 napi munkánk oda van, kifizették a nyersanyagot. Tehát ezek olyan játékok, ami ma már nincs, mert vissza tudok nézni mindent. Egyébként annyiban nagyon jó a komputer, hogy mivel benne van a gépben, rögtön bele lehet rakni már olyan dolgokat, hogy eső, villámlás, vizek, egyebek, tehát nagyon sok olyan effektet bele lehet rakni, amit utólag, ha a filmre van véve, borzasztó nehéz.
1: A animációs munkásságodból, ami a homok animáció előtti, van olyan, amire mondjuk úgy akár epizód, vagy sztori, amire úgy szívesen azt mondod, hogy na ez, vagy mindegyik egyformán kedves a szívednek?
0: Hát mindegyik az abó volt egy ilyen nehéz, mert ez egy új dolog volt, ott használtam először a homok animációt, ugye keverve a szobor animációval. Hát mondjuk egy olyan érdekes epizód, hogy a filmnek a legvégén, ugye amit meséltem, hogy ez a nagy praktik, 2x2 méter, vagy még nagyobb, rá homok, hát mindenütt homok volt már minden, a kamerát le kellett nejlonozni, és hát tényleg a gatyánkban is homok volt, és mert ventilátorokkal szélvihart, homokvihart csináltunk, és vannak benne naturfelvételek, ez ilyen lassítós kamera, ezt úgy kell elképzelni, hogy a rendes mozgás az 24 kocka másodperccel működnek, de amikor ilyen lassítva látok valamit, akkor fölpörög a gép 60 kocka per másodpercre. És a filmnek a végén ez a figura, ez így kirobban a homokból, ahol beletapossák, és hát ezt meg kellett csinálni, és hát külön ember, operatőr volt, aki hozta ezt a francia Michel kamerát, hogy csináljuk meg ezt a robbantást. Csak ez úgy működik, hogy meg kell várni, rengeteg nyersanyag megy a szemétbe, mert meg kell vágni, míg fölfut 60-ra, tehát beindul a gép, és akkor fölmegy, akkor van az akció. Na, csináltuk az akciót, hogy kirobbanjon, én úgy képzeltem el, hogy egy ilyen fém csövön, rá van erősítve a figura, bekuporgok oda az asztal alá, és majd szépen kézzel kinyomom. Hát egy frászt, ugye rajta volt 10 kilónyi homok.

0: Hát, meg se nyikkant, úgyhogy végül kitaláltunk egy libikókát, és egy kollega létráról ráugrott a libikókára, hogy a figura kirobbanjon a homokból. Hát csak ilyen kis
1: azt is, de ilyen rengeteg volt. Helyszínen kellett improvizálni gyakorlatilag?
0: Hát igen, és ha nem sikerül, akkor újra preparálni, elsimítani a homokot, kezdeni újra a felvételt. Tehát gyakorlatilag egy ilyen pár másodperces akcióra rámegy egy nap, vagy több nap.
1: Hát az abból egyébként hány napig készült? Hány percig készült?
0: Hát készült legalább egy 3-4 hónapig az animáció, akkor utána még a vágás, a hang, a Sári László remek hangokat tudott alá rakni, amit ma már nem lehet, mert minden jogdíjas, tehát mondjuk a net rögtön letiltaná. De most nyilván nem tudta megfizetni, hogy nagy zenekarral Mahler szimfónia van benne, egy részlet. Tehát ettől olyan monumentális az egész darab, mert olyan zenekari darabok vannak benne, amit ma már nem szabadna belerakni. Tehát úgy szabad, hogy na most akkor zeneszerző, 80 tagú zenekar, találjuk ki, hát így készültek, ugye most a Toldi így készült, de hát meg volt rá a költségvetés.
1: Hát akkor jöjjön már a homok végül is tényleg, hogy találtad meg a homokot?
0: Hát én onnan indultam ki, hogy ugye csináltam válfilmeket, gyurmafilmeket, de hát mégis képzőművész vagyok, hát valami rajzi dolgot kellene, de hát eltelt ugye majd nem is tudom, 10 év, míg animáltam. Egyébként a nagyon sok animáció, meg a nagyon sok sorozat animáció eljuttatott oda, hogy már nem használtam stoppert, minden, mert annyira zsigeremben volt, hogy mennyi idő, hogy kell mozgatni, tehát ez kialakul, és akkor hát valami rajzi világot.
1: Ezt hívják szakmai tudásnak, ugye?
0: Ezt hívják szakmai. Ma már van ilyen a bálfilmben is, hogy árnyékképpen a komputer megjelenik az előző fázis, de most ezzel nem lehet egy bábnál, ami eldől, elhajlik, tehát ebben nem lehet vacakolni. Most hogy volt az az előző fázis? Hát kezdetén talán igen, de meg kell lenni. Különös egy bábnál nem lehet elmenni telefonálni közben, mert a ólom lábakon lehet, egy kicsit arrébb megy, nem veszem észre, folytatom a mozgást, és a vetítésen ugrik egyet a figura, mert nem érezni ezt a finomságokat. És hát így kipróbáltam mindent, tehát nem a homok volt a elsődleg, prézlit, vasport, lisztet, cukrot, tehát idevégig próbáltam, hogy melyik mutat jól látványba. És hát a homok nyert, itt meg kell mondanom, hogy ez a mi kis dunai homokunk ez volt, mert aztán később, amikor az élő homok volt, akkor volt, hogy elfelejtettük elvinni, vagy nem tudom, és akkor világ végére el kellett menni, hogy valami és nem volt normális. Tehát a sivatagi homok az nagyon puha, nagyon lágy, a tengeri homok az sóderes, tele van kis kavicsokkal, tehát ez is egy nagyon alaposan leszűrt homok, és
1: tehát ezt át kell szitálni előtte?
0: Át kell alaposan
1: szitálni.
0: Igen, ne legyen benne pici kis kövecske sem, mert ha az belepattan, akkor egy lukat üt. Tehát egy kis fehér lukat üt. És hát ugye ez a nagy, egyszer 2 méteres üveglapon hihetetlen jó volt kenni, festeni, rajzolni. Ugye visszatérve, hogy a rajzfilmeseknek, hogy miért ezt használtam, a rajzfilmeseknek van egy olyan dupla A4-es méretű rajzi méretük, amit vesz a kamera, hát most már nyilván más a komputer lehetőséged, annak idején, mikor 35-ös filmre vették, akkor aránylag kis méret volt az egész világon. Na most ebbe a pici méretbe kicsi esetekkel nem lehet hozzáférni, és akkor így jött nekem, hogy hát ott az egyszer 2 méteres üveglap, ezen tenyérrel, kézzel úgy kenem, úgy lököm, ahogy jól esik, és hát aztán persze hát amikor indult az abóvó, akkor hetekig csak kísérleteztem, hogy kell vele rajzolni, és hogy működik a rajzolás kockázva, lépésről lépésre. Tehát ezeket mindig ki kellett kísérletezni, és hát aztán beindult az éles felvétel, de csomó próbafelvétel. Tehát visszatérve a kérdés, egy olyan 3-4 hónapig kellett csinálni csak az animációt.
1: És a homok, mikor megtaláltad, hogy ez lesz az új önkifejezési eszközöd, akkor mondjuk mennyi gyakorlást igényelt, hogy kvázi arra a szintre juss, amit mindenki ismer tőled?
0: Hát elég sok gyakorlás, az adott képű motivumokat be kellett gyakorolni, mert nincs javítási lehetőség. Uh-huh. Tehát nincs ott a cellen az előző fázis, meg hasonlók, tehát el kell indulni egy irányba, tetejébe küzdeni az anyaggal, mert néhol egy centi vastag a homok, akkor most mit csinálok vele, hogy kenem tovább, és ezzel nem lehet olyat csinálni, mint a rajzszínben, hogy átfut egy autó, vagy egy vonat, nem lehet olyat csinálni, hogy az ember megy a lábain, mert nem tudom azt a figurát arrébb vinni mindig fél centivel, uh-huh. vagy a lábai, ahogy mozognak. Tehát ugyanazt a figurát nem tudom megrajzolni mindig uh-huh. ugyanúgy, tehát képtelenség. Ezért a homoknál rá kellett jönnöm arra, hogy ez arra jó, hogy álomszerű képi kifejezések legyenek. Tehát minél inkább egy ilyen fantázia, álomszerű világba elmenni, mert azokat meg remekül lehetett tájat, embereket, állatokat, tehát meg egyáltalán abstrakt formát. Tehát ettől csodálatos, és egyébként az élőnél is ezt látom, hogy bele tudnak merülni az emberek egy álomvilágba.
1: Tehát nekem egy ilyen folyamatos metamorfózis, amikor nézem a homokot.
0: Igen.
1: És ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy amikor az élőben zenére csinálod, akkor olyan elképesztően együtt tudsz mozogni a zenével, a kezed meg a figuráit, hogy egyébként a zenéhez? Tehát játszol valamilyen hangszeren?
0: Hát gyakorlatilag az élő, az 96-ban találtam ki, amikor megjelent a projektor, mert előtte nem volt ilyen szerkezet. Még a ős projektorok is csak ilyen házi diavetítés nagyságban én egyszer egy méterbe tudtak vetíteni, ma már házfalakat vetítenek be, tehát ez is egy óriási fejlődés. Ez mindig szerettem volna zenére rajzolni, és hát ugye ez hozta ezt a lehetőséget, és kérdeztem a technikus kollégákat, hogy lehet-e ezt videókamerával fölvenni úgy, hogy közben kivetítem, és mondták, hogy lehet. Hát így indult el, és hát aztán egyre jobb lett a vetítési technika, meg az én technikám is, és hát igen, most a kérdésedre válaszolva, míg az animációnál hetekig tart, és aprólékos munka, és csak azt az egy-egy kockát vesszük föl, tehát nem látni a háttérmunkát, mert mondjuk két fázis között nem a bábnál, de a homoknál mondjuk kimehetek egy kávéra, visszajövök, folytatom, tehát más is tetébe, ugye csak egy pillanatra látni egy rajzot, egy 24 kockányira, tehát nagyon nem is kell annyira kidolgozni. És itt majd még rá lehet térni arra, hogy sikerült fixálni a homokrajzokat kiállítási formára.
1: Igen, ezek is csodálatosak.
0: Na és akkor elindult ez az élő homokanimáció zenére, kitaláltam, ezt tényleg meg kellett alaposan rajzolni, kiagyalni, és akkor elindult a zene, akkor elkezdem rajzolni, az zenének régeség, igen, még mindig rajzolgatok, akkor kitalálni, hogy mit veszek ki belőle, mi maradjon, de mi az, ami látványos, mi az, ami a közönségnek érdekes, tehát nem az, hogy most, mint a félvilág ugye leutánozta, és egy fél óra alatt tud egy arcot kiküzdeni magából, tehát az, hogy folyamatosan menjen egy látványvilág, és még meséljen is valamiről, tehát szerelemről, öregségről, halál, dráma, tehát minden ilyen legyen benne, nyilván a zene hangulatának megfelelően, és nagyon be kell gyakorolni, mert óriásiba ki van vetítve a kezem. Tehát ott nagyon rosszul mutat, hogy jaj, nem tudom, mit akarok, hogy akarom. Tehát ezért van. Most nemrég volt egy Carmen előadás a MIPA-ba, Hollerung Gábor hívott meg, és tényleg fantasztikus volt. Tehát nekem ez a szívem csücske, mikor a nagy zenekarra lehet ezt csinálni.
1: De hogy te játszol hangszeren egyébként mellette?
0: Blokkfőtézni megtanultam, de nagy zenerajongó vagyok, tehát klasszikus zenéket elég tág ismereteim vannak így a klasszikus zenét.
1: Értem, hogy nagyon precízen begyakorlod a mozdulatsort, és hogy mit fogsz az adott zenére homokozni, de mi van akkor, ha például a zenekar gyorsabban, vagy lassabban játszik,
0: Ne is mond, volt egyszer egy ilyen, nem, hát 99%-ban nincs ilyen, de egyszer volt egy, azt hiszem Szombathelyen a ottani szimfonikusokkal, és egy fiatal dinamikus karmester volt, és a Lisztnek a Leprelődjét én egy ilyen genézist csináltam belőle, tehát állatok, ahogy alakulnak végül Ádám Éva, első emberpár, és nézem, hogy sokkal gyorsabban játssza, hát most akkor mit csinálják, és akkor mechanikusan rajzoltam, és akkor gyakorlatilag gondolatban kiszedtem egy blokkot belőle, hát nyilván a közönség nem követi, nem kottáról megy, és akkor pont, mert az a frappáns, hogy pont a végére, a zene végére pont véget érjen a homokrajzolás.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornái. Manna FM. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadták a gyermekvédelmi vizsgálóbizottsági munkatervet. Hamis euróval fizettek egy szolnoki gyorsétteremben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a gyermekvédelmi vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. A debreceni akkumulátorgyár három üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bíróságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CATL közleményében azt írta, még keresik a nikkelterhelés forrását. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel, még a közelben egy másik gyorsétteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
4: Cross GPS.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: A generációkutatás nem az emberek címkézéséről szól, hanem a viselkedésük értelmezéséről. Kitaláltad, generációkutatóval beszélgetünk a Cross GPS új epizódjában. Hello, én Bali Mónika vagyok, itt van velem szokás szerint Pajor Tomi, és sziasztok. A vendégünk Berezki Enikő. Hello, Enikő, köszi, hogy itt vagy.
6: Sziasztok, köszönöm, hogy elhívtatok.
3: Enikőről tudni kell, hogy generációkutató és tréner is, a Pán Péter Stop blog szerzője, a Rejtélyes Z generáció című könyve által országos ismertségre kuncog a Pajor Tomi, ismertségre és elismertségre is szertett és nagyon gyakori média szereplő, és már régóta tervezzük végre befutott hozzánk. Ami, na, veszi egy levegőt, mondj, nem bírja ki a Tomi, hozzánk. Na mi van? Mondd, na mi van?
7: Az volt, mint a Hófinál, mikor a Kádár parodizálta, hogy nem tudom, őt is. Tudod, hogy itt adott egy szünetet.
3: Ja, oké. Okay. Okay. Amiről szó lesz ma, a Z-generáció, vagy Eper-generáció, vagy Hópehely-generáció vallási viszonyulásai, kiemelve azt, hogy természetesen ez sem egy homogén generáció. A Z-sek munkahelyi attitűdjéről is beszélgetünk, a vezetőkhöz, tekintély személyekhez való viszonyulásukról is. Azért is, mert az a terv, hogy valamikor augusztus végén kerül adásba a Crosson és a Mannán is ez a beszélgetés, és ősszel megjelenik a következő könyved, Generációk a munkahelyen, én ezt írtam fel. Vagy ez a munkacím?
6: Igen, ez a munkacím.
3: Ez a munkacím, igen. Akkor még rejtélyes.
6: De ez az a téma. Okay.
3: Okay, nagyon szuper. Márciusban én részt vettem egy konferencián, a Baptista Egyház szervezte, Generációk együtt, ez volt a téma. Te is az egyik előadók voltál. Elhangzott ezen a konferencián, hogy a Z-generációban az 57%-uk klinikai szintű szorongást mutat. Ez borzalmasan nagy szám. Mielőtt erről beszélünk, természetesen szeretném, hogyha fókuszba állítanánk azt, hogy milyen a vallási viszonyulásuk, de beszélnünk kell arról is, hogy kik is ők, miért olyan nehéz, ha egyáltalán nehéz hozzájuk kapcsolódni, és tudjuk róluk, hogy ők nagyon szerették az őszinteséget, örülnek, hogy áprilisban Magyarországon hallathatták a hangjukat, tehát részt vehettek nem csak a választásokon, hanem talán választási marketingben is, de miért annyira mások ők, és miért eprecskék, meg még, miért hópihek generáció, ez szerintem degradáló.
6: Nagyon degradáló, de ezt az eprecskét én nem hallottam.
3: Na, még. Nem hallottad?
6: Nem.
3: De az eper az mehet?
6: Igen.
3: Az úgy nem degradáló.
6: Hát az eper sem szerintem így, de a hópehely generációs kifejezés az kifejezetten degradáló, mert arra vonatkozik, hogy annyira érzékenyek, túlérzékenyek, hogy egyetemeken olyan témákat hallanak, akkor külön kis sarkokat kell kialakítani, ahol felnőtt színezők vannak, és megnyugodhatnak.
3: De ez komoly, vagy ez most?
6: Vannak ilyen egyetemek valóban, de ez megint egy túlzott általánosítás.
7: A Mónika legközelebb hozza nekem is színezőt.
3: Jól.
7: Nem jutok szóhoz, akkor hagy színezgessek egy
3: kicsit. Oké.
7: Dörmögödöm ötört, légy szíves.
6: Jó. De lehetnek természetesen közöttük is olyanok, akik különféle problémákkal küzdenek, érzékenyek idegrendszerileg jobban, mint mondjuk társaik, és hát a kutatások is, a neurológiai kutatások is már számos olyan zavarra, vagy személyiség problémára is felhívták a figyelmet, ami korábbi generációnál nem is foglalkoztak, nem volt beazonosítható. ADHD például, ezzel nem foglalkoztak, vagy nem foglalkoztunk az autizmus spektrum különféle zavaraival, és most már erre is jobban odafigyelünk, és lehet, hogy csak arról van szó, hogy vannak ilyen hallgatók ott abban a körben, akiknek tényleg segít az, hogyha kimehetnek, és felnőtt színezőtvel foglalkozhatnak egy kicsit arra, hogy a lelki egyensúlyuk helyreállhasson.
3: Változott szerinted az Z-generáció megítélése, és ha igen, mennyiben az elmúlt néhány évben a pandémia után kezdtünk el sokat beszélni róluk, És pontosan azért, hogy tudjunk kapcsolódni, hogy legyenek hídépítések egyházi körön belül is, és természetesen munkahelyen is, de még én még mindig úgy érzem, hogy nem értjük őket. Mennyiben változott a megítélés ennek a generációnak?
6: Én sem tapasztalom azt, hogy pozitív irányban megváltozott volna a fiataloknak a megítélése, sőt én rendszeresen találkozok olyan felhangokkal, amikben kifejezetten negatív kifejezéssel illetik őket. Legtipikusabb az, hogy lusták, kütyümániások, nem tisztelik a tekintélyt például, ezt is nagyon gyakran megkapják, de én úgy gondolom, hogy talán azért, mert nagyon félreértjük őket, vagy nem ismerjük meg azt a világot, amiben ők szocializálódtak. Ez általában gyakran megtörténik velünk, akik idősebbek vagyunk tőlük.
7: Most ne rám nézni. Én nem vagyok. Én felismertem magamba ezeket a tüneteket, úgyhogy én biztos az éhez tartozom.
3: Meg rajong az égenerációért a Tomi.
6: Ez különben, hogyha valaki sokat van fiatalokkal, megnyitott a mindsetje, akkor nem feltétlenül hozza saját generációnak a sajátosságait, hanem inkább a fiatalabb generációjét. Van ilyen.
3: Jaj, de jó, akkor te Z-tüneteket produkálsz.
7: Ezt infantilizmus, Pán Péter szindróma.
6: Nem feltétlenül, mert ugye az pedig az, hogyha a felelősséget vállalja, vagy hárítja. Tehát ennek így nincs köze ahhoz, hogyha valaki fiatalosabb valóban. Mondjuk a fiatal.
7: De mindennek mindenhez köze van, csak nem ugyanannyira.
6: De a fiatalok azt nem szeretik, ha fiataloskodunk túlzottan. Az visszatetsző nekik, tehát azt elvárják, hogy önazonosok legyünk, de azt díjazzák, ha nyitottak vagyunk. Szeretnék megismerni őket, szeretnék megismerni az ő világukat, gondolkozásmódjukat, azt díjazzák. De valami olyasmiről beszéltünk, igen, hogy sokan félreértik őket,
3: igen.
6: Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy benne ragadunk a saját fiatalkorunkba, és idealizáljuk az akkori időszakot, mert ezek az emlékeink...
7: Akkor volt jó, amikor 82-ben a Kati Presszóba nyomtuk a hard rock blues-t.
6: Igen.
7: Az volt az igazi. Onnan vége a világnak.
6: Igen, igen. Ez tipikus, vagy igen, hát ez én időben. De ezek utána megkopnak ezek az emlékek, kiegészülnek a felnőttkori érettebb tapasztalatainkkal, ezt plusz még rávetítjük a fiatalkori énünkre, akkor azok a hibáink feloldódnak ebben, és úgy látjuk, hogy mi sokkal jobbak, rátermettebb, erkölcsösebb, stb. Voltunk fiatalon, és az is nagyon gyakran megesik, hogy ezek az akkori időszak elvárásait vetítjük rá a fiatalokra elvárásként, annak ellenére, hogy a mostani korszak kívánalmai már mások.
3: Mitől szoronganak? 57% klinikai szorongást mutat. Ezt olvastam fel, ezt az adatot a beszélgetés elején. Mitől félnek, szoronganak ők?
6: Nagyon érdekes az, hogy készült egy kutatás, reprezentatív kutatás, ami 4 évente ismétlődik, magyar ifjúság kutatás, és feltérképezik a fiataloknak a problémáit, és ezen probléma térképen is láthatók a változások. 2008-ban, amikor a mostani Y generáció került ki a munkaerőpiacra, vált felnőtté, az egzisztenciális szorongás vezetett. Tehát akkor legjobban attól féltek, hogy lesz-e munkahely, a megélhetésük hogy fog alakulni, és ez kezdett lejjebb csúszni a ranglétán, és 2020-ra már körülbelül harmadik helyre került, és az első helyen nem az egzisztenciális szorongás van, hanem a jövőtől való félelem, a kiszámíthatatlanságtól való félelem.
7: Ennek a szimbóluma Billie Eilish szerintem.
6: Mert miért gondolod?
7: Hát azért, mert az ő előadói tónusa, az ő frekvenciája, az ő artikulációja, habitusa, zenei irányvonala, és minden, ami sugárzik belőle, az egy ilyen posztapokaliptikus nihilizmusnak az ilyen paradigmatikus megteremtője. Tehát ő az első, aki ezt az egészen új ilyen a jövő félelmébe vetett, rezignált passzivitást, ezt az ilyen melankolikus flót kiárasztotta magából, és azóta, amennyire én követtem, azóta erre csatlakoztak rá nagyon sokan.
6: Igen, mondjuk ez tényleg így van, ebben én nem gondoltam bele ennyire, de valóban ez megjelenik, és felerősödik ilyenkor, amikor a jövő annyira kiszámíthatatlan a ma. Ugye ez a YOLO, you only live once, te csak egyszer élsz, akkor legalább most próbáljuk meg jól érezni magunkat, amennyire tudjuk, hogyha nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő.
3: Hogy tudjuk őket kisegíteni, vagy kicsatornázni az érzéseiket, hogy tudjuk ebből a szorongásból? Beszélhetünk munkahelyi közösségekről is ebből a vonatkozásban, vagy akár egyházi körökből is, hiszen itt mi a stúdióban hívő emberként is ülünk.
6: Szerintem nagyon fontos első lépésként, hogy próbáljuk meg megérteni őket, és ne negligáljuk ezeket a nehéz érzéseket, hogy szoronganak, félnek a jövőtől, hogy ugyan már, hát ez nem kell ettől félni, hanem tényleg validáljuk az érzéseiket. Ez nagyon fontos.
7: Hát nem kell félni, ettől rettegni kell.
6: Nem, de hogy azért megértem, igen, hogy ettől félsz. Mert például részt vettem egy konferencián az UNICEF szervezésében, egy kerekasztal beszélgetésen, főként gimnazista fiatalok voltak, budapestiek, és kérdéseket is tehettek fel, volt jövőkutató, mérnök, volt, aki az egészségügy területén vizsgálja az AI-t, és elképesztően megdöbbentő kérdések érkeztek, ami kifejezetten a saját jövőjüket érinti. Hogy érdemes például agysebésznek tanulni, amikor már robotok is végezhetnek műtéteket, vagy pszichológusnak.
7: Szerintem tudod, minek érdemes tanulni? Robotnak.
3: Robot. Na.
6: Olyan embernek, amúgy, aki ért a robotokhoz. Ez biztos, hogy hiányterület lesz. Különben van egy ilyen elemző oldal, robotstakeyourjob.com, és ott elemzik azt, hogy mennyire kockázatos vállalni egy munkát, vagy mekkora kockázata van, hogy el fog tűnni. És az emberekkel, akik emberekkel foglalkoznak, ott azért szerencsére nem nagy kockázat. Például a gyógyszerészeknél nincs nagy kockázat, de mondjuk már a gyógyszerész asszisztensnél nagy a kockázat. Igen. És itt valószínű, hogy a lelkészek, vagy az pszichológusok, emberekkel foglalkozó szakemberek is felértékelődnek majd a jövőben. Tehát nem minden fiatal akar az lenni.
7: Nem mindenki, de az biztos, hogy nagyon felértékelődik, de arra te nem látsz veszélyt, hogy az AI ilyen konyhapszichológia szinten kihasít ebből a szakmából? Mármint, hogy az AI ingyen van, nem kerül semmibe, vagy az előfizetési díjban benne van, és egy tényleg szakembert megfizetni az drága, és a kettő közötti, hát hogy is mondjam, piaci rés végül is le fog faragni a pszichológus szakmából egy jó nagyot, mert lehet, hogy nem azt fogja adni a Gemini meg a ChatGPT, de azért valamit mond neki, és akkor nem megy el szakemberhez, ami persze nem jó.
6: De hát ez a kockázat szerintem valós. Nagyon sok fiatal használja a lelkisegi szolgáltatásra az AI eszközöket, és sok esetben teljesen félrevezetheti őket.
7: Persze.
6: Vagy szimulál, vagy helytelen diagnózist ad.
7: Mert kezdjük ott, hogy elve nyalizik, ami szerintem egy tőke áttétel, semmi más. Az inputnak az a szándéka, hogy benyalizza magát, és többet használ. Ennyire zseniális vagy, ilyen gondolattal még sose találkoztam, igen, közben. Igen. Más sincs a padláson, mint ilyen gondolat. Ez már félrevezető és manipulatív, és akkor hát arra nem is beszélve, hogy mondjuk csak most a napokban arra lettem figyelmes, hogy valami konkrét adatot kértem, hogy miből mennyi van nyitva, megadott 3 nyitva lévő gyógyszertárat, és akkor az nincs még nyitva szintén éjjel-nappali XY helyen? Ja, de! És akkor ez akkor miért nekem kell ezt mondani, hogyha ő a mesterséges intelligencia? De ez csak a legkevesebb, és nincs jelentősége, hiszen a boltban bár ki el tud menni, vagy ha nem megyek el, az nem dől össze a világ, de ha azzal kapcsolatban kérek útmutatást, hogy most én nekem, mit tudom én, ADHD szindrómám, vagy bipoláris, vagy és mit kell tenni, vagy szedjek esetleg gyógyszert, hogy még rosszabbat mondjak, és mond valamit, és azt nem kéne, akkor mi van?
6: Hát akkor nagy probléma van, de ez is hosszú távon negatív következményei lehetnek a fiatalok életében, de én azt is óriási nagy problémának látom az AI használatnál, hogy akár mentális egészség kérdéseiben, de akár hit, akár kapcsolatok terén, hogyha csak az AI-jal beszélget, akkor lekopnak a személyes beszélgetések. Még
3: de hát ez nem csak az Z-generációra jellemző, nem minden csak. Generációra, igen. Ugye?
6: De talán az Z-generáció, mivel életkorilag vulnerábilisabb, tehát sebezhetőbb, talán emiatt jobban ki van téve annak, hogy illetve hát, hogy kapcsolat tőkével nem rendelkezik úgy, mint igen. Az idősebb generáció tagjai, mert hogy demográfiailag jóval kevesebben vannak. Kisebb létszámú családokban vannak, kisebb közösségekben vannak, és nincs már meg az a falu, aki uh-huh. ott legyen körülöttük, és azért magányosabbak is.
3: És ezért is van az, hogy elvárják, hogy minden generáció partnerként kezelje őket, gondolom. Elkaptam egy beszélgetést, Seres Samu barátunk volt már itt nálunk vendég, az egyik influencer vendégünk ő volt, és ő tőle hangzott el, hogy a Z-generáció tiszteletét bizony ki kell érdemelni, azt ők nem adják csak úgy, és ő azt mondta, aztán helyesbített, hogy már nem olyan nagy érték talán a bölcsesség, mert hogy mindenki számára elérhető az AI és az internet, és ott te finomítottál egy kicsit, nagyon, nagyon tetszett a szóhasználatot, hogy egy kicsit árnyalnád, pontosítanád, az ismeret az, ami elérhető, de a bölcsesség az korral jár, és ő elfogadta ezt, de mégis én úgy éreztem nála, hogy azért a tiszteletüket ki kell érdemelni. Hát mi nem így szocializálódtunk, én X generációs. A tisztelet az idősnek, akit már megpróbált az élet, jár. A Bibliában is ezt olvasom, hogy tiszteld apádat és anyádat. Tehát nekünk valahogy ez olyan zsigeri. Nekik miért nem az?
6: Talán az őket körülvevő világ is formálja őket, és hát a saját szüleik, a család, az elsődleges szocializációs közeg, a család is meghatározza. Ugye zömében X generációsok nevelik a Z generációsokat, és vagy átviszik azt a mintát, amit ők is láttak a szüleiknél, nagyon tekintélyelvűséget, de azért azt is lehet látni, hogy sokan szakítani akarnak ezzel, és jobban akarják csinálni. Tehát nem azt akarják már megvalósítani, hogy mert megmondtam, és így van, hanem bevonják a gyerekeket a beszélgetésekbe, bevonják a döntésekbe, uh-huh. a családba. Ilyen nem volt a korábbi generációnál, hogy gyerekként megkérdezték, hogy te mit gondolsz erről.
3: Sőt, ha mondtad, én gyerekként mondtam, akkor már hát ez, Monika, ez nem a te dolgod, most menj be a szobába, holott nekem tényleg rugalmas szüleim vannak. És ott ez volt, hogy akkor el kell fogadni, én vagyok a gyerek, és akkor nekem be kellett menni a szobába, itt a felnőttek beszélgetnek, és döntenek. És nagyon furcsa ez, nekem nincs gyermekem, és nagyon furcsa lehet ez. Ebből egyáltalán felnőttként, akár egy X-generációsként kijönni, hogy igen, tudatos vagyok, és akkor most leülök a vacsoraasztalhoz a gyerekemmel, és most ez a nagy családi dilemma, és akkor mondjátok el a véleményeteket.
6: Igen.
3: Ez döbbenet, de lehet, hogy te a tizenéves gyerekeiddel is ezt csinálod már otthon?
6: Hát én is bevonom a döntésekbe, meg sokszor azt vettem észre, amikor a lányom most 14 éves, meg kicsi volt, hogy még nem elég késő tanult meg beszélni, és a boltban is megkérdeztem, hogy mit szeretne, és akkor elég volt rámutatni, tehát még beszélni sem kellett, de ezen sokan vitatkoznak, hogy ez jó-e hosszú távon, vagy inkább negatív hozadékokkal jár a fiataloknál. Akik amellett érvelnek, hogy jó, érdemes bevonni őket a döntésekbe, ők azt mondják, hogy azért jó, mert asszertívabbak lesznek, önérvényesítőbbek lesznek. Tehát már nem lehet mindent lenyomni a torkukon. Ők is el akarják mondani a véleményüket. És ezt tényleg lehet látni, de ugye azért a közösségi médiában is azt látják, hogy ott bárki elmondhatja a véleményüket.
7: Meg azért ne felejtsük el, hogy Ja, bocs, közben vágtam fejezbe.
6: Csak a negatív része pedig az, hogy a döntés, hogy sokszor azért, ha úgy látják, hogy maga a szülő ezt azért teszi, mert bizonytalan, akkor az ők is egy ilyen bizonytalanság felé sodorja, ugyanis azért nagyon fontos, hogy a szülő legyen, ne más, ne a legjobb barátja, a haverja, hanem a szülő legyen, akire tud támaszkodni, ad egy stabilitás számára.
4: Tekintély személy maradjon a szülő igen, ilyen helyzetben
6: igen,
4: is.
6: Igen, egy referenciapont is, és a döntéssel együtt járó felelősség, ami ugye, hogyha döntést hozunk, ott van a felelősség, az egy gyerekként az még nincsen ott a vállukon, és ugye ezt megszokják, hogy döntetünk úgy is, hogy a következményeket nem kell vállalni, az a munkaerőpiacon, vagy a későbbiekben nehézséget okoz számukra.
7: Meg azért ne felejtsük el azt, hogy szerintem éppen a Billie Eilish szindrómából kiindulva, szóval szerintem a történelemben ők az első olyan generáció, legalábbis az én nagyon szerény kis perspektívámból, akikkel úgy tényleg ki van cseszve, de nagyon. Tehát, hogy nagyon durván negatívra determinálja őket a sors. Nincs jövőképük, az egzisztencia teremtési lehetőségük nagyon alacsony, a kapitalizmus csutkára van csavarva, a potméter tövig van tekerve, és az elvárások meg a maximumra. Ez egyik. A másik, amire még akartam reagálni, a tudás versus bölcsesség témában, nem véletlen az influencer jelenség sem. Az influencerek megint csak az idős generáció esetében sok esetben közmegvetés tárgyát képezik. Előttem nem csak azért nem, mert valahogy én is az lettem, hogy így maradjak fiatal, na mindegy, csak egy viccesnek szánt beszúrás volt, szóval nem, azért van gondolom mondani való, meg tulajdonképpen eddig is az voltam, csak máshogy nevezték. De a lényeg, hogy ez az új típusú influencerkedés, tehát ez a self-made man, megmondó emberség az interneten, ez valójában pont azt bizonyítja, hogyha valakiben van kellő kurázsi, akkor az legalábbis relatív többletértéket tud produkálni, mert valami olyan van benne, amire mások kíváncsiak. Más számára is elérhetőek azok az információk, amiket ő feldolgoz az interneten, de ő tudja úgy feldolgozni, hogy ez közérdeklődésre tartson számot. Ebben szerepet játszik a személyes varázs, a kifejező erő, a expresszivitás, sok minden, és valószínűleg valamiféle bölcsesség is, amely persze életkörtől függően kinél mennyi, de hát nem is lehet egy fiatal embertől bölcsességet elvárni, még jó, ha időstől el lehet. De mindesetre figyelve az ifjú influencer kollégákat, én azt látom, hogy nagyon sokan azért sokkal többször teljesítményt raknak le az asztalra, mint csak úgy megúszást.
6: Igen, de ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ki lehet az influencer, vagy te influencer vagy-e, vagy a mostaniak influencerek, mert talán az különbözteti meg a mostani influencerként, mondjuk apostrifált Pajor Tamást, a régebbi sztártól mondjuk, hogy most már ott a média felületeken, amiken jelen vagy, lehetőség van az azonnali interakciókra.
7: Igen.
6: Még régebben erre nem volt lehetőség, igen. Tehát akkor, ha valaki akart veled találkozni, vagy kíváncsi volt valamire, akkor meg kellett, hogy várjon a koncert után. Vagy, tehát azért kemény erőt.
7: Vagy papír alapú levelet. Jó, mondjuk az e-mail is azért már pár évtizeden működik, de az se ennyire gyors.
4: Meg nem. Az aláírás, az autogramgyűjtés a koncertek
7: az
4: után.
7: Most, de most is van, az nem kopott ki. Nem, itt alapvetően a Web 2, Web 3, Web akárhány megjelenése, egy paradigmaváltás, amikortól tulajdonképpen az állandó jelenlét, a hozzáférés vált a kulcs, hanem pedig a mondjuk hanghordozók előállítása, vagy a szerkesztőségek szerepéről is beszélhetünk, amely nagyon leredukálódott, sőt igazából jó, hát nem szűnt meg, leredukálódott. Leredukálódott, mert bárki lehet szerkesztőség, aki úgy szerkeszti a valóságot, ahogy arra igény van. Persze az más kérdés, hogy itt a újságírói etika, meg általában a morális érzék mennyire számon kérhető, de szerintem van ennek az egésznek egy öntisztító jellege. Tehát ha valaki hülyeséget beszél, abból negatív mém lesz, és nem azon nevetnek, vagy szórakoznak, amit mond, hanem aki mondja, és ahogy. És az nem egy pozitív stigma, hanem egy negatív. Viszont akik meg tényleg tudnak tartalmat nyújtani szellemesen, szórakoztatóan, komolyan, szakértően, mert ilyen is van, meg kinőttek, azokat értékelik. Én nemrég egy műsorban voltam egy olyan fiatal lányjal, tényleg nagyon, nagyon fiatal, hát ilyen, nem is tudom már mennyi, ilyen 20 körüli volt, tehát abszolút Z, hanem még annál is fiatalabb, aki egy ilyen, nem is tudom, műkörmös vagy kozmetikai vlogot vezetett, és hirtelen egyszer csak ilyen belső inspirációra beleállt a politikába, de még akkor, amikor az ennek tétje volt, és egyre többet és többet, végül átment ilyen politikai influencerbe, és nagyon becsültem, mert utána elkezdett utána járni, képezte magát, hogy ne hülyeséget mondjon, és jól bejött neki.
6: Igen,
7: szimpatikus.
6: Ez nagyon félrevezető szokott lenni, ahogy az idősebb generáció látja, hogy ó, hát 2-3 perces TikTok videó, az mit számít? És nagyon sokszor ilyen lavinákat tud elindítani.
7: Meg ugyanúgy meg kell érte dolgozni, tehát ahhoz, hogy jó legyen, sok
4: ez munkát nagyon kell, sok munka.
7: Sok munkát kell végezni. Arról nem ők tehet, vagy mi tehetünk, vagy a fiatalok tehetnek, hogy a tömegkommunikáció, a technológia állandóan változik, nem mondom, hogy fejlődik, de állandóan változik. Azért nem ők a felelősek. Volt nemrég egy ilyen, illetve most már rég, mert gyorsul az idő, egy jelentőségteljes vita, amely ezt a paradigmaváltást jól szemlélteti. Szerintem már jó 8-10 éve is volt. Arról volt szó benne, hogy vajon Anna Frank történetét lehet-e Insta-sztori-szerű filmben megcsinálni, vagy filmrészletekben megcsinálni. És a két egymással vitázó oldal érvei körülbelül abban merültek ki, és egyik azt mondta, hogy nem szabad ezt az étoszt lerombolni, és feldarabolni, és ilyen töredékes gagyi nyelvezetre lefordítani. A másik oldal pedig azt mondta, hogy jó, de ha ezt nem tesszük, akkor el fog veszni Anna Frank története, akkor most melyik kezembe harapjak. Én inkább az utóbbit támogatom, mert így még mindig visszamentünk valamit az eddig felhalmozott kincseinkből és történeteinkből. Noha lehet, hogy nem azt. De ez ugyanaz a problematika, csak máshogy, mint hogy mondjuk egy nyelvet le lehet-e másik nyelvre fordítani. Tehát már a magyar és az angol között is óriási ugrás van, pedig az a legkézenfekvőbb fordítási kísérlet, de mondjuk, hogyha az eszkimók nyelvére vagy szuahélire szeretnénk lefordítani József Attilát, akkor igencsak bajban lennénk, mert ott a fogalomkészlet, a történelem, a pszichológia olyannyira más, hogy azt el se tudjuk képzelni. Magyarul, hogyha nem csak a térben, hanem időben is, és a technológiára vetítve képzeljük el ennek az egész kommunikációnak a nehézségét, akkor én inkább azt mondom, hogy adjunk teret, úgyse azért van, mert én mondom, de hogy fogadjuk el inkább akkor így az új generáció hangját és működési modellét, akkor is, hogyha joggal emelhetünk kritikát is a dolognak a működésével szemben, mert természetesen töredékes, felszínesedik, bizonyos komplexitású dolgokat nem lehet elmondani 2 percben, de hát erről nem azok tehetnek, akik ennek a generációnak a tagjai.
6: Igen, nem ők tehetnek, de érdekes különben, hogy van ilyen az Instagramon 2010-es évek végétől, és a magyar Anne Frank naplóját dolgozta fel egy izraeli stáb, Neumann, ha jól emlékszem, Neumann Éva történetét, és a holokauszt áldozata.
4: Na, utána járunk, és nem hallottam.
7: Kérlek, járjunk.
6: Több millióan követik az Instán, és Instagram sztorikban lehet nyomon követni az ön.
4: De legalább életét. Úgy befogadható, mert igen. Tudjuk, hogy az égeneráció hosszú, nagy, tömény szöveget, prózát nem tud befogadni. Pörögnek.
6: De a történetek
4: igen. A történetet igen, rövidekre szabva. És az égenerációról azt is tudjuk, mert már nagyon megy az időnk, és most már muszáj
7: fókuszálni. Akkor lehet, hogy én most a magyar közlönyből egy hosszabb részt így felolvasni.
4: Légy szíves, most ne, inkább most színez, jó, színez. Arról is híres a generáció, az égeneráció, hogy nagyon nyitott a spirituális témák felé, erkölcsi dilemmázók, és nyitnak a vallások felé is. Ami nagyon izgalmas, és én még nem kaptam rá választ, hogy hány évesen kezdtek el ők nyitni, és tulajdonképpen mit keresnek?
6: Ó, hát az, hogy mennyire nyitottak, vagy különlegesen nyitottak-e, arról nem olvastam adatokat még, viszont az hosszú ideje kimutatták kutatások, hogy rendkívül érdektelenek a politika iránt.
4: Nem ezt támasztja alá a magyar valóság?
7: Nem változott?
6: Most ugye változott, de korábban néhány évvel ezelőtt több kutatás, és teljesen mindegy, hogy milyen politikai irányoltságú stáb állt az adott kutatócég mögött, akár jobboldali, akár baloldali kutatások egyértelműen kimutatták, hogy a Z-generáció konformista, alkalmazkodik a szüleinek az értékrendjeihez.
7: Ez érdekes. Ez nekünk nagyon más volt a mi generációnk. Mi abszolút
6: kevésbé lázad. Igen, hogy kevésbé lázad, és nem érdeklik a politikai ügyek. Ez nagyon érdekes volt.
4: Hol készült ez a kutatás?
6: Ez több volt. A magyar ifjúságkutatás is, talán az aktív fiatalok, tehát több kutatás is.
4: Okay, okay.
6: Több kutatás is így hozta ki. És ennek ellenére, és de ugyanakkor az már látható volt hosszabb ideje, hogy a társadalmi ügyek iránt érzékenyek a fiatalok. Uh-huh. A politikai ügyek iránt nem, de a társadalmi ügyek iránt nagyon érzékenyek, főleg azok iránt, amik az ő életüket közvetlenül érintik. És ez úgy nagyon megragadta a figyelmemet, mert ugye most azt lehet látni már ősztől, szerte a világban, nem csak Magyarországon, hogy az Z-generációs fiatalok nagyon aktívak lettek a politikai ügyekbe, Madagaszkáron, Perúban, Indonéziában rezsimeket is döntöttek meg, legalábbis ezeknek az élére álltak.
7: Pont oda akartam elutazni, hogy elnökké válasszanak.
6: De, és ugye Magyarországon is nagyon aktívak igen. voltak, és én úgy gondolom, hogy eljuthattunk egy olyan pontig, amikor már valahogy a társadalmi ügyek és a politika összekeveredett, és az életüket érintette már a politika. Uh-huh. És ezt már nem tudták szó nélkül hagyni ők.
7: De ezek
6: sem.
7: Milyen érdekes ilyen látlehetek a korszellemről, hogy egy hullámban óriási az érdeklődés, csak a mi generációnk, vagy a nálunk egy picit idősebb boomer generáció, tehát akik ugye 68, ennek az emblémája, hogy igen. a fiatalság étosza, a bíd, nemzedék, stb. Hát ez legnagyobb világforradalom lett.
4: Igen.
7: És utána hogy konformizálódott egy későbbi hullámban, még azért nálunk is ezt tartott, akik mondjuk a 80-as években voltunk fiatalok, de akkor most újra feljövőben van a lázadás kultusza.
6: Igen, de azért is, mert valahogyan a korszellem, az adott korszellem, az formája a generációknak.
7: Na akkor erről beszélj kicsit, hogy mik ennek a korszellemnek a jellemzői szerinted szociológiai és pszichológiai szemmel?
6: Hát ez jó kérdés. Mindenképpen individualistábbak a fiatalok, meg maga a korszak. Nem annyira a közösségeknek a szerepe értékelődik fel, hanem az egyénnek a szerepe értékelődik fel.
4: És ez a vallási viszonyulásukban is megmutatkozik, hogy nem vágynak közösségbe, ezt is egyedül szeretnék, vagy online?
6: Nem mondom, hogy nem vágynak közösségbe, bár nehezebb kimozdítani a fiatalokat, mert nagyon sokszor az online közegben is megélnek valamilyen közösségi létet. Tehát,
4: akár ott, spirituális élményt is.
6: Akár spirituális élményt, akár barátságokat is csetelnek. Videóhívásokat hívásoznak, és ott kapcsolatban vannak egymással. Persze ezt teljes egészében nem tudja pótolni a szemtől szembeni kapcsolatot, de nagyon sokan azért vannak fenn a világhálón, meg a közösségi média oldalakon, mert ők kapcsolatot akarnak teremteni, főleg egymással, a kortársakkal. És hát az intézmények azok gyengébbek lettek. Az intézmények gyengültek, és a bizalom, az intézménybe vetett bizalom újra gyengült, hasonlóan, mint a 60-as években történt mondjuk Amerikában. Most megint azért...
7: Lehet, hogy ezért szimpatizálok én velük ennyire.
6: Lehet, igen. De amúgy is talán jobban megértik magukat, inkább nem a szüleik nemzedéke, amaz utána a jövő nemzedéke az, akikkel jobban megértik egymást.
7: Hát ezt most sértésnek veszem.
6: Igen, attól függ, hogy hány évesek.
4: Amikor Z generációról beszélünk, mindig szóba kerül az igényük az őszintességre, és az is, hogy bár multiknál végzik általában ugye ezeket a felméréseket, hogy nagyon gyorsan váltanak, és munkahelyet, és nem... nincs stressztűrő képességük, olyan, mint mondjuk egy Y vagy egy X generációsnak, és a tekintés személyek tiszteletével gondjuk van. És ez csak a munkahelyre vonatkozik? Esetleg más társadalmi szférában, közösségekre, vagy netán egyházi személyekre is?
6: Mi mindenhol jelen. Mindenhol jelen van. Akár az oktatásban, a tanárral szemben is, akár kisebb közösségekben is, tehát, hogy a vezető az már úgymond nem az Atya Úristen. Aha. Tehát az nem úgy van, hogy ott egy pozíció, és jön a bizalom. Hogy én megbízok benne, mert ő a vezető. Szóval ez egy ilyen bizalmi kérdés.
7: Én náluk. Szerintem ez egy nagyon üdvözlendő jelenség, mert azt erősíti, hogy a társadalom meritokratikus legyen, hogy a tekintélyért teljesítményt kelljen letenni, és ráadásul nem egyszer aztán abból megélni egy életen át, hanem folyamatosan. Szerintem ez egy igazságosabb berendezkedés felé tart, és ennek a kommunikációs forrását szerintem nagyon is pozitív módon teremtette meg az internet. Én most direkt ilyen provokatív dolgokat mondok, mert általában ezeket mindig divat szapulni, a technológia, az internet, a nem tudom, minden egyre rosszabb, és egyébként persze ez sok mindenre igaz is. De azért ne feledkezzünk el a dolgok pozitív oldaláról. Tehát hát az én személyiségemhez legalábbis, vagyis az őszintesség igényemhez sokkal közelebb áll az, hogyha két-három ilyen demitizáló, földre lehozó, brutál őszinte felütéssel indul egy műsor, és nem pedig a Kossuth Rádió 1972-es hanghordozásával, ahol a hajóvonták találkozása tilos kellett hallgatni 15 perc terjedelemben. Tehát érted, mire célzok? Tehát hogy a transzparencia lemesztelenítette a bullshitet, a mellébeszélést, az udvariaskodást, a fölösleges diplomáciát, és in medias res belevághatunk a dolog közepébe, az időt takarít meg, hazugságot spórol, és a többi.
4: De
7: nekem ez marha szimpatikus.
4: Igen, de személyiségfüggő is, és nem húzhatjuk rá egyetlen generációra sem. Meg személyiségfüggő, meg szerintem mentális állapottól is függ, mert én nem tudok például mindig folyamatosan ilyen tartalmakat befogadni, de mondjuk én sokkal jobban szeretem a csendet, és én nem vagyok...
7: Hát az jó. Ez nem
4: én nem vagyok exhibicionista.
7: De bocs, ennek nem a csend, ennek nem ellentéte a csend, amit én most mondok, sőt, nyilván. Nagyon jó kiegészítője.
4: Persze, de akkor sem, de nem vagyok egy exhibicionista ember, és például egy ilyen felütésű tartalmat, mindegy, hogy 3 perc vagy egy 40 perces tartalom, televíziós, rádiós podcast, akkor sem tudom mindig befogadni. És hallottam, hogy a Z-generáció meg készít, direktben készít ilyen bro talk-szerű indítást, hogy az első, nézed a stúdiót, és 5 percig csak ez van. Most tényleg kifigurázom őket, és hello, jó vagy? Aha, aludta. Nem.
7: De ez, nem ugyanaz, amire most én
4: persze, gondoltam. Nem, de hogy az indítás, de hogy igazából a műsorok, a tartalomkészítésre vonatkozóan, igen.
7: Igen, de ez amit mondasz, szerintem ez ugyanennek a kommunikációnak a póz rétege. És mindenkinek voltak pózai, annak a hagyományosnak is, meg minden kultúrkörnek, tehát nyilván az avantgárdnak is megvannak a pózai, mindenhol megvannak van ez a fajta ilyen melléktermékgyártás, de én most nem erre gondoltam, hanem arra, ami nem csak a TikTokos, meg egyik platformokon történő tartalomgyártásra vonatkozik, hogy dur belevágunk a közepébe, és leveszünk minden sallangot, hanem az újságírásra is, a hagyományos sugárzott médiára, vagy az olvasott médiára is ugyanez igaz, hogy egészen más, hogy néz ki egy 444, vagy egy Telex cikk, de még egyébként mondjuk egy most tudom én, Magyar Nemzet, vagy szerette volna a Pesti Srácok, meg a Vadhajtások is ugyanezt csinálni, csak ugye a durváskodás, meg a fasiszta beszéd, az nem lesz attól kedves, hogy ezt a stílus elemet rá húzzuk. De ez az egész tömegkommunikáció fölött átvette az irányítást, és én erre mondtam, hogy ez egy üdvözlet. Nem arra, hogy itt ilyen direkt azért, hogy az idősek ne értsék, ott hűmögünk mindenféle órunk alatt mindenféle hülyeségeket, mert ez csak egy...
4: De jó, hogy ezt tisztáztad, hogy ez gyakorlatilag egy póz, mert már beszélgettünk fiatalokkal póz, erről.
6: De lehet, hogy az önazonosságnak a kifejezése.
7: Lehet, nem kell bántani. Hát a póznak,
6: egy ilyen nyers, hogy milyenek is vagyunk, ez is belefér.
7: Meg a póznak is van helye. Hát most ki mondja azt, hogy állandóan tökéletesnek, meg állandóan őszintének kell lenni. Hát ki az, aki állandóan őszinte?
4: Veszélyes
6: viszont,
4: is lenne.
6: Igen, de viszont ez a transzparencia, amit említesz, ami berobbant a közösségi média oldalakkal,

0: mondjuk általánosítás, mert vannak ilyenek is, hanem inkább megnézik az embert, aki azt vezeti, utána járnak, lecsekkolják az interneten, a véleményeket is, tehát ütköztetik, nem csak a Wikipédiát, hanem milyen vélemények, rétingek vannak róla. Ők is nagyon szeretnek rétingelni, véleményt nyilvánítani. Ebben is azért másak, mint a korábbi generációban szabadabbak. És
1: ez viszont valahol még bölcsesség is. Nekem ez nagyon szimpatikus. Így utána járni a dolgoknak, nem benyelni mindent, és elfogadni engedelmesen, mert most az engedelmesen ezt inkább idézőjelbe teszem, mert azért elég nagy kára lehet ennek is.
0: Igen, igen. De utána járnak, és utána megnézik, hogy a viselkedése alapján, nem csak a szónoklatok alapján, vagy a bullshitelés alapján, hanem a viselkedése alapján mennyire megbízható valaki. És az a valaki, a vezető, akár egyházi, akár munkai, akár tanár, valamilyen tekintésszemély, ember számba veszi-e őket, meghallgatja-e őket. És itt Tom Tyler, amerikai jogi és szociálpszichológiai szakembernek az egyik jelenség, egy dolgot elnevezett, egy jelenséget, most így nem jut az eszembe, hogy valamilyen igazságosságnak itt azt jelenti, hogy kedvezőtlen döntéseket is jobban elfogadunk akkor, hogyha a döntésnek a módja számunkra megfelelő.
2: Ez jó.
1: De szép. És az, ahogy átadják, tehát ahogy a kommunikáció is.
0: Igen, ahogy átadják a kommunikációja, meghallgattak-e minket például a vezető a munkahelyen, vagy csak kiállt és azt mondta, hogy nem tudunk több fizetésemelést adni gyerekek. Hanem megkérdezett minket, a véleményünket, mennyi fizetésemelésre lenne szükségünk, hogy ott maradjunk mondjuk annál a cégnél még egy vagy két évig, meghallgatta a véleményünket, elmondta az, hogy ők mit tesznek annak érdekében, hogy javítsanak a helyzeten, és hogyha még így is ez kedvezőtlen számukra, jobban elfogadják, mint ha csak egy döntést a fejük fölött meghoz.
1: Őket be kell vonni. De minden, igen, az élet partner, minden területén igénylik a partnerséget.
0: Igen, partnerként, igen, megszólítani őket.
1: Azt a bélyeget is rájuk szokták nyomni, hogy nincs tudásszomjuk, tudásvágyuk, ami az internetes rövid kis tartalmakat leszámítva, aminek te ellent mondtál nemrég egy stúdióbeszélgetésben, talán a TV2-ben voltál jelen, egy nyári témát boncoltatok, filéztetek ki. Én felírtam, remélem jól, hogy a skillcation, ez is jellemzi őket, vagyis készségek tanulása nyaralás idején. Tehát ők úgy választanak úti célt, hogy ott ők mondjuk megtanulnak főzni, vagy horgászni.
0: Igen, de azért nem mindenki. Tehát,
1: ez sem általános.
0: Igen, nyári punyadás, édes semmittevés, ez is ugyanúgy megvan náluk is, mint a többi generációnál, de azt lehet látni, hogy tájékozottabbak, és akikben megvan ez az igény, szeretnének tanulni. Az, hogy folyamatosan tanulni kell, az számukra az természetes, sőt, sokszor azért frusztráló is, és ahogy Tamás is mondta, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát itt már nem elég az, hogy megszerzem a diplomát, a papírt, vagy a szakmát, mert lehet, hogy semmire megyek két év múlva. Én is ismerek olyan grafikus fiatalokat, akik tényleg kétségben vannak esve, hogy mit fognak kezdeni.
2: Most hallottam erről egy adatot egy komoly cégnél, hogy egy ilyen álláshívásra hányan jelentkeztek vérprofi, momét végzett szakemberek, grafikusok, AI-hoz értőizek, marketingesek is, de alig vettek föl valakit, és hogy micsoda túljelentkezés van, szóval azért én régebben nem voltam lelkes támogatója az alapjövedelem gondolatának, de azért egyre jobban kezdek megbarátkozni vele, mert azért most miért halljanak éhen a kiváló emberek? Azért, mert a nagy tőke mindig föltalál valami újat, de olyan tempóban, hogy ezt nem lehet már lekövetni. Úgyhogy ez egyébként elnézést kérek a kedves nézőktől, nem azért pötyörészeknél a telefonomban, mert SMS ezek ki van kapcsolva, csak jegyzetelek, mert a téma érdekel.
1: A pár percünk maradt. Ősszel megjelenik az új könyved. Rejtélyes még a címe, nem tudjuk, de biztos, hogy arról szól, hogy a Z generáció mit tesz, mit nem tesz,

0: Hogyan tesz a munkahelyeken? Mi az, amit mondjuk meg tudsz már osztani? Akár tízer is lehet erről a könyvről, és akkor ezzel le is zárjuk ezt a beszélgetést sajnos.
1: Valójában nem a Z-generációval foglalkozik
2: csupán a könyv. Kicsit gyerek közel a mikrofonhoz.
1: Valójában nem jó, csupán tényleg. A Z-generációval foglalkozik majd az új könyvem, hanem az összes munkahelyen jelenlévő generációval, négy generáció munkahelyen ez lesz, ez a munka címe.
0: Négy generáció.
1: Igen. Okay. Tehát a Z-generációval foglalkozom, ők jelentenek most a legnagyobb kihívást a munkáltatóknak, mert kevesen vannak, mert más attitűddel, más elvárásrendszerrel kerülnek be a munkahelyre, de természetesen a tőlük idősebb X és baby boomer generációról is fogok szót ejteni a könyvben, és az alfa generációt sem hagyom ki. Ők a legfiatalabbak, 16 év alattiak jelenleg, de nagyon kevés kutatás áll még rendelkezésre, ezért én ezzel óvatosan bánok még.
0: És mi az, ami arra vitt téged, hogy erről egy könyvet ír, hiszen folyamatosan beszélünk már erről, társadalmi kérdések fókuszában van, hogy a generációk hogyan tudnak hatékonyan, jól kapcsolódni. Mi vitt rá, hogy erről könyvet kell írni?
1: Személyes tapasztalatom vitt rá, ugyanis gyakorta hívnak cégekhez, vagy előadást tartani ebben a témában, vagy tréninget tartani, vezetői tréningeket is, tartok munkavállalói tréningeket is, és érdekes mostanában már külön a Z-generáció számára is van igény, hogy nekik is tartsak tréninget, hogy ők hogyan tudnak szocializálódni egy több generációs munkahelyre teljesen pályakezdőként. És ezeken a tréningeken, vagy workshopokon tapasztalom azt, hogy még mindig nagyon nagy meg nem értettség a generációk között. És ezt nagyon nehéz áthidalni. Sokszor nem elég egy előadás, meghallgatnak egy előadást, hanem különféle módszerekkel érdemes megtanulni, amiket el lehet sajátítani, akár kommunikációs módszerek, vagy konfliktuskezelés, és ezeket jól lehet alkalmazni ahhoz, hogy jobban megértsük egymást.
0: Várjuk a könyvedet, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, Berecki Enikővel beszélgettünk arról, hogy bezzeg az én időmben, és ezt húzzuk át vörössel. Enikő, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm.
2: Tényleg köszönjük.
1: Köszönöm.
0: A Cross GPS-ben a premier adásokkal keddenként este 7-kor jelentkezünk. Kövesd be a Cross Rádió YouTube csatornáját, ott találsz szuper izgalmas tartalmakat. Nem csak izgalmas ez, meg már le akarok szokni erről a szóról, mert volt nálunk egy rabbi, rendszeresen idézem, aki azt mondta, hogy legyünk már inkább irgalmasok, ne annyira izgalmasok, mert annyira zűrös, zajos, zaklatott ez a világ. A Manna FM-en szombatonként este 6-kor jövünk a Cross GPS-szel. Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
2: Sziasztok!
3: Cross GPS.
4: Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Cross GPS.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is, de szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarus autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarus lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópályai építés is várja őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Manna Hit. Manna Hit.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Joel Vaughn, and I wanted to tell you the story behind my song, Make the Most of It.
2: Egy évvel ezelőtt hajnali egykor arra ébredtem, hogy a barátom SMS-ben megkérdezi tőlem, hogy ébren vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, és nagyon örülök, hogy elküldte nekem ezt az SMS-t. Pillanatokkal később jött a következő üzenet tőle, amiben ez állt. Jó, mert egy nagy tornádó egyenesen a városotok felé tart, és meg akartam róla győződni, hogy tuti biztos jól vagytok. Felpattantam, bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy a vihar egyenesen felénk tart. Amilyen gyorsan csak tudtuk, felkaptuk a gyerekeket, és egy óvóhelyre vittük őket. Néhány perc múlva elment az áram, és üvölteni kezdett a szél. A vihar elementáris erővel tombolt, és mi csak imádkoztunk a biztonságunkért, és azért, hogy Isten oltalmazzon meg minket. Ott ültünk 30 percig, és azon töprengtünk, hogy vajon mit fogunk látni, amikor kijutunk a pincéből. Mikor vége volt a tornádónak, megtudtuk, hogy a városunkra közvetlenül csapott le, és szinte mindent elpusztított. Amikor előjöttünk, nem hittem a szememnek. Vizet és élelmiszert kezdtem osztogatni az áldozatoknak, és azoknak az embereknek, akik segíteni jöttek. Rettenetes volt, amit magam körül láttam, de azt tudtam, hogy bízhatok. A nehézségek és a tragédiák közepette Isten ott van velünk, hogy megtartson minket és a családunkat. Ez vigasztalt engem a tomboló vihar közepén, mert ez a lényeg. Remélem, a dalommal szolgálhatok feléd a körülötted tomboló viharban.
1: The whole point of this song. I hope it ministers to you and

0: encourage you to stand.
1: Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted torhasul. God loves you, and he's going to come through.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: A mai tanításom címe az lesz, hogy a harc az úré, amely a Kettő Krónika 20. fejezetéből származik, szóval lapozzunk oda a Kettő Krónika 20-hoz. Biztos vagyok benne, hogy ma mindannyian azzal a hittel szeretnénk hazamenni, hogy hála Istennek többé nem nekem kell harcolnom a csatákat. Isten már elvégezte ezt. Én megpihenhetek és élvezhetem az életemet, miközben ő harcol értem. Tud valaki áment mondani? Amikor legközelebb problémád adódik, az az első dolog, amit tenned kell, ahogy Jósafát is tette, hogy idő töltesz a dicsőítéssel, még mielőtt kérnéd Istent, hogy töltse be a szükségeidet, 5. vers. És felállt Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az úrházánál, az új udvar előtt, és azt mondta, Uram, őseink Istene, Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A Te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Látjátok, azt mondja el Istennek, hogy milyen nagy ő. Itt ez a férfi több nemzet is ellene támadt, de még mindig nem beszélt Istennek a problémáról. Bár Isten úgyis ismerte már a problémáját. Érdekes azt látni, hogy azért ment Istenhez, hogy keresse őt, és mielőtt bármit tett volna, elkezdte dicsérni őt. Azt gondolom, hogy a dicséretnek mindig meg kell előznie a kérést. Gyerünk, hányan gondoljátok, hogy a dicséretnek meg kellene előznie a kéréseket? Nem gondolom, hogy valaha is egyszerűen csak Isten elé kéne tárnunk a kéréseinket, anélkül, hogy nem mondanánk el neki, hogy milyen nagyszerű és milyen csodálatos ő, és hogy mennyi mindent tett értünk, és mennyire értékeljük azt, amit értünk tett. Nem akarunk olyanok lenni, mint egy rakás elkényeztetett kölyök, akik követelőznek. Nos, itt egy kis pszichológiai dolgot művel. Hát nem te üzted ki ennek az országnak a lakóit, néped, Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátod Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentét, és ezt mondták, ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhénység jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és te előtted, mert a te neved és a jelenlétednek jelképe ebben a templomban van, és ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. De látod, Uram, miután elmondta az előbbieket, az ammóniak és moábiak, Szér hegyvidékinek a lakói, akik között nem engedted átvonulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket. Ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Tudjátok, alaposan át kell olvasni ezt, hogy igazán megértsük. Sokszor tanulmányoztam ezt a részt, és számomra úgy tűnik, hogy itt egy pszichológiai dolgot folytat. Valahogy így. Oké, Istenem, korábban lehetőségünk volt elpusztítani őket, de azt mondtad, ne tegyük. Ezért életben hagytuk őket, de most nézd, mit csinálnak velünk. Azzal fizetnek nekünk, hogy ránk támadnak, és Istenem, szeretnénk emlékeztetni téged, hogy ők azt a földet próbálják elvenni, ami a tied, és amit nekünk adtál. Ez a te birtokod, amit nekünk adtál, mert megígérted a te barátodnak, Ábrahámnak. Olyan ez, mintha én azt mondanám Istennek, nos, Uram, ez a te szolgálatod, amit nekem adtál. Te adtad nekem a kegyelmet, hogy elvégezem mindazt a munkát. Most pedig, Istenem, van itt egy kis probléma, és én számítok rá, hogy te gondot viselsz arra, ami a tied. Ezek a te gyerekeid, Istenem, akiket nekem adtál, és megígérted, hogyha visszaadom őket neked, akkor te gondoskodsz majd róluk. És most úgy tűnik, hogy az egyikük tönkre fogja tenni az életét. És ez nem vet majd jó fényt rád, mert én azt híreztelem mindenkinek, hogy te milyen jó vagy. Szóval ezt mondja itt Jósafát. Nézzétek meg ti is, tulajdonképpen azt mondja, szégyent akarsz hozni magadra azzal, hogy nem védsz meg minket? És tudjátok, Mózes ugyanezt tette. Amikor Isten el akarta pusztítani az izraelitákat, azt mondta, tudod, Istenem, mindenkinek azt mondtuk, hogy milyen hatalmas vagy. Ez nem tűnik túl jónak. Figyeljetek rám! Tudjátok, honnan veszi valaki a bátorságot, hogy ilyen közvetlen módon beszéljen Istennel? Abból a közeli és bensőséges kapcsolatból, amiről én beszélek nektek. Ők úgy beszéltek Istennel, ahogyan egy közeli baráttal szoktak. És Isten szeretné, hogy ilyen kapcsolatunk legyen vele. Nem szükséges, hogy az Istennel való kapcsolatunk minden részlete merev és hivatalos legyen. Amen. Egészen izgatottak lesztek, ahogyan végigvesszük ezt. 11. vers. Ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Ó, Istenünk! A 12. vers az egyik legfontosabb itt. Itt fordulnak meg a dolgok. Ó, Istenünk! Hát nem ítéled meg őket? Istenem, bánj el az ellenségeiddel. Most figyeljetek, mert három fontos dolgot mond itt. Első, mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Második, nem tudjuk, mit tegyünk. És a harmadik, de csak rád tekintünk. El kell jutnunk arra a pontra, hogy ne szégyeljük bevallani, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Egyszerűen csak mondjuk azt, fogalmam sincs, mit tegyek. Annyira ellepett ez a dolog, nem tudom, hogy másszak ki belőle. De tudod mit? Ismerem Istent, aki ismeri a megoldást. Én nem értem ezt, de ismerem azt, aki érti, és tudom, hogy a megfelelő időben, ami lehet, hogy a legutolsó pillanat lesz, de a megfelelő időben ő szólni fog hozzám, és megszabadít engem. Isten nem fog cserbe hagyni. Amen. Utálom, amikor nem tudom, mit tegyek. És a gonosz egyfolytában piszkál. Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? És tudjátok, sok évvel ezelőtt, mikor még nem olyan régóta jártam Istennel, nem akartam azt mondani, nem tudom, mit kéne tennem. Úgy éreztem, hogy az életem minden percére isteni útmutatást kéne kapnom. De most már úgy hiszem, hogy amikor Isten vezet és irányít minket, mi nem mindig értjük igazán, hogy mit csinál. A várakozás része mindennek. És várni nem mindig olyan egyszerű. Nézzük meg ezeket újra, szerintem nagyon fontosak. Ó, Istenem! Hát nem ítéled meg őket? Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Először is nem tudjuk, mit tegyünk. Hányan vagytok most olyan helyzetben az életetekben, hogy nem tudjátok, mit tegyetek? Nincs ezzel baj, semmi baj. Nem kell, hogy emiatt nyomást érezz. Most elengedhetsz minden nyomást, és azt mondhatod, nem kell szégyelned magadat, amikor a barátaid megkérdezik. Most mit fogsz tenni? Te is utálod, ha ezt kérdezik? Nem tudod, hogy mit tegyél, és bárkivel találkozol, azt kérdezi, mit fogsz most tenni? Mondd azt, nem tudom. Fogalmam sincs, de nem engedem, hogy ez lehúzzon, mert Isten vagy tényleg Isten, vagy nem. Én személy szerint hiszem, hogy ő az, így hát meg fogja mutatni nekem, hogy mit tegyek, és pontosan a megfelelő időben, amikor majd lépnem kell. Isten nélkül nem megyünk semmire. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Alázd meg magadat az Isten hatalmas keze alatt. Nem hiszem, hogy akár egy nap is elmulasztom, elmondani Istennek, hogy Uram, nélküled semmi vagyok. Mielőtt egyáltalán elmernék jönni egy ilyen alkalomra, elmondom, Istenem, nélküled semmi vagyok, ha nem segítesz, jó nagy galibát csinálok. És most már ezer és ezer és ezer alkalommal csináltam ezt, de tudom, hogy Isten nélkül nem tudom ezt jól csinálni. Az alázat a leggyönyörűbb erény. Amit kifejezhetünk. Jézus alázatos volt, és szelíd. Mindig alárendelte magát az Atya bölcsességének és irányításának. Amikor Jézusnak ki kellett választani 12 tanítványt, és tudta, hogy egy rendkívül fontos lépés lesz, akkor ő egész éjjel Istent kereste. Jézus, aki maga Isten, megalázta magát emberként, és kereste az Atyát, hogy példát mutasson nekünk arra, hogy hogyan kezeljük a dolgokat. Nem tudom, hogy miként mutatta meg neki Isten a 12-t, miután egész éjjel imádkozott, de bátorító volt számomra, hogy Isten céllal tette mindezt, hogy megmutassa. Ő mindennapi embereket használ, akik messze nem tökéletesek, és hogy megmutassa az ő dicsőségét rajtuk keresztül. Amen. Amikor Jézus a Getsemáné kertben gyötrődött, a Biblia azt írja, hogy vércsepeket izzadt, annyira nagy nyomás alatt volt. Akkor ő ott elhatározta abban a kertben, hogy addig keresi Istent, amíg meg nem történik az áttörés. Azt mondta a tanítványainak, nem tudtatok velem imádkozni egy órát? Mindenki cserben hagyta. De Isten mellette állt. Isten elküldte az angyalait, hogy őt erősítsék, és Isten megadta neki a hit ajándékát, hogy meg tudja tenni, amit kellett, még akkor is, ha az volt az egyik legnehezebb dolog az emberiség történelmében. Még a mi úrunk is az atyát kereste, amikor bajban volt. Nem emberekhez ment, nem emberekhez fordult tanácsért. Először és mindennek felett Isten kereste. Döntsd el azt, hogy ez egy nagy dolog lesz számodra. Döntsd el, és ez egy nagy dolog lesz számodra, ha megteszed. De döntsd el, hogy amikor bajban vagy, az első dolgod az lesz, hogy Istent keresed. Amikor félelem támad rád, Istent fogod keresni, és mielőtt még elmondanád Istennek a problémáidat, előtte dicsérni fogod őt. Azzal, hogy elmondod neki, milyen csodálatos. Megköszönöd neki azt, amit a múltban tett, és aztán úgy mellékesen megemlíted neki a szükségedet. Mert ha figyelmesen megnézzük, Jósafát is ezt tette itt. 13. vers. Eközben a júdeaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt gyerekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Várakozás. Nincs még egy, ami úgy kihozza belőlünk a legrosszabbat, mint egy kis jó várakozás. Bárcsak azt mondhatnám, nincs még egy, ami úgy kihozza belőlünk a legjobbat, mint egy jó várakozás, de sajnos a legrosszabbat hozza ki belőlünk. Azt kell mondjam, hogy ha nem tudunk jól várakozni, akkor szerencsétlenek leszünk az életben, mert valószínűleg várakozással töltjük majd a legtöbb időt. Van egy álmod, egy célod, egy látásod. Csak várakozol és kitartasz. Aztán áttörés történik majd, aminek nagyon fogsz örülni néhány napig. Aztán megint valami mást akarsz majd, és elkezdhetsz arra várni. Mindannyian több időt töltünk várakozással, mint a beteljesülés örömteli perceivel. Tanulj meg jól várni. Tanulj meg várni Istenre. Lehet, hogy várnod kell a szükséges válaszra, és amíg várakozol, mi fog történni? Értitek ezt? Mit fogsz tenni? És Isten nem mond semmit. Már eltelt 3 nap, eltelt 2 hét, eltelt 3 hónap, és Isten egy szót sem szól. Ekkor kell azt mondanod. A megfelelő időben Isten szólni fog. Ha ma lenne szükségem a válaszra, akkor ma kapnám meg. De akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nagyon szeretem ezt az igét. Akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. És még egy dolog, amit nagyon fontos, hogy megérts. Miközben az áttörésedre vársz, szabad vagy arra, hogy élvezd az életedet. Hát nem jó hír ez! Ha problémát támadt is, mégsem kell nyomorultnak lenned. Szabad vagy arra, hogy élvezd az életedet, miközben Isten megváltoztatja a gyerekedet, aki majd az őrületbe kerget. Szabad vagy arra, hogy élvezd az életedet, miközben Isten a házasságodon dolgozik. Szabad vagy élvezni az életedet, miközben a körülményeid nem tökéletesek. Akár mehetsz, és élvezheted is az életedet. Az semmi nem segít, ha nyomorultól érzed magad. Nem fogja megoldani a problémádat, és az Isten iránti bizalmadat sem mutatja meg. Amikor bízunk az Úrban, akkor örömünk lesz. Leírtam ezt, és egy nagy lila kört rajzoltam köré. Pontosan ide. Egy problémával rendelkező, de örömteli ember az egy erővel teli személy. Az az ember, akinek problémája van, de mégis örömteli, az egy erővel teli ember, mert az Úr öröme a mi erőnk. Szinte biztos, hogy idegösszeomlást okoz a gonosznak, amikor már minden tőle telhetőt megtett, hogy szerencsétlenné tegyen minket, de mi még mindig boldog és szeretetteljes emberek vagyunk, élvezzük az életet és bízunk Istenben. Ez így van. Ez a mi kiváltságunk, akik Krisztus Jézusban vagyunk. De mondok én valamit, szerintem egyikünk sem képes erre, ha nem tölt igazi, minőségi időt Istennel. Tudjátok, jó néhány évvel ezelőtt történt ez. hogy akkor már régóta jól mentek a dolgok. De aztán keresztül mentem egy olyan időszakon, amikor nem voltam boldog. Úgy értem, ha reggel felkeltem, arra gondoltam, nem vagyok boldog. Ha lefeküdtem aludni, nem vagyok boldog. Elégedetlen voltam, és zsémbes. És ez hónapokon át így ment. Nem tudtam, hogy mi volt a gond. Elég szép életem volt, házasság, gyerekek, láttam a feljegyzéseimben, hogy akkoriban 6 unokám volt, szóval ez már jó néhány éve volt, mert most 10 van. A szolgálat növekedett, és jól ment, de nem voltam boldog. És tudjátok mit? Elkezdtem keresni Istent. És ha keresed Istent, ő megmutatja, hogy mi a gond. Ha boldogtalan vagy, akkor ne vádolj másokat.

Én elég rossz választ kaptam erre a kérdésemre. Egyszer, amikor megkérdeztem Istent, hogy Istenem, mi a baj az életemmel? Mindent megtettem, amit a tanfolyamokon tanultam. Mi a gond az életemmel? És tudjátok, egészen világosan azt hallottam a szellememben, önző vagy. Nem lehetsz boldog és önző egyszerre. És ekkor kezdtem igazán megtanulni, hogy mi is a szeretet. Ezért igazán jól tudom, hogy bár nem állítom, hogy mindenki, de nagyon sok ember azt hiszi, hogy tudja, hogy mi a szeretet, mert sokat dobálózunk ezzel a szóval, de valójában egyáltalán nem tudják, hogy mi a szeretet. Az első, a szeretet első jellemvonása, az a türelem. A szeretet türelmes. A szeretet kedves. A szeretet alázatos. A szeretet mindig a legjobbat feltételezi mindenkiről. A szeretet nem követeli ki a saját jogait. A szeretet több egy szónál. A szeretet ad. A szeretet drága. A szeretnek ára lesz számodra. Az idődbe fog kerülni, a pénzedbe. Áldozatot kell majd hoznod. A szeretet nagyszerű. És Isten azt mondta, az a problémád, hogy önző vagy. Wow. Felhívjam Barnett pásztort, hogy ő fejezze be, vagy rendesen fogtok viselkedni. Van itt valaki, aki úgy gondolja, hogy talán ez lehet az ő problémája is? Nos, ez alkalommal, amiről most meséltem, hogy egyszerűen nem tudom, hogy miért nem vagyok boldog. Az Úr azt felelte, rágcsálnivalókon élsz, pedig főétkezésre van szükséged. És ezt szellemi értelemben mondta. Mert csak kevés időt töltöttem vele, néhány percet itt, néhányat ott, és tudjátok miért? A következő miatt. Nagyon sokat kerestem Istent a szolgálat miatt, hogy az növekedjen, hogy minél több embernek segíthessünk, hogy benne lehessünk a tévében, hogy könyveket írhassak. Kértem mindazt, amiket most csinálok, és Isten megadta nekem ezeket, ahogy kerestem őt, és most pont azok a dolgok vontak el őtőle, amiket ő adott nekem, és ez bántó volt számára. Miért akarná egy férfi újabb gyermekkel megajándékozni a feleségét, ha az első is elvonta őt tőle, és a nő már csak a gyermekére koncentrál? Isten is létrehoz dolgokat az életedben. Ezek szellemi természetű gyerekek, és te most megengedted, hogy ezek elvonjanak téged az atyától, aki neked adta őket. Amen. Ezért mondtam korábban, hogy mindig újra fel kell állítanunk a fontossági sorrendet, és Istent kell első helyre tennünk. Az örömteli ember erővel teli ember. Vállalj felelősséget a saját örömödért, és ha nem vagy boldog, akkor azt mondom neked, kérdezd meg Istent, hogy miért. Látjátok, még mindig nem lelkesedtek ezért. Ha rossz napod van, és úgy vagy vele, hogy nem tudom, mi a baj, egyszerűen rossz kedvem van, elnehezedett a szívem, nem tudom, mi ez. Ilyenkor, ha végig gondolod az előző napodat, lehet, hogy rájössz, hogy nem rendeztél le valamit. Valakit megbántottál, és nem kértél bocsánatot. Valami rosszat tettél, és nem kérted Istent, hogy bocsásson meg. Nehéz szívvel feküdtél le aludni. Aztán felkeltél reggel. Megfeledkeztél mindezekről, de tudat alatt még mindig zavar téged. Na gyerünk! Kérdezd meg Istent, hogy mi a gond. Miért érzek így? Mi a bajom? Miért vagyok boldogtalan? Istenem, miért olyan nehéz kijönni velem? Miért gurulok dűbe ilyen gyorsan? Meglepődsz majd, hogy milyen választ fogsz kapni. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon tényleg akarjátok-e tudni az igazat, vagy sem?

0: Látnod kéne ezt párszor, csak ülnek itt. Nem, mi inkább oda megyünk a pásztorhoz, és azt mondjuk, imádkoznál értem, annyi bajom van a gonosszal. Oké, menjünk tovább. Tehát ők várnak. Isten pedig szól. Halleluja. Akkor rászállt az Úr lelke, 14. vers, a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, aki Zekariahu fia, az Benaja fia, az Jaiel fia, az Mattania fia, Asszáv fiai közül való lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te Jósafát király, ezt mondja az Úr nektek. Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap most utasításokat ad. Holnap induljatok ellenük. Ők a Cichágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél a Jeruel puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak elfoglalni a pozíciótokat. Vesztegálnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr, aki veletek van, ó Júda és Jeruzsálem. Foglaljátok el a pozíciótokat, és álljatok veszteg. Nos, mi volt Jósafát pozíciója? Ha továbbolvassátok, látni fogjátok, hogy ez a dicséret pozíciója volt. Szóval Mike lesz Jósafát, és dicsőíteni fog itt, amíg meg nem történik az áttörés. Most figyeljetek! Tessék! Ne félj, és ne retteg, Júda és Jeruzsálem, holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael istenét, hangos szóval. Kora reggel fölkeltek, és kivonultak Tekoa pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Jósafát, és ezt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói, higgyetek istenetekben, az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek prófétáinak, és boldogultok. Most figyeljetek, miután tanácsot tartott a néppel, Jósafát felkelnél, kérlek, beszélnünk kell. Most tanácskozni fogunk. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent papi öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Szóval te csináld a terészed, én meg az enyémet. Te dicsőítesz. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó és örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó és örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó és örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó és örökké tart szeretete. Most figyeljetek, mi történt. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak és a moábiak és a Széir hegyvidék lakói között, és ezért lemészárolták egymást. Egymást ölték meg. Az ellenségeik ennyire összezavarodtak a dicsőítésről és az imádattól. A gonosz annyira kikészült, amiért nem tudta felidegesíteni az izraelitákat, hogy odament a táborba, és az ellenséges csapatok saját magukat ölték le. Elkezdték egymást ölni. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Időjárás.
3: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 26-a van. Nézzük már is, hogy mi mindenről híres a mai nap. 822 éve Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor 5 éves Lászlót éppen a mai napon. A gyermek helyett apja tette le az esküt. Imre egész uralkodása alatt öccsével, a későbbi II. Andrással vívott küzdelmet a hatalomért. 1203-ban öccse ismét lázadást robbantott ki ellene, akit Imre elfogadtatott és börtönbe záratott. A király közben súlyosan megbetegedett, így a pápa beleegyezésével koronáztatta királlyá Lászlót. Andrást kiengedte a börtönből, és fia gyámjává, halála esetén az ország kormányzójává tette. Imre novemberben meghalt, így András herceg vette át a kormányzást, azonban a pápa intése ellenére a gyermek király jogait semmibe vette. Az özvegy királyné 6. Lipót osztrák herceghez menekült fiával és a koronázási ékszerek egy részével együtt. Nem sokkal ezután 3. László váratlanul elhunyt. Péter győri püspök hozatta haza a holttestet, és a székesfehérvári bazilikában temette el. A Szent Korona is visszakerült Magyarországra, a királyné pedig visszatért Aragóniába. 177 éve Hajnaú tábor szernagy közölte Görgei Artúrral, hogy az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. Az 1848-49-es szabadságharc végén, a fegyverletétel után Görgeinek így sikerült elkerülnie az aradi 13-ak sorsát, de számüzetésre ítélték és Klagenfurtban tartották házi őrizetben családjával együtt. Csak 1867-ben a kiegyezés után engedték szabadon, hazatérve haláláig Visegrádon élt, visszavonulta. 113 éve született a mai napon Bulla Elma, Kossuth-díja színművésznő, érdemes és kiváló művész. Bulla a Színművészeti Akadémia elvégzése után éveken át Max Reinhardt társulat szerepelt, Berlin, München és Bécs ünnepelt művésze volt. Magyar színpadon első kiugró sikerét G.B. Show Szent Johanna című drámájában aratta. 2 évtizeddel később a Víg Színházban ismételten eljátszotta a szerepet. Elmélyült alakítást nyújtott a Kosztolányi regényéből írt Édes Anna színpadi változatában, és számos Miller, Ibsen, Dürremant adaptációban is. Drámai ereje, kitűnő jellemábrázoló készsége jól érvényesült a rádióban, a televízióban és a filmen is. 106 éve született Bod László festő, Elekfi Jenő tanársegédje volt az akvarell szakon, később az Állami Bábszínház igazgatója volt. A Medgyenszky Társaság és a Dunapart Művészeti Egyesület alapító tagja és első elnöke, Budapesten élt és dolgozott. Szintén a mai napon 95 éve született Gróf Markovics Kálmán, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, edző, felesége Szőke Kató, kétszeres olimpiai bajnok, úszó, majd Balogh Márta világbajnok kézilabdázó, fia Markovics László teniszbajnok. 9 éve Zalaegerszegen látott napvilágot Vajda József, Liszt Ferenc díjas fagottművész, aki a TV Maci zenéjét is eljátszotta. Pécsi József Dörmögő Dömötör Istó gazda udvarán című művének részleteit játszotta egyébként a TV Maciban. Pécsett és Budapesten tanult, 70-től 98-ig volt a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának első fagottosa. Oktatott a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában, zenei táborokban, valamint adjunktusként a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola kamara zenei tanszakán. Tagja volt még a rádiózenekar fúvósötöse, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak és az Osztrák-Magyar Haydn Zenekarnak is. Liszt Ferenc díjat és Lehel György díjat is kapott. 101 éve hunyt el a mai napon Petrik Géza, bibliográfus könyvkereskedő. Petrik egy soprani könyvkereskedőtől sajátította el a könyvszakmát. 1864-ben Pest egyik legtekintélyesebb könyvárusához, Laufer Vilmoshoz, 4 év múlva Oszterlám Károlyhoz szerződött, és mikor főnökét kinevezték az Aténium ügyvezető igazgatójának, megvásárolta boltját. 3 évvel később azonban egy szerencsétlen váltóügylet és az 1872-es gazdasági válság miatt csődöt kellett jelentenie, és ekkor keletkezett adósságait 25 évig törlesztette. 1895-től 1905-ig szerkesztője volt a Könyvkereskedők heti lapjának, a Korvinának. Maradandó alkotásai magyar könyvművészeti munkái a Magyar Könyvészet vagy a Magyarország Bibliográfiája.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, már is mondom, hogy mik ezek. Például teljesen új híd váltatja fel Budapest egyik leglassabb átkerőjét. Vitézi Dávid aláírta ugyanis a Gubacsi híd újjáépítéséről szóló kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a beruházás. Mint a közösségi oldalán írta, nagyon régi adósság ez a munka, amelyet most végre elvégeznek. A kormány néhány hete július végén döntött arról, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén megkezdődik a Gubacsi híd újjáépítése, valamint az országos logisztikai rendszerben is jelentős szerepet játszó Csepeli szabad kikötő és a Csepeli konténerterminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése. Vitézi emlékeztetett, a hídon 2014 óta mindössze 5 km per órás sebességkorlátozás van érvényben, noha ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, amelyen az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A Baross Gábor terv egyik legfontosabb cél kitűzése, hogy a teherforgalmat a közutakról minél inkább a vasútra terelje, fenntarthatóbbá téve a szállítmányozást és csökkentve a közutak terelését. Az elvi döntést követően most a megvalósítás szakasza elkezdődik. Vitézi aláírta az új híd szerkezet és a csatlakozó vágányhálózat megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést a közbeszerzésen nyertes, a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó magyar céggel. 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten, a Városháza Parkban augusztus 30-án. A rendezvény a zsinagógák hetének nyitó eseménye, tájékoztatta a rendezvény szervező EMIH Magyar Zsidó Szövetség a távirati irodát. A szervezők elmondása szerint a 11 órakor kezdődő, ingyenesen látogatható fesztiválon 4 féle sólet változatot mutatnak be. A programon, amely idén is a zsinagógák hetének nyitó eseménye lesz, a látogatók a zsidó konyha hagyományos ételeit, kortárs gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A szervezők tájékoztatása szerint a látogatók az eseményen megkóstolhatják a sólet magyar, izraeli hegyaljai és street food változatát. A magyar sólet füstölt marha és libahússal, gerslivel, tarkababbal, fokhagymával és fűszerpaprikával készül, főtt tojással és csalamádéval tálalva. Az izraeli változat marhahúst, burgonyát és zöldségeket tartalmaz, enyén paradicsomos római köményes alapon, pikáns amba öntetes csalamádéval. A hegyaljai sólet libazsíros alapon készülő bab, gersli marha szegy és füstölt húsok együttese. A street food változatban a klasszikus sólet krémjét meleg pitába töltik, ropogos savanyú káposztával és enyhén csípős zuggal, részletezték a szervezők. A fesztivál gasztronómiai programjához Csonka András színművész, Lantos Lidi gasztroinfluencer, Cserháti Tamara és Mayer Szivia Rebeken is kapcsolódik. Csonka András a magyar Lantos Lidi a hegyaljai izraeli sólet házigazdája lesz. A programban Megyeri Jonatán rabbi is részt vesz. A rendezvény kulturális programját az Izraelből érkező DJ Lior elektronikus zenéje is kiegészíti, a gasztronómiai kínálatban pedig a Brooklyn Bagel italai is megjelennek, olvasható a sajtóanyagban. Nemrégiben újabb KAF villamossal gyarapodott a budapesti járműflotta. Forgalomba állt a 40. szerelvény, azaz lassan 500 ilyen jármű szállítja az utasokat. A KAF villamos forgalomba állása tovább bővíti Budapest korszerű és alacsony padlós villamosflottáját. Az új jármű a fővárosi közösségi közlekedés folyamatos fejlesztésének része. Jelentősen növeli az utazási komfortot, támogatja az esélyegyenlőség érvényesülését, valamint hozzájárul a környezetbarát és energiahatékony városi közösségi közlekedés erősítéséhez. A villamos a korábban megrendelt összesen 51 darabos KAF flotta része, amelynek további elemei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalombaállásra. A következő járművek már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak, így a fővárosban közlekedők hamarosan újabb korszerű villamosokkal találkozhatnak. Az új KAF villamosok forgalombaállását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg. Ennek része a gyártást követő tesztelés, a gyártói műszaki ellenőrzések, a megrendelői szemlék, az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás teljesítése, valamint az engedélyezése szükséges hatósági vizsgálatok elvégzése. Az új szerelmények csak valamennyi vizsgálat és az engedélyezési eljárás sikeres lezárását követően állhatnak utasforgalomba. A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a villamosok száma, sőt a 100. január január végi forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak kalfok közlekednek. Az összesen 51 darab új jármű forgalomba állításával a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsony padlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezen kívül a BKK és a BKB vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastruktúrális feltételeit. Közben a változásra és az újrakezdésre fókuszál az idei Plac Fesztivál. A politikai, társadalmi és ökológiai átmenetek bizonytalanságát állítja középpontba az idei Plac, amely augusztus 30 és szeptember 8 között várja a közönséget Budapesten. A politikai és társadalmi átmenetek, valamint az ökológiai krízisek bizonytalanságát állítják középpontba a köztéri művészeti projektekkel, kortárs táncelőadásokkal, sétákkal és részvételi programokkal Budapesten. A szervezők közleménye szerint az esemény témájának fókuszába azt a köztes állapotot állítja, amikor egy korábbi rendszer már megrendült, de az új még nem alakult ki. A fesztivál elsősorban azt vizsgálja, hogyan lehet együtt élni a változással, és arra ösztönzi a közönséget, hogy ne csupán szemlélője, hanem alakítója is legyen a körülötte zajló társadalmi és környezeti átalakulásoknak. Készül a kormányzat előterjesztése a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölték a Facebookon. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és Beruházási Minisztérium és a Tudományos Technológiai Minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést tisztázni kell. A tárcavezető szerint három fejlesztési irányt vizsgálnak. Az első szerint a planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, tette hozzá. A második lehetőség a teljes, a 21. századi követelményeknek megfelelő felújítás lenne, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, új hang- és vetítési rendszerrel, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez esetben a beruházás 2-3 évig tarthatna. A miniszter a harmadik nagyobb léptékűnek tervezett elképzeléssel kapcsolatban azt írta, a planetárium körül tudományos és technológiai élményközpont jönne létre, űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: 98.6.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. augusztus 26-a van, szerda, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Újabb szakaszához ért a déli körvasút építése. Nyilvánossá teszik a mentők kiérkezési idejét, külön a budapesti adatokat is. Kiszállítás közben lopták el egy ételfutár autóját Józsefvárosban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Újabb üteméhez érkezett a déli körvasút építése Budapesten, emiatt 6 héten keresztül forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd térségében. A munkálatok a Soroksár felé vezető lehajtót érintik, így elsősorban a Buda felől érkező autósoknak érdemes hosszabb menetidővel tervezniük. A korlátozás idején a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításán dolgoznak. A teljes lehajtót egyszerre nem zárják le, a munkavégzés ütemének megfelelően szakaszos sávlezárásokat vezetnek be. A reggeli és a délutáni csúcs időszakban emiatt torlódások is kialakulhatnak. A Pesterzsébet és Soroksár felé közlekedőknek alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a déli körvasút országos jelentőségű vasúti beruházás, amely Kelenföld és Ferencváros között fejleszti a fővárosi vasúti infrastruktúrát. A projekt részeként új megállóhelyek épülnek, átépítik a vasúti hidakat, valamint bővítik a pálya kapacitását is. A fejlesztés hosszabb távú célja, hogy Budapest déli részén jelentősen több vonat közlekedhessen, és javuljanak az elővárosokból a fővárosba ingázók lehetőségei is. A beruházással sűrűbb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedést szeretnének kialakítani, ugyanakkor a kivitelezés következő heteiben a Rákóczi híd környékén közlekedőknek átmenetileg nagyobb forgalommal és torlódásokkal kell számolniuk. Mostantól bárki megnézheti, átlagosan mennyi idő alatt érnek ki a mentők Budapesten. Az Országos Mentőszolgálat új statisztikai felületet indít, amelyen a fővárosi adatokat külön is közzéteszik, sürgősségi kategóriák szerinti bontásban. A rendszert kedden délben élesítették, az adatokat pedig havonta frissítik. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a mentők kiérkezési adatainak nyilvánosságra hozatalát. Mint mondta, olyan szemléletváltásra van szükség, amely nem fél a transzparenciától, hiszen a mentés fejlesztéséhez először pontosan látni kell, hogy hogyan is teljesít jelenleg a rendszer. Az új felületen országos, budapesti és a regionális pontásban is megismerhetők a kiérkezési idők, valamint a mentési esetszámok. Külön-külön vizsgálhatók majd az egyes sürgősségi kategóriák, az oldal pedig az adatok értelmezésében is segítséget nyújt. Bemutatják például, hogy mit jelent az átlag, a medián és hogyan zajlik egy mentőhívás, illetve milyen szempontok alapján döntik el, hogy egy beteg milyen sürgősségi besorolást kap. Az előzetesen ismertetett júliusi számok szerint Budapesten több mint 2400, a legsürgősebb úgynevezett P1-es esethez riasztották a mentőket. Ezek 90%-ában a segélyhívás megkezdésétől számított kiérkezési idő 24,7 percen belül volt. Országosan ugyanez az érték 26,4 perc volt, több mint 12 000 sürgős eset alapján. Konstantinovics Miklós, az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem ad teljes képet a mentőrendszer működéséről. A segítség megérkezésének gyorsaságát Budapesten is számos tényező befolyásolhatja, így például a közúti forgalom, a helyszín megközelíthetősége, valamint az, hogy az adott pillanatban hol található a legközelebbi bevethető mentőegység. A cél ugyanakkor továbbra is az, hogy a legsürgősebb esetekben elérjék a 15 perces kiérkezési időt. A mentőszolgálat szerint a nyilvános adatok abban is segíthetnek, hogy pontosabban azonosítsák azokat a területeket, ahol változtatásokra van szükség. A fejlesztések a járműparkot is érintik. Az egészségügyi miniszter bejelentése szerint idén 36 új mentőautót szereznek be, 2027-re pedig további 200 új jármű beszerzését tervezik. Szinte a futár szeme láttára loptak el egy autót Budapest 8. kerületében. A pizza futár mindössze annyi időre hagyta magára a járművét, amíg átadott egy rendelést. Közben azonban egy férfi beült a kocsiba és elhajtott vele. A futár észrevette a történteket és futva indult az autója után. A tolvaj azonban nem jutott messzire, néhány utcával távolabb egy trolibusz állta el az útját, így kénytelen volt megállni, a futár pedig időközben utolérte a kocsit. A két férfi között szóváltás alakult ki, majd a feltételezett elkövető kiszállt az autóból és gyalog menekült tovább. A történet ezzel még nem ért véget, később a futár rokonai találták meg a férfit, majd értesítették a rendőrséget. Az egyenruhások elfogták a feltételezett elkövetőt, akivel szemben a beszámoló szerint korábban már több alkalommal is indult eljárás. Az eset arra is figyelmeztet, hogy akár néhány pillanat is elegendő lehet egy jármű eltulajdonításához. Különösen az ételfutárok kerülhetnek könnyen ilyen helyzetbe, hiszen munkájuk során naponta többször rövid időre kiszállnak az autójukból egy-egy rendelés átadásakor. Tovább drágultak az új lakások Budapesten, az átlagos négyzetméter ár már a 2 millió forintos lélektani határt közelíti. Az idei első negyed év végére 1,9 millió forint fölé emelkedett az új építésű fővárosi otthonok négyzetméterenkénti átlagára, ami 8%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A jelentős budapesti áremelkedés miatt a befektetők számára egyre érdekesebbé válhatnak a környező országok nagyvárosai is. Bukarestben például az új lakások átlagos négyzetméterára az első negyed évben még az 1,3 millió forintot sem ért el, annak ellenére, hogy a román fővárosban egy év alatt több mint 10%-kal emelkedtek az árak. Lengyelország nagyvárosai között is jelentős különbségek vannak. A legdrágább Varsó, ahol március végére megközelítette az 1,7 millió forintot az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára. Poznánban ugyanakkor még 1,2 millió forint alatt maradt az átlag, így több 100 000 forintos különbség lehet egy budapesti és egy lengyel nagyvárosi új lakás négyzetméter ára között. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy külföldi lakás megvásárlásánál önmagában az alacsonyabb vételár nem jelenti azt, hogy az ingatlan jobb befektetés is lesz. A várható bérleti díjak mellett az adózási és jogi környezetet, a fenntartási költségeket, az árfolyam kockázatot és az adott város ingatlan piacának hosszabb távú kilátásait is érdemes figyelembe venni. Budapesten is folytatódik ősszel az Országos Kamarai Beszállítói Program, amelynek célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a meghatározó nagyvállalatok között. A fővárosi rendezvényt október 22-én tartják, ahol személyes üzleti tárgyalásokra és új beszállítói kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik. A programra elsősorban a járműipar, a feldolgozóipar, a fém- és műanyagipar, a gépipar, az élelmiszeripar és az elektronikai ágazat vállalkozásait várják, de más területekről is lehet csatlakozni. A résztvevő cégek már a rendezvény előtt kapcsolatba léphetnek a nagyvállalatokkal és egymással egy üzleti partnerkereső platform segítségével, így előre megtervezhetik a számukra legfontosabb találkozókat. A személyes tárgyalásokra külön fel is készítik a vállalkozásokat. A rendezvényt megelőző héten egy órás online programot tartanak, ahol tapasztalt nagyvállalati beszerzők adnak gyakorlati tanácsokat többek között arról, hogyan is érdemes bemutatkozni és mire figyelnek a cégek egy lehetséges új beszállító kiválasztásakor. Az őszi fórum sorozat 6 várost érint, szeptemberben Békés Csabán, októberben pedig Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron rendeznek majd találkozókat. A program a tavaszi események tapasztalataira épül, amikor 7 helyszínen 89 nagyvállalat és több mint 1600 beszállító vett részt, és összesen csak nem 3300 üzleti tárgyalást tartottak. A budapesti eseményre és a többi őszi rendezvényre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Országos Kamarai Beszállítói Programjának oldalán lehet jelentkezni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória, pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátsszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok. Fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain, de ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egy. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. lenne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántus János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj,

alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk, egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label Fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a Szopláki Ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A Szopláki Ördögjükbe azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neander völgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bátori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti. A kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdok voltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk remete szőlősre is.

0: Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? először is figyelheti a levegőminőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Időjárás.
3: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
4: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigén termelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma Ipcsics Anita táplálkozási szakértő, akivel a cukorbetegségről és az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk. Szia Anita, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Miért ennyire aktuális ma a cukorbetegség témája?
2: Ugye összességében most már több mint 1 millió cukorbeteg van Magyarországon, tehát hogyha ezt úgy számoljuk, akkor szinte majdnem minden család érintett, és szerintem nagyon fontos erről beszélni, mert van, akinél lesz felismert, van, akinél még nem felismert, és ugye az 1-es, 2-es típusú cukorbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség például megelőzhető is táplálkozása, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos téma.
1: Nyilván arról is beszélnünk kell, hogy mit jelent pontosan a cukorbetegség 1-es, 2-es, és hogy mit jelent pontosan az inzulin rezisztencia, illetve hogyan kapcsolódik ez a 2-es típusú cukorbetegséghez.
2: Így van, ugye az inzulin rezisztenciát azt úgy szokták hívni, hogy ez a cukorbetegségnek az előszobája. Ugye amikor valaki inzulinrezisztens, akkor a szervezete még ugyan termel inzulint, de viszont a sejtek már nem reagálnak rá megfelelően, viszont ez még visszafordítható, hogyha ugye itt elkezdünk megfelelően táplálkozni, ha nem figyelünk rá, akkor ugye így fog kialakulni a 2-es típusú cukorbetegség, de még az is jó hír, hogy még az is visszafordítható, szemben ugye az 1-es típusú cukorbetegséggel, ami ugye egy autoimmun eredetű, és ott mindenféleképpen szükséges ugye az orvosi kezelés. Ott is tud segíteni a táplálkozás, de alapvetően az mindenféleképpen az egy élethosszig tartó kezelést igényel.
1: Érdemes a tünetekről is beszélni, azt hiszem, bár az aztán egy óriási merítés, de akkor kezdjük azzal, hogy milyen tünetekre érdemes odafigyelni, mi az, ami először szembe jön, vagy szembe ötlő.
2: Így van, ugye itt lehet például fáradékonyság, fogyás, esetenként mondjuk hányinger, van ez az acetonos lehelet, erős szomjúság, vagy ha nagyon gyakran kell mondjuk pisilni menni, ezek mind-mind olyan tünetek lehetnek, amiknél érdemes elmenni orvoshoz, és azonnal laborvizsgálatot készítetni. Ugye ott is különböző vizsgálatok vannak attól függően, hogy 1-es, 2-es, vagy megnézzük akár az inzulin rezisztenciát. Itt például ugye egy terheléses vércukor és inzulin vizsgálattal történik a diagnózis. Itt szerintem nagyon sokan ismerhetik, vagy hallottak már róla, amikor 3 vérvétel történik egy éhgyomorra, majd 60 és 120 perccel később, és ugye itt mérik ugye a vércukrot és az inzulin szinteket is, és itt, hogyha ugye nem reagál jól a cukorterhelésre ugye a szervezetünk, akkor mondják ki az orvosok, hogy inzulin rezisztencia áll fent.
1: Hogyha az inzulin rezisztenciát megállapítják, az már nem egy visszafordítható állapotban lévő helyzet?
2: Az inzulin rezisztencia az visszafordítható, tehát ott, hogyha elkezdünk erre figyelni, tehát is itt tényleg arra gondolok, hogy rostot fogyasztunk, fehérjét fogyasztunk, lassú felszívódású szénhidrátot fogyasztunk, elkezdünk mondjuk sportolni. Nyilván az alvás meg a stressz az mindig egy olyan dolog, amit mindenki javasol, de mondjuk azt kevésbé tudjuk befolyásolni, hogy mennyire stresszes az életünk, mint mondjuk a táplálkozásban azért több beleszólásunkban, de az inzulin rezisztencia az még visszafordítható.
1: Ipcsics Anita táplálkozási szakértő a műsor mai vendége, akivel nem csak a cukorbetegségről, mint 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, hanem az inzulin rezisztenciáról és az ehhez kapcsolódó fontos táplálkozási változtatásokról kell beszéljünk, és fogunk is beszélni. Nyilván arról is beszélgetni fogunk, hogy megelőzésképpen hogyan tudjuk irányítani az életünket, a táplálkozásunkat, az életmódunkat, min érdemes és min kell változtatni. Erről mindről beszélgetni fogunk még a következőkben, a műsor vendége tehát Ipcsics Anita táplálkozási szakértő, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A cukorbetegségről, az inzulin rezisztenciáról és az ehhez kötődő kapcsolódó táplálkozásról beszélgetünk, életmódról és életmódváltásról is. Ipsi tanít a táplálkozási szakértővel, hogyha cukorbetegség, hogyha inzulin rezisztencia, akkor nagyon sok olyan termék rendelkezésre áll, amire rá van írva, hogy cukormentes, vagy szénhidrát csökkentett, vagy hozzáadott cukrot nem tartalmaz, de ennek is van hátulütője, sőt mondhatjuk azt, hogy ez nagyon gyakran csapda.
2: Így van, ugye itt a cukorbetegségnél a kettes típusú cukorbetegség, ami egyébként az eseteknek a 90-95%-át teszi ki, és ez azért is nagyon fontos, mert még ott is az visszafordítható. Ugye nyilván itt a cukormentes felirat az, ami mindenkit próbál a csőbe húzni, de attól, hogy valamire ráírják, hogy cukormentes, érdemes mindig azért megnézni a hátsó címkét. Egyrészt ez egy dolog, van a hozzáadott cukrot nem tartalmaz, meg van a cukormentes. A cukormentes egy jóval szigorúbb állítás, ott például természetesen előforduló cukrokat sem tartalmazhat, csak nagyon minimális jogszabályban meghatározott mennyiségben, illetve ugye vigyázni kell az édesítőszerekkel is, mert ott sem feltétlen jó az, hogy mindent édesítőszerre cserélünk, főleg ugye, ha mesterséges édesítőszerre cseréljük nagy mennyiségben. Tehát itt is valahol én azt gondolom, hogy a mérték a lényeg, illetve rengeteg olyan üres kalóriát viszünk be, amit a cukros italok, a péksütemények, ezek a feldolgozott ételek adnak, és mondjuk amikor azt gondoljuk, hogy iszunk egy gyümölcslevet, abban is nagyon sok esetben ott vannak a rejtett cukrok, és itt nem a gyümölcs cukorra gondolok elsősorban, hanem nagyon sok gyümölcslébe, még pluszban ugye cukrot is adnak hozzá, nyilván, hogy még finomabb legyen, de hogy azért ez egy elég nagy csapda.
1: Akkor milyen étrendet érdemes követni, hogyha az ember cukorbeteg vagy inzulinrezisztens? Vagy egyáltalán nem is kell, én azt gondolom, még, vagy nem kell ahhoz feltétlenül, inkább így fogalmazok, inzulinrezisztensnek lenni, hogy az ember áttérjen egy egészséges táplálkozásra, egy egészséges életmódra, vagy egészségesebbre megelőzés szempontjából.
2: Így van, én azt is szoktam mindig mondani, tudatos táplálkozás az ugye ne csak azoknak legyen fontos, akik már betegek, hanem nyilván azoknak is, akik nem akarják, hogy azok legyenek. Tehát, hogy ez egy megelőzésre is most nagyon, nagyon fontos, ha cukorbetegség, ha inzulinrezisztencia, vagy akár más betegségről beszélünk. Ami mindig nagyon fontos, az a rost, a fehérje és a jó minőségű szénhidrát. Ugye ez az, amiben azért itt Magyarországon egy picikét talán még elmaradottabbak vagyunk, mert ugye buzalisztet eszünk, cukros pékárukat eszünk, és eléggé kevés zöldséget fogyasztunk, pedig ugye a sok zöldség az ugye a napi rostbevitelt azt meg tudná alapozni, illetve ugye a hüvelyesek, tehát akár a bab, a lencse, vörös lencse, akár csicseri, tehát hogy tényleg annyira jó zöldségeket lehetne ugye hüvelyeseket is beépíteni az életünkben. Valamint ugye gabonákból sok esetben a buzalisztet ismerjük, és nem feltétlen kell ahhoz gluténérzékenynek lenni, hogy mondjuk egy kölest, egy hajdinát, egy kinoát elkezdjünk beépíteni az életünkbe. De összefoglalva én azt mondom, hogy a három kulcsa van, a jó minőségű, lassú felszívódású szénhidrát, a rost és a megfelelő fehérje, és ennek a háromnak a kombinációja az nagyon sokat tud segíteni, akár itt a szóban forgó betegség esetén, akár csak egy sima egészséges életmódban.
1: Mi a hátulütője a feldolgozott és az ultrafeldolgozott élelmiszereknek?
2: Ugye ezek folyamatos vércukoringadozást okoznak, sok esetben a cukor, a zsír, illetve a sónak a kombinációja pedig egy olyan függőséget alakít ki az emberben, hogy folyamatosan megkívánjuk, újra hozzá fogunk nyúlni, és ugye ezek a többszörösen ultrafeldolgozott ételek azok azért így készülnek. És itt nem arra kell gombot gondolni, mert egy krumplit is feldolgozunk, hogyha mondjuk megpucoljuk és megfőzzük, hanem ami például már mondjuk nem ismerhető fel az adott alapanyag, mire az asztalunkra kerül, annyira sok feldolgozáson megy keresztül, nagyon sok adalékanyaggal, színezékkel, aromával, tartósítószerrel ugye megspékelik, és mire mi már megesszük, ott már semmiféle alap élelmiszert nem ismerünk, nem vélünk felfedezni benne, hogy ennek ez igazából a kockázata, és eteti magát, nem tudjuk abba hagyni, tehát nem tudunk egy mértéket tartani, míg sok esetben itt tényleg a mérték lenne a titok, tehát hogyha az ember nem is tud minden étkezését 100%-osra lehozni ezzel a fehérje, jó szénhidrát, rost arányjal, de hogyha mértékkel tudjuk beépíteni ezeket a nem feltétlen jó tápanyaggal rendelkező ételeket az életünkben, még akkor sem lenne egyébként baj vele, csak mindig a mértéket nagyon nehéz megtalálni.
1: Ipsi Zsanita, a táplálkozási szakértő, a műsor mai vendége, cukorbetegség, inzulinrezisztencia. Erről is ehhez kapcsolódóan beszélgetünk, azzal folytatjuk majd, hogy milyen gyakorlati lépésekkel érdemes elkezdeni a változást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ipsics Anita, a táplálkozási szakértő, a műsor mai vendége. Cukorbetegség 1-es és 2-es típusú, inzulin rezisztencia és minden, amit a gyógyulás, illetve a megelőzés érdekében az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal megtehetünk. Milyen gyakorlati lépések vannak, amivel érdemes elkezdeni a változást, Anita?
2: Igen, ugye így beszéltük a műsor elején, hogy nagyon sok család érintett már ebbe, de ugye nehezen kezdik meg ezt a változást, és főleg gyerekeknél nagyon fontos mindig a jó szülői példa. És nem azt mondom, hogy egyszerre kell mindent megváltoztatni, mert ez egy nagyon hirtelen dolog, de kezdjük apró kis lépésekkel. Például, hogyha az első 2-3 hétben csak az italokat, a cukros italokat lecseréljük akár vízre, vagy cukormentes teára, limonádéra, esetleg tényleg egy picike narancssal, citrommal ízesített vízre, az már egy nagyon jó első lépés. Akkor amit még szerintem nagyon egyszerű beépíteni, hogy legyen fehérje minden egyes tányérunkon, ez lehet hús, hal, tojás, itt említettem a hüvelyeseket, tehát tényleg azokban is nagyon-nagyon jó a fehérje tartalom. Ez ugye tudja stabilizálni a vércukorszintet, és tartósan jól lakottságérzettel lát el minket. A rost nagyon fontos, ott tényleg a tányérunk fele, hogyha tud zöldség lenni. Aki mondjuk annyira nem szereti a zöldségeket, ott is akár 2-3 olyat kiválasztani, ami a legnépszerűbb, legjobban ízlik neki, és legalább építsük be a mindennapokban, mert ez tényleg elengedhetetlen a rost. Az ugye tudja segíteni, illetve tudja lassítani a szénhidrátoknak a felszívódását, ami tényleg kulcsfontosságú egy stabil vércukorszintnél. Illetve ugye az édességről beszéltünk, hogy lehet édesítőszerre cserélni a cukrot, de ott is el lehet például kezdeni akár mondjuk egy datóját kipróbálni, egy banánt kipróbálni ugye a desszerteknek az édesítésére, és ugye az édesízekről sem kell lemondani. És amit én nem tartok jónak, az a tiltólista, mert ha valami tiltólistás, akkor szerintem mindig arra szeretnénk vágyni, és sokkal könnyebb letérni erről a jó útról. Tehát, hogy nem tiltani kell, hanem okosan helyettesíteni, és okosan kialakítani egy olyan étrendet, amit mindenki szeret a családban, és nem okoz plusz munkát, vagy plusz időt mondjuk 2-3 félét főzni, mert szerintem ez is fontos, hogy beilleszthető legyen egy normál családi működésbe.
1: Ha már ezt felhoztad, akkor hogyan segíthet a környezet abban, hogy ez a változás könnyű és tartós legyen?
2: Igen, a környezetnek is szerepe van, akár egy munkahelyen, akár egy iskolában, de tényleg akár a közvetlen családban is, hogy ilyenkor, ha valaki, azt látjuk a rokoni kapcsolatban, hogy elkezd máshogy étkezni, akkor legyünk vele tényleg megértőek, nem mondjuk azt, hogy ez milyen butasság, ezt megint majd két
1: hétig fogod tartani. Ugyancsak egy falatot nyugodtan egyébben.
2: Igen, ez úgyse számít, tehát hogy nagyon fontos szerintem az, hogy ha a család vagy a baráti kör nem is mindig mindenki ennyire elfogadó és segítőkész, legalább legyen a tarsolyunkban egy-két olyan személy, akit ilyenkor föl lehet hívni, vagy tényleg így kiventilálni magunkat, mert itt van nagyon nagy szerepe a közvetlen környezetnek, hogy segít-e az úton tartani minket, vagy kibillen, és ugye itt az a baj, hogy ez nem csak egy fogyókúráról szól sok esetben, hanem itt, amiről beszéltünk, ennek komoly egészségügyi hatása van, tehát tényleg azért az, hogy egy cukorbetegséget utána mondjuk gyógyszerrel, vagy inzulinnal kell kezelni, vagy tényleg idézőjelben táplálkozással megoldható, nagyon nem mindegy. És itt nagyon jó, hogyha van egy olyan környezet, aki ebbe tud minket segíteni.
1: Anita, zárásként, hogyha egyetlen gondolatot vihetnének haza a hallgatók, mi legyen az?
2: Szerintem az, hogy próbáljunk mindig tudatosan táplálkozni, ne csak akkor, amikor már megvan a baj, amikor betegek vagyunk, hanem tényleg ezzel mindent meg tudunk előzni, és pici lépésekben kell haladni, és akkor sokkal könnyebb lesz az életmódváltás.
1: Anita, köszönjük szépen az idődet, remélem, hogy sok mindenkinek tudtunk most támpontokat, és segítséget nyújtani egy újfajta életmódhoz, és újfajta táplálkozáshoz. A műsor vendége volt Ipsics Anita, táplálkozási szakértő. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen, viszont
0: hálásra. Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Mi történik vajon a bőrünkkel? Mi történik a szervezetünkkel, hogyha 60 napig, azaz 2 hónapig nem fogyasztunk cukrot, tejterméket és glutént? Van egy srác az interneten, egy youtuber fiú, aki ezt meg is mutatta, végigcsinálta a 60 napot, és végig is követte kis videókkal, érdemes őt megnézni, majd mindjárt mondom a nevét, hogy hogy hívják. A lényeg az az, hogy ő eldöntötte, hogy az aknés bőre miatt nem fog fogyasztani 60 napig cukrot, tejterméket és glutént, és így aztán szépen az egész folyamatot bemutatta, hogy hogyan változott meg a problémás bőre a diétától, ami természetesen nem csak az egyetlen eredmény, amit ez a diéta hozott. Brandon Williamsnek hívják őt, W2L, Brandon Williams, hogyha rákeresünk a YouTube-on vagy a Google-ben, akkor megtaláljuk a videót. Ő volt az, aki arra volt kíváncsi, hogy esetleg a gyógyszereken és az egyéb kezelési formákon kívül, ami tulajdonképpen csak egy sebb tapasz volt a problémára, van-e valami, ami valóban segíteni tud a bőrén, például az, hogyha 60 napon keresztül nem eszik se cukrot, se tejterméket, sem glutént. A történetét és a végeredményt, ahogy már mondtam, a YouTube-on is megosztotta, a videóját pedig már több mint 3 millióan látták, elképesztően látványos változáson ment keresztül, és nagyon őszintén beszél arról, hogy mennyire nagyon nehéz volt. Az elején azt is elárult, hogy azért vágott neki a diétának, mert az elmúlt 4 évben folyamatosan bőr problémákkal küzdött, az arcán nagyon sok volt az aknéa pattanás, amikre az antibiotikumok csak ideglenes megoldást jelentettek, és aztán végül rájött, hogy biztos, hogy az okozza a problémát, amit eszik. Tehát, hogy nagyban befolyásolja a teljes bőr felületének, de főleg az arcbőrének az állapotát, mert amikor nagyobb mennyiségű édességet, tejterméket vagy glutént evett, akkor még inkább fokozottan jelen volt a gyulladás az arcbőrén, és akkor elkezdett kutakodni, ásni, számos cikket elolvasott a témában, és mivel az interneten is úgy találta, a tudományos cikkekben is, hogy valóban okozhatnak problémákat az említett ételek, így aztán úgy döntött, hogy belevág ebbe a 60 napos kihívásba, és nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült neki, és hát szerencsére minek utána youtuber a srác részletesen dokumentálta az egészet, az éttermi rendeléseit, mindent. Bevallotta, ahogy én ezt már mondtam, hogy az étrendi, a hirtelen étrendi változás miatt nagyon sokszor gyötörte fejfájás, nehezen állt ellen a finomságoknak, és ahhoz is hozzá kellett szokni, hogy a cukros üdítők helyett csak vizet iszik, azt mondta, hogy ez volt az egyik legnehezebb, de az sem volt egyszerű, hogy kitalálja, hogy melyik nap mit tegyen, mert hogy csak olyan ételeket választhatott, amik nem feldolgozott élelmiszerek, nincs benne mesterséges cukor, nincs benne tej, nincs benne glutén, és hát az éttermek kínálata sem könnyítette meg a dolgát, de ezt is nagyon szépen dokumentálta és meséli el, hogy azért most már nagyon sok helyen lehet kapni, és amit nem költött úgynevezett junk foodra, azt elköltötte viszont a kicsit drágább élelmiszerekre. Reggelire legtöbbször gluténmentes kenyeret evett, avokádóval, főtt tojással vagy lágy tojással, 10 óraira uzsonnára gyümölcsöt evett, almát például, ebédre salátát csirkehússal vagy steakkel, vacsorára pedig nagyon sokszor gluténmentes kenyérből készült pulykás szendvics, nagyon sok salátával, igazán magas szendvicsről beszélünk, és aztán a videóban azt is megmutatta, hogy hogyan vásárol a diéta alatt, hogy mi mindenből áll az étkezés, hogy miből áll össze bizonyos étkezéseknek a rendszere, és aztán 2 hét után már azt mondta, hogy észrevette az első pozitív változást, tehát mire rászokunk, tehát nagyjából ez a 14-20 nap, ami alatt a szervezet által, ugye szokták mondani, hogy bármire rászokni vagy leszokni 21 napra van szükség, mire az megtörténik, addigra el is indul a változás, tehát addigra beindul ez a pozitív változás. Elkezdett tisztulni a bőre, lejjebb ment az arcáról a gyulladás, kevesebb piros folt volt, ami volt, az sem volt olyan belobbant, vörös gyulladt, és aztán később el is végzett egy mikrobiom tesztet, tehát hogy áll a bélrendszer és a gyomor, és aztán ez meg is mutatta, hogy milyen állapotban van a bélrendszer, és milyen probiotikumokra van szüksége. Aztán a 24. nap környékén kezdte észlelni, hogy jobban alszik, több az energiája, közben pedig már fogyott is, és bár lebetegedett, nem hagyta, hogy a vírus megzavarja a diétáját, influenzás lent, és aztán szépen, ugye, ahogy mondtam már többször, youtuberként muszáj volt neki hosszasan mesélni a 2 hónap történetét, hogy így tudja inspirálni az embereket, mondja is, hogy neki ez a dolga, ezért kezdett el figyelni ő is magára, és a végén pedig megmutatta a változásokat, az arca sokkal tisztább lett, gyakorlatilag teljesen kitisztult, élénkebb a szeme, nem nem karikás a szeme, és a videó végén aztán azt is elmondja, hogy nem azt akarja elérni, hogy senki ne egyen se cukrot, se tejterméket, se glutént, hanem arra akart rámutatni, hogy az étkezés milyen hatással van a bőre, és kipróbálni, hogy diétával javítható-e például a problémás bőr állapota. És emellett persze a pozitív mellékhatásként fogalmazunk, így megjelenik a fogyás, az energikusság, a mikrobiom kiegyensúlyozottsága, és egy csomó minden más olyan gyulladásos folyamatnak a csökkenés és eltűnés, amit nem látunk, ami belül szöveti vagy szerv szinten zajlik, úgyhogy mindenképpen érdemes kipróbálni, és időnként negyed évente csinálni egy-egy ilyen, vagy fél évente csinálni egy-egy ilyen kúrát. Tehát a srácot úgy hívják, hogy Brandon Williams, tessék rákeresni, elképesztő érdekes.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM, benne pedig az állatbarát rovat, és a kérdés, hogy lehet-e féltékeny a kutya? Nyilván mindenki, akinek életében volt kutyuskája, az pontosan jól tudja, hogy naná, hogy lehet, hát hiszen csak gondoljunk arra, amikor egyke egy kutyus, és egyszer csak érkezik egy cica, vagy egy másik kutya. Hát nyilván a féltékenység az egy olyan érzelem, amit az ember akkor él át, amikor valaki, akitől vágyunk valamire, jellemzően figyelemre, szeretetre, gyengétségre, érintésre, egy másik személynek, egy harmadik személynek nyújtja ezt a valamit. Kialakulhat ez nem csak személyek, de tárgyak, játékok, ételek vonatkozásában is, hogyha a kutyust nézzük. És az, hogy a kutyák milyen érzelmekre képesek, bár megmondani nehéz, de azt gondolom, hogy tapasztalati úton azért mi állatbarátok és kutya gazdik rájöttünk már, hogy ez hogyan működik. Mi okozza vajon a kutyák féltékenységét? A kutyák esetében a féltékenység általában a családhoz, a barátokhoz, a játékhoz, a fekvőhelyükhöz, a személyes terükhöz, az ételükhöz, a tálkájukhoz kapcsolódik. 2014-ben például San Diego-ban zajlott egy kutatás, amelynek során a kutyákat megfigyelték, hogy hogyan reagálnak és miként viselkednek, ha a gazdájuk különféle tárgyakkal lép interakcióba. No hát a vizsgálat során felhasznált tárgyak között volt lámpa, volt könyv és egy plüss kutya is, és a kísérletbe bevont kutyák harmada a vizsgálat során megpróbált a gazdi és a plüss állat közé beférkőzni, vagy valamilyen módon visszairányítani magára a gazdi figyelmét, míg a kísérletben résztvevő kutyák negyede kicsit agresszívabb, dühös módon reagált a játék kutyára. Azt is megállapították, hogy a féltékenység kiváltó oka minden kutyánál más és más, hiszen hasonló reakciók figyelhetők meg minden esetben, amikor egy másik állat, kisbaba vagy egyéb ok miatt a kutya kevesebb figyelmet kap, mint korábban. Ahhoz pedig, hogy a féltékenység elkerülhető, vagy legalábbis minimalizálható legyen, ki kell deríteni, hogy pontosan mi váltja ki, azaz, hogy milyen személy vagy esetleg tárgy, vagy másik élőlény az oka ennek. Amint ez megvan, akkor tudunk tovább lépni. Na hát, hogy hogyan lehet minimalizálni, vagy megszüntetni ezt? A napi rutin nagyon fontos a kutyák életében, úgyhogy próbáljuk meg a sétákkal töltött időt egy kicsit megnyújtani, mert ez az az időszak, amikor általában kettesben vagyunk, ugye? Ilyenkor csak az állatra fordítjuk a figyelmünket, ne is vigyünk magunkkal mobiltelefont, és játszunk a kutyával sokat. Ez az időszak kiváló akár a gyakorlásokra is. Amennyiben a féltékenység alanya valamilyen személy, akkor alakítson ki vele szorosabb kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy ez a személy sétáltassa meg a kutyát, elvigye magával autózni, ő adjon neki enni, legyen közös program, hogy a kutya is megszeresse azt az illetőt. Ha a féltékenység oka, kiváltó oka egy másik állat, akkor a megoldás az, ha minden állat megkapja a neki járó személyes figyelmet. Ez azt jelenti, hogy mindegyikre külön időt kell szánni, amikor a gazdi csak vele játszik. Neki ad enni, vele megy sétálni. Hogyha egy kutyusnak meg kell küzdenie a gazdájával a figyelemért, akkor az féltékenységet szül, és akár súlyosbodhat is most az idézőjelben a már kialakult féltékenység, úgyhogy ugyanúgy, mint ahogyan a kis testvér érkezik a gyerek mellé, érdemes odafigyelni arra is, hogy akkor külön figyelmet kell fordítani a korábban a házhoz került, vagy korábban született gyereknek, korábban a házhoz került kutyának, ugye, hogy ő pontosan tisztában legyen vele, hogy nincs veszélyben az ő pozíciója. Nagyon fontos, hogy minden állatnak legyen saját ideje a gazdival, ahogy ezt az imént mondtam, ami csak a kettőjüké, és ezen túlmenően természetesen a saját tér, külön alvóhely, saját doboz, külön etetőtál is tud segíteni mindenben, hiszen az állat el tud vonulni egy olyan helyre, ahol nyugodtan lehet és biztonságban tudhatja a saját tárgyait. Hogyha egy cicás történetre vetítjük ezt ki, a cica ugyanúgy tud féltékeny lenni, csak a cica sértődik és elvonul, meg hát, hogy nyilván nem hordjuk sétálni. Úgyhogy arra is külön oda kell figyelni, hogy akkor többször vegyük kézbe a cicát, aki korábban a háznál volt. Külön ővele is töltsünk együtt időt, simogassuk, fésülgessük, ki mit szokott, játszunk vele, beszéljünk hozzá, külön adjunk neki enni egy külön helyen, különlegesebb falatot, hogy lássa, hogy ő is ugyanúgy megkapja azt a kiemelt figyelmet, amit az új jövevény megkap, hiszen egy kis állatnál mindig ugye egy kicsit több figyelemre van szükség. Szóval ez egy létező dolog, varázslatosak az állatok, és ugyanúgy tudnak reagálni, ugyanúgy tudnak félni, vagy ugyanúgy tudnak féltékenyek lenni, mint ahogy mi is akkor, amikor úgy érezzük, hogy a nekünk szánt figyelem, vagy a korábban nekünk érkező teljes adag figyelem, az esetleg elkezd osztódni, úgyhogy erre nekünk szülőknek, vagy gazdiknak kell odafigyelni, hogy ez megsokszorozódjon csak, és ne pedig eldarabolódjon, vagy feldarabolódjon, úgyhogy erre tessék nagyon figyelni, hogyha esetleg több kutya, vagy több cica van otthon nálatok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. A

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sokszor hallani különböző alternatív édesítő anyagokról, mint az agavé szirup, vagy például a datolya szirup, de önmagában a datolya is képes egy nagyon jó kis cukorpótló lenni, akár süteményekben is, de hogyan tudunk édesíteni datoljával? Hogyan tudja ezt a cukorpótlást elvégezni? Egészségesen egyébként ez a nagyszerű kis dolog, amit datoljának hívunk. Na, hogy miért jobb használni datolyát a fehér cukor helyett, és hogyan tudjuk alkalmazni a leghatékonyabban? Igazából teljesen egyszerű, ugye a legfinomabb és legédesebb gyümölcsöt termő datolya pálmák a föld sivatagos régióiban őshonosak, úgyhogy a vásárláskor mindenképpen érdemes megnézni a származási országot. Így például az arab térségből, Észak-Afrikából vagy Izraelből importált datolya a legjobb választás, és mindig olvassuk el a címkét is, hogy ne legyen rajta glükózszirup, fruktózszirup vagy invert cukor, az összetevők között csak az szerepeljen, hogy datolya. Sokkal egészségesebb és hozzáadott cukormentes. Tehát a datolya egy természetes, kemikáliáktól mentes édesítő, ami a fehér cukorral ellentétben bővelkedik tápanyagokban. Tehát azon túl, hogy édes és finom, vannak benne rostok, vannak benne ásványi anyagok, magas a kálium szintje, a magnézium és a kalcium szintje is, van benne vas, réz és B-vitamin is, ráadásul a B6 vitamin, úgyhogy tulajdonképpen egy egységnyi adag több káliummal látja el a szervezetet, mint a banán, amelyről köztudott, hogy rengeteget tartalmaz ebből a létfontosságú ásványi anyagból, és az is igaz, hogy nagyon magas a szénhidrát tartalma, de mindezt értékes rostokba csomagolva fogyasztjuk, vagyis nem üres kalóriákat juttatunk a szervezetbe, ahogy azt a fehér feldolgozott cukorral tennénk, plusz lassítja is a felszívódását a rost tartalma. A datoljának nagyon erős antioxidáns hatása van, ezt is érdemes figyelembe venni, és a rendszeres fogyasztása a rák bizonyos fajtáit, a szív problémákat és az Alzheimer-kor kialakulása ellen is hatásos tud lenni, tehát nem állítja meg nyilván ezeket, de hatásosan megelőzheti őket. Ugyanakkor a már említett magas rost tartalom, tehát ez azt jelenti, hogy 4 szem datoljában 7 g rost van, az nagyon jó arány, ez hozzásegítheti az embert a kiegyensúlyozott emésztéshez és az optimális vércukorszinthez is. Na de hogyan használjuk? Hát önmagában is alkalmazhatjuk gyors energiaforrásként, például, hogyha magunkkal visszük egy kis dobozban, és hogyha éhesek vagyunk nagyon, és úgy érezzük, hogy már fogytán az energiánk, akkor elrágcsálunk 1-2 szem datolyát, de isteni csemegéknek lehet az alapanyaga, sütikbe, pudingokba, kásákba, kávés vagy növényitalokba, nagyon finom és nagyon egyszerű édesítő módszer. A datoljával való édesítés legjobb módja, hogy a frissen használjuk magát a gyümölcsöt, pürésítve is használhatjuk. Magyarországon talán ez a legszélesebb körben elérhető opció. Ebben az esetben 2 választásunk van. Veszünk készen pürésített datolyát, vagy pedig elkészítjük otthon a datolya pürét. Az is egészen egyszerű tud lenni. Ebben az esetben semmi másra nincsen szükségünk, mint egy késes aprítóra, néhány kanálnyi vízre, és a természetesen a kimagozott aszalt datoljára, de az sem a világ vége, hogyha nem rendelkezünk ilyen géppel, hiszen legalább 1 órán keresztül forró vízben áztatott gyümölcsöt villával is könnyedén szét tudjuk pürésíteni, szét tudjuk nyomkodni. Szirupként is hozzáférhetünk, mert hogy létezik egy sziruposan folyékony változata, és amit nem véletlenül neveznek datolya méznek is. Ez az alapanyag egy viszonylag tisztított változata a datoljának, és inkább azokhoz az ételekhez érdemes használni, amiknél fontos, hogy minél egységesebb, homogénebb legyen annak az adott ételnek a textúrája. Öntetjük palacsintára, gofrira, keverhetjük pudingokhoz, natúrjoghurthoz, zapkásához például. Datolya cukorként pedig úgy tudjuk használni, bár ez az édesítő csak névlegesen cukor, valójában szárított és őrült datolyát jelent. Kiváló édesítő hatása van, úgyhogy 1-1 arányban képes pótolni a kristálycukrot, viszont körültekintően kell bánni vele, mert nem teljesen úgy viselkedik, mint a cukor, és folyadékkal keveredve kicsit megváltozik a textúrája, inkább olyan mézes hatású lesz, de egy egészséges, jól tápláló édesítő anyag, és én javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki, hogy milyen az az étel, amit datolja édesít meg.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Indul is a vitamin szerda, ahogy ez ilyenkor a Manna délelőttben lenni szokott, természetesen állandó szakértőm Senker Horváth Kinga a vendégünk, akivel arról beszélgetünk ma, hogy mennyire súlyos itt Magyarországon a gyermekkori elhízás, és miért olyan nagyon veszélyes ez. Szia, Kinga!
2: Szia, Petra! Ismét üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi a veszélye a gyermekkori elhízásnak? Miért kéne nagyon odafigyelni a szülőknek? Igaz-e az például, hogy ugye gyerekkorban megszaporodik, hogyha meghízik a gyerek, tehát a gyerekkori elhízásnál a zsírsejtek száma az, ami megszaporodik, és akkor felnőtt korban nem, most csak mondok valamit, egy számot hasonlítás szerint 5 millió zsírsejtünk hízik, hanem 25 millió.
2: Igen, ez valóban így van, hogy a zsírsejtek száma még gyermekkorban, ugye így a növekedés, fejlődés időszakában, hogyha fennáll az elhízás, és itt, amit szerintem már beszéltünk, hogy más a túlsúly és az elhízás is, tehát ezt is fontos szerintem így tisztába tenni az elején. A túlsúly, a testtömegindex alapján állítunk fel tápláltsági állapot kategóriákat. Ez gyermekeknél 18 év alatt még percentilis táblázatokhoz is hozzánézzük, és ez alapján állapítjuk meg a tápláltsági állapot kategóriákat, hogy az adott gyermeknek a magassága a korosztályához képest milyen, a testsúlya és az ezekből számolandó testtömegindex. 18 és fél és 25 között beszélünk normál tápláltsági állapot kategóriáról. Felnőtteknél, mondom ezt, gyermekek vizsgálatánál még percentilis táblázatokhoz is igazítjuk, csak hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit is jelent a túlsúly és az elhízás. A 25 és 30 közötti BMI, a BMI angolul a testtömegindexnek a rövidítése, a body mass indexnek a rövidítése. 25 és 30 között beszélünk túlsúlyról, 30 fölött pedig elhízás. Szóval a túlsúly az egy enyhébb testtömeg növekedés, gyarapodás, míg az elhízásnál ott már kifejezettebb testtömeg gyarapodásról beszélünk. Visszakanyarodva az elejére, igen, hogy a zsírsejtek száma is ilyenkor nő, és ugye minél több zsírsejt van utána azoknak a száma, így hát ezt nem tudom megmondani pontosan, hogy felnőtt korban mikor lesz a vége, mint ahogy a csúcscsont a megelőrése is már ilyen 20 éves kor fölött fejeződik be, de hogy ott lesznek velünk ezek a zsírsejtek, és azoknak utána pedig a mérete tud nőni, ahogy a felnőtt korba belépünk, tehát nagyon nem mindegy, hogy tényleg, ha történik testtömeg növekedés, akkor azáltal mondjuk több zsírsejt lesz az ember szervezetében. A másik, ami felszokott itt rögtön az elején, hogyha gyermekkori elhízásról beszélünk, hogy mennyi gyermeket is érint az elhízás, mert arról szerintem már biztos, hogy sokan hallottak, hogy Magyarországon is, meg a világban is zajlanak tápláltsági állapot felmérések és vizsgálatok. Itt a legutóbbi adatok, amire támaszkodhatunk, az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2014-es eredményei, majd most fognak kijönni a 2019-es vizsgálat eredményei is. Azt szerint a magyar felnőtt nők 60%-a, a férfiak 65%-a túlsúlyos vagy elhízott. Gyermekekre vonatkoztatva pedig szintén azt mondhatjuk, hogy körükben is egyre növekszik a többlettestömeg mértéke. Itt 2010-es adatokat tudok mondani, ez európai gyermekek körében vizsgálták, és 3-ból egy európai 6 és 9 év közötti gyermek túlsúlyos vagy elhízott. Ez azért egy elég ijesztő szám. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége pedig 2014-ben végzett egy reprezentatív táplálkozási és fizikai aktivitási felmérést, ők 4 és 10 éves fővárosi és kecskeméti gyermekek körében végezték, és az ő eredményeik alapján 21%-os volt a túlsúly és az elhízás mértéke a gyermekek között. A túlsúly az nem csak egy esztétikai probléma, mert összefüggésben áll szívérendszeri betegségekkel, mint például magas vérnyomás, és ez már gyermekeknél is tetten érhető. Kettes típusú cukorbetegség, itt ízületi korképek kialakulásával, de még alvászavarokat is okozhat, alvási apnoét, légzés problémákat, akár epekövesség is kialakulhat, vagy pedig ugye a mentális állapotunkat is befolyásolhatja, tehát depressziót is okozhat, ezáltal pedig az általános életminőség romlása is megfigyelhető.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégem itt a Manna délelőttben. A gyermekkori elhízásról, túlsúlyról beszélgetünk, a kérdésetek van, tegyétek föl, bátran eljuttatom Kingához, vagy akár Kinga elérhetőségét is odaadom nektek, hogy tudjatok vele személyesen konzultálni, hogyha esetleg úgy érzitek, hogy inkább vele beszélnétek, de ha kérdés van, SMS és Viber szám 0677 1986, pár perc múlva folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Szoboszlai előtte Nikolics bent.
3: középütt könyves, Szoboszlai,

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégem, természetesen szokás szerint itt a Vitamin Szerdában. A gyermekkori elhízás és gyermekkori túlsúlyról beszélgetünk még mindig. Ugye nagyon sok fogalmat tisztába tettünk, ezeknek a jelentését, jelentőségét is. Hogyan tudunk egészségesen táplálni egy gyereket úgy, hogy azért ne vonjunk el tőle mindent? Vagy mit jelent igazából veszélyt mondjuk az elhízással kapcsolatban egy gyereknél?
2: Nagyon fontos, hogy milyen szavakat használunk a gyermeknél. Tehát, hogy ez a body shaming, ez a testszégyenítés, ez ne legyen. Amúgy is a gyermeket mondjuk csúfolni is szokták egymást, de hogy így a szülői körben is, tehát, hogy ne úgy hívjuk, hogy a dagadt gyerek, tehát, hogy nagyon odafigyelve a szavakra, hogy pufó, kis duci, szóval...
1: Jaj, meg a nagy darab, meg aranyos, de olyan nagy darab, fú, gyilkos dolog egyébként, úgy marad az ember egész életére.
2: Pontosan erre szerettem volna rávilágítani, hogy itt szakemberek körében is sokkal jobban oda kellene figyelni. Ez egy nagyon szenzitív kérdéskör, és amit te is mondasz, Petra, hogy ezt a gyermek cipeli magával, ezek olyan károkat okozhatnak benne, és mondom, még egymást is csúfolják, és akkor, hogy még családi körben is kap egy-egy ilyen bélyeget, az tényleg olyan károkat okozhat benne, amik még a későbbi felnőtt korban is visszajöhetnek. Tehát ez az egyik, hogyan kezeljük ezt akár családon belül is, ahogy beszélgetünk a gyermekkel, vagy hogyha éppen meg is osztja velünk, hogy ugye csúfolták, és hogy ez egy nagyon nehéz dolog, most ugye egyszerűsítve tudunk csak erről beszélni, de itt akár pszichológusi segítség is. Én mindig szoktam a multidisziplinális kezelés hatékonyságát hangsúlyozni, nem csak sportolói körbe, különböző betegségeknél, de itt akár a gyermekkori elhízás kapcsán is, hogy a szülő kihez tud fordulni, hogy ugye a védőnőhöz, orvoshoz, dietetikushoz, és akár pszichológus segítségével, hogy a lehető legjobban tudja kezelni ezeket a problémás helyzeteket. Különben már azon túl innen indultam, ugye, hogy látjuk, hogy mondjuk itt plusz kilók jöttek fel a gyermekre, hogyha ténylegesen objektív adatokat szeretnénk a gyermek állapotáról, akkor tényleg szakember segítségét kérjük itt a gyermekorvos vagy a védőnő után a dietetikushoz, hogy a táplálkozási rész az rendben legyen, és hogy gyermeket nem fogyókúráztatunk. Tehát felmérjük, ilyenkor egy hosszabb táplálkozási anamnézis szoktunk csinálni, de ez már itt a Vitamin Szerda első adásában szóba került, hogy is dolgozik egy dietetikus, és nem csak egyszer találkozunk, és nem csak a gyermekkel, hanem a szülővel is, szülőkkel is. Megnézzük, hogy hogyan táplálkozik a gyermek. Ugye ilyenkor az is nehéz, hogy szinte nem csak a szülőn múlik, mert ugye attól függ, hogy milyen korosztályról beszélünk, hogy óvodás a gyermek, vagy pedig már kisiskolás, tehát itt benne van a közétkeztetés is. Sokszor nem tudjuk, és a gyermek sem mondja el teljesen objektíven, ami érthető. Itt is egy ilyen nagyon kreatív kikérdezéses folyamatok által tudunk mondjuk objektív információkhoz jutni, hogy mit is evett meg az oviban vagy az iskolában, mert a szülőnek ugye azt kell kiegészítenie otthon, az otthoni étkezésekkel. Aha. Szóval ez egy nagyon komplex kérdéskör, hogy mindig nézzük meg, hogy mi az étlap, mi az adott hétre való étlap. Ezt ki is szokták tenni, de már el is küldik a szülői csoportokba e-mailen is, és ezt mindig nézzük meg, hogy mi az étlap. Beszélhetünk is a gyerekünkkel, hogy ezek közül mit szeret, mit nem szeret, megkóstolja-e, tehát ha bármi úgy étel van, amit otthon nem evett, azt megkóstolta-e. Ugye van ez a klasszikus, hogy otthon nem eszik zöld borsófőzeréket, nem lehet úgy megcsinálni, mint a menzai zöld borsófőzeréket, és azt megeszi a gyermek, persze olyan is van, aki nem eszi meg semmelyiket sem, de hogy próbáljuk meg, amennyire csak lehet felmérni azt, hogyha látjuk, hogy mi az étlap, hogy mit evett meg a gyermekünk. Sokszor az van, hogy nem eszik a közétkeztetésben, és hazajön olyankor meg nem feltétlenül az ilyen komplex étkezéseket, gondolok itt egy natúrhúsi párolt zöldségekkel, mert azért gyermekeknél is lehet párolt zöldségeket úgy adni, hogy elfogyaszta, vagy tészta, tehát amikor tényleg minden tápanyagot tartalmazó élelmiszerek szerepelnek a tányéron, és egy összetett étkezés következik, hát nem ez szokott bekövetkezni, amikor éhesen jön haza a gyermek, hanem ugye az ilyen kis rágcsákra csúszik rá leginkább. És akkor itt viszont tényleg már nap végére, hogyha megnézzük ezeket az étkezéseket, akkor kijön, hogy elégtelen az energiabevitel, meg a tápanyagoknak az aránya sem megfelelő. És sokszor a minőségi éhezés is tetten érhető, ami azt jelenti, hogy a megfelelő energiabevitel megtörténik, sőt, még több is, de a tápanyagok aránya, amennyi szénhidrátot és fehérjét a növekedő szervezetnek emelt szintű fehérjebevitelre van szüksége, tehát, hogy a tápanyagok aránya az viszont nagyon nem jó, és nem fedi le azt, ami a korosztályos szükséglet lenne.
1: Hogyha azon gondolkodunk, hogy szabad-e fogyókúráztatni egy gyereket vagy sem, akkor ennél a témánál meg fogunk most állni, és a következőben erről beszélgetünk. Ugye Kinga azt mondta, hogy nem, és ez nagyon fontos, hogy rögzüljön mindenkinek a fejében, annak ellenére, hogy a gyerek mit lát az Instán, a TikTokon, a Snapchaten. Milyen vékonynak tűnő hölgyeket, akik pozzolnak és behúzott hassal, kinyomott cicivel és kinyomott popsival állnak és fotózkodnak. A torzó testkép az egy nagyon veszélyes dolog, és az is nagyon veszélyes dolog, hogyha egy szülő pontosan a már említett body shaming miatt fogyókúrára fog egy növekedésben lévő szervezetet. Erről lesz szó a továbbiakban, hamarosan folytatódik a Vitamin Szerda.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Schenker Horváth Kinga a vendégem a Vitamin Szerdában természetesen. Beszélgettünk tovább a gyermekkori elhízás, illetve túlsúly kapcsán arról, hogy nagyon sokan próbálják meg pontosan az a már említett body shaming, vagyis testszégyenítés miatt egymás között is rávenni arra a tizenéves lányok egymást, hogy fogyókúrázzanak, és sajnos van olyan, hogy a szülők is azt gondolják, hogy ez a megoldás. Kérlek, Kinga, meséld el, hogy miért nem szabad, mit okozhat, hogyha fogyókúráztatnak egy gyereket?
2: Nagyon jó ez a kérdés is, ezt sokszor szoktam elmondani a Vitamin Szerdába. Itt most, hogy pár percben tudjak ilyen érdemi információkat átadni, tényleg azt tudom mondani, hogy a fogyókúráztatással egy olyan, mint ahogy a body shamingnél is, ahogy magával viszi a gyermek ezeket a szavakat, amik egyszerűen tényleg lelki sérüléseket okoznak benne. A fogyókúráztatásnak is, tehát amikor ott van, hogy ugye a csokoládé, az édességek helye az étrendben, és hogy ezt gyerekekkel megpróbáljuk úgy megbeszélni, hogy ne tiltsunk tőlük semmit, tehát hogy ne tegyünk korlátokat így az étrendjükbe, meg az életükbe, de hogy ezt értsék, hogy bizonyos szokásokat viszont megpróbálunk megváltoztatni, tehát hogy ne az legyen, hogy ő még éhes, de te nem ehetsz, mert ez nagyon nem jó üzenet, amit visz magával, hanem hogy pontosan itt a testmozgás és a táplálkozás kéz a kézben járása az, amit tudatosítani kell bennük, hogy itt egy életmódról van szó, hogy az ő esetükben is már sokszor a fizikai aktivitás nem is napi szinten van. Átlagosan a felnőttek 5 órát töltenek üléssel naponta, és a gyermekeknél is kezd egyre nagyobb teret hódítani a fizikai inaktivitás. Tehát első körben, hogy nem a táplálkozásukban szabunk korlátot, hanem megpróbáljuk őket a sportolás szeretetével megismertetni. Egy olyan sportot találni náluk, amit nem muszájból csinálnak, hanem szívesen csinálnak, hogy nem azért csinálja, mert neki fogynia kell, hanem mert az is egyfajta örömforrás legyen az életébe. A gyermekeknél is a mindenféle kikapcsolódás, stresszlevezetés, az örömhormon termelődése, és hogy még a fizikai aktivitásnak a multidimenzionális jótékony élettani hatásai a szívérendszerre, idegrendszerre, csontrendszerre, vádrendszerre, tehát hogy ezek mind ki tudjanak teljesedni. Tehát első körben mindenféleképpen a sport kell, hogy meglegyen az az energia mérleg, és adott esetben, hogyha elhízás van, az a negatív energia mérleg ki tudjon alakulni. Azt nem az étkezés korlátozásával érjük el, hanem a fizikai aktivitás növelésével. De mondom, nagyon fontos, hogy szeresse csinálni, hogy nem muszájból csinálni, és nem azért, mert most te mondjuk megettél 5 darab kicsi kekszet, a 100 kalória, akkor menj el és ezt mozog le, tehát hogy ne így kössük össze, hanem hogy mennyire jó mozogni. Nyilván náluk nem a multidimenzionális hatásokat fogjuk erősíteni, vagy az ő nyelvükön, hogy szebb lesz tőle akár még a bőre, sokkal energikusabb lesz, jobban fog tőle tanulni, vagy jobban rajzol, mert jobban tud koncentrálni, tehát valahogy úgy összekötni az ő szintjükön, hogy mennyi mindenben tud segíteni a mozgás, amire nem is gondolna, és hogy ne azzal kössük össze, hogy akkor ezzel megetted ezt az X kekszet, akkor azzal tudod elégetni, hogy akkor ezt lemozgod. Mert hogy akár, hogyha különben napi 100 kalóriával többet viszünk be, mint ami a szervezetünknek szükséglete lenne, akkor egy év alatt akár 5 kg súlynövekedés is jelenthet. Például ez, amit már említettem, ez az 5 darab kicsi kek 100 kalória, vagy ha nem is esszük meg az egész zacskó chipset, csak mondjuk a harmadát, az már egy akár 250-300 kalóriát jelenthet. Vagy ugye mondjuk egy jó kis csokoládé is azért gyakran lecsúszik a gyerekeknél, ez is 230 kalória. És itt, hogyha tiltjuk a csokoládétól, akkor ezt is nagyon sokszor látom így a saját gyermekeim társaságában is, meg szakmailag is, hogy akkor, ha történnek különböző olyan események, amin így összejönnek a gyermekek, szülinapok, névnapozások, bármiféle olyan ünneplések, akkor vannak olyan gyermekek, akik rávetik magukat a tortára. Viszont azok a gyerekek, akiknek ez nincs meg, mert nem tiltották őket, tehát megvan az, hogy azért ehetnek csokit, cukorkát, őnáluk megvan ez az egészséges kapcsolat az étellel, és elmennek egy ilyen szülinapra, és megesznek mondjuk egy fél tortát, vagy vagy egy szelet tortát, de nem lesz az, hogy ilyen falás roham is szinte kialakul így az édességek kapcsán. És ez az erőltetés is, hogy én is dietetikus anyukaként elmondhatom, hogy a nagyobbik kislányom például nem eszik zöldséget. Pedig a példamutatás jelen van, mi is eszünk salátákat, a húga is eszik, paradicsomot, paprikát, uborkát, tehát ott van kitéve, mi is eszünk, látja, hogy szeretjük, hogy beszélünk róla, és egyszerűen nem eszi meg. Itt akkor beszoktam azt vetni, ha nem eszi meg, akkor így a meg, szoktam turmixot csinálni, amiben mondjuk van bébisfenót, és akkor így van valamennyi zöldségbevitele, de hogy nem szabad ezen rugózni, mert hogyha egy-egy étkezés a gyermeknél ráadásul látja, hogy oda köthető, hogy anya mindig ideges, mert hogy akkor nem ette meg ezt, meg azt, akkor maga az étkezés szerepe is egy másfajta szintre kerülne. Tehát, hogy próbáljunk arra figyelni, hogy a családi étkezések is jó hangulatban teljenek el, tehát mi megfelelően alakítsuk ki az ételeket, elérhetőek legyenek ezek az ételek, már mint a zöldséggyümölcsök sokszor, még ha tudja is, hogy ott van zöldséggyümölcs, addig nem eszi meg, amíg mi mondjuk nem mostuk meg, nem készítettük elő, nem kockáztuk fel ki, hogy szereti a zöldséggyümölcsöket. Így a barackot is valaki szereti, a szörös barackot valaki nem. Egybe megeszi, felkockázva eszi. Tehát, hogy ilyen praktikákkal is lehet a zöldséggyümölcs fogyasztást mondjuk növelni. És itt az édességekre is visszakanyarodva, hogyha tudja a gyermek, hogy van az az édességes dugi fiók, akkor arra mindig rá fog járni. Tehát, hogy nem kell, hogy mindig otthon legyenek ilyen édességek, de hetente párszor, nem étkezések helyett, hanem étkezéseket követően beleférhet az, hogy megeszik egy csokit, megeszik akár gumicukrot is, csak ezt elmondjuk neki, hogy itt is, ha egy nagyobb zacskó van, akkor ne az egész zacskót tegye meg. Ez a mértéktartás egy nagyon fontos rész, hogy ezt hogy mutatjuk meg nekik, és hogy ő hogy találkozik ezzel, hogy ő hogy fogja tudni kialakítani ezt, és hogy tényleg az íze miatt, hogy így elég legyen ebből mondjuk csak pár szem, és azzal ő már azt a jó érzést, amit az édesség evése tud hozni, azt meg fogja ettől kapni.
1: Senker Horváth Kinga dietetikust hallottátok szokás szerint itt a Vitamin Szerdában. Remélem, hogy sokatoknak hasznos lesz ez majd, és azt is remélem, hogy a srácok, akik hallgatnak bennünket, azok fölkapják a fejüket, és elmennek mozogni, és nem azt nézik feltétlenül, hogy a többiek mit tesznek, és mit mondanak, és mit posztolnak magukról. Legyünk egészségesek, és legyünk boldogok, és hogyha az ember jól van, akkor valószínűleg a teste, a kis doboza is nagyon jól fog működni. Köszönöm szépen, Kinga, hogy velünk voltál.
2: Én is köszönöm, Petra. Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ki gondolná, hogy a szőlőnek nem csak maga a gyümölcs, húsa, része, magja, hanem bizony a levele is nagyon jó hatással van az egészségünkre. Széles körben ismert a szőlőfogyasztásnak a jótékony hatására, amit az egészségünkre, szépségünkre gyakorolni tud, de az kevésbé köztudott, hogy a termés mellett a levél is ehető, és még egészséges is. Talán most már azért azt látjuk rendre bizonyos éttermekben, görögöknél, törököknél lehet látni ugye a töltött szőlőlevelet, és nagyon finom is, de azért azt érdemes tudni, hogy ezt házilag is el lehet készíteni, hogyha rokonnál, barátnál, ismerősnél, nagymamánál, nagyszülőknél, nagybácsinál, nagynéninél a kertben van szőlő, vagy esetleg saját magunknál a kertben, akkor annak a levelét is érdemes felhasználni. A szőlőtermesztés több ezer éve a kultúránk része, a csemeges szőlő bogyóját fogyasztjuk frissen, a borszőlő gyümölcséből készül a bor, a pezsgő pálinka és a szőlőmagból kinyert olaj szintén felhasználásra kerül. Itt találunk lehetőséget a gasztronómia és a kozmetikai ipar területén is, hiszen az egyik legegészségesebb és a szépségünknek a legjobbat tevő anyag az a szőlőmag olaj, vagy akár a szőlőmag préselménye, hogy Jakab Viktória is írja ezt, hogy az ember azt gondolna, hogy ennél több mindenre nem használható a növény, akkor nagyon nagyot tévedünk, mert a szőlő levelét nagyon sok országban, a földközi tenger medencében is csemegeként tartják számon, és akár csak a gyümölcs, a levél is szuper egészséges, úgyhogy lássuk, miért is ennyire fantasztikus ez, és minek tesz jót a fogyasztása. Valójában a mediterrán országok, ahogy én azt már említettem, például Törökország, Görögország, Bulgária, akik specifikus szőlőfajtákat termesztenek, akiknek a levele is különösen alkalmas a fogyasztásra, akár frissen, akár tartósítva. Itthon Magyarországon sem ismeretlen a szőlőlevél ilyenfajta felhasználása, a török hódoltság ideje óta egy csomó olyan recept van, hogy hogyan lehet tálalni mindenféle töltött formában, például töltött káposztát is lehet készíteni úgy, hogy nem káposztalevélbe, hanem szőlőlevélbe tesszük. Az én apukám például a kovászos uborká közé mindig tett szőlőlevelet, szóval nagyon sokféleképpen lehet ezt elkészíteni. Nagyon érdekesen lehet még töltött szőlőlevelet csinálni, mást is tehetünk bele, nem csak sima fűszeres rist, szóval egészen fantasztikus extra dolgokat csinálhatunk belőle, hogyha elfogyott a káposztalevél, akkor a gombócok felét szőlőlevélbe lehetett csomagolni, az idősek ezt csinálták is, és nagyon nagy sikere volt. Régóta tanulmányozzák már, hogy milyen jótékony hatása van a szőlőgyümölcsének, a szőlőmag olajnak, vagy akár a mérsékelt borfogyasztásnak. Nem kivétel ez alól a szőlőlevél sem, és a vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy elképesztő egészséges alapanyag kifejezetten pozitív élettani hatásokkal bebizonyosodott az is, hogy pontosan ugyanúgy, mint maga a gyümölcs, a szőlő kiváló forrása a bioaktív molekuláknak, ilyen például a resveratrol, a flavonoidok, a tanninok, a karotinoidok, a zeaxantin, és találunk benne még C, A, K és E vitamint, nagyon-nagyon-nagyon egészséges. Kálcium és magnézium is van benne, szinte már mellékesként említem meg, több benne az antioxidáns vegyület, mint a szőlőlében. Egy kutatás a májusban, augusztusban és szeptemberben gyűjtött szőlőlevelek antioxidáns tulajdonságait hasonlította össze, és ez az a tanulmány, ami aztán később megállapított, hogy a szeptemberben leszakított szőlőlevélben volt a legmagasabb az összes fenol, flavonoid, flavonol és sztilbéneknek a szintje, amelyek mindegyike nagyon erős antioxidáns tulajdonságairól ismert. Az antioxidánsok ugyanis megkötik a káros szabadgyököket, így aztán képesek megvédeni azoknak a káros hatásaitól, és ez nem csak a bőrünk szépségét illetően fontos, hanem az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri problémák és a daganatos megbetegedések szempontjából is. Kimutatták azt is, hogy a szőlőlevél kivonatok antioxidáns védőhatást fejtenek ki, sőt a szőlőlevél kivonatokról kimutatták, hogy csökkentik a hidrogén peroxid által kiváltott lipid és fehérje károsodást, ezt kísérletekben mutatták meg, úgyhogy gyulladás csökkentő, vérnyomás csökkentő és érvédő hatása van, és nem csak a szív, de az agyérek állapotát is pozitívan befolyásolja. Viszér ellen is jó. A 6 hetes próbaidőszak után például a vörös szőlőlevél kivonatot kapó betegeknél javult a mikrovaszkuláris véráramlás, javult az oxigén szint és csökkent a lábkörfogat. A hatása többek között az erős antioxidáns tulajdonságokkal bíró resveratrolnak köszönhető, ami egy nagyon erős érvédő tulajdonságáról ismert, rugalmasabbá képes tenni az érfalakat, emellett vérnyomás és gyulladás csökkentő, jót tesz a szívnek, és számos olyan recept van, ahogyan ezt el lehet fogyasztani, és mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogy rendszeresen fogyasszunk szőlőlevelet, bármilyen meglepően hangzik is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért nem mennek ki a fülünkből a dallamok? Mindenki járt már úgy, hogy egyszer csak meghallott egy dallamot, és úgy maradt, napokig dúdolgatta, ezt hívják dallamtapadásnak. De vajon miért nem mennek ki a fülünkből a dalok? Hogyan működik? Mi a működési mechanizmusa a dallamtapadásnak? Többféle elmélet is született már a jelenség hátterének a megmagyarázására, de egy valami biztos, leginkább az egyszerű, ismétlődő jellegzetes ritmusú dalok képesek órákon át megmaradni a fülünkben. Például szokták azt is mindig mondani, hogy mindenkinek van fülférge, most ezt senki ne értse félre, idézőjelben kell mondani, mert az angol earworm nevű elnevezés az, ami igen találóan nevezi ezeket a dallamtapadásos hangfoszlányokat így. Miért ragad meg vajon egyes dallamoknak a darabja szinte azonnal a fülünkben, hogy aztán napokig alig bírjunk szabadulni tőle? Ahogy már mondtam, az angol nyelv találóan fülféregnek, earwormnak nevezi ezeket, a távozni nem hajlandó dallamfoszlányokat, amik a kutatások szerint akár a lakosság 98%-ánál jelentkezhetnek, és jelentkeznek is nőknél, férfiaknál egyaránt, állítólag a nőknél hosszabb ideig tart a jelenség, és jobban is zavarja őket, mint a férfiakat. A férfiak valahogyan el tudnak tőle vonatkoztatni. De vissza a lényeghez. Mi az oka annak, hogy egyes dallamok sokkal jobban megragadnak bennünk, mint mások? Meg lehet-e tőlük szabadulni, és ha igen, akkor hogyan? Ez a legfontosabb. A kutatók szerint azok a dallamok, melódiák okoznak leginkább és leggyorsabban, legkönnyebben dallamtapadást, amelyek kellően egyszerűek, gyors tempójúak és könnyen megjegyezhetőek. Azaz, nem kell különösebb zenei képzettség ahhoz, hogy magunkban ismételgessük ezt, anélkül, hogy észrevennénk. Ez benne a leginkább furcsa. Jellemző még az is, hogy az első néhány ütem után ereszkedni kezd a dallam, mint a hullepelyhes fehér hónál például, de a váratlan és szokatlan zenei ugrások is okozhatnak dallamtapadást, mint a Bohemian Rhapsody, vagy például az olyan jellegzetes ritmusok, hogy a legnagyobb klasszikusoknál maradjunk, mint a We Will Rock You-nak az intrója. Ami a személyiség jegyeket illeti, különösen a kényszeres viselkedési jegyeket, mutatókat, vagy az azokra hajlamosabb személyeket, illetve a szorongókat sújtja a jelenség, de azokat is, azt mondják a hozzáértők, akik az átlagnál jobban nyitottak az újdonságokra. Azt persze mondani sem kell, hogy akik egyébként is muzikálisak, szintén gyakrabban hallanak magukban dal.

0: a ringatózása, a kántálása a mondókákra. A dallamtapadást egyébként az is okozhatja, hogyha egy élmény vagy egy szó felidézi azt az adott dalt. Megtörtént eset például, hogy valaki meglátta a Faith szót egy azonos nevű cipőmárka dobozán, és már is elkezdett énekelni a fejében George Michael. Evolúciós okai is vannak állítólag, mert hogyha feltesszük magunkban a kérdést, hogy miért éppen a zenével kapcsolatos ez a jelenség, és miért nem ismételgetünk inkább mondatokat magunkban, vagy versrészleteket, hát azért, mert a mindennapi beszéddel ellentétben a zenében jellemzőek az ismétlések, ami nem csak a tudás, hanem a dallamtapadás anyja vagy atya is. Ha zene nélkül ismételgetünk valamit, az gyerekesnek szokták mondani, vagy kényszeresnek, vagy legalábbis nem egészen rendben lévőnek hat-hat. A zene esetében azonban minden egyes ismétlésnél valami mást hallunk meg, bent a fejünkben. Egyes kutatók szerint evolúciós okai is vannak a dallamtapadásnak. Az emberi történelem nagy részében például dalokon keresztül memorizáltunk bizonyos fontos információkat, például azt, hogy hol van a kút, melyik élelmiszerek mérgezőek, vagy hogy hogyan kell ellátni a sebeket. A modern ember körülbelül 200 ezer éve létezik, de az írást csak mintegy 5000 évvel ezelőtt kezdték el használni az ősök, és még a múlt század elején is gyakori volt az írástudatlanság. A ritmus, a rím és a dallam megfelelő kombinációjának segítségével viszont sokkal könnyebben megragad bennünk az információ, mintha csak magunkban ismételgettük volna, magukban és magunkban, a szavakat. Hát ez a titka a dallamtapadásnak.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Közölte az élő környezetért felelős